A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A legkisebb óriás. Egyszer volt, hol nem volt? Volt egyszer egy óriás. De ő nem volt ám holmi követevő, megszokott, hatalmas óriás, akitől retteg a világ. Óriás volt ő az emberek, ám kis töpszli törpe az óriások között. A legkisebb óriás testvérei és más hatalmas teremtmények gyakran gúnyolták termete miatt.
1: Nézd már, egy borsós ember sem tud többet megenni, mint 4 tehenet,
0: piszkálta az egyik.
1: Nézd öreg oda, egy tavat is alig bír kiinni. Micsoda szégyen,
0: morogta a másik. A legkisebb óriás egyedül, magányosan élt. A környező tavacskák gyakran megteltek könnyeivel, mikor szomorkodott.
1: Engem senki sem szeret. Minden óriás nevet rajtam. Az emberek meg rettegnek tőlem.
0: Sokat töprengett, mit évő legyen. Aztán egyszer csak egy merész ötlet jutott az eszébe. Elindulok világgá. Előbb vagy utóbb csak találok egy helyet, ahol szeretnek és megbecsülnek. Így is tett. Bam! Indult el hatalmas léptekkel az úton. Bam! Léptei úgy dübörögtek, mint az égben a mennydörgés. A remény, hogy barátokat talál, olyan hatalmas energiát adott neki, hogy csak úgy szelte a kilométereket. Hamarosan egy aprócska falura bukkant, aprócska házakkal, aprócska virágokkal, aprócska udvarokban, aprócska bárányokkal.
1: Végre egy takaros kis falucska. Talán itt kedves emberek élnek, és befogadnak egy ilyen jó szándékú behemótot, mint jó magam.
0: Reménykedett az óriás. A faluban azonban nagy rémületet keltett. Az aprócska birkák szétrohantak. Az aprócska emberek megrémültek. Az aprócska házak aprócska cserepei lepotyogtak, ahogy súlyos lépteivel elindult a falu utcájába. A legkisebb óriás így hát továbbállt. Úgy látszik, az emberek félnek tőlem. Nincs más hátra. Találnom kell kedves óriásokat, akik nem bánják, ha pár méterrel kisebb vagyok náluk, morfondírozott. Ahogy az egyik hegy tetejére ért, belátta az egész vidéket. A távolban egy tavacska feküdt, és benne, ha hiszitek, ha nem, 3 óriás pancsolt, vígan a meleg napsütésben.
1: Micsoda móka!
0: Oda megyek, hát ha barátjukként fogadnak. Oda is ment az ismeretlen fürdőzőkhöz, ám amikor a közelükbe ért, látta, hogy azok még a testvéreinél is sokkal nagyobbak. Lehet, hogy nagyobbak nálam, de ha ki is gúnyolnak, egy próbát megér. Az óriások azonban nem várták tárt karokkal. Először meglepődtek a kis növésű idegen láttán, aztán hangosan kacagni és mutogatni kezdtek.
1: Oda nézzetek, micsoda törpe! Alig lát el a fák felett!
0: Csúfolottak a gigászok. De hősünk nem adta fel, hogy végre barátokra leljen. Ahogy tovább bandukolt, elért egészen a tengerig. Még sosem látott ennyi vizet. Na, ezt a testvéreim sem tudnák kiinni, állapította meg bölcsen, ahogy a végtelen kékséget bámulta. Mivel vissza nem akart fordulni, vesztenivalója pedig nem volt, belegázolt a tengerbe, és elindult a nap irányába. Keresek egy lakatlan szigetet, ahol senki sem csúfol, és senki sem bán. Nyugalomban élhetek, amíg csak élek. A vízben lassan lépdelt az óriás, de így is gyorsan eltűnt mögötte a világ. Hamarosan semmi más nem vette körül, csak a kék víz és a benne élő halak. Szíve tele volt reménnyel és lelkesedéssel, ahogy könnyedén szelte a hullámokat. Az óriás sok száz kilométer után egy kis szigetet pillantott meg. Ohó, itt az új hazám! Pont ilyet kerestem! Remélem lakatlan, és végre letelepedhetek békességben. Nyomban el is indult felfedezni a szigetet. A fák kisebbek voltak, mint otthon. Lombjaik viszont teli-steli voltak gyümölcsökkel. Ahogy mellettük lépdelt, beleremegett a föld, és meg annyi érett alma, körte, barack potyogott le a fáról. Egy öreg ember, aki éppen gyümölcsöket szedett, megpillantotta hősünket, amint nagy robajjal lépte a fák között.
1: Na hát, ez az óriás leszette az összes gyümölcsöt a fáról, amit nekem kellett volna. Ezt nevezem én jó munkásnak,
0: mondta bajsz alatt az apóka.
1: Hé, te óriás!
0: Kiabálta hangosan az öreg.
2: Én?
0: Kérdezte Bambán a behemót.
1: Igen, te! Leszetted az összes gyümölcsöt a fákról.
0: Ó, bocsánat, nem akartam bajt okozni, felelte az óriás.
1: Baj? Nem okoztál bajt. Megspóroltál nekem 8 óra nehéz munkát.
0: Az öreg bácsi közelebb lépett.
1: Akarsz-e nekem dolgozni, óriás?
0: Kérdezte mosolyogva.
1: Kapnál ételt, italt és fedelet a fejed fölé. Dolgod csak annyi, hogy lépteiddel lerázd a fákról az érett gyümölcsöket,
0: magyarázta az öreg. A legkisebb óriás meglepetésében azt se tudta, mit mondjon.
3: Nem félsz tőlem? Nem küldesz el, kisember, hebegte.
0: Itt maradhatok a szigeten? Hitetlenkedett, hiszen ez volt minden, amire vágyott.
1: Persze, hogy itt maradhatsz,
0: vágta rá az öreg apó.
1: Gyere, megmutatom neked a fákat, a köveket, a patakokat, az állatokat. Itt mindenki békés és barátságos. Meglátod, itt boldogan élhetsz. Senki sem fog elzavarni.
0: Az óriás gyorsan megszokta új környezetét. Az öreg ember és családja megszerette a kedves jövevényt, és barátként tekintettek rá. Azóta is ott élnek szeretetben, békességben a tenger közepén, egy apró gyümölcsfa szigeten.

0: menni. Es.
1: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Hétvári Andrea egyik versét hozom most nektek. A címe Virágos felelgető. Kiskertemben virágok, egész nap mit csináltok? Hajladozunk, hintázunk, ha eső jön, megázunk. És ha jön a fagy és a hó, betakar majd télapó? Télen alszunk téli álmot, hópaplanok várnak ránk ott. És ha itt a fürge nyár, simogat a napsugár? Színomszoknyánk igazítjuk, magunkat kicsinosítjuk.
3: Figyeljetek, kezdődik a mese.
4: A csuka parancsára. Orosz népmese. Elmeséli Csőre Gábor. Élt egyszer egy öreg ember. Volt három fia. Kettő okos, a harmadik, Jemelja, igen nagyon ostoba. A két testvér dolgozik, Jemelja meg egész nap a kemencén heverészik, nem törődik semmivel. Egyszer a bátyái vásárra indultak, s őt elküldték az ángyai. Eredj vízért, Jemelja! Az leszól a kemencéről. Dehogy megyek! Pihenek? Eredj vízért, Jemelja! Ha megjönnek a bátyáid, hoznak neked vásárfiát. No, nem bánom. Lemászott a kemencéről, csizmát rántott, kapta a két vödröt, vette a csákányt, indult a folyóra. Nekilátott, léket vágott, megmerítette a két vödröt, letette a jégre és lenézett a lékbe. Egy nagy csukát látott benne. Nagy ügyesen kirántotta. Már a száját nyalogatta. De jó leves lesz belőle! Hát, uram fia, emberi hangon szólalt meg a csuka. Dobj vissza a vízbe, Jemelja! Igen, meghálálom! Nevette Jemelja, meghálálod? Ugyan, hogyan? Nem hiszem én, hazaviszlek, odaadlak ángyaimnak, levest főznek belőled. Könyörgőre fogta a csuka, szépen kérlek, Jemelja, vess vissza a folyóba, s bármit kérnél, teljesítem. Várj csak, előbb kipróbálom. Ha nem csapsz be, visszavetlek. Jemelja, mi a kívánságod? A két vödröm lábra kapjon, hazainduljon, egy csepp víz belőlük ki ne locsanjon. Azt mondja a csuka. Jó, jegyezd meg, amit mondok. Akármi a kívánságod, ezt mondd. Csuka parancsára, szívem óhajára. Mondja hát Jemelja. Csuka parancsára, szívem óhajára, induljatok vödrök a magatok lábán. Alig, hogy kimondta, indulnak a vödrök, kaptatnak a dombra. Visszadobta Jemelje a csukát a légbe, és elindult a vödrök után. Mennek a vödrök, mennek az utcán, ámulnak az emberek. Jemelje a vödrök után lépeget, jót nevet. Befordultak a vödrök a házba, felugrottak a vizes patkára, Jemelje meg felmászott a kemencére. Eltelt egy nap, eltelt kettő. Azt mondják az ángyai. Elég már a heverésből, Jemelje, menj hát fát hasogatni.
5: Dehogy megyek, pihenek.
4: Ha nem hasogatsz fát, megjön a két bátyád, nem hoz neked semmit.
5: Feltápászkodott Jemelje, kénytelen kelletlen lemászott a kemencéről.
4: Eszébe jutott a csuka, s csendeskén azt mondta. Csuka parancsára, szívem óhajára, eredj fejsze fát hasogatni, gyertek tuskók be a házba, a kemence szájba. kiugrott a fejsze a lóca alól, futott az udvarra, nekiállt a fának, vágta, hasogatta, a tuskók meg sorba álltak, elindultak be a házba, egyikük a kemencébe, másikuk alája. Telt az idő, múlt az idő. Azt mondja a két menyecske. Eredj ki az erdőre, Jemelja, nincs több fa a háznál. Azt feleli Jemelja. Hagyjatok már békén. Dehogy hagyunk békén, talán a mi dolgunk fát vágni az erdőn.
6: Én nem megyek, pihenek.
4: Jól van, nem lesz vásárfia. Mit tehetett Jemelja? Lemászott a kemencéről, csizmát rántott, felöltözött, fogta a kötelet, fogta a fejszét, kifordult az udvarra, felült a szán bakjára.
6: Halljátok, menyecskék, kaput nyissatok!
4: Azt mondják az ángyai. Meghibbantál, Jemelja, hiszen be se fogtál.
6: Nem kell nekem ló a szánhoz.
4: Az ángyai kinyitották a kaput, Jemelje meg csöndeskén. Csuka parancsára, szívem óhajára, lódulj szán az erdőbe! Alig, hogy kimondta, elindult a szánkó, de olyan sebesen, mintha hat ló húzná. Az erdőbe a városon átvezetett az út. Elgázolt, feldöntött sok embert az utcán. Kiabált a nép, fogd meg, kapd el! Hajtja a szánt Jemelja, nem hederít rájuk. Beért az erdőbe. Csuka parancsára, szívem óhajára, vágjál fejszém jó száraz fát, ti meg tönkök, menjetek a szárra, rendbe elfeküdjetek, összekötöződjetek. Neki állt a fejsze, jó száraz fát vágott, a tönkök meg mentek a szárra, rendbe elfeküdtek, összekötöződtek. Megparancsolta Jemelje a fejszének, vágjon neki egy nagy tölgyfafütykös, de olyat, hogy alig bírja fölemelni. Felpattant a szárra. Csuka parancsára, szívem óhajára, lódulj haza szánkó! Repült a szán hazafelé. Átszáguldott a városon, ahol nemrég annyi embert elgázolt Jemelje. Ott már várták, megragadták Jemelját. Lehúzták a szárról, ütötték, gyalázták. Látja,

0: Itt lakik a Jemája? A félnótás Jemája?
1: Az leszól a kemencéről.
0: Mit akarsz tőle? Öltöz gyorsan, viszlek a cárhoz. De, hogy megyek, pihenek.
1: Megmérgesedett a tiszt, pofon csapta Jemelyát. Az meg szép csöndeskén, csuka parancsára, szíve múhajára, ugorj elő, fügykös, döngesd el a tisztet! Kiugrott a fügykös, nekiállt a tisztnek! Elcsodálkozott a cár, hogy a tisztje nem bírt Jemeljával, szólította a legrangosabb főurát, arra parancsolt rá.
0: Vezesd elém Jemelját, a félnótás Jemelját, mert ha nem, a fejedet vétetem.
1: Vásárolta a legrangosabb főúr aszalt szilvát, mazsolát, fűszeres kalácsot, s ment Jemelja falujába, bezörgetett Jemelja házába, s kifaggatta ángyait. Mit szeret Jemelja, kit szeret Jemelja? Jemeljuska azt szereti, aki szép szóval kérleli, szép kaftánt ígér neki, akkor megtesz mindent, amit kérnek tőle.
0: Adott Jemeljának a legrangosabb főúr aszalt szilvát, mazsolát, fűszeres kalácsot, s kérte hímes szóval. Ne heverj a kemencén, kedves Jemeljuska! Vár a cár, jöjj a palotába! Nem megyek én, jobb nekem itt a meleg kemencén!
1: Jemelja, Jemelja! Vár a cár étellel, itallal, finom csemegével, jöjj a palotába!
0: Dehogy megyek, pihenek!
1: Jemelja, Jemelja! Vár a cár, szép kaftánt ad neked, lakkos csizmát, süveget! Gondolkodott Jemelja.
0: Na, nem bánom, menj csak előre, majd megyek utánad.
1: Elhajtott a főúr. Jemelje még heverészett, aztán ennyit mondott. Csuka parancsára, szíve múhajára, indulj el kemence a cár udvarába. Megrecsent a ház négy sarka, ingadozott a gerenda, ledőlt a fal, és a kemence elindult az utcán, széles országútján, a cár udvarába. Kinéz a cár az ablakon, eláll szeme szája.
0: Hát ez miféle csoda?
1: A legrangosabbik főúr azt feleli neki. Jemelja jön hozzád kemencéje tetején. Kilép a cár a tornácra.
0: Hallod-e, Jemelja, sok a panasz rád, sok alattvalómat elgázoltad. Miért álltak a szán útjába?
1: Kipillantott ablakán a cár szép leánya, Maria cárkisasszony. Meglátta Jemelja, s szép csöndeskén így szólt. Csuka parancsára, szívem óhajára, szeressen meg engem a cár szép leánya. Aztán annyit mondott.
0: Lódulj haza, kemence!
1: Sarkon fordult a kemence, hazament, befordult a házba, előbbi helyére.
0: Jemelje meg tovább hevert,
1: everészett rajta. Hanem mi történt a cár palotájában? Marja cár kisasszony majd eleped Jemeljáért, nem tud élni nélküle. Szépen kéri az apját, adja feleségül hozzá, adja Jemeljához. Elbúsult a cár, sokáig kesergett. Aztán megint ráparancsolt legrangosabb főúrára.
0: Eredj, hozd elém Jemelját élve vagy halva, mert ha nem, a fejedet vétetem.
1: Vásárolt a legrangosabb főúr édes bort, csemegét, ment Jemelja falujába, bezörgetett a házba, kínálgatta, jól tartotta Jemelját.
0: Evett, ivott Jemelja, és lefeküdt.
1: A főúr megfogta, kocsijára tette, a cár elé vitte. A cár nyomban kiadta a parancsot, kerítsenek egy nagy hordót, vasabroncsos hordót. Beletették a

0: A hordóban Marjacárkisasszonyt, Jemel Juskával, aztán a hordót fekete szurokkal lepecsételték,
1: tengerbe vetették. Sokára, nem sokára felébred Jemelja. Látja, szűk helyen van, sötét van körötte.
2: Hol vagyok?
0: Azt felelik néki. Szűk helyen, sötét helyen, Jemel Juska. Hordóba zártak bennünket, kék tengerbe vetettek.
2: Ki vagy te?
0: Marja cárkisasszony.
1: Azt mondja Jemelja. Csuka parancsára, szíve móhajára, fújjatok vadszelek, szárazföldre vessetek, szép sárga fövenyre. Kerekedtek vadszelek, felfordult a tenger, kivetette azt a hordót a szárazföldre, szép sárga fövenyre.
0: Kilépett belőle Jemelja, meg Marja cárkisasszony. Ugyan hol lakunk majd, Jemel Juska? Tákolj össze valami kis viskót.
2: Nem én! Pihenek!
0: Kérlelte a cárkisasszony, szép szóval kérlelte, akkor így szólt Jemelja.
2: Csuka parancsára, szíve móhajára, épülj ékes palota, színaranytetővel!
1: Alig, hogy kimondta, felépült a palota színarany tetővel. Körülötte zöldellő kert, virágok nyílnak, madarak dalolnak.
0: Marja cárkisasszony bement Jemeljával az új palotába, leülnek az ablakhoz.
1: Lehetnéle, deli legény Jemelja.
2: Nem kérette magát Jemelja? Csuka parancsára, szíve móhajára, változzam deli legényé, szép daliás vitézzé.
1: Olyan szép lett Jemelja, hogy azt mese el nem mondhatja, toll le nem írhatja.
0: A cár éppen vadászott, arra tévedt, s mit látott? Ahol eddig pusztaság volt, ott most szép palota áll.
2: Ki volt az a haszontalan, aki engedelmem nélkül palotát épített országomban?
0: Követeket küldött, kérdezzék meg, ki palotája. Mentek a követek, megálltak az ablak alatt, megkérdezték. Kiszólt Jemelja.
2: Legyen a cár a vendégem, magam felelek neki.
0: Ment hát a cár vendégségbe. Elébe sietett Jemelja, vezeti a palotába, asztalához ülteti.
1: Lakomához látnak.
0: Eszik a cár, iszik, s egyre csak csodálkozik.
2: Ki vagy, délceg vitéz?
1: Emlékszel-e a félnótás Jemeljára, aki kemencén ment palotádba, akit a lányoddal együtt hordóba szögeztél, tengerbe vetettél?
2: Én vagyok az, Jemelja. Ha akarom, porrá rontom egész birodalmad.
1: Háj, de megijedt a cár, könyörgőre fogta. Tiéd a lányom, Jemel Juska, tiéd az egész birodalmam, csak kegyelmez életemnek. 7 országra szóló lakodalmat csaptak. Jemelja feleségül vette Marja cárkisasszony, s maga ült a trónra. Itt a vége, fuss el véle.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Találós kérdés.
3: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy gyakran üvegből, vagy műanyagból készül, és segít, hogy könnyebben igyunk. Lehet kicsi, vagy nagy, lehet rajta minta, lehet színes is, és ha teletöltöd, akkor óvatosan kell a szádhoz emeld, hogy ne boruljon ki. Na, mi lehet ez? Igen, ez bizony a pohár. Jaj, de ügyesek vagytok. Én a legjobban a színes poharakat szeretem, mert olyan vidámak. Nektek melyik pohár a kedvencetek? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
4: Csukás Mese Rádió.
5: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják. Képzeljétek el, hogy ezt a dalt az óviban a gyerekeknek szoktam énekelni, ezzel szoktam kelteni őket. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy keltsük fel azokat, akik még alszanak.

0: Szervusztok gyerekek, Ferenci György vagyok, aki egy szájharmonikás. Én a zsebembe hordom az életemet ezzel a pici hangszerrel, és most én mesélek nektek. Mikola Péter, Borcsa a kincskereső. Történt egyszer, hogy azon kaptuk Borcsát, a kutyánkat, hogy hatalmas lelkesedéssel kapar valamit az udvaron. A lyuk egyre nagyobb lett. Összenéztünk Bercivel. Nem volt nehéz rájönnünk, hogy ott van elásva a kincs, amit már régen kerestünk. Hogy Borcsa idáig nem szólt, annak csak az lehet az oka, hogy nem tud beszélni. Lehet, hogy az ásással akarja jelezni, hogy megtalálta a kincset. Feltűnés nélkül megkerestük a homokozó lapátokat, és Lábujjhegyen lopakodva a szorgosan ásó kutya mögé kerültünk. Megörült nekünk, és farkcsóválva körbeugrált minket. Úgy tűnt, megunta az ásást, inkább játszott volna velünk. Szia, Borcsa! Jöttünk segíteni neked! Nem baj, ha elfáradtál, pihenj egy kicsit, mondtam, és legnagyobb döbbenetére nekiálltunk tovább mélyíteni a lyukat. Meglepetten figyelte, hogy mit csinálunk. Munkánk eredményeként a gödör egyre mélyebb lett, míg végül valami kemény dologban akadt el a lapátunk. Nem lehetett más, mint a kincses láda teteje, amit itt ástak el valamikor. Egyszer csak lépések zaját hallottuk. Gyorsan a bokorba dobtuk a lapátot, és a gödör elé álltunk, hogy a közeledő észre ne vegye, mit művelünk mi hárman. Még csak az kéne, hogy szemet vessen a kincsünkre. A szomszéd bácsi volt az. Ó, nagy gödör, mondta. Ki ásta? Borcsa? Fog örülni neki anyukátok. Nem lesz kis munka betemetni. Ha nem szeretnétek, hogy megbüntessék a kutyátokat, temessétek vissza a gödröt, mielőtt észreveszik a szüleitek. Különben lesz itt nem ulas, büntetés, elzárás. Ha elfogadtok egy tanácsot tőlem, mondta Imre bácsi, vegyétek el tőle az ásót, mert ha így folytatja, vége a szép fűnek, virágoknak, inkább régészeti ásatási helyszínnek fog kinézni a kertetek. Köszönjük a tanácsot, Imre bácsi! Nem szeretnénk, ha Borcsa kikapna, válaszolta Berci megszeppenve. Tanakodtunk. Mi legyen? Végül úgy döntöttünk, hogy inkább visszatemetjük a gödröt, amit Borcsával ástunk ki hármasban. Így fordulhatott elő, hogy legkedvesebb kutyabarátunkért lemondtunk a kincsről, melynek ládikója szinte már a kezünkben volt.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Bannár Géza vagyok. Zelg Zoltán, a szekrény álma. Mindenki aludt már a szobában, csak a fali óra ketyegése hallatszott. A bútorok is elaludtak. Ugye nem tudtátok, hogy a bútorok is szoktak aludni? S nem hinnétek, hogy álmodni is szoktak, pedig így van. És most elmondom nektek, mit álmodtak azon az éjszakán a szoba bútorai. Egy piros csőrű, sárga lábú madár szállott a levegőben, fölötte felhők alatta útra kelt falevelek. De hiába kémlelte a tájat, sehol egy fa, melyen megpihenhessen. Pedig már fáradt volt a piros csőrű madár, nagyon fáradt. 9 folyón, 3 hegyen és 993 rét fölött repült át, és boldogan lepihent volna akármilyen csenevész bokron, akármilyen kopár faágon, pedig nem ok nélkül kelt ilyen messzi útra. Azt hallotta egy sárga csőrű, piros lábú madártól, hogy túl a hegyeken, s túl a 9 folyón, egy erdő közes közepében van egy tölgyfa. Akkora tölgyfa nincs több az országban, s olyan öreg, hogy még arra is emlékszik, mikor a szél kibújt a barlangjából. De még arra is, mikor a nyulak farkasvadászatra jártak a szomszéd erdőbe. Ezt a tölgyfát indult megkeresni a piros csőrű madár, mert ezen a fán szeretett volna fészket rakni. Szállt is, már repült egy fél napja, mondta is, hogy elfáradt, megszólított hát egy alatta repülő falevelet. Hová, hová, falevél? A szomszéd erdőbe, a jegenyefához. Miért mégy oda a falevél? A gazdám küldött üzenettel. Aztán ki a te gazdád, falevél? Még azt sem tudod? Ő az ország legnagyobb tölgyfája. Akkor te az én falevelem vagy, kiáltotta boldogan a piros csőrű madár. Éppen a gazdádat keresem. Azt pedig könnyen megtalálod, igazította útba a falevél. Ne nézzél se jobbra, se balra, repülj csak egyenesen, és számoljál 999-et. Mire az ezrediknél tartanál, már ott leszel a tölgyfa felett. Így is történt. S a piros csőrű madár másnapra már olyan gyönyörű fészket rakott, hogy még a madarak királya se látott olyan szépet. Örült is neki álmában a szekrény, hiszen ő volt az a csodálatos tölgyfa, mielőtt még kivágták, mielőtt az asztalos műhelybe vitték, mielőtt szekrény lett belőle.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Pár szó a király dinnyéről. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a király dinnyés homokban. Írja Petőfi az Alföld című versében. De ez bizony nem ennivaló dinnye. No meg nem is valamiféle szuper menő dinnye. Na de akkor mégis mi az a király dinnye? Hát bizony, ez egyszerre gyógynövény és gyomnövény. Nagyon helyes kis sárga virága van, de sajnos a tüskéit ősszel mindenfelé elfújja a szél. És ez a bicikliseknek különösen bosszantó, mert bizony nem kímélik a gumikerekeket. Csúnya defektet tudnak okozni. De ha a kutyusaitokat sétáltatjátok, vigyázzatok rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.

0: Jó reggelt, hétalgók!
1: A sátokra süt a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, Lacfi János vagyok, és a most következő mese a Dombon inneni mesék című kötetemből való, ahol négy állatka találkozik, hiszen mind a négyen ugyanabba a lakóparkba költöznek szüleikkel együtt. Janka a vadmacska lány, Köles a bőregér, vagyis denevér, és aztán van még itt Dinnye, van még itt Elemér, de hát meg fogjátok hallani, hogy ők milyen állatok. Nagyon jól elszórakoznak egymással, és aztán persze, ahogy négy kis óvodás, vagy négy kis állatka összegyűlik, nyilván vannak közöttük, hát mindenféle furcsa helyzetek is, amiket meg kell oldani. A nagy varázslás. Janka, a vadmacska lány, egy zöld ággal hadonászott és hókusz-pókuszolt, mikor kíváncsian arra röppent Köles a bőregér.
4: Hát te meg mit művelsz itt?
3: Kérdezte Jankát.
5: Varázsolok.
4: És mit mivé?
5: Bármit, bármivé.
4: Engem nem tudnál átvarázsolni valamivé?
3: Puhatolózott Köles.
5: Dehogy nem, hókusz-pókusz legyél fa.
4: Az hogy kell?
5: Susogjál, meg hajladozzál.
3: Köles egész ügyesen susogott, meg hajladozott. Mikor arra rollerozott Elemér, a kölyök fóka.
6: Hát te mit csinálsz?
4: Susogok és hajladozok. Nem látod, hogy Janka fává varázsolt?
6: Engem nem tudnál átvarázsolni?
5: Dehogy nem,
3: készségeskedett Janka.
5: Csiribú, csiribá, legyél madár!
3: Elemér egész ügyesen tollászkodott, de aztán elunta a dolgot.
6: Még mit csinál egy madár?
4: Röppen és csicsereg.
6: Aha,
3: kapcsolt rögtön Elemér, és már is ráugrott Kölesre. Köles nagy nehezen kikászálódott Elemér alól, és megkérdezte.
4: Tulajdonképpen mi volt ez?
6: A madár ráröppent a fára,
3: vágta rá Elemér.
4: És mi van, ha a fának fáj?
3: Nyafogott Köles.
5: Jaj, bocsánat, az én hibám, sopánkodott Janka.
3: Fordítva kellett volna. Azzal nagy komolyan újra nekifogott a varázslásnak.
5: Abrakadabra, fa legyél madár.
3: És?
5: Abrakadabra, madár legyél fa.
3: Elemér a fa susogott és hajladozott. Köles, a madár, fürgén röbdösött az ágai között. És ez így ment volna az idők végezetéig, ám ekkor... Felbukkant Dinnye, a hangyász.
6: Mit csináltunk?
3: Érdeklődött.
6: Nem látsz a szemettől, fa vagyok, susogok és hajladozok,
3: dörgölte az orra alá Elemér.
4: Nem látsz a szemettől, madár vagyok, röppenek és csicsergek,
3: homályosította fel Köles.
6: Aha, szóval te vagy a varázsló,
3: fordult Dinnye Jankához.
6: Engem nem tudnál átváltoztatni, volna egy kívánságom.
5: És mivé varázsoljalak?
3: Tudakolta Janka.
6: Világ életemben macska akartam lenni, az olyan fürge állat.
5: Hát tessék, csiribú, hókusz és abrak.
6: Hurrá, macska lettem, fára mászok, madarat kergetek,
3: kiáltott Dinnye azzal, Elemérre és Kölesre vetette magát. Hamarosan egy gombócban hemperegtek a földön, mind a hárman.
5: Nem könnyű egy varázsló élete,
3: sóhajtott Janka.
5: Micsoda banda!
2: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
7: Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én három gyermeknek vagyok a mamája, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. Fecske László, a világgá ment ágyrugó. Volt egyszer egy kanapé. Egy olyan kanapé, amelyen minden kisgyerek szeretett játszani. Egyrészt azért, mert olyan puha plüss borította, mint a kabala figurákat. Másrészt pedig azért, mert jó nagyokat lehetett rajta pattanni. Hála a kiváló minőségű rugóinak. Igen ám, de azért valahol a kanapéknak is vannak érzéseik. Legalábbis a nagy bölcsek szerint. Egyik hétvégén Kelemen a legjátékosabb fiú pattant fel rá, és akkorákat ugrált, hogy az egyik rugó kiszakadt az ágyból. A hajlított fémspirál sértődötten szökkent fel az ablakpárkányra, és a következőket kiabálta. Nézzenek oda! Már játszani sem tudnak rendesen ezek a mai gyerekek. Csak tépnek, szakítanak bennünket finom bútordarabokat. Aztán ez a vége. Ágyő, barátaim! Világgá mentem! Intett oda a többi bútornak, és kiugrott az ajtón. Ment, ugrándozott, amíg el nem ért egy kerti csapig. Hát te, mit ugrálsz itt az udvaron? Egy ágyban vagy fotelben volna inkább a helyed, mondta neki a kerti csap. Ott volna bizony, csak hogy engem kitaszítottak. Akarom mondani, kiszakítottak, felelte a rugó. Most keresem az új helyem a nagyvilágban. Nincs valami ötleted, hogy merre mehetnék? Van közelben egy vidám park, mondta a csap. Talán ott érdeklődj. Az ágyrugó elugrált a vidám parkba. Csodálkozva nézte a sok izgő, mozgó játékot, körhintát, s a céllövöldét. Megkereste az igazgatót, és megkérdezte tőle. Nincs itt valami munka a számomra. Mondjuk lehetnék csererugó a céllövölde puskáiban, vagy lengéscsillapítóként tarthatnám az egyik lovacskát a körhintán. A puskákba túl nagy, a hintalovakhoz pedig túl kicsi vagy, mondta az igazgató. Neked inkább egy kanapéban lenne a helyed. Az ágyrugó csalódottan ugrált tovább. Pattant ide, pattant oda, míg végül el nem ért egy autószerelő műhelyhez. Mester épp egy autó alatt bujkált, csavarokat húzott meg egy nagy fogóval. Amikor kimászott alóla, a rugó majd felpattant ilyettében, a férfi arca ugyanis csupa olajos volt. Hát te, miféle szerzet vagy? És mit keresel itt az én műhelyemben? Munkát keresnék, mondta a rugó. Nem lehetne engem is beszerelni egy ilyen autó csodába? Ahhoz sokkal erősebbnek kellene lenned, felelte az autószerelő. Téged ennél sokkal kényelmesebb munkakörbe szántak a készítőit. Szomorúan ugrált tovább az ágyrugó, miközben az eső is elállt. Már kezdte magán megérezni a víztől megjelent rozsdafoltokat, amikor is elért egy órás műhelyhez. Egy nyitott ablakon keresztül beugrott, és megszólította az egyik kakukkos órába beletemetkező mestert, akin vastag keretes szemüveg volt, hogy jól lássa az apró alkatrészeket. Jó napot kívánok! Mondta a rugó, aki teljesen le volt nyűgözve, hiszen annyi csodálatos órát, amennyi ott sorakozott a polcokon, még életében nem látott. A sok halk tiktakkolás nagyon megtetszett neki, úgy érezte, hogy ez az ő helye. Szervusz! Köszöntötte az órásmester. Mi áradban? Én bizony a helyemet keresem a nagyvilágban. Itt bármelyik órában szívesen ellátnék rugózási feladatokat, ha lehet. Léteznek akkora órák, amelyekben talán bele is férnél, de nekem nincs olyanom, mondta a mester. Az ágyrugó most már épp csalódottan fordult volna visszafelé, amikor az öreg úr megállította őt. Azonban van egy pihenő fotelem. Itt a sarokban. Ott szoktam elmélkedni, gondolkodni két munka között. Elég kényelmes, de hiányzik belőle egy rugó. Abba, ha gondolod, beleszerelhetlek. Mit szólsz hozzá? A rugó akkorákat pattant örömében, hogy majdnem elérte a plafont. Készséggel fogadta el az öreg órásmester ajánlatát, és alig várta, hogy része legyen ennek a csodálatos műhelynek. Azóta is ott tölti a napjait. Nyugalomban, boldogságban, békességben.
2: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Benedek Elek, hajnal. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy király, s annak három szép leánya. Már jó nagyok voltak a király kisasszonyok, de az apjuk nemhogy az utcára eresztette volna ki őket, még az udvarra sem. Sokat sírtak, keseregtek emiatt a király kisasszonyok, hogy ne sírtak, keseregtek volna, mikor nem volt jobb dolguk, mint az arany kalickába zárt madárnak. Kérdezték is az édesapjukat, ugyan bizony, bár a kertbe miért nem ereszt ki édesapám, talán bizony fél, hogy a szél meghasogatja, nap megbarnítja arcunkat. A király mindig csak azt felelte. Sem széltől, sem naptól nem féltelek, lelkem leányaim. Egyéb miatt aggódik az én apai szívem. Azt jelentette álmomban egy ősz öregember, hogyha egyszer kieresztlek, többet meg nem látlak az életben. Hitték is nem is a lányok, hogy az édesapjuk álma beteljesedjék, s egyszer, mikor a király vadászatra ment, s vele az egész udvar népe, éppen csak, hogy egy öregasszony maradt a palotában, az is fél szemére vak volt, a másikkal meg nem látott, utcú, kiperdültek a palotából, leszaladtak a kertbe, s meg sem állottak, míg a feneketlen tó mellé nem értek. Ez a feneketlen tó a kertnek a leghátúsó szegletében volt, aranyhalak, aranykácsák úszkáltak benne, s bezzeg, mikor meglátták ezeket a király kisasszonyok, nem tudtak betelni a nagy gyönyörűséggel, hívogatták a kácsákat, s ugyancsak örültek, mikor a kácsák kiúztak a tópartjára, s szépen sétáltak ők is a király kisasszonyok után. Na, hanem ugyan nem sokáig tartott az örömük, mert kétszer sem kerülték meg a tavat, egyszerre csak rettenetes nagyot csobban a víz, s gyűrűt vett vagy százat, hogy csak úgy locsant ki a víz a tópartjára, s abban a szempillantásban kiemelkedik három sárkány, egy hétfejű, egy 14 fejű, meg egy 24 fejű, kiszöknek a vízből, derékon kapják a király kisasszonyokat, s nagy hirtelen eltűnnek velük a feneketlen tóban. Hazajő a király estére, megy a leányok szobájába, s hát hírük poruk sincsen. Tűvé teszik a palotának minden zegét, zugát, az udvart, a kertet, a várost. Fűt, fát kérdeznek, látták-e a király kisasszonyokat? Nem látta senki lélek. Jaj, rettentő nagy búna ereszkedik a király. Sírás volt éjjelen nappala, de sírhatott. Arra ugyan elő nem kerültek a leányok. Kihirdette hát az egész országban, de még a szomszéd országokban is, hogy aki a leányait visszahozza, annak adja fele királyságát, s három leánya közül azt, amelyik a legjobban megtetszik. Bezzeg csődültek minden felől a legények, minden renden s rangon levők, százan is elindultak ki erre, ki arra, hát ha megtalálnák a király kisasszonyokat. Volt a városban egy öreg asszony, és ennek három fia. Úgy hívták őket este, éjfél, meg hajnal. Gondolja az öreg asszony, hiszen az ő fiai országot, világot bejárnak. Hát, ha látták is valahol a leányokat. Bizony jó volna, ha valamelyik fia visszahozná őket. Éppen alkonyodott, s hazajő a legidősebb fia, este, s mondja neki az öreg asszony, hallod-e, fiam, maradj itthon ma, vacsorálj és feküdjél le, eleget jársz, kelsz, fáradsz úgyis, pihenj egyszer életedben. Ó, édesanyám, maradnék én jó szívvel, de megharagszik rám éjfél, ha idehaza talál. Ne félj, mondta az öregasszony, elbújtatlak, nem lát meg az öcséd. Hajlott este az anyja szavára, odahaza maradt, vacsorázott, aztán lefeküdt a kemence háta mögé, s aludt, mint a bunda. Kevés idő múlva jött haza éjfél is, s azt is azzal fogadja az anyja, maradj itthon, édes fiam, pihenj egyszer az életben. Szabadkozott éjfél is, hogy mit szól majd hajnal, ha hazajő, s itthon találja, de az öregasszony addig beszélt, hogy levette szűrét, asztalhoz ült, evett, ivott, aztán lefeküdt az ágy alá. Alig, hogy éjfél elaludt, hazakerült hajnal is, s okkal móddal, szép szóval, őt is otthon marasztalja az öregasszony, ad neki jó vacsorát, s lefekteti az ágyába. Fölkelnek reggel a legények, de bezzeg meg szégyellették magukat, mikor meglátták egymást. Ez sem volt többet az életben, hogy ők egyszerre ébredjenek. Jól van, jól, mondotta az öregasszony, azért ugyan ne szégyenkezzetek, hogy idehaza találtátok egymást. Az én akaratom volt, hogy egyszerre mind a hárman itthon legyetek. Tudjátok-e, a királynál mi történt? Az történt, hogy a királynak mind a három leánya úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Ugyan bizony, nem láttátok-e őket, hiszen ti sok országot, világot bejártok? Mondta este. Én egyiket sem láttam, édesanyám. Mondta éjfél. Én sem láttam, édesanyám. Mondta hajnal. Bíz, én láttam mind a hármat. Azt is tudom, hol vannak. Hát, ha láttad, eredj utánuk, mert ha visszahozod őket, tied lesz a király fele királysága, s a három leány közül, amelyiket választod. Noha úgy, akkor csak menjen édesanyám a királyhoz, s mondja neki, hogy csináltasson egy 300 öles láncot, s annak a végére egy 7 mázsás karikát, a többi az én gondom. Elmegy az öregasszony a királyhoz, elmondja hajnal üzenetét. De bezzeg örült a király, ahány kovács volt a városban, mind összedoboltatta, s még aznap megcsinálták azt a 300 öles láncot, meg a 7 mázsás karikát. Aközben hajnal is odament az udvarba a 2 bátyjával, fogta a láncnak a karikás végét, a másik végét pedig fogta este meg éjfél, s úgy vitték a láncot végig a városon. Meg sem állottak, míg a városon túl az erdőbe nem értek, annak is a kellős közepébe. Ott volt egy nagy cserfa, annak a tövében egy lyuk, olyan széles, hogy azon egy ember jól beférhetett. Ezen a lyukon le lehetett menni Sárkányországba, de még ember fia le nem ment azon. Minden lélek messziről elkerülte. Na, mondta hajnal, ti másszatok fel erre a fára, üljetek le egy ágára, a lánc végét fogjátok meg jól, én a karikás végével leereszkedem Sárkányországba. Mikor aztán érzitek, hogy alulról rándítom, húzzátok fel. Ígérik, s fogadják a legények, hogy csak menjen bátorsággal, azzal elbúcsúznak egymástól, s hajnal leereszkedett a lyukon. 3 nap s 3 éjjel folyton ereszkedett lefelé. Akkor földet ért a lába, s elindult Sárkányországba. Nem ment erősen messzire, már ott is volt a Rézvárnál. Abban lakott a király legidősebb leánya, éppen az ablakon könyökölt, sírdogált magában, s mikor meglátta hajnalt, összecsapta a kezét. Jaj, lelkem, hajnal, hogy jöttél ide? Jöttem, ahogy jöttem, azt most ne kérdezze, jöjjön velem, mondta a király kisasszony. Mennék, lelkem, hajnal, de mindjárt jö a 7 fejű sárkány, s ha el nem bújsz előle, vége az életednek, vége az enyémnek is. Hát mitől olyan erős a 7 fejű sárkány, kérdezte hajnal. Mit eszik? Mit iszik? Nem eszik az egyebet, csak egy kenyeret, s nem iszik többet, csak 1 icebort. S mégis olyan erős, hogy 100 embertől sem fél egy maga. No hát akkor csak adj nekem is egy kenyeret, meg egy iccebort, szép király kisasszony. A többit bízd rám. Ad a király kisasszony Hajnalnak kenyeret is, bort is, hogy ne adott volna, és mikor éppen a kenyeret megette, s a bort megitta Hajnal, nagyot döndült a vár kapuja, s abban a pillanatban jött már a hétfejű sárkány is, csak úgy szakadt a láng mind a hét szájából. Hely, szörnyű haragra gerjedt, mikor Hajnalt meglátta, de nem sokáig tartott a haragja, mert Hajnal felkapta a buzogányt, s úgy fejbe teremtette, hogy csak nagyot nyekkent a sárkány, s azzal kiadta a páráját. Jaj, Istenem, de örült a király kisasszony! Egyszerűen leszaladt a palotából, egy rézvesszővel megsuhintotta a palotát, abból mindjárt alma lett. Azt a kebelébe dugta, és úgy mentek tovább ketten az ezüstvárhoz, ahol a középső király kisasszony lakott. Ezt a 14 fejű sárkány rabolta volt el, azt tartotta szomorú fogságban. A 14 fejű sárkány két kenyeret evett, s két iccebort ivott napjában. Hajnal is megevett hát két kenyeret, s megivott két iccebort, de fűbe is harapott a 14 fejű sárkány. A középső király kisasszony is megsuhintotta ezüst vesszővel az ezüst palotát, abból mindjárt alma lett, a keblébe dugta, s mentek az aranyvárhoz, ahol a kicsi király kisasszony hervadozott szomorú rabságban. A 24 fejű sárkány három kenyeret evett napjában, s három iccebort ivott. Hajnal is megevett három kenyeret, megivott három iccebort, s éppen háromszor olyan erős lett ettől, mint annak előtte volt, pedig ugyancsak rettentő nagy ereje volt addig is. De földhöz is teremtette a 24 fejű sárkányt, úgy földhöz teremtette, hogy egyszeribe kiadta a gonosz lelkét ez is. Na most már mehettek haza. A kicsi király kisasszony is megsuhintotta aranyvesszővel a várat, abból is alma lett. Szép aranyalma. Ott a király kisasszony a kebelébe dugta, s azzal mentek egyenest a lyuk szájához. Hajnal előbb a legidősebb király kisasszonyt ültette a karikába, azután megrántotta a láncot. Egyszeribe megindult a lánc felfelé, vitte a király kisasszonyt. Aztán sorjába felmentek mind. Legutolsónak maradt Hajnal, elhúzták őt is. Ahogy mind fent voltak, a három almát külön-külön letették a földre, meglegyintették a vesszővel, s ismét vár lett mind a három almából. Történetesen éppen akkor nézett ki az ablakán a király. Meglátja a három várat, s szeme szája elállott a csodálkozástól. Világ életében sem látott három ilyen szép várat, pedig szépnek elég szép volt az övé is. Nem volt maradása, befogatott a hintajába, hadd lássa tudja, ki építette olyan nagy hirtelen azt a három várat. Hely, majd meghalt szertelen nagy örömében, mikor meglátta a leányait. Bezzeg, hogy Hajnalnak adta mindjárt a fele királyságát, azzal a legkisebb leányt, mert a kicsi király kisasszonyt választotta Hajnal. A legidősebb király kisasszony estének lett a felesége, a középső pedig éjfélnek. Egyszeribe összeadták a fiatalokat, s aztán megzendült a muzsika, lett nagy dínom dánom helye húja vigasság, hét álló hétig állott a lakodalom. Én is ott voltam, hét hétig táncoltam, akkor elszaladtam, s hazáig meg sem állottam. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: A Hajnal című mesét hallottátok.

0: Csukásmese rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Csukásmese rádió. Október 4. Az állatok világnapja. Ma az óperenciás tengeren is túl, az egész világon az állatokat ünnepeljük. Sok érdekességgel készültünk ennek apropóján. Tudtad például, hogy a hangyák elbírnak olyan dolgokat is, amik a testtömegüknél sokkal nehezebbek? Számukra ez olyan, mintha te egy elefántot cipelgetnél.
3: Csukás István, kutya futó verseny. Aki előadja nektek, Takaró Mihály. Mikor végre felébredünk, én, a Rigók, a kiskutyám, meg is füldünk, én s a Rigók, ő a csapott nyalja bután. Hívom a kerti zuhanyhoz, de csak megvetően csahol. Mi vagyok én, talán kacsa? Szőr van rajtam, nem kacsatoll. Felöltözve elindulok a boltba tejért, kifliért. Nagy komolyan lépegetve a kertkapui kikísér, néz utánam bánatosan, hogy a szívem majd megszakad. Elmenőben integetek, s motyogok végig szavakat. Nem világgá megyek, ne sírj, és nem válunk el örökre. De csak lógatja a fejét bánatosan nyöszörögve. De amikor jövök vissza, haj, zengám a Pipacs utca, csahol-lohol bukfencezik fent a levegőben úszva. Sistereg benne az öröm, néha lemarad a lába, ámulok, hogy mennyi élet fér bele egy kis kutyába. Így futunk versenyt az örömmel. És megfordulunk 3-4-szer, nagy boldogan meg-megszagol, hogy a gazdi mégse vészel. Végre-végre célhoz érünk, jöhet a nagy díjkiosztás, első díj egy simogatás, második díj egy kis kolbász. És mindenki elégedett, ez a nap is jól kezdődik. És ha Isten megsegít, tán kibírjuk délelőttig.
4: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
2: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, 3 gyermek édesapja, akiknek nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy hallgassátok most meg tőlem Max Lucado Az enyém vagy című meséjét. Pancsinello Manó falván élt. Ő is fából készült, mint a többi fa Manó. Őt is Éli, a fafaragó mester faragta, mint a többi fa Manót. És ő is követette ostobaságokat, mint a többi fa Manó. Például, amikor elkezdett dobozokat és labdákat gyűjtögetni. Az úgy volt, hogy Nyulánk vett egy új dobozt. Másoknak is volt doboza, de az övé új volt. Nyulánknak nagyon tetszett az új szerzeménye. Úgy gondolta, ez a faluban fellelhető összes doboz közül a legklasszabb. Csak úgy csillogott, villogott. Nagyon büszke volt rá. Talán túlzottan is büszke. Fellemasírozott vele az utcákon, csak hogy minél több famanónak eldicsekedhessen vele. Láttátok már az új dobozomat? Kérdezte a mellette elmenőket. Meg akarjátok fogni egy kicsit? Pancsinellóhoz is odament és cukkolni kezdte. Ugye milyen klassz lenne, ha neked is lenne egy új dobozod? Pancsinellónak nagyon megtetszett Nyulánk doboza, és elkezdett egy saját doboz után sóvárogni. Nyulánk meg úton útfélen a dobozával dicsekedett, és azt gondolta, hogy ő sokkal jobb, mint a többi famanó, hiszen neki van egy új doboza. Fürge, egy másik famanó, nem értett vele egyet. Az én dobozom is van olyan, mint Nyulánké, mondta, miközben az út túloldalán ő is a dobozát mutogatta a famanóknak. Fürge doboza ugyan nem volt új, de egy kicsit nagyobb volt, egy kicsit fényesebb volt. És ez egy kicsit több volt, mint amit Nyulánk el tudott viselni. Nyulánk nagyon csúnyán nézett Fürgére. Aztán hirtelen egy jó ötlete támadt. Beugrott egy boltba és vett magának egy labdát. Így neki most több játéka volt, mint Fürgének. Egy doboza plusz egy labdája. Amikor Fürge ezt meglátta, összehúzta a szemöldökét. Nehogy már én maradjak alul, gondolta. Vett 2 labdát. Füligérő szájjal, 2 labdával és egy dobozzal vonult Nyulánkhoz, és nagy vigyorral az arcán odaszólt neki. Nekem több van, mint neked! Szinte még be sem csukta a száját Fürge, amikor Nyulánk már a boltban volt, és vett egy újabb dobozt. Aztán Fürge ugrott be, és vett még egy labdát. Utána meg Nyulánk vett egy labdát, Fürge meg egy dobozt. Labda, doboz, labda, doboz. Nyulánk, Fürge, Fürge, Nyulánk. És ez így ment egész nap. Akkor rögtön még leállíthatta volna valaki. Igazából a polgármester meg is próbálta. Hogy lehettek ilyen buták? Kérdezte tőlük. Kit érdekel, melyik őtöknek van több játéka? Ha, csak féltékeny vagy, mivel neked egy sincs, mondták neki. Én féltékeny? Rátok? De pár percen belül a polgármester is sorban állt a pénztárnál, karja tele dobozokkal és labdákkal. Újabb és újabb famanó jelent meg dobozokkal és labdákkal. A hentes, a pék, az ács, az orvos a felsővárosból és a fogorvos az alsóvárosból. Hamarosan az összes famanó azon volt, hogy neki legyen a legtöbb labdája és doboza. Az egyik doboz nagy volt, a másik fényes, az egyik labda nehéz volt, a másik könnyű. Cipekedtek a magas emberek, cipekedtek az alacsonyok. Mindenki cipekedett. És közben mindnyájan azt gondolták, a jó famanónak sok van, a nem annyira jónak kevés. Ha egy olyan famanó vonult végig a főutcán, aki akkora kupac labdát és doboz cipelt, hogy ki sem látszott mögüle, az emberek megálltak és megjegyezték, na ez itt egy jó famanó. De ha olyat láttak, akinél csak egy labda, vagy csak egy doboz volt, fejüket rázták és azt gondolták, esetleg a mellettük állónak oda is súgták, szegény famanó, szegény, szegény famanó. Pancinello persze nem akarta, hogy szegénynek titulálják, úgyhogy elhatározta, hogy annyi dobozt és labdát szerez, amennyit csak tud. Áttúrta a szekrényt és talált benne egy kis labdát. A zsebeit kiürítette és összeszedett annyi aprót, amiből már vehet egy kis dobozt. Ó, van egy jó ötletem, jelentette ki hangosan. Eladom a könyveimet, és a pénzből, amit értük kapok, vehetek még több labdát és dobozt. Így is tett. Vett egy dobozt, kék meg zöld színűt, aminek az oldalára felhőket festett.

és ami a legrosszabb, a barátaival réges-régen nem játszott. 1000 éve nem láttunk, mondta egy nap Lúcia. Gyere és játsz velünk megint, kérte haverja, fafejű. Nem mindenki volt odáig a dobozokért és a labdákért. Pancsinelló barátait például egyáltalán nem foglalkoztatta a gyűjtögetés. Pancsinellót viszont most jobban érdekelték a dobozok és a labdák, mint a barátai. Dolgom van, mondta nekik. Ők meg csak sóhajtottak egyet. De Pancsinellót ez sem érdekelte. Csak az, hogy a többi dobozos és labdás alak mit gondol róla. Ám bármilyen keményen dolgozott is, nem volt elég pénze, hogy annyi játékot vegyen, ami feltűnt volna a többieknek. Aztán támadt egy szuper ötlete. Elhatározta, hogy eladja a házát. Ez tiszta őrültség, mondta Lúcia. Hol fogsz akkor lakni? Kérdezte fafejű. Pancsinelló nem tudta, de nem is érdekelte. Másra sem tudott gondolni, mint hogy mennyi labdát és dobozt vehet majd a sok pénzen. Tehát eladta a házát. Vett egy csomó-csomó labdát, majd egy csomó-csomó dobozt. A sok játék miatt már azt sem látta, hova megy. Bőven a feje fölé ért a játékkupac, de nem zavarta. Egyébként is, mi van akkor, ha majd leszakadnak a karjai? Miért lenne az baj, hogy neki megy mindennek? Miért lenne az baj, hogy nincsenek barátai? Elvégre is van egy csomó doboza, meg labdája. Sőt, némely famanó még utána is fordult, amikor elment mellette, és hangosan megjegyezte, hűha, ez ám a jó famanó. Pancsinelló meghallotta ezeket. Nem látta ugyan, hogy kimondta, de pontosan hallotta. És nagyon jó volt hallani. Én jó famanó vagyok, gondolta magában. Egyszer aztán valaki megváltoztatta a szabályt. A polgármesterné. Nagyon büszke volt a sok labdájára és dobozára. Ráadásul az ő játékai nagyon különlegesek voltak. Előkelő, furcsa nevű boltokban vette őket, és az árcédulát is rajtuk hagyta, hogy mindenki láthassa, milyen sokba kerültek. Ő akart a legjobb famanú lenni. Egy nap aztán támadt egy ötlete. Nem csak, hogy nekem lesz a legtöbb játékom, hanem a legmagasabbra is én jutok. Fogta magát és felmászott az egyik doboz tetejére, onnan kiabálta. Figyelem, mindenki, ide nézzem! Hirtelen mindenki túl akarta szárnyalni. Egy famanó a szökőkútra mászott fel, egy másik az erkélyre, egy harmadik a tetőre. A hegymászás a polgármester ötlete volt. Manó csúcs Manó falva mögött emelkedett. Felmászom a csúcsra! Kiáltotta és azt remélte, hogy ő ér oda elsőként. A cél most már az volt, hogy a legtöbb játékkal a leggyorsabban és a legmagasabbra jussanak fel. Dobozokkal és labdákkal megrakott famanók roholtak fel a hegyoldalon. De buta ötlet volt ez a verseny. Mivel nem látták, hogy hova tartanak, neki mentek egymásnak. Mivel holtfáradtak voltak, megbotlottak a saját lábukban is. Mivel keskeny volt az ösvény, néhányan félreléptek és legurultak. De a famanók csak mentek, mentek. Pancsinelló leghátul kullogott, nehezen mászott. Neki nehezebben ment, mint a többieknek. Végül is ő még nem régóta jó famanó. Nem szokott hozzá a sok cipekedéshez, de eltökélt volt. Szépen rakta egymás után kis falábait. Mivel azonban nem látott maga elé, azt sem tudta, hogy az ösvény szélén ment. Azt sem vette észre, amikor letért az ösvényről, csak azt tudta, hogy hirtelen egy szál magában volt. Hűha, mindenkit megelőztem, gondolta. Így aztán csak ment, mendegél tovább. Már biztosan egészen közel vagyok a csúcshoz, micsoda jó famanó vagyok. Én érek fel elsőként a legtöbb játékkal. Egyszer csak Pancsinelló megbotlott valamiben. Próbált ő egyensúlyozni, hátrahajolt, majd előre, de csak nem tudott megállni. Játékai jobbra-balra dőltek. El fogok esni, gondolta. Persze ő nem tudta, hogy az Éli házához vezető ösvényre tévedt. A műhely ajtó küszöbén botlott meg, és hasra vágódott. Amikor észrevette, hogy hol is van, nagyon zavarba jött. Sokáig csak feküdt ott, arcával a földön, sok labdája és doboza szanaszét körülötte. Az egyik labda elgurult, és pontosan Éli satupadjánál állt meg. A fafaragó ekkor megfordult. Pancsinelló. Mély hangja nyugodt és kedves volt. A kis famanó még mindig nem mozdult. Érezte, hogy elpirul. Úgy látom, nagy a rakományod. A kimerült famanó 4 kézlábra állt, de még mindig lógatta a fejét. Ezek itt a dobozaim és a labdáim, mondta csendesen. Játszol velük? Kérdezte Éli. Pancsinelló megrázta a fejét. Szereted a dobozokat meg a labdákat? Az érzést szeretem, amit bennem keltenek. Milyen érzést keltenek benned? Hogy fontos vagyok, válaszolta

0: Pancinello még mindig nagyon halkan. Szóval úgy gondolkozol, mint a többi famanú, jegyezte meg Éli. Azt gondolod, hogy minél több valamid van, annál jobb vagy, és annál boldogabb leszel. Valahogy így. Gyere csak ide, Pancinello. Mutatni akarok neked valamit. Pancinello most először emelte fel fafejét, és felnézett Élire. Megkönnyebbült, amikor látta, hogy a faragómester nem mérges. Követte az ablakhoz. Nézd meg őket, mondta Éli. Pancinello kinézett az ablakon, és látta, hogy a nyüzsgő famanúk még mindig másznak felfelé. Megbotlottak, hasra estek, veszekedtek, lögdösték a másikat, hogy haladjon már. Boldognak látszanak? Kérdezte Éli. Pancinello némán rázta a fejét. Fontosnak látszanak? Egyáltalán nem, mondta Pancinello, miközben tekintetével megkereste a polgármestert és feleségét. A polgármester a földön feküdt, a felesége meg éppen akkor állt fel a férje hátára. A feje tetején egy dobozt egyensúlyozott, szájában egy labda volt. Szerinted, amikor a famanúkat faragtam, azt akartam, hogy így viselkedjenek? Kérdezte Éli. Nem. Pancinello vállára egy nagy kéz nehezedett. Tudod, mibe kerültek neked ezek a dobozok meg labdák? A könyveimbe, az ágyamba, a pénzembe, a házamba. Kisbarátom, ennél sokkal többet veszítettél. Pancinello próbált visszaemlékezni, hogy vajon mi egyebet adott még el, de Éli már folytatta is. A boldogságodat. Nem voltál boldog, ugye? Pancinello egy pillanatig habozott. Nem. Elveszítetted a barátaidat, de leginkább a hitedet, a bizalmadat. Nem hittél abban, hogy én boldoggá teszlek. Ezekben a dobozokban és labdákban bíztál. Pancinello a játékkupacra nézett. Hirtelen már egyáltalán nem tűntek értékesnek a kincsei. Ezt jól elrontottam, mondta. Nem baj, vigasztalta Éli. Azért még értékes vagy. Pancinello lehajtotta a fejét és elmosolyodott. Értékes vagy. Nem amiatt, amid van, hanem amiatt, aki vagy. Mert az enyém vagy. Szeretlek. Ezt ne felejtsd el, kis barátom. Nem felejtem el, mondta Pancinello most már széles mosollyal. Aztán hirtelen elkomorodott. Éli? Igen. Mit csináljak ezzel a sok dobozzal meg labdával? Talán odaadhatnád valakinek, akinek tényleg szüksége van rájuk. Pancinello megfordult, hogy hazainduljon, de újból megállt. Éli? Igen. Nincs hol aludnom. Szeretnél ma este itt aludni? Kérdezte Éli mosolyogva. Hát persze, nagyon fáradt vagyok. Így azon az éjszakán Pancinello egy halom faforgácson aludt. Úgy aludt, mint a bunda. De jó volt a mesterházában lenni.
1: Halihú!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: hogy van ez?
1: Tudor kukac kideríti.
2: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül! Tudor kukac köszönt benneteket, az én vagyok, a kukac, a padlásról.
3: A gyümölcs azért olyan finom és édes, hogy az állatok, például a madarak megegyék. A magot nem tudják megemészteni, ezért kikakíják valahol. A mag így a földre pottyan, és növekedésnek indulhat. A pitypang magjait a szélhordja szerte szét, a toklász pedig potyautasként ragad az állatok szőrére, hogy távolabbra kerüljön. A vadgesztenye csak egyszerűen lepottyan a földre, és elgurul. A mókusok elássák a makkokat, ám sokszor elfelejtik, hová is temették. Ennek köszönhetően később fák nőhetnek ki a földből.
1: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is.
4: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Csukás Mese Rádió.
6: Október 4-e van. Mai névnaposunk Ferenc, Aurora és Zora. Sok boldogságot!
1: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok. Okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Cernák Eszter, első nap az óvodában. Eljött Zoé, a háromfejű kis sárkány első napja az óvodában. A kis sárkány idegesen készülődött. Anya sárkány meg apa sárkány egész héten arról meséltek, milyen jó is lesz majd óvodába járni. Lesz ott sok-sok játék és sok új barát. De hát ők már olyan régen jártak óvodába. Mi van, ha azóta már nincs is ott olyan sok érdekes játék? És mi van, ha nem lesz egyetlen barátja sem? Kedvenc kék, sárga, piros csíkos ruháját vette fel, még a hajába is kék, sárga és piros masnis csatokat tűzött. Kéket az egyik fejére, sárgát a másik fejére, pirosat a harmadikra. De valahogy sehogy sem akaródzott neki elindulni az óvodába. Anya, ez a sárkányfűtea nem elég meleg. Rázta a fejét és eltolta maga elől a bögréjét. Egy pillanat, kicsikém, válaszolta anya sárkány mosolyogva, és egyik fejével már is tüzet lehelt a bögrére. Anya, most meg túl forró a bögre, panaszkodott Zoé. Utána rettenetesen sokáig mosta a három fejének az összes fogát, aztán nem találta a szandálját. Végül egyszerűen túl fáradtnak érezte magát, hogy óvodába menjen.
0: Gyere, kincsem, most már ideje indulnunk,
7: mondta végül az apukája.
0: Szeretnéd, ha repülnénk az óvodáig?
7: Na, erre Zoénak is megjött a kedve az induláshoz. Nagyon szeretett repülni, de egyedül még nem tudott, mert a zöld sárkányoknak csak iskolás korukban kezdett kinőni a szárnyuk. Hamar elhagyták sárkányföldét, elrepültek a tündérek rétje fölött, egészen az unikornisok legelőjéig, de a trollok barlangjánál balra fordultak, hogy kikerüljék a Yetik hegyét. A szivárvány óvoda a Manók erdeje mellett kapott helyet, a világvége fasor 2. szám alatt. Zoé szorosan markolta az apukája kezét, míg megkeresték a csoportját. Az öltöző szobában azonnal felfedezte a jelét, a kobold macskát, amit az anyukája nyáron már minden ruhájába belerajzolt. A kis sárkány könnyen megjegyezte a jelét, mert a kobold macska volt a kedvenc állata. Leült a jele előtti farönkre, és levette a szandáját, hogy kényelmes, benti cipőre cserélje. Alaposan megmosta a kezét, és beletörölte a kobold macskás törölközőbe. Az óvónéni kijött üdvözölni az újonnan érkezettet. Zoé ilyetten látta, hogy az óvónéninek hatalmas orra, és még hatalmasabb csúcsos kalapja van, amit sárga csillagok díszítenek. Szia! Én Boszi óvónéni vagyok, te pedig biztosan Zoé, köszöntötte mosolyogva a kis sárkányt. Szia! Köszönt vissza Zoé udvariasan, de aztán gyorsan elbújt az apukája lába mögé. Nincs kedved bejönni velem a szobába? Kérdezte Boszi óvónéni, és kezét nyújtotta a kis sárkány felé. Rengeteg érdekes játék van ám odabent. Olvashatunk egy mesét az erdei manók kalandjaiból, színezhetsz unikornisokat, vagy csatlakozhatsz a többiekhez, akik éppen sárkányfűlevest főznek a játékkonyhában. Sárkányfűlevest? Csillant fel Zoé szeme, és egyik fejével óvatosan kikukucskált az apukája lába mögül, hogy belásson a szobába. Odabent egy türkiszkék szoknyás tündérlány már lelkesen kevergetett valamit egy lábasban, miközben egy hófehér unikornis a válla fölött áthajolva fintorogva szaglászta, hogy elkészült-e már az ebéd. Azt hiszem, talán megnézem azt a sárkányfűlevest. Apa sárkány adott egy-egy puszit Zoé mindhárom fejére, aztán a kis sárkány félinken megfogta az óvónéni kezét, és elindult a játékkonyha felé. A tündérlány és az unikornis fiú örültek, hogy egy igazi sárkány segít nekik sárkányfűlevest főzni, és nem sokára már úgy játszottak együtt, mintha mindig is barátok lettek volna. Közben szép lassan megérkeztek a többiek is. Egy hatalmas yeti fiú, aki legalább egy fejjel magasabb volt a többieknél. Egy kis erdei manólány és egy barlangi troll fiú. Őket nem érdekelte túlzottan a sárkányfűleves, inkább leültek a szoba másik felébe, és levettek egy hatalmas kosarat a polcról. A kosárban mindenféle fadarabok, ágak, apró rönkök, kavicsok és kisebb kövek voltak, melyekből remekül lehetett építeni. Várjatok, mi is jövünk, kiáltotta Zoé, és ők is leültek a friss mohaszőnyegre játszani. Boszi óvónéni elégedetten figyelte az új kis óvodásait, akik mind együtt játszottak, aztán meg együtt szaladgáltak az udvaron. Még az óvónéni ügyetlenkedésein is mind együtt nevettek, Boszi óvónéninek ugyanis csak a neve volt Boszi. Sajnos túlságosan kedves és jó szívű volt, ezért kicsapták a boszorkány iskolából, és még a bibircsókját is elvették. Így aztán Boszi néni sosem tanult meg rendesen varázsolni, és a varázslatai rendre félre sikerültek, amin aztán a gyerekek Zoéval az élen jókat nevettek. A kis sárkány már el is felejtette, mennyire félt reggel az indulástól, és arra gondolt, hogy ez az óvoda tulajdonképpen nem is olyan rossz hely.
1: Legyen ma is remek napotok! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Sej, haj, denevér, bennünk van a kutya vér. Sej, haj, denevér.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Sziasztok! Réka vagyok, és mára is találós kérdéssel készültem. Figyeljetek csak! Fülem hosszú, bundám sejmes, a farkincem pöttöm, húsvétkor a gyereksereg nagyon várja jöttöm. Sejtettem, hogy ezt egyből kitaláljátok. A válasz hibátlan. Ez valóban a nyúl. Eláruljátok, mi segített ilyen gyorsan megoldani a feladványt? Hosszú fülű húsvéti nyuszi. Világos. Nagyon okosak vagytok.
0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Ma egész nap az állatokat ünnepeljük. Tudtad, hogy a vándormadarak többsége képes repülés közben is aludni? Az albatrosz például 25 km/órás sebesség mellett is könnyedén elszenderül. Ki látott már madarat repülve álmodni?

0: A róka meg a sajt. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy róka. Ez a róka egyszer egy szép, holdvilágos éjjelen beszökött a gazdasági udvarra valami élelmet keresni magának. Össze-vissza járta a tyúkketreceket, disznólakat, mindenféle melléképületeket, de ennivalót magának nem talált. Ki akart volna már menni az udvarról, de meglátta az udvar közepén a kutat. Oda ment a kúthoz, felállt a két lábára a kút mellé, s belenézett a kút vizébe. S akkor a tükrében meglátta a holdvilágot. Azt gondolta a róka, hogy az egy nagy sajt. Gondolkodott, hogyan mehetne ő oda be, hogy a sajtot megegye. Hamar ki is találta, felmászott a kút tetejére, s ott a két vödör közül az egyikbe belelépett. A vödör nehezebb lett, mint a másik, s leszaladt a vízre. Mikor leérkezett a róka, észrevette magát, hogy az nem sajt, hanem csak a holdvilág. Akkor már bánta, hogy miért ment be, de onnan kijönni már nem lehetett. Gondolkozott, búsult, hogy mi lesz belőle. Hát egyszer egy farkas is bevergődött az udvarra, hogy az is keressen valami ennivalót. Az is összejárta a tyúkólakat, a disznólakat, jobbra-balra, erre-arra, de nem talált semmi ennivalót. Mikor már ki akart volna menni, ő is meglátta a kutat, s odament. Felállott két lábra a kút gárgyája mellé, s belenézett a kútba. Látja, hogy a vödörben ott van egy róka, s mellette egy nagy sajt. Azt mondja: Ej, nyete róka koma, de jól van neked dolgodott. Nem adnál nekem is abból a sajtból egy kicsit? Dehogy nem, farkas koma, adok biza, válaszol gyorsan a róka. Na de, hogy lehet oda bemenni? Azt mondja a róka. Másszál csak fel a fedelire kútnak, s ülj bele abba az üres vödörbe, s azt téged szépen behoz ide. Mert a róka tudta, hogy a farkas nehezebb, mint ő, s mikor az bemegy, ő kijön. Be is ült a farkas a vödörbe, és indult lefele, a róka meg kifele. Egymás mellett jöttek el, hát jó étvágyot kívánt a farkasnak a róka, s mikor kiérkezett, kiszökött a vödörből, és elfutott. A farkas látta, hogy be van csapódva, mert nem sajt, csak a holdvilág. De nem volt mit tenni. Ott kellett üljön reggelig, amíg megvirrat, s a gazda ment, hogy húzzon a marháknak vizet. Hát látja, hogy a vödörben egy farkas. Összekiabálta a szomszédokat, s azok jó kézbeliekkel összekerekedtek, kihúzták a vödröt, a farkast megverték, a bőrét eladták jó pénzért. Így volt, vége volt, mese volt.
0: A Róka meg a Sajt című mesét hallottátok.
2: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
3: Nemes Nagy Ágnes, a titkos út, előadja Kőszegi Ákos. Hogyha most elindulok, aztán balra fordulok, egy kis útig, titkos útig, Lábujjhegyen eljutok. Egyik oldalt házak háta, fal a másik oldalon, és a lombok zöld szakálla átömlik a kőfalon. Nem jár erre senki, senki, csak talán a nem tudom ki. Az is akkor, hogyha kell, kézen fogva senkivel. Messze innen utca lárma, messze dong a kis vasút. Itt bújik a pszt, pszt, így lapul a pszt, pszt, titkos út.
2: mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Púpa hátán, de nem bánja, sivatagot körbejárja. Mi az?
5: Ez pedig a teve.
2: Csukás Mese Rádió.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Sziasztok, én ifjam Bazsinka József vagyok, és most én mesélek nektek. Mester Györgyi Jó utat című meséjét hallhatjátok. A közlekedési eszközöket gyártó üzem hatalmas kupolás csarnokában egyidejűleg két jármű összeszerelésén dolgoztak a munkások. Szinte versengtek egymással, melyik villamos készül el előbb. Persze a sietség ellenére nagy odafigyeléssel és precizitással végezték a munkájukat. Amikor már lábon, illetve kerekeiken álltak a járművek, jöhetett a festés. Ragyogó sárga színt kapott mindkét villamos. De hogy mégis megkülönböztethessék őket, mármint hogy melyik csapat melyiket készítette, egy leleményes munkás kitalálta, fessenek az egyik jármű elejére egy piros, mosolygó szájat, a másik orrára pedig egy fekete színű, kacskaringós bajuszt. Mikor mindezzel elkészültek, öröm volt ránézni a két műalkotásra. Ráadásul még mosolygásra is késztette a szemlélőket a kiegészítés, a száj és a bajusz, amitől olyanná vált a két jármű, mintha párjai lennének egymásnak, egy hölgy és egy fiatal ember. A munka határidő előtti eredményes befejezését követően a munkások hazaindultak. A két vadonatúj villamos a csarnokban várakozott, s hogy kellemesebben teljen a várakozás ideje, beszédbe elegyedtek egymással. Te hová szeretnél kerülni? Kérdezte kíváncsian a páros lánytagja. Nagyvárosba? Esetleg egy vidéki kisebbe, ahol nincs nagy tömeg és kevésbé koszolódnak el a most még gyönyörű, tiszta üléshúzataink? Én, válaszolta a fiú villamos, a nagy igénybevétel ellenére inkább a nagyvárosba kívánkozom. Szeretem a sokszínű tömeget, az utcán mellettem elhaladó többi jármű látványát, a hangzavart, melyből sok érdekes dolog is kiszűrhető. Én szívem szerint egy kisebb településre kívánkozom. Szeretem a nyugodt haladást, a kisebb zajt, amikor az emberek nem tiporják le egymást, nem tülekednek a villamosra való fel- és leszálláskor, mondta a lány. Úgy legyen, összegezte a fiú villamos az elhangzottakat. Pár nappal később a két vadonatúj járművet elszállították a szerelőcsarnokból, hogy útjukra bocsássák őket. A páros fiú tagja a fővárosba került, épp úgy, ahogy szerette volna, a kislány pedig egy csendes, vidéki településre, ahol nemrégiben épült csak ki a villamos pálya, és ő volt a rajta közlekedő első járművek egyike. Telt múlt az idő, a két villamos időnként elmélázott azon, vajon hogy alakult a másik sorsa. Tényleg jó dolog a nagyvárosban közlekedni? És valóban olyan kellemes a vidéki lét? 3 év telt el, ami még igencsak fiatalkor egy villamos életében, amikor a szerencsétlenség bekövetkezett. A fővárosban élő és közlekedő legény villamosba a közlekedési jelzőlámpa meghibásodása miatt belé szaladt egy lila trolibusz. A villamos hátulját rongálta meg az otromba jármű. Behorpadt a szép, fényes sárgára festett, addig hibátlan oldallemeze, kidőlt pár ülés, rongyossá szakadtak a húzatok, kifacsarodtak a széklábak, s a kapaszkodó kis szomorú látványt keltően ketté törve lógtak alá a mennyezetről. A sérült villamost bevontatták a remízbe, ami szokásos szálláshelye volt. Míg azon búslakodott, vajon mennyi időbe telik, amíg megjavítják, eszébe jutott kis társa, a lány villamos. Ő talán jobban járt a vidéki léttel. Remélte, hogy nem szenvedett balesetet, és továbbra is olyan mosolygós a piros szája. Hogy nem, a fiú villamost javítás után nem a fővárosban helyezték újra forgalomba, vidékre került. Úgy gondolták, ha már sérült, vagyis a javítás ellenére nem tökéletes, jobban teszik, ha vidéken futtatják, ott helyezik üzembe. Talán a sors akarta úgy, de éppen abba a városkába vitték, ahol a lány villamos szállította, hozta-vitte az embereket. És az már nem volt véletlen, hogy a remízben egymásra leltek. Nagyon megörültek egymásnak. Beszélgetésük során a fiú villamos elmesélte, hiába szépek a főváros körútjai, érdekes a tarka embertömeg, a sok különféle dudahang, a csilingelés, igen nagy a forgalom, így gyakoriak az ütközések. Mesélt a balesetéről, és hogy már nem érzi magát tökéletesnek. A valamikori ragyogó fénye elhomályosult, ő pedig lélekben megtört. Ekkor a lányvillamos vigasztalni kezdte. Ne búsulj! Én épp olyan szépnek és teljesnek látlak most is, mint amikor először egymás mellett álltunk a szerelőcsarnokban. Számomra ugyanaz vagy, aki korábban voltál, mondta barátságosan. A fiú villamosnak nagyon jól estek a kedves szavak. Megnyugtatták, hogy bár volt egy balesete, azért ő ugyanúgy végzi majd a munkáját, mint korábban, és új utasai nem fogják kárát látni az ő balul sikerült fővárosi kalandjának. Felvirradt egy új nap, és a két villamos egymás után kigurult a remízből. Üdvözlésképpen felvillantották a lámpáikat, hiszen kora reggel volt még, és csak számukra érthető gépnyelven suttogták egymás felé. Biztonságos közlekedést, jó utat!
2: Csukás Mese Rádió. Szépséges jó reggelt kívánok, gyerekek! Hogy aludtatok? Ugye nálatok is járt álomtündér az éjjel? Remélem, hogy szépeket álmodtatok. Nyújtózkodjatok egyet, és hallgassátok a reggeli rigókat. Hajnalban, amikor még alszik a város, és alszik az utca, ők azok, akik muzsikával köszöntik az ébredő napot. Én nagyon szeretem hallgatni őket. Azt tudtátok, hogy amíg alszotok, a nap a föld túlsó oldalán élő embereknek ragyog? No, nem a nap úszik odébb az égen, hanem a föld fordul el a naptól, hogy közben saját maga körül is forog. Ha kiugrottatok az ágyból, és megmostátok vízzel az arcotokat, énekeljétek el, hogy süss fel nap, fényes nap, kertek alatt a ludaim megfagynak. Ha picit még álmosak vagytok, segít a reggeli torna, vagy az, ha alaposan kiszellőztetitek a szobát. Legyen ma is mese szép napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek, dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. Lázár Ervin, Molnár fia zsákbúzája. A falu végen laktak a molnárék a patak mellett, takaros kis házacskában. Igaz, a kéményből hiányzott egy darab, meg a tetőn is tátongott egy-két jókora lyuk, de azért takaros ház volt, hiszen rezgő nyárfa állt az udvarában, rozmaring nőtt a csonka kéményen, a tetőn meg egész esztendőben úgy zöldelt a moha, hogy mindenki megbámulta, aki arra járt. Ezért volt takaros a szegény Molnár háza. De a fia volt mégis a legtakarosabb. Hetet hét országon nem találhattak nála különblegényt. Erős is volt, okos is, bátorságért sem ment a szomszédba, s ha dolgozni kellett, akkor is ember volt a talpán. És mint aféle legény, szerette a nótát meg a táncot. Talán kicsit jobban is szerette, mint kellett volna. Nem nagyon sokkal, de azért icipicivel mégis. Mikor aztán 21 esztendős lett, odaállt eléje az apja. Megnőttél, fiam, ember lettél, mondta neki. Itt az ideje, hogy megállj a világban a saját lábadon. Én szegény ember vagyok, nem adhatok neked sok útravalót, de amit kapsz, jól becsüld meg, és mindig csak azt tedd, amit most mondok. Kíváncsian várta a legény a folytatást, az apja meg ez alatt bement a malomba. Volt itt egy zsákbúza. Nagyon régen őrizték, tartogatták, akkor sem nyúltak hozzá, mikor betevő falatjuk sem volt, pedig csak ezt a zsákbúzát kellett volna garatba önteni, aztán lett volna lisztjük, kalácsuk. Hanem a Molnár soha nem engedett a zsákhoz nyúlni, pedig hely, de sokszor maradtak ebéd meg vacsora nélkül. Ezt a zsákbúzát hozta ki a Molnár a keleplő malomból, s a fia elé tette. Ez az útravalód, fiam, mondta. Ej, édesapám, ámult el a legény. Nem jobb lenne ezt cipó formájában elvinni? Vagy eladnánk? Két tallért is megadnak érte, azért aztán mindenfélét vehetnék az úton, amíg munkát nem találok. A tallérnak zsák se kell, könnyű is, kicsi is, elfér a zsebemben. A Molnár a fejét rázta. Nem úgy van az, fiam. Nem tallér kell neked, hanem ez a zsák búza. Mert jól jegyezd meg, ilyen búza nincs több a világon. Ha ezt elveted, 1000 zsákkal terem. Ez tetszett a legénynek. Még hogy 1000 zsákkal? Az lesz ám csak az igazi gazdagság. Nem járul többet mezitláb soha életében, és még a király is megsüvegeli. Körül is nézett mindjárt, hogy hol találna vetéshez alkalmas földdarabot. Az apja észrevette, hogy a fia már keresi is a helyet a vetésnek, s megszólalt gyorsan. Hanem fiam, van ám egy bökkenő. Nem vetheted oda a búzádat, ahova akarod, mert akkor egy szem nem sok, annyit sem terem. Egyetlen hely van csak a világon, ahová elvetheted. Lehet, hogy közel, lehet, hogy messze, én azt nem tudhatom. De ha akarod, biztosan megtalálod, csak erő kell hozzá, és csüggedned sem szabad soha. Vakarta a legény a feje búbját. Mégis hogyan találom meg? Nem indulhatok vaktában a világnak. Azt nem is kéri tőled senki, nyugtatta meg az apja. Ezen az úton elindulsz napkelet felé. Keveset pihenj, keveset aludj, csak éppen annyit, amennyi szükséges. Menni kell, menni. És amikor aztán egy dombocskához érsz, állj meg, vedd le a válladról a zsákot, és vesd el a dombocska földjébe a búzát. De nem lehet ám akármilyen dombocska. Ennek a dombocskának fekete humusz a földje, puha, omlós. A legtetején meg három fenyőfa áll, és mind a három fenyő csúcsán egy pirosbegyű madár énekel. Jól van, elbúcsúzott a legény a szüleitől, az édesanyja még sírt is egy sort, de nem tartóztatta, hiszen tudta jól, egyszer minden legénynek neki kell vágni a világnak. Ment, mendegélt a legény, még fütyörészett is, pedig ugyancsak húzta a vállát a jókora zsák. De azt gondolta magában, mit számít ez a kis fáradtság, amikor ekkora gazdagság vár rá. Még meg is simogatta a nehéz zsákot. Ugye, zsákocska, nem hagyjuk mi cserben egymást. Az országút nagyon hosszú, nem lehet látni se elejét, se végét. A nap egyre feljebb kapaszkodott, nem volt az égen egy árva felhő, meleg volt, verejtékezett a zsák alatt a legény. De nem hagyta magát, ment csak keményen. Egy kis felhő nem ártana ugyan, gondolta magában, de ha nincs, nincs. Meg kell találnom a dombot. Három nap, három éjszaka ment egyfolytában. A zsák már nagyon nyomta a vállát, s a lába is fájt kegyetlenül. Na most már igazán itt lehetne az a dombocska, mondta bosszúsan a negyedik nap reggelén, de bizony dombocskának még csak nyoma sem látszott sem erre. Lefeküdt hát a legény, feje alá tette a zsákot, s nem sokára el is aludt. Azt álmodta, fényes hintóval állított be az apjához meg az anyjához, s olyan kéményt ragadott a házra, meg úgy befoltoztatta a lyukat, hogy a nap megállt csodálkozni az égen. El is mosolyodott álmában. Kisvártatva aztán felkelt, vette a zsákot és tovább indult. Most már nem lehet messze a dombocska, gondolta. De bizony a dombocska nem látszott sem erre. Újra eltelt három nap. Megint nagyon elfáradt, és már az járt az eszében, talán nem is mondott igazat az apja, amikor meglátott egy dombocskát. Na végre, örült a legény, és meggyorsította lépteit, és mintha még a zsák is könnyebb lett volna a vállán. Mikor közelebb ért, látja ám, hogy a dombocskának sárga homok a földje, a tetején meg egyetlen fenyő áll, és a fenyő csúcsán egy zöld vegyű madár énekel. Ejha, csodálkozott a legény, mintha az apám azt mondta volna, hogy három fenyőt találok, meg fekete földet. De hiszen itt a domb. Apám biztosan tévedett. Aztán arra is gondolt, hogy tovább kellene vinni a zsákot. De hiszen más domb nincs is itt sem erre, mondta. Fogta hát a zsákot, letette, kioldozta, és elkezdte vetni a szép, piros szemű magot. Szórta, szórta, még dudorászott is. Bár azért a három fenyő, a fekete föld meg a pirosbegyű madarak nem hagyták nyugodni. Egyszer csak látja ám, hogy a zöldbegyű madár elhallgatott a fenyőn, és ilyetten verdes a szárnyával. Mi bajod, kis madár? Kérdezte a legény. Nem a te földed, nem a te földed! Csivitelte a madár. Hely, ennek a fele sem tréfa! Gyorsan bekötötte a legény a zsák száját, várra kapta, aztán neki az országútnak. Sokkal könnyebb lett a zsák, hiszen a fele mag hiányzott, de azért a legény mégis nehezebbnek érezte. Fel sem mert nézni nagy bánatában, csak az utat bámulta egyre lehajtott fejjel. Három hétig ment éjjel-nappal szakadatlan. A fél zsák búza már nagyon húzta a vállát, a lába is kisebesedett. Most már aztán igazán megszenvedtem érte, hol van hát a domb, morgott magában. Elég lesz a fél zsák búza is, hiszen még így is 500 zsákkal terem. Cifrahintót ugyan nem vehetek, s otthon is csak a kéményt tudom megcsináltatni, a tetőt nem, de ez is több a semminél. Már-már elhatározta, hogy pihen egyet, mikor a látóhatár szélén meglátott egy dombot. Na végre! Kiáltott boldogan, és futásnak eredt. A dombnál megint elcsodálkozott, mert ennek a dombnak barna volt a földje. A tetején két fenyőfa állt, s mind a két fenyő csúcsán egy-egy kékbegyű madár énekelt. Mintha apám három fenyőt mondott volna meg fekete földet és pirosbegyű madarakat, gondolta a legény, de aztán legyintett. Ugyan honnan tudhatta volna ő? Meg aztán más domb nincs is a közelben. Ez lesz az bizonyára. Fogta a zsákot, kioldozta a száját, és vetni kezdte a búzát. Vetett, vetett, de valami nem tetszett neki. Fölnéz egyszer a fára, hát látja ám, hogy a két madár úgy verdes a szárnyával, mintha a szívüket szaggatnák. Mi bajotok, madárkák? Kérdezte ilyetten a legény. Nem a te földed, nem a te földed! Csivitelték a madarak. Fogta erre gyorsan a legény a zsákot, s szaladt az országútra. Hát alig megy néhány lépést, egyszerre csak látám egy dombot. Fekete a földje, három fenyő áll a legtetején, s mindegyik fenyő csúcsán egy pirosbegyű madár énekel. Volt öröm, mikor meglátták a legényt. Csapkodtak a szárnyukkal örömükben, integettek boldogan. Megjött a mi fiunk, megjött a mi fiunk! A legény meg csak állt, szólni sem tudott. Vessél már, énekelték a madarak. Rád vártunk! Letette a legény a zsákot, belenyúlt, de bizony egy fia magot sem talált. Miért nem vetsz, miért nem vetsz? Kérdezték a madarak. Erre aztán ledobta a legény a zsákot, s elfutott. Fájt a szíve, majd meghasadt. A három pirosbegyű kismadár meg mind elszállt, a fekete földű dombocska egyszeriben kősziklává változott. Látod, látod, Molnár fia, miért szórtad el a búzádat?
2: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

az elkényeztetett megváltó. Réges-régen, még abban az időben, amikor lehetett hinni a proféciáknak, egy eldugott kis falu epekedve várta, hogy elérkezzen népükhöz az ősi jóslatból ismert megváltó. A jövendőlés szerint, oktatta a nebulókat egy mindentudó aggastyán, hosszú éhínség után születik majd meg a gyermek, akinek egyik szeme, mint az ég, olyan kék, másik szeme pedig sötétebb lesz még az éjszakánál is. Ő hozza majd el számunkra a virágzást. Még aznap este a település szélén roskadozó kunyhóban egy jóra való parasztasszony életet adott második gyermekének. Mikor a bába megmosdatta a síró csecsemőt, ilyettében majdnem elejtette. Anyuka, ezt látnia kell, sikoltotta. Világra hozta a megváltó gyermeket, nézze a szemeit. Imába foglaljuk a nevét, felírjuk a kéménybe a mai estét, hogy még unokáink is emlékezzenek a sorsfordító éjre. Hamar híre ment a faluban a nagy eseménynek, s a lakók sorra tiszteletüket tették az újszülöttnél. Valamennyien ajándékkal kedveskedtek neki, egy kis liszttel, némi kukoricával, néhány szem gyümölccsel. A gyermek, bár még egy napos sem volt, kitátott a száját, és mindent bekebelezett, ami csak a keze ügyébe került. Mikor végzett a lakmározással, hirtelen régen várt, éltető eső zúdult le az égből, egyenesen a termőföldekre. Ó, hogy milyen csudakor érkezett a falu életébe! Nem volt olyan növény, mi ne termett volna meg. A legszebbeket pedig mind-mind a legendás gyermeknek ajándékozták. Az egész településen egyetlen ember volt, ki nem nézte jó szemmel a megváltó körüli zsongást. A gyermek nővére. Helytelenítette, hogy valakit úgy istenítsenek, halmozzanak el adományokkal, hogy az a fülebotját sem mozdítja. Hiszen így ő sem fogja megtanulni, hogy a jutalomért tenni is kell valamit, fakadt ki egyszer édesanyjának a leány. Azt fogja hinni, hogy más emberek feladata őt eltartani. Csapja szádra, kislányom, szitta le az anyja. Az én legkisebb gyermekem, maga a Messiás, folytatta könnybe lábadt szemekkel. Ha még egyszer meghallom, hogy ellene áskálódsz, nem állok jót magamért, fenyegetőzött az elvagult asszony. Ahogy az idő telt, a falu csak hordta az édesebbnél édesebb gyümölcsöket, a forró kenyereket és a friss pörköltöket. A megváltó gyermekből pedig felnőtt cseperedett. De még milyen felnőtt! A sok elemózsiától olyan nagyra nőtt, mint egy ház, már megmozdulni is alig tudott. Testalkatával ellentétben a természete cseppet sem változott. Pontosan úgy viselkedett, mint egy újszülött. Mindent akart, és mindent azonnal akart. Még az öltözéke is inkább pelenkára hasonlított, mint egy tisztességes nadrágra. Az évek múlásával a földek termékenysége is alább hagyott. Egyre kevesebb és egyre rosszabb minőségű étel került az asztalokra, s így a megváltó elé is. Ezzel akarjátok kiszúrni a szemem? Tajtékzott a Messiás. Azt hiszitek, hogy három csirkével, öt kosárnyi fügével és 10 cipóval jól lakom vacsorára? Ilyen hálátlan népséget még nem hordott a hátán a föld. A falu lakói elszégyelték magukat, és saját gyermekeik elől vették el a napi betevőt, hogy megmentőjüket kiengeszteljék. Csak hogy ez nem folytatódhatott így sokáig.
az emberek újra éheztek, s napról napra kevesebb ajándékkal tudtak a megváltó elé járulni. Egy napon úgy begőzölt a felemás szemű férfi, hogy hatalmas kezeivel elkezdte megenni a világot. Letépett egy darabot az égből, felmarkult a földből, és vég nélkül tömte szájába a környezetét. Amikor egy falubelit ragadott meg, nővére megelégelte az álmokfutást, s még időben rákiáltott. Te semmire kellő mi haszna, Pernahajder! Leteszed azt az embert, míg háromig számolok, különben megkeserülöd? Egy, kettő, három! Ha hiszitek, ha nem, a megváltó szó nélkül engedelmeskedett a határozott kiállású leánynak. Most pedig, folytatta az aszidást, beállsz a sarokba, és addig ki sem jöhetsz onnan, amíg el nem gondolkozol a tetteiden, és készen nem állsz a bocsánat kérésre. A férfi lehajtott fejjel fogadott szót a parancsnak, s három kerek napon át meg sem mozdult. A negyedik napon személyesen látogatta meg a családokat, és próbálta kiengesztelni őket. Miután összevarta az eget, ő is kiment a többi munkás emberrel a földekre dolgozni. Soha többet nem követelt magának semmit, mindenért megdolgozott eztán. A falu sosem tapasztalt meg még egyszer olyan gazdagságot, mint a megváltó születése utáni esztendőkben, azonban nélkülözniük nem kellett már többé. Tudták, hogy ez így van rendjén. Elégedettek voltak életükkel. És hogy valóban ez a felemás szemű férfi lett volna a messiás, azt döntsétek el magatok.

0: eleme is sokkal tovább bírja, mint 3 nap.
1: Persze, nem is a robot romlott el, csak elmúlt az újdonság varázsa. Ez azt jelenti, hogyha valami nagyon különleges vagy izgalmas dolog történik, például valaki kap egy ilyen szuperjátékot, akkor az elején még oda van érte, de aztán hamar megszokja és már nem is tűnik olyan érdekesnek. Pont mint Peti robotja, ami pár nap után most már csak egy sima játék a sok közül.
2: Műsorajánló következik.
3: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
7: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
2: Műsorajánlót hallottatok.
8: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is.
7: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Gyere, mesélek neked a mumusról.

0: rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A kígyó meg a vakond. Japán mese. Egyszer régen, nagyon régen a kígyónak csodálatos hangja volt, de nem volt szeme. Egy sötét, föld alatti üregben töltötte a napjait, és mindig csak azon járt az esze, hogy bárcsak lenne szeme. Ha lenne szemem, végre megláthatnám a mező gyönyörű virágait. Akár a hangomat is odaadnám érte cserébe. A vakondnak volt szeme, de nem volt hangja. Ő akkoriban a fűben élt, és annyira szerette hallgatni az énekszót, hogy azt kívánta, bárcsak lenne hangja neki is. Ha lenne hangom, egész nap csak dalolnék, akár a szememet is odaadnám cserébe a hangért. Egy nap, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a kígyó összetalálkozott a vakonddal, és alkut kötöttek. A kígyó megkapta a vakond szemét, cserébe a vakond megkapta a kígyó hangját. A kígyó gyönyörködve nézegette a mezővirágait, a vakond pedig énekelt, egyfolytában csak énekelt. Mindketten boldogok voltak, míg nem egyszer a kígyónak mondania kellett volna valamit. Akkor rájött, hogy mégsem kötött olyan jó alkut, szerette volna visszakapni a hangját, de hiába kereste a vakondot, sehol sem találta. Sehol sem találta, mert a vakond is megbánta a cserét. Ráunt az éneklésre, szeretett volna körbenézni a világban és világot látni, de már nem volt szeme. Bánatában elbújt a föld alá, és azóta is ott él vakon. A kígyó pedig azóta is csak sziszegni tud, amikor mondani akar valamit. Kígyók. 4000 kígyófaj létezik, és mindegyik ragadozó. A kígyóknak nincs lábuk, ezért tekergő vagy hullám mozgással haladnak előre. Így nem csak kúszni, hanem úszni is képesek. A szemükön kívül szagminta alapján tájékozódnak, mégpedig úgy, hogy kétágú nyelvük vékony hegyével szaganyagokat továbbítanak a szájpadlásukon található szagérzékelő szervbe.
0: Csukás Mese Rádió. Én az őszben nagyon sok mindent szeretek. Soroljam! Például azt, hogy lehet színes faleveleket, vadgesztenyét és makkot gyűjteni, hogy az őszi nap már nem olyan erős, mint a nyári. Így többet lehetek kint a friss levegőn. Hogy ősszel kiszínesedik az erdő, és a sok szín engem boldogsággal tölt el. Hogy ebben az évszakban még nem kell kabátot hordanom, hanem elég egy meleg pulóver is akár, amiben könnyedén mozoghatok. Ti szoktatok arra gondolni, hogy mit szerettek az őszben vagy a tavaszban? Ó, és végül azt is szeretem az őszben, hogy amikor borongós az idő, olyan jó hazaérni a meleg lakásba, ahol ihatok egy finom teát, vagy kannalazhatok egy finom levest. Szeretlek ősz! Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Rádió.
0: Van egy olyan állatka, akit az alvás bajnokaként is neveznek. Ő nem más, mint a Pele. És hogy miért kapta ezt a becenevet? Mert ez a kicsi, mókusra hasonlító állatocska bizony 11 hónapot is képes egyhuzamban megaludni. Ugye nem gondoltad volna, hogy ő az egyik leglustább élőlény? Ez a nap ma róla is szól. De ha engem kérdeztek, szerintem a mai napot is átalussza.

0: Móra Ferenc cinege cipője. Aki előadja nektek, Szabó Gyula.
1: Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árva sehol se tud venni. Kapkod fűz fához, szalad a vargához, fűszva hegyen lakó varjú vargapálhoz. Azt mondja a varga, nem ér rá most arra, mert ő most a csizmát nagyuraknak varja. Darunak, gólyának, a bölömbikának. Kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának. Daru is, gólya is, a bölömbika is útra kelt azóta, a búbos banka is. Csak a cinegének szomorú az ének. Nincsen cipőcskéje, máig se szegénynek. Keresi kutatja, repül gajrul gajra. Kis cipő, egyre csak azt hajtja.
0: A Cinege cipője című verset hallottátok.
2: Amit most hallgatsz, az a...
3: Csukás Mese Rádió!
2: Rádió egyfejűeknek.

0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés így nekem. Nagyon szerettem a jó napokat.
2: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Én Jakab Koszorús Nóri vagyok, és a Legmesésebb Mesélő című pályázaton a harmadik helyezést értem el mesémmel, amelynek címe Gellért és Lilla kalandjai, a versenyfutás. A nap ma különösen ragyogón kelt fel a dzsungelben. Erős fénye átragyogta a fák sűrű lombjait. Gellért orrát is megcsiklandozta ez a finom, meleg sugár. A kis gepárd azonnal kipattant az ágyából, és ugrálva igyekezett testvére Lilla ágyához, aki még az igazak álmát aludta.
4: – Gyere, Lilla! Nincs idő most a lustálkodásra! Bár a dzsungel!
3: – hadarta el egy szuszra Gellért.
5: – Én még olyan álmos vagyok, Gellért! Nem tudnál visszajönni fél óra múlva?
3: – suttogta kábultan Lilla.
4: Nem, és meg ne próbálj vissza aludni. Kitaláltam egy nagyon izgalmas játékot.
3: Közölte határozottan a kis gepárd.
4: Milyen játékot?
3: Csillant fel a kis gepárdlány szeme.
4: Az még egyelőre titok,
3: kacsintott sejtelmesen Gellért.
4: De ha nem sietsz, nem is fogod megtudni.
3: Kiáltotta Gellért, és már a baseball sapkáját vette, majd kifordult az ajtón.
4: Jó, sietek, várj meg, nehogy elmenj nélkülem!
3: Kiáltott testvére után Lilla. A két testvér egymást megelőzve száguldott a hatalmas dzsungel rengetegében. Gellért mutatta az irányt, és hamarosan meg is érkeztek egy nagy tisztásra.
4: Na, meg is érkeztünk, itt lesz a mai futóverseny!
3: Jelentette ki büszkén, magát kihúzva.
4: És mégis kikkel fogunk versenyezni?
3: Kíváncsiskodott a kis gepárdlány.
4: Milyen kérdés ez, Lilla? Nem egyértelmű, hogy te és én? Látsz itt bárki mást?
3: Nevetett cinikusan Gellért.
4: Ez nem igazságos,
3: görbült le a kis gepárdlány szája.
4: Mindenki tudja, hogy te vagy a nagyobb és a gyorsabb. Kizárt, hogy utolérlek.
3: Csuklott el vékony kakis hangja.
4: Csak nem vagy gyáva?
3: Gúnyolódott Gellért.
4: Persze, hogy nem vagyok.
3: Vett erőt magán Lilla, és igyekezte magára ölteni a bátorság jegyeit. A száját megfeszítve, fejét felemelve, és mellkasát előre tolva állt a starthoz. Gellért hangosan számolni kezdett, majd elindult a verseny. A két gepárd egymás mellett taposta a puha füvet, lábuk alig érte a talajt, szinte a levegőben repültek, olyan gyorsasággal futottak. A kis gepárd lány minden erejét összeszedve nyargalt a cél felé.
4: Azonban későn vette észre, hogy előtte egy kidőlt fa fekszik, és átesett rajta.
3: Gellért észrevette, és hallotta, ahogyan testvére a lábát fájlalva sír, de nem fordult vissza, hanem egyenesen a cél felé vágtatott.
4: Szeme előtt a dicsőség lebegett, és a tapsvihar, melyet a képzeletbeli lelátóról hallott.
3: Eközben Lilla a sérült lábát nyalogatta. Könnyei eláztatták fekete pöttyös bundáját. Egy kis majom, név szerint Maja, végig követte a versenyfutás eseményeit, és a fákon át ugrálva sietett a kis gepárd segítségére.
6: Nem esett bajod?
3: Szólította meg kedvesen Lillát. Hangjában érződött az aggodalom.
5: Nem hiszem, csak egy kis horzsolás, bár eléggé éget.
3: Sziszent fel Lilla. Valójában a kis gepárdlánynak jobban fájt a lelke, hiszen testvére cserben hagyta, kigúnyolta. A kis majom és a gepárdlány hamar összebarátkoztak.
4: Amíg Gellért önmagával volt elfoglalva, a két lány, Maja és Lilla együtt játszottak a közeli forrásnál. A gepárd fiúnak hamar feltűnt, hogy testvére eltűnt, és egyedül áll a nagy tisztás közepén. Nem kellett sokat keresgélnie, hiszen a hangos kacagás visszhangja elvezette a forráshoz. Egy bokor mögött megbújva figyelte Lillát és új barátját, amint éppen egymást fröcskölték a hűs vízzel. Látható volt, mennyire vidámak és boldogok. Gellért irigykedve nézte őket, de aztán hirtelen magába nézett. És az addig büszke, gúnyolódó teremtés hirtelen nagyon magányosnak érezte magát. Rájött, hogy hiába lesz győztes és szerez magának dicsőséget, semmit sem ér, hogyha nem tudja, kivel örömét megosztani. Elhatározta, hogy megváltozik, és gúnyolódás helyett dicsérni és biztatni fogja testvérét. Verseny helyett pedig az önfelett mókát és vidám kacagást választja.
7: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok! Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
8: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Kányádi Sándor, Fakó lovon léptet. Fakó lovon léptet, dünnyög, dudorázgat, számba veszi minden kincsét a határnak. Megnézi a krumplit, a tengeri táblát, messziről meglátszik, ha jól megkapálták. Aztán gyalogosan a kertekhez kószál, leng utána egy-egy ezüst-fehér hajszál. És mint megy? A fákról alma, dió, körte, szilva, barack pottyan elébe a földre. Nézelődik az ősz, mert ki más is volna, nézi, mi lenne még végezni valója. S amint nézelődik, lát egy vetőgépet, s neki lát mindjárt a búzavetésnek.
9: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.

0: Csukás Mese Rádiót hallgatom, és nagyon-nagyon szeretem.
1: Szoktuk hallgatni.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Noszov meséje. Nagyot mondók. Misutka és Stasika kerti kispadon üldögélve beszélgettek. De ők nem olyan egyszerűen beszélgettek ám, mint ahogyan általában a gyerekek szoktak. Nem. Misutka és Stasik minél nagyobb valótlanságokat igyekezett egymásnak mondani, és azon versenyeztek, hogy ebben a furcsa vetélkedőben melyikük tesz túl a másikon. Hány éves vagy? Kérdezte Stasiktól Misutka. 95. Hát te? 140. Tudod, én előbb voltam nagy, mint kicsi. Régen éppen olyan hatalmas, magas ember voltam, mint Borja bácsi, de aztán nem felfelé nőttem, hanem lefelé. Ezért vagyok most ilyen kisfiú. Én pedig, válaszolt Stasik, először kicsi voltam, aztán megnőttem, majd újra kicsi lettem, most pedig ismét megnövök majd rövidesen. Amikor én felnőtt voltam, át tudtam úszni a legszélesebb folyót is. Hűha! Én meg a tengert tudtam átúszni. Már az is valami. Én az óceánt úsztam át. Én pedig még repülni is tudtam régebben, dicsekedett Stasik. No, hát akkor rajta, repülj! Most nem tudok. Nagyon kijöttem már a gyakorlatból. Nem is tudom, mennyi ideje, hogy nem repültem. No, akkor ezt hallgasd meg. Egyszer egyedül fürödtem a tengerben, és rám támadt egy cápa. Én úgy védekeztem, hogy jól orba vágtam, mire a cápa utánam kapott, és leharapta a fejemet.
4: Hazudsz!
3: Nem hazudok én! Hát akkor az hogy lehet, hogy még most is élsz és itt beszélgetsz velem? Ha leharapta a cápa a fejed, meg kellett volna halnod, nem? Nem hát! Kiúsztam a partra és hazamentem.
4: Fej nélkül?
3: Persze, hogy fej nélkül. Semmi szükségem nem volt a fejemre.
4: Még ilyet?
3: Hát hogyan mentél haza, ha nem volt ott a nyakadon a fejed? Úgy, mint máskor. Mint a fej nélkül már nem is lehetne menni. És most miért van mégis a fejed?
4: Mert másik nőtt.
3: No, ezt ügyesen kieszelted, gondolta így kedves Stasik. De várj csak, mondok én mindjárt még nagyobbakat is. És mondott is. Ezt hallgass meg, Misutka. Egyik alkalommal, amikor Afrikában jártam, felfaltott engem egy krokodil.
4: Ezt már nem hiszem el.
3: Pedig igaz, dehogy igaz. Hazugság. Ha igaz lenne, akkor te most nem élnél. Miért ne? Hiszen nem maradtam a krokodil hasában. Lenyelt, de aztán nem sokára ki is köpött. Úgy, ahogy mondom. Misutka elgondolkozott. Szerette volna túrszányalni Stasikot a nagyotmondásban. Törte a fejét, töprengett, majd végül így szólt. Egyszer az utcán sétálgattam. Villamosok, gépkocsik, motorok robogtak körülöttem. Ezt már ismerem, kiáltott közbe Stasik. Most azt akarod elmondani, hogyan ütött el a villamos, ugye?
4: Dehogy is az, csak ne szólj közbe!
3: Jól van, no, mondjad! Tehát sétálgatok egyszer az utcán nyugodtan, kényelmesen. És hirtelen ott terem előttem egy autóbusz. De olyan hirtelen kerültem oda, hogy nem vettem észre azonnal, így véletlenül éppen ráléptem, és recs! Szétlapult a talpam alatt, mint egy palacsinta.
4: Ha-ha-ha! Ez már igazán hazugság!
3: Miért lenne hazugság? Mert hihetetlen, hogy te palacsintává tudnál taposni egy autóbuszt.
4: De hát tudod te, hogy milyen volt az az autóbusz?
3: Nem én! Játékautóbusz! Az egyik kapuajban játszott vele egy kisfiú, és úgy került véletlenül a lábam alá. Közben odaérkezett Igor, a szomszédfiú, és ő is leült Misotka és Stasik mellé a padra. Hallgatta egy darabig a két fiút, majd megszólalt. Mit hazudtok ti itt össze-vissza? Nem szégyellitek magatokat? Miért? Kérdezte csodálkozva Stasik. Hiszen ezzel mi nem csapunk be senkit, csak egyszerűen kitalálunk valamit, mintha mesét mondanánk.
4: Mesét, dohogta Igor. Hasznosabb dologgal nem tudtok foglalkozni?
3: Te azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyeneket kieszelni? Semmiség az egész, felelte ajkbíggesztve Igor.
4: No jó, hát akkor találj ki te is valami nagy dolgot. Azonnal, ahogy parancsoljátok,
3: felelte Igor és elgondolkozott. Misutka és Stasik pedig kíváncsian várták, hogy vajon mit is fog Igor kitalálni.
4: Rögtön, mondta ismét Igor, és megköszörülte néhányszor a torkát.
3: Halljuk, halljuk, sürgette a másik kettő.
4: Mindjárt, no,
3: hadd gondolkodjam már egy kicsit.
4: Jó van, gondolkodj csak.
3: Köszörülte ismét a torkát Igor. Szóval...
4: Persze, hogy szóval mondd el!
3: Türelmetlenkedett Stasik.
4: Mondom én azonnal, csak...
3: Csak nem jut eszedbe semmi, igaz?
4: Semmiség az egész, mi?
3: Mondta szemrehányóan Misutka.
4: Megvan! Figyeljetek csak ide! Kezdett végre Igor a mesébe. Egyszer felmérgesítettem egy kutyát, és a lábamba harapott. Nézzétek, még most is látszik a forradás. Mondd, Igor, ezt te most találtad ki? Kérdezte Stasik. Dehogy. Azt mondtam el, ami meg is történt. No látod, ez a semmiség, pattant fel Stasik hadonászva. Ilyet mindenki tud mondani. Tud, mondta sértődötten Igor, de olyat, mint ti nem, ugye? Mert ti itt mindenféle értelmetlen butaságot fecsegtek, és ezt nagy dolognak tartjátok. Ennek így semmi értelme. De annak, amit én hazudtam tegnap, annak legalább valami haszna volt. Haszna? Miféle haszna? Kérdezte kíváncsian a két fiú. Hallgassatok ide, fogta halkabra hangját Igor, s Misutka Stasik érdeklődve húzódott hozzá közelebb. Tegnap este ketten maradtunk otthon Irával a hugommal, mert a szüleink elmentek hazulról. Ira hamar lefeküdt és elaludt. Én meg kimentem a konyhába és megettem egy fél üveg finom baracklekvárt. Mit kellene most tennem? Gondoltam, miután jól belakmároztam, hogy semmi bántódásom ne legyen torkoskodásom miatt, ha anyuék hazajönnek. Nagyszerű ötletem támadt. Fogtam a lekváros üveget, és bekentem az alvújra száját lekvárral. Ki evett ebből a lekvárból? Kérdezte a mamám, amikor hazajött, és meglátta a felbontott üveget. Ira! Feleltem röviden és bátran. Anyukám erre odament az ágyhoz, megnézte az alvó, lekváros szájú Irát, és elhitte, hogy igazat mondtam. És ma reggel persze, hogy Irocska kapott ki, nekem pedig ide adta anyu a megmaradt lekvárt. No hát ez volt a hazugság haszna. Értitek már? Ezek szerint a hugot kapott ki helyetted, és te még örülsz is ennek, vonta össze a szemöldökét Misutka. Hát nem nagyszerűen kieszeltem? Szerintem nem, húzolott el Igor mellől Stasik. Tudod, hogyan nevezik az ilyesmit? Aljas hazugságnak, bizony! Miért? Ti nem hazudtok itt? Menj innen, csattant fel Misutka. Mi nem akarunk egypadon ülni ilyen, én sem akarok egypadon ülni veletek, állt fel Igor és elment. Aztán Misutka és Stasik is hazaindultak, és útközben megpillantottak egy fagylalt árus sátrat. Megálltak, keresgéltek a zsebeikben, és számolni kezdték, hogy mennyi pénzük is van. Kettőjüknél volt csak annyi pénz, amennyiért egy adag fagylaltot kaphattak. Vegyünk egy adagot, és felezzük meg, ajánlotta Stasik. Menjünk haza, mondta Misutka, miután megvették a fagylaltot. Otthon egy késsel pontosan két részre tudjuk osztani. Gyerünk! A lépcsőházban Irával találkoztak. Hát te miért pityeregtél? Kérdezte tőle Misutka, mert a kislány kisírt szemét látva azonnal észrevette, hogy baj van. Nem engedi anyukám, hogy sétálni menjek, válaszolta még mindig majdnem sírva a kislány. Miért nem engedi? A lekvár miatt. Pedig én nem is ettem meg. Csak Igor rám fogta. Lehet, hogy ő nyalakodta be, és... Persze, hogy ő. Bevallotta nekünk. Ne sírj, no! Gyere velünk, és neked adom ebből a fagylaltból az én részemet, vigasztalta Misutka Irát. Én is neked adom az én részemet, ajánlotta fel Stasik. Hát ti akkor mit tesztek? Semmit. Mi már 10 adag fagyit ettünk, lódította Stasik. Bizony, mondta Misutka. Akkor is, nem jobb lenne, ha 3 felé osztanánk? Kérdezte a kislány. Legyen, helyeselt Stasik. Talán még meg is fájdulna a torkot, ha egyedül ennéd meg az egészet. Hazamentek, és 3 egyenlő részre osztották szét az egy adag fagylaltot. Jaj, de finom, csettintett Misutka a maga részét nyalogatva. Nagyon tudom szeretni a fagyit. Tudod, Stasik, egyszer egy egész vödör fagylaltot ettem meg. Menj már, Misutka! Te mi mindent ki nem találsz, nevetett fel jó ízűen Ira. Ki hiszi el neked, hogy egy egész vödör fagylaltot megettél? Te is, mert tudod, egészen kicsi volt az a vödör. S nem is vödör volt, hanem inkább vödröcske. Nem nagyobb, mint egy kis pohár. Mint egy fagydaltölcsér.
1: Halihú!
0: Jó reggelt mindenkinek!
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Anyu! Mesét kérek, itt az ágyban, ma este is arra vágytam, könyvből szép a mese este, nem mobilon, SMS-be. Anyu!
1: Anyu!
0: Apu!
1: Apu!
0: A szeretlek!
1: A szeretlek!
0: Az ölej meg!
1: Az ölej
0: meg! A Dezső!
1: A Dezső!
0: A Péter!
1: A Péter!
0: A kakaós csiga!
1: A kakaós csiga!
0: A zene! A zene! A zene!
1: A zene!
0: A foci! A pingpong! Hú, még miket mondhatnék? Sok minden! A mesekönyv! A szeretet!

0: mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A béka király. Hol volt, hol nem volt, élt egy király, kinek olyan gyönyörű leánya volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. A világ minden tájékáról jöttek a kérők, de őt bizony egyik sem érdekelte. A király kisasszony napjait a palota melletti tónál töltötte. A nagy hársfa alatti kútnál ücsörgött naphosszat, olvasott, vagy aranygolyójával játszadozott. Ám egy napon túl magasra dobta fel a labdácskáját, nem tudta elkapni, és az beleesett a kútba. A golyó leért a kút fenekére. A királylány fölé hajolt, de bizony nem látott semmit. Olyan mély volt. Szomorúan leült hát egy padra, és sírva fakadt. Ám akkor hirtelen megszólította valaki. Miért búsulsz, kedves király kisasszony? Még a kút mélyén is hallani keserves sírásod. A király kisasszony felkapta a fejét, körülnézett, de nem látott senkit. Egyszer csak egy kövér varangyos békára lett figyelmes, aki éppen a kút falán mászott fel. Te szóltál hozzám az imént? Kérdezte tőle. Bizony én, felelte a béka. Mégis mi bánt, hogy ilyen szomorúan sírdogálsz? Az aranygolyócskám, hüppögött a király kisasszony, beleesett a kútba, talán már sosem látom viszont. És ha azt mondanám, hogy én felhozom neked, mivel hálálnád meg? Kérdezte tőle a varangyos. Megkaphatod drága köveim, ékszereim, a fenséges ruháim, de még az aranykoronám is. Odaadom mindenem, amim van, kérhetsz tőlem bármit. Nem kérek én egyebet, csak hogy a játszópajtásod lehessek. Egy asztalnál, egy tányérból együnk, az ágyadban együtt heverészünk. Ha megígéred, s betartod, beugrom a kútba, és felhozom a játékod, mondta a béka. A királylány nagyon megörült, hogy visszakapja játékát, így hát belement a varangyos alkujába. Úgy lesz minden, ahogy csak szeretnéd. Ám eközben magában azt gondolta. Na persze, még hogy játszópajtások, mi ketten, hisz ő itt él a leveleken. De a béka már le is úszott a kút mélyére, s egy pillanat múlva elő is bukkant, szájában a királylány aranylabdájával. Odaadta a lánynak a golyót, az felkapta, és már futott is vele haza a palotába, hátra sem nézett a csúf békára. Másnap a király és lánya éppen a főasztalnál ebédelt, mikor valaki kopogtatott az ajtón. Kedves királylány, engedd be pajtásod! Habár nem sok kedve volt, de apja parancsára a lány végül kinyitotta az ajtót. De egyből be is csapta, mikor meglátta, hogy a béka az. Ki volt az? Ki nem kívánt vendég nálunk? Kérdezte az öreg király. Hagyja, édesapám, csak egy ronda varangy volt az. És miért keresett téged, kedves lányom? A lánynak nem volt választása, elmesélte hát az egész történetet az apjának. Éppen befejezte, mikor a béka újra bekopogtatott. Kedves királylány, nyiss ajtót! Hát nem tartod be, mit tegnap ígértél? A lány legszívesebben elbújdosott volna, de apja rászólt. Az ígéretet bizony be kell tartani. Menj ajtót nyitni. A király kisasszony, mivel mást nem tehetett, beengedte a békát. Az pedig egy szempillantás alatt fel is ugrott a székre, majd az asztalra. Nem érem el a tányért, told közelebb, kedves barátném, kérte a béka. A lánynak nem volt választása, megosztotta tányérját az újdonsült játszópajtásával. Mikor a béka jól lakott, így szólt a királylányhoz. Elfáradtam, kedves királylány, vigyél a szobádba, s fektess a párnádra. A király szigorú arcot vágott. A bajban segített, s te így hálálod meg? Így hát a lány kénytelen kelletlen, de felvitte az állatot a szobájába. Azonban az ágya helyett a sarokban fektette le. Azt ígérted, az ágyadba fektetsz, itt nem kényelmes, mondta a béka. Ezért hát a királylány megfogta a békát, és az ágyára tette. De most már nyugton légy! A béka bemászott a pihe-puha sejemtakaró alá, és hirtelen nyoma veszett. Helyette pedig ott ült az ágy szélén egy csillogó szemű daliás királyfi. A királylány azt sem tudta, hova nézzen, milyen varázslat ez. Évekkel ezelőtt egy gonosz boszorkány megátkozott, és békává változtatott. Csak te oldhattad fel a varázslatot, szépséges királylány, mesélte történetét a királyfi. Újra megkérdezem hát, feleségül jössz hozzám, s leszel pajtásom egy életen át? A király kisasszony megörült a lánykérésnek, s igent mondott nyomban. Országra szóló lakodalmukat még aznap meg is tartották. Ezután pedig boldogan éltek, míg meg nem haltak.
0: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ismerkedjetek meg egy új baráttal, mert minden új ismerős egy új kincs az életünkben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós versikék. Égen úszó pehelypaplan, esőcseppek laknak abban. Mi az?
2: A felhő.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
0: Csukás Mese Rádió. Október 4. Az állatok világnapja. Ma az óperenciás tengeren is túl, az egész világon az állatokat ünnepeljük. Sok érdekességgel készültünk ennek apropóján. Tudtad például, hogy a hangyák elbírnak olyan dolgokat is, amik a testtömegüknél sokkal nehezebbek? Számukra ez olyan, mintha te egy elefántot cipelgetnél.

0: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kerek erdő. Kerek erdő közepén egy öreg mogyorófa. Mogyorófa előtt gírbe-gurba gyalogút, a gyalogút szélén pedig egy sírdogáló sűnyfióka. A mogyorófa ágáról a mókus megszólította az aprócska sűnt. Miért sírsz, sűnyfióka? Hogy ne sírnék, amikor most búcsúzott el tőlem a sárga rigó? Azt fütyülte, jön a tél, s elrepül a hideg elől, nem akar megfagyni. Nekem pedig nincs szárnyam, nem repülhetek el a tél elől. Ha csak ez a bajod, egyet se búsulj. Látod, én sem repülök el, mégsem búsulok.
1: Te nem félsz, hogy megfagysz, mókuska?
0: Már miért fagynék meg? Remek fészkem van itt a mogyorófa odvában. Egyik sarkát teletömtem finom mogyoróval, s ha itt a tél behúzódom, jól betakarózom a farkammal, és föl se veszem a hideget. Aztán hol van az az odú? A mókus megmutatta volna szívesen, de a sűn nem tudott felkapaszkodni a fára. Odáig még bizony felnézni sem tudott, olyan magasan volt. Ott maradt tehát továbbra is az út szélén, és még keservesebben sírdogált. Arra jött a mogorva borz.
2: Miért sírsz, rísz, te sűnfióka?
0: Hogy ne sírnék, amikor a sárga rigó azt fütyülte, jön a tél, és a mókus igazat adott neki. Ám nekem nincs szárnyam, nem repülhetek el a hideg elől, mint a rigó, és fára sem tudok mászni, hogy mókus módra elbújjak a jó meleg faoduban.
2: Hallod-e, sűnfióka, ilyen butaság miatt sem sírt még senki, dörmögte a borz. Azt hiszed, feltétlen el kell szállni a hideg elől, vagy éppen faoduba bújni. Látod, én a föld alatt telelek, s mondhatom jó melegen.
0: Megmutatnád hol? A borz készségesen megmutatta volna, csak hogy lakása olyan mély volt és oly sötét, hogy a kis sűn semmiféle biztatásra nem merészelt leereszkedni vele. Ismét ott ült hát az útszélén, és tovább szokogott. Megszólította a csigabiga.
1: Mi bajod, kis sűn? Miért sírsz?
0: A rigó azt fütyülte, jön a tél, s elszáll előle. A mókus igazat adott neki, azt mondta, behúzódik a mogyorófa odvába, a bor se mondott mást, ő meg lentelel a föld alatt.
2: Mi van ezen sírnivaló?
0: Nyújtogatta szarvacskáit álmélkodva a csigabiga.
2: Márhogy ne volna, mikor nekem nincs szárnyam, nem repülhetek el, fára mászni sem tudok, és olyan bátor sem vagyok, hogy a sötét mélységbe húzódjam.
0: Te mit csinálsz, csigabiga?
2: Itt a házam a hátamon. Ha jön a tél, behúzódom, jól bezárom az ajtót, s ki sem nyitom tavaszig.
0: A kis sűn erre már egészen kétségbe esett. Hogy ne, hiszen neki háza sincs, csupán hegyes tüskék a hátán. Most már teli torokkal jajveszékelt az útszélén. Meghallotta a jajgatást egy sűnasszonyság, s előkocogott a sűrűből.
2: Téged meg kibántott? Kérdezte a sűnfiókától.
0: Bántani éppen senki sem bántott, csak hüppögte a kis sűn, és elpanaszolta, micsoda félelem környékezi. Jön a tél, mindenki mondja, és nem tudja, mit évő legyen, hová bújjon előle.
2: Ejnye, ejnye, csóvált a fejét sűnasszonyság. Hát mamád nem tanított meg rá?
0: Biztosan megtanított volna, szepegte a kis sűn, csak hogy még a nyár derekán elkószáltam mellőle. Azóta hiába keresem.
1: Nyár derekán?
0: Kiáltott fel izgatottan sűnasszonyság. Nézd csak a szemem közé. Alig, hogy ez megtörtént, már is egymás nyakába borultak.
1: Mama, mama, örvendezett a kis sűn, de jó, hogy megtaláltalak.
2: Látod, látod, te kis csavargó, mondta később sűnmama, amikor már szóhoz jutott az örömtől.
0: Bizony pórul jársz, ha most véletlenül rád nem találok. Nem sokára valóban beáll a hideg, küszöbön a tél. Nincs halogatni való időnk, gyere velem, éppen téli szállást készítek magamnak. Jól figyelj, s mindent úgy tégy, ahogy én.
1: Szólt, s már indult is vissza, merről jött.
0: A sűnfióka boldogan kocogott utána, el nem maradt volna mellőle, de még a szemét se vette le róla, úgy vigyázta minden mozdulatát. Amikor sűnmama gödröt kezdett ásni, ő is buzgón nekifogott, amikor pedig látta, hogy fölmeresztett tüskékkel a száraz avarba hengergőzik, kacagva utánozta.
1: Csak akkor hagyta el a nevetést, midőn észrevette, nem játék ez, hanem a tüskékre nyársalt falevelet sünmama rendre a gödörbe hordja, elteríti, kibéleli vele az alját vastagon. Sejtette már, így készül a téli szállás. Tehát még jobban figyelt, nehogy valamit is elmulasszon. Nincs már semmi baj, mondogatta vidámon. Szálljon csak el a rigó, másszon faudúba a mókus, bújjon föld alá a borz, hordja csak hátán a csika a házát, nem irigylem már egyiket sem. Amikor pedig kiskuckójuk fölött púposra halmozódott a falevél, sünmama biztatására gyorsan alábújt. Elhelyezkedett az izegő levélkupac alatt, összegömbölyödött, és a kiállott ijegység után hamarosan elszundított sünmama oldalán a kellemes melegben.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: leszel, ha nagy leszel?
1: Altató orvos leszel. Mert a kedvenc színem a kék, meg a rózsaszín.
2: Hát igen, lehetnek nagy álmai az embernek.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Szervusztok, kedves gyerekek! Tunyogi Bernadett vagyok. Most én mesélek nektek egy kalandos mesét. Orgoványi Anikó, Csippancs a vándor veréb. A veréb család egy magas oszlop tetején álló gólyafészek oldalában alakította ki lakhelyét. Komoly építmény volt, kibírta még az erős viharokat is. Elég magasan volt ahhoz, hogy macska ne érjen fel hozzájuk, felülről pedig a gólya család nyújtott védelmet a ragadozó madarak támadásai elől. Csippancs, a legkisebb veréb gyerek, utoljára dugta ki Puksi fejét a tojásból, ezért testvérkéi jóval erősebbek és életre valóbbak voltak nála. Veréb mama és veréb papa aggódva szemlélte kis csemetéjét, vajon meg tud-e erősödni a nyár végéig annyira, hogy képes legyen repülni és önállóan ellátni magát. Szorgosan hordták a finomabbnál finomabb falatokat, minek következtében gyorsan felnőttek fiókáik, s hamarosan eljött az idő, amikor szüleik a fészek elhagyására bíztatták őket. Először ők maguk mutatták meg, hogyan kell elrugaszkodni a fészek széléről, majd szárnyukat kitárva leereszkedni a közeli bokrokig. Sorra nekilódultak a fiókás ki ügyesebben, kis sutábban, de mindannyian elérték a bokrot. Majd onnan, a talajra ereszkedve, lelkesen kutattak eleség után. Csak Csippancs maradt a fészekben. Sehogyan sem tudta elszánni magát a nagy ugrásra. Rettenetes mélység tátongott a fészek alatt, s aprónak látszott a bokor. Mi lesz, ha nem találja el, s a földre zuhan? Ugorj már! Lebegtesd meg a szárnyaidat, és lökd el magad! Csiripelték neki a többiek, addig-addig még végül Csippancs összeszedte minden bátorságát, nekirugaszkodott, és levitorlázott a mélybe. Sűvített a levegő a füle mellett, alig tudta egyensúlyban tartani magát, de végül sikerült megkapaszkodnia a bokor egyik szélső ágában. Nagy volt az öröm. Látod, milyen ügyes vagy, és bátor is, dicsérték meg szülei és testvérei a kis verebet. Egész nap vígan voltak, magokat csipegettek, borban hempergőztek, pócsolya langyos vizébe lúgtak,

segítségével végül is ő is sikeresen hazatért. A következő napokban egyre könnyebben ment a veréb gyerekeknek a fészek elhagyás és visszatalálás. A környék bokros területét is felfedezték már maguknak. Nem szállunk messzebbre? Kérdezte Csippancs, mert a bokrokon túli világ is felkeltette a kíváncsiságát. Nem bizony. Ez a terület biztonságos a számunkra. Túl gyenge a szárnyunk ahhoz, hogy magasabbra vagy messzebbre repüljünk, válaszolta veréb mama. Egyébként van látnivaló itt is bőven, tette hozzá veréb papa. Csippancsot azonban egyre jobban érdekelte a távolabbi világ. Nyár vége felé, amikor egyik nap takaródóra vonult vissza a család, akkora erővel emelkedett a magasba, hogy felröpült a gólyafészek tetejére. Ott aztán igencsak elcsodálkozott. Először csak két magasba nyúló hosszú lábat látott, aztán egy nagy tollas testet, mely eltakarta előle a napot, majd egy félelmetesen hosszú csőrt. Segítség! Beakadt a lábam valami kócba itt a fészek szélén is, nem tudok belőle kigabajodni, kelepelte a nagy madár. Várj, majd én segítek, ajánlotta fel Csippancs, és minden ügyességét latba vetve kibogózta a csomót, ami rátekeredett a gólya lábára. Köszönöm a segítséged. Ki vagy te? Kérdezte csodálkozva kelemen a gólyafi. Csippancs vagyok, a veréb fióka. Örülök, hogy segíthettem. Itt lakunk a fészketek oldalában. Milyen szép a kilátás innen tőletek, kiáltotta csodálkozva. Bizony, ellátni a folyóparttól egész a falu közepéig, válaszolta kelemen. De ez mind semmi ahhoz képest, amit nem sokára látni fogunk, ha elindulunk a nagy vándorutunkra. Mi is szoktunk vándorolni. Már a bokros terület határánál is voltunk, büszkélkedett Csippancs. Ti meddig mentek majd? Afrikáig, válaszolta kelemen. Afrikáig? Az milyen messze van? Még az erdőn is túl? Kérdezte a veréb fióka. Még annál is messzebb. Egész száraz földeket repülünk át, még a tengerszorost is átszeljük, válaszolta kelemen. Ó, ez izgalmasan hangzik. Hadd menjek én is veletek, kérte újdonsült barátját a kis veréb. Ó, ez izgalmasan hangzik. Hadd menjek én is veletek, kérlelte újdonsült barátját a kis veréb. Túl kicsi vagy te ehhez, meg a szárnyad se elég erős, de... De tudod mit? Jót tett helyébe, jót várj. Ha erősen megkapaszkodsz a hátamban, elviszlek magammal. Jaj, de jó! Jaj, de jó, mikor indulunk? Lelkendezett Csippancs. A következő holtölte után kora reggel, válaszolta kelemen. Csippancs már alig várta az indulás napját. Felröppent barátja hátára, kelemen néhányszor meglebbentette szárnyait, s már emelkedtek is egyre följebb és följebb, olyan magasba, amit a kis veréb eddig elképzelni sem tudott. Körülöttük más gólyák is köröztek, majd mindannyian dél felé vették az irányt. Kitárt szárnyaikkal a meleg áramlatokat követve jutottak el egészen Afrika déli csücskéig. Itt aztán végre megpihenhettek, s erőt gyűjthettek tavaszig, a visszaútig. Csippancs nem győzött csodálkozni a különleges élőlények láttán. Életében először találkozott zsiráffal, oroszlánnal, és szemkábráztatóan csíkos zebra csapattal. Jókat mulatott a szurikáták mókás népségén, de óvatosnak is kellett lennie, nehogy kígyóval vagy skorpióval találkozott.

0: Kelemen egyik reggel így szólt kis barátjához. Gyere, indulunk hazafelé, pattanj fel a hátamra, aztán jól megkapaszkodjám, nehogy lefújjon onnan a forgó szél. Ezúttal észak felé vették az irányt, és több héten át tartó, fáradtságos út végén szerencsésen hazaértek a fészkükbe. Csippancsot kitörő örömmel üdvözölte a családja, mivel azt hitték, már régen elveszett. Mesélj, mi volt a legnagyobb élményed az út során? Faggatták izgatottan. A hazatérés, válaszolta boldogan Csippancs, és befúrta magát a fészekalj közepébe.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: És az iskolások mosolyognak.

0: Sodorkukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofonnál Tudorkukac. A föld felett élő állatok bőre érzékeny lehet a napra, de sokan rájöttek, hogyan védekezhetnek ellene. A maci azért nem kenegeti magát naptejjel, mert a hosszú szőre megvédi a káros sugaraktól. Olyan, mintha lenne rajta egy szőrmók, napvédő kezes lábas. A disznók bőre szinte teljesen csupasz, ezért ők az emberekhez hasonlóan le tudnak égni. Az ő naptejük a sár, ezért dagonyáznak annyit, mert ez megvédi a bőrüket a napfénytől. Az elefántok sárral és porral védik meg a bőrüket, sőt, a felnőtt elefántok körbeállják a kisebbeket, hogy árnyékot vessenek rájuk.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló következik.
0: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
6: A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutasd képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki. Mert velünk együtt hallgatja az összes csukimuki. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok, én Gajda Orsi vagyok, és egy kedves barátommal, Muszka Lujdival fogunk most nektek mesélni.
9: A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasai vagyunk. Fogadjátok szeretettel az általunk írt mesét, a nagy alma szüreti rejtélyt. Halljátok, csak jó emberek! Érdekes mesét mondok nektek. A faluban ősszel, ahogyan illik, alma szüretre indultak a falu lakói.
10: Induljunk hát! Szedjünk almát! Piros, sárga, mind ránk vár, teli kosár, telt szívek, mire van szól majd az ének?

0: Mentek, mendegéltek, daloltak, nevettek, de mikor a fákhoz értek, a szemük is elkerekedett. Az ágak üresen lógtak csupán. Hol az alma? Hol van már?
1: Eltűnt az alma. Hová lett? Kicsente el az összeset?
0: Nagy volt a lárma, nagy volt az űr. Megkezdődött a nyomozás, hiszen az összes alma eltűnt. Lábnyomok vezettek az erdő mély rengetegébe, s egyszer csak ott állt egy kunyhó a hegy tetejében.
1: Nézzétek ott! Füstöl a háznak a kéménye. Kik laknak ott, s mit főzhetnek benne?
0: Lábujjhegyen osontak ők nesztelen, s az ablakhoz suhantak csendesen. Hát mit láttak? Azt el se hitték. Egy mackó család főzött, azért füstölt a kémény. Lekvárotyogott a tűzhelyen, és alma illat lengte be az egész teret.
2: Fő a lekvár, illatos, édes, kóstoljátok csak meg, milyen mézes.
1: Nagyon finom, jobb, mint a méz. Kedvem lenne beleenni még.
3: Almaleves, almáslepény, süss még, mama, jó sok pitét.
4: Hallottátok? Ki lehet ez? Talán a lekvárunkat kívánták meg?
1: Hát ti voltatok, a sok almát ti loptátok le, s nem hagytatok nekünk egy darabot se.
2: Éhesek voltunk, hát szedtünk párat, de nem csak nekünk, jut belőle másnak. Kész a lekvár és kész a pite, kóstoljátok csak meg, milyen finom lett.
1: Noha már így esett, kóstoljunk egy keveset. Legalább leszedni nem nekünk kellett. Hol egy tányér, hadd egyek!
0: Harag nem lett, hanem öröm. Szüreti bál lett az erdő közön.
1: Vidám tánc és jó mulatság, almalekvár, friss kalács. Legyen minden ősz ilyen. Ti is ezt akarjátok?
5: Igen! Igen.
0: Ez lett hát a rejtély vége. Öröm, kedvesség és béke. Van tanulság? Bizonyám. Oszd meg másokkal, ha van almád.
6: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Vízen úszik mégsem kacsa, kalózoknak az a haza. Rajta zászló lengedez, ha jó, ha nem, így van ez. Mi az?
2: Ez nem más, mint a hajó.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a papagájok közül néhány faj akár fél évszázadig is élhet? Ez azt jelenti, hogy egy papagáj lehet az ember egyik legjobb barátja hosszú életen át. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Meseleves. Felnőtt mese. Meseleves vagy nyakleves? Mi lesz ma az ebéd? Érdeklődik a 4 éves kislány. Zöldborsóleves, krumplifőzelék, fasírt. De én azt nem szeretem. Görbül sírásra a kislány szája. Anyuka sóhajt. Most mit mondjon? A tükörtojást és spagettit leszámítva semmit sem eszik meg a gyerek. Próbálta már kedvesen. Gyere, kóstold meg, meglátod, milyen finom. Máskor alkudozott vele. Na, csak 5 kanállal legyél, aztán jöhet a süti. Volt már, hogy elvesztette a türelmét és kiabált. Végül dühében elzavarta a kislányt az asztaltól. Utána persze bánta, de már nem volt mit tenni. Azt is elhatározta, hogy szigorú lesz. Addig nem mehetsz játszani, amíg el nem fogyott az ebéd. Mindegy. Akármit főz, akármit mond, a kislány nem eszik. Pár falatot ugyan sikerül beleimádkozni, de minden étkezés nyűg. Aztán egy nap Zeller krémlevest küld a nagymama kóstolóba. Nagyon finom, de anyuka tudja. A kislány megkóstolni sem lesz hajlandó. Aznap délelőtt annyi a tennivaló, hogy nincs idő külön főzni a gyereknek. Ha nem eszi a levest, hát éhen marad. De amikor kiszalad a kislány a konyhába, hogy megkérdezze, mi lesz az ebéd, az anyja hirtelen ötlettől vezérelve azt mondja, meseleves. Az mi? Tátja el a száját a kis cuffos. Olyan leves, hogyha szépen eszed, mesélek közben. És mit mesélsz? Majd meglátod, nagyon izgalmas lesz. Bárni csak 11 óra múlt, a kislánya fogni kezd. Éhes vagyok, mikor ebédelünk már? Mire eljön az ebédidő, a kislány már könyörög, hogy egyenek végre. És csodák csodája, amíg anya halkan mesél neki fejből, szépen fogy a Zeller krémleves. Utána a második fogás is eltűnik a tányérról. Ma nagyon finomat főztél, dicséri anyját a kicsi. Mikor lesz megint meseleves? Ma Zellerből készült a meseleves. Holnap paradicsomból lesz, jó? De mesélsz hozzá? Aggodalmaskodik a kislány. Hát persze. Nem vagy normális, mondja a szomszédasszony, amikor a kislány édesanyja elmeséli, hogyan eteti a gyereket. Csak elkényezteted. Én már rég odacsaptam volna, ha a gyerekeim nem ennék meg az ebédet. A kislány anyja nem válaszol. Ő nem tud odacsapni. Hetek, hónapok múlnak el, és a kislány egyre többféle ételt hajlandó megkóstolni. Zeller krémlevest már mese nélkül is eszik. Néha vészhelyzetben azért előkerül a mesevarázslat. Kóstold meg a szilvás lepényt, kínálja a nagymama. Nem szeretem, húzza el a száját a kislány. Kóstoltad már? Nem, de nem szeretem, makacskodik a kicsi. A nagymama sóhajt, igaza van. De a kislány anyja már tudja, mit kell tenni. Mesélek neked a pásztor fiúról, aki úgy szerette a szilvás lepényt, hogy nem is kért mást. Jó, egyezik bele a kislány, és boldogan hátradől. A mese végén elgondolkozik, majd a nagymamához fordul. Teszel porcukrot a szilvás lepényemre? Néhány nap múlva anyukának gyanússá válik a csönd a gyerekszobában. Nagyobb zsivajhoz szokott. Aggodalmasan lép az ajtóhoz, bekukucskál. 4 éves kislánya a babaágy mellett ül, kötényben, kezében fakanállal. Kedvesen, türelmes hangon magyaráz 5 hónapos húgának. Akkor most mondok neked egy mesét a babáról, aki nem akar rendesen szopézni. Anyuka csendben mosolyog. Lehet, hogy a kicsi jó evő lesz?

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Esik eső, jajajaj, mindjárt itt az ivatar. Tüzes villám cikázik, aki nem fut, megázik.
0: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
1: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mesélek nektek. Csukás István, a léghajó. Szép napfényes délután volt. A kis csacsi a virágtartón állva nézte egy betévet napsugár útját. A vékony csík először a szőnyegen futott végig, majd felmászott a falon, megcsillant a fényképen, s végül megpihent a csilláron. Érdekes, gondolta magába a kis csacsi. Szárnya sincs, és mégis fel tud menni a csillárig. A nézelődést Mirmur zavarta meg. Bejött az ajtón, valami furcsa gömb volt nála, a feje fölött tartotta. A kis csacsi megszólalt. Nézd csak, Mirmur, a napsugár, szárnya sincs, és mégis repül. Mirmur nem sok ügyet vetett a napsugárra. Tudod mit? Mondta. Mi is fogunk repülni. A kis csacsi elámult, és nagyon izgatott lett. De hát hogyan? Kérdezte. Nincsen szárnyunk. Látod ezt? Szólt Mirmur a gömbre mutatva. Mi ez? Kérdezte a kis csacsi. Ez lesz a mi szárnyunk, felelte Mirmur. A kis csacsi nézegette a gömböt, de hát az sehogyan sem hasonlított szárnyra. A légynek, hiszen jól megfigyelte, egészen másmilyen szárnya volt. Ám Mirmur nem sokat magyarázkodott, csak fokhegyről vetette oda, hogy ez a léggömb minden gyerek tudja, s azt is, hogy ha elengedik, fölrepül. Munkához is látott rögtön, a léggömböt a virágtartóhoz kötötte, és előhúzta a kalapdobozt a sarokból, kidobta belőle a kalapot, és így szólt. Na, ez jó lesz, ez lesz a kosár. A kis csacsi ott téblábolt körötte, mindenképpen segíteni akart, nagyon szeretett volna repülni. Mirmur madzagot fűzött a kalapdobozba, s rákötötte a léggömböt. Szállj be gyorsan, kiáltotta a kis csacsinak. Indulunk! A kis csacsi dobogó szívvel mászott a kalapdobozba, Mirmur utána ugrott. Vártak, ám a kosár nem mozdult. A kis csacsi megkérdezte, igazán fogunk repülni? Mirmur zavartan nézelődött, rázogatta a kalapdobozt, aztán felderülve a fejére csapott. Hát persze, mondta, elfelejtettem eloldani. Eloldotta a léggömböt a virágtartóról, és a kalapdoboz csodák csodája elkezdett emelkedni. A kis csacsi borzasztó izgatott lett. Repülünk, suttogta. Repülünk, mint a légy. Mirmur bólintott és kormányozgatta a léghajót. Ha jobbra dűlt, jobbra mentek, ha balra dűlt, akkor balra. A szekrény sarka felé igyekeztek, s szerencsésen ki is kötöttek rajta. A kis csacsi borzongva pillangatott lefelé, megnézte a szőnyeget, az ágyat, a székeket és a virágtartót. Csodálatos volt ilyen magasból látni őket. Közben Mirmur kutató pillantásokkal nézett körül a szekrény tetejét. A legyet kereste. A légy gyanútlanul aludt. Lábát a feje alá húzta szárnyával, betakarózott. Mirmur, mikor észrevette, kiugrott a kalapdobozból, és elindult a légy felé. Ám a kalapdoboz is elindult a lendülettől, egyre távolabb repült a kis csacsival a szekrény sarkától. Mirmur ott maradt a szekrény tetején, s a légy is felébredt, megzavarodva zümmögött, mikor meglátta Mirmurt, aztán gyorsan elrepült. A léghajó a csillár felé tartott. A kis csacsi boldogan kapaszkodott a dobozba. Most megnézem a csillárt, gondolta magába. De aztán eszébe jutott Mirmur, hiszen ő ott maradt a szekrény tetején. Látta is, hogy integet neki a kandúr kézzel lábbal, meg kiabál, hogy ha-ho, gyere vissza! Igen ám, de hogy? Mirmur valamit mutogatott, hogy dőljön jobbra, meg balra. A kis csacsi még egyszer megnézte a csillárt. Pont olyan, mint lentről, gondolta magába, csak nagyobb. Aztán jobbra dőlt, meg balra, s szépen visszakormányozta a léghajót a szekrény tetejére. Mirmur boldogan beleugrott, megölelte a kis csacsit örömében. Már azt hittem, hogy itt fogom tölteni a telet, mondta. De hogy megyünk vissza a földre? Kérdezte a kis csacsi. Bízd csak rám, mondta Mirmur, azzal elővette egy gombos tűt, és beleszúrta a léggömbbe. A A levegő lassan szivárogni kezdett a léggömbből, ők pedig szépen leereszkedtek a szőnyegre. Igaz, leszállásnál egy kis baj történt, mert pont a kalapon kötöttek ki. Mirbur azonban nem sokat törődött vele. Belegyömöszölte a dobozba a kalapot, a léggömböt meg hóna alá csapva elbúcsúzott a kis csacsitól. A kis csacsi sokáig merengett még a repülésen. Mosolyogva nézte a csillárt. Ott voltunk, gondolta magába. Lepipáltuk a legyet.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Gyújtsuk be a fantáziánkat, mondom is a találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy lehet vékony vagy vastag, általában viasz az anyaga. Ha meggyújtják, pici lánggal világít, és lassan olvadni kezd. Szülinapi tortán gyakran láthatod, de áramszünetben is hasznos segítség lehet. Na mi ez? Igen, a gyertya! Én imádom nézni, ahogyan vidáman táncol a kislánk. És mindig mielőtt elfújnám, kívánok valamit nagyon erősen, hát ha teljesül. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

igazán ne kelljen soha sem boszorkánytól, sem semmiféle állattól, embertől, vagy bármitől félnetek. Hiszen a félelem megeszi a lelket. Örülünk, hogy közöttetek lehet, még hogyha csak az éter hullámain keresztül is. Hiszen ti vagytok a mi éltetőink, az ám, az ám. Kicsik-kicsik, nőjetek nagyra csak. Ne kapkodjátok el az egészet, hiszen tietek így is a legszebb kor. Legyetek nagyon-nagyon boldogok! Sok-sok boldogságot és kívánok sok-sok ajándékot! Először a

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Ma egész nap az állatokat ünnepeljük. Tudtad, hogy a kolibrik tudnak hátrafelé is repülni? Ők az egyetlen madárfaj, amelyik képes erre, és ez nagyon különlegessé teszi őket.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most egy német tündérmesét fogtok hallani, melynek címe A hattyúk tava. Siegfried, a fiatal herceg, az erdőben vadászott a születésnapján néhány barátjával, amikor meglátta az égen vonuló hattyúkat, és úgy döntött, követi őket. Amikor a ködbe burkolózott tó partjához ért, megpillantotta a madarakat, amint körbe-körbe úszkálnak a tó közepén. Végül a köd felszállt, és egy aranykoronát viselő, csodás, fehér hattyú sziluettje rajzolódott ki a tavon táncoló madarak között. Gyönyörű teremtmény volt, és Siegfried sokáig ott maradt, hogy csodálja őt. Amikor az egyik barátja a hattyúra szegezte a nyilvesszőjét, a herceg megragadta a kezét, és így kiáltott. Állj, ez a hattyú különleges, ne bántsd! Mivel egyikük sem akart tovább vadászni, visszatértek a kastélyba, ahol mindannyiukat várták már a Siegfried születésnapjára rendezett díszvacsorára. Aznap este a herceg, ahelyett, hogy csatlakozott volna a mulatsághoz, a hálószobája erkélyéről a csillagos égboltot csodálta. Nem tudta kiverni a fejéből a tó titokzatos hattyúját. Vajon miért volt korona a fején? És mit jelentett a többi hattyú különös tánca? Siegfried kíváncsiságtól hajtva lóra ült, és elindult a tóhoz, ahol meglátta a titokzatos hattyút, amint egyedül úszott a holdfényben. Ahogy a parthoz ért, a madár kilépett a vízből, és gyönyörű lányjá változott. Hosszú, szőke haja volt, és gyöngyökkel meg gyémántokkal hímzett fehér ruhát viselt. A herceg óvatosan közeledett hozzá, hogy meg ne ijessze. Ki vagy te? Kérdezte Siegfried. A lány bánatosan nézett rá, és mélyet sóhajtott. Odettnek hívnak, és egy pórul járt hercegnő vagyok. Rothbart varázsló hattyúvá változtatott, mert nem akartam feleségül menni hozzá, azután pedig a tó rabjává tett. Minden este, amikor a nap eltűnik a horizont mögött és beköszönt a sötétség, ismét emberré változom. Siegfried szörnyen megharagudott a kegyetlen Rothbartra, és együtt érzett szegény lányjal. Biztosan meg lehet törni valahogy a gonosz átkot, kiáltotta. Csak az igaz szerelem törheti meg. Ha valaki teljes szívéből szeret engem, újból szabad leszek. Siegfried, aki első látásra beleszeretett a lányba, így szólt. Légy a feleségem, s tiéd szívem, éltem. Aztán meghívta a születésnapi ünnepségére a lányt, ahol menyasszonyaként tervezte bemutatni őt az édesanyjának és az összes vendégnek. Köszönöm, ott leszek, felelte Odett, mert ő is szerelembe esett a herceggel. Gyengéd csókkal búcsúztak el egymástól, és megbeszélték, hogy másnap találkoznak. Sajnos Rothbart bagolynak álcázva egy fa ágáról kihallgatta az egész beszélgetést. Azonnal visszarepült a kastélyába, és mindent elmondott Odil nevű lányának, aki ezt javasolta. Holnap átveszem Odett helyét a bálon, és Siegfried engem vesz feleségül. Így hát másnap Rothbart Odilt Odett tökéletes másává változtatta. Aztán apa és lánya megjelent a királyi palotában, Siegfried pedig gyanútlanul belesétált a csapdájukba. Míg ő bemutatta Odilt az anyjának, mint leendő menyasszonyát, Odett megérkezett a kastélyba, és végignézte az egész jelenetet. Azonnal megértette, hogy Rothbart ármánykodása áll a dolog mögött, és elindult Siegfried felé, hogy beszéljen vele. A varázsló azonban próbálta megállítani. Ekkor Odette olyan hangosan elkiáltotta magát, hogy Siegfried egyből felfigyelt rá. A herceg hátrahagyta az álruhás Odettet, és kirohant a

Jelent meg a láthatáron a felkelő nap. A lány nem változott vissza hattyúvá. Siegfried szerelmének hála az átok örökre megtört.

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Van egy barátom, talán mindenki ismeri, ő a krumpli bogár.
1: Krumpli Béla?
0: Néha duruzsolunk erről arról, például, hogy a krumpli jobb-e,
1: vagy a tészta.

0: mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Akinek van rugó a lábában, az indítsa be azt a bizonyos rugót, én pedig mesélek. Méghozzá Petőfi Sándor bácsi

kell, hogy a mai hajókázásunk utolsó számához érkeztünk, ezért én azt hiszem, itt az ideje, hogy bemutassam nektek, hogy kik voltak azok a zenész úri emberek, akik segítettek nekünk ebben a jó kis játékban. Van egy hangszerünk, ami gyönyörű aranyszínű. Van egy hangszerünk, ami csodálatosan piros. És van egy ezüst színű hangszerünk is. Név szerint pedig szaxofon, klarinét és fovola, aki pedig mind a három hangszert megszólaltatta. Olá, Marci! Egy kis virtuális tapsal én megjutalmazom. De van ám itt még egy színes hangszer, egészen másfajta, mint az előző három. Csodálatosan szép színe van, és húrok találhatóak rajta. Ezt a hangszert pedig, ha

a másik oldalon is látok egy hangszert. Egészen mély a hangja, húrok találhatóak rajta, és csodás színe van. Ennek a hangszernek pedig az a neve, hogy basszusgitár. Aki pedig megpendíti a basszusgitár húrjait, Várvölgyi Szabolcs! És őt is megtapsolom, nagyon lelkesen tudok tapsolni, azt hiszem, figyeljetek csak! Van itt egy olyan hangszer, ami nagyon sok részből áll. Van hangosabb, meg halkabb része, van olyan csörömpölősebb, meg van olyan mélyebb hangú rész rajta, és ezt a hangszert pedig úgy hívják, hogy

0: játszott veletek nem más, mint Szabó Zsejke.
1: Mi vagyunk a Handa Banda zenekar, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Még egy kicsit pattogjunk.

0: elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, mire anyuka fölébred. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Az öreg templom mögött, amelyre a mariskáik hálószobájának az ablakai néztek, piros orcáját fölütötte az őszi napocska. Sugarával rávillantott a mariska fehér arcára, s erre a cirogatásra a kislány kinyitotta a szemét. Ejnye napocska, de korán felébredtél ma, hiszen tám még a kakas se kukorékolt. Nagyon visított a szél, kiverte a szememből az álmot, hunyorgott a napocska. Magam is korállom még az időt. Mit szólsz hozzá, Mariska? Nem szundítanánk még egyet? Azzal magára rántotta felhőpaplanát a napocska, s úgy alábújt egyszerre, hogy még csak egy szála se látszott ki az aranyhajának. Mariska azonban megdörzsölte a szemét, s úgy kiugrott az ágyból, mint a labda. Jaj, de csak lusta teremtés ez a napocska. Nem elég neki az egész éjszaka, hanem még a nappalból is elvesz egy álomra valót. Tudom, nem is szereti úgy az anyuskája, mint engem az enyém. Mire felöltözködött, a kanári madár is kinyitotta fekete szemecskéjét, s az volt az első dolga, hogy megveregette a kalitka drótját. Kedves egészségedre az éjszakai nyugodalmat, gazdaszonykám! Üres, üres, üres a kendermagos csésze! Hallgat, kis haszontalan! Szaladt hozzá Mariska. Ne fütyörjézd fel anyukát, apukát! Mire anyuka felébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. Ha jól viseled magad, te is kapsz abból a cukorból, ami a csésze fenekén marad. A kanári csúfolódva pittyentette el magát. Köszönöm, alássam, Márika, kisasszony, nem kérek a főztjéből, egye meg maga, kisasszony, az lesz csak a híres kávé. Tudom, olyat a kanári király se evett még. Mariska leborította a lármás kis madarat egy törülköző kendővel. Hadd gondolja, hogy éjszaka van. Maga meg kiment a konyhára. Hát a küszöbön csak hozzá törleszkedik ám a lábához a kormos cica. Szép jó reggelt, aranyos gazdasszonykám. Hogy aludtál? Mit álmodtál, tündér szép Mariska? Hát az a kulcs, minek abban a patyolat kezedben? Talán egy kis tejecskét akarsz hozni az éléskamrából a szegény kormos cicának? Várja sorodra, kormos cica. Mire anyuka fölébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. A tied lesz, ami a csésze fenekén marad. Kormos cica olyan mérges lett, mintha 77 egeret talajtott volna el egyszerre. Egyes körmével haragosan karmizsálta az ajtó félfát. Mijáho, mijáho, mijáho! Alássan köszönöm szíves ígéretét a kisasszonynak, tartsa meg magának a kávéját. Ha ezután a kisasszony főzi a kávét, akkor én elbújdosom a háztól. Nem úgy látszik, mégis meggondolta a dolgot kormos cica. Elvetette magát a küszöbön, s onnan nézte a nagy készülődést. Tüzet se tudsz gyújtani, te hamupipőke, kiáltott rá Mariskára, ahogy ez a tűzre valót vékonyította. Mikor aztán vígan lobogott a tűz, akkor azt miákolta. Azt se tudod, híres, melyik a teljes lábas. Ekkorára a bogárkutya is besompolygott a konyhába, s mindjárt rámordult a cicára. Csend legyen ott a sarokban, te egerek pandúrja! Hát már hogy ne tudná a mi kis gazdasszonyunk, hogy hol a teljes lábas? Még azt is tudja, hol a bogárkutya reggeli karaj kenyere. Igaz-e, aranyos kis gazdasszonyom? Igaz, bogárkám, igaz, simogatta Mariska az öreg kutyát. Te is megkapod a kenyeredet, ha tudsz szépen várakozni. Mire anyuka fölébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. Abba mártogatjuk bele a te kenyeredet is. A bogár úgy elvicsorította a száját, hogy minden foga kilátszott. Köszönöm szépen, én már nem vagyok éhes. Nem akarok megbetegedni a kisasszony kávéjától. Mit is mondtál az előbb, kormos komám? Azt, hogy ez a híres gazdasszony föl se tudja forralni a kávét, kötözködött a cica. Nini, elfutott a tej, morgott a bodri. Még a szaga sem olyan jó ennek a kávének, mint amikor a Mariska édesanyja főzi. A tejet is lekozmásította. Nem is a rózsás csészét kellene elővenni. Nem is azzal a kanállal szokták merni a tejet. Micsoda? Hát ez is kávé, bogár bátyám. Egye meg, aki főzte, kormos pajtás. Rá se szeretek nézni. Ahonni, míg sót tesz bele porcukor helyett. Mariska most már elveszítette a türelmét, s nagyot dobbantott volna a lábacskájával, ha tudott volna. Elhallgassatok, haszontalan éhen kóráztok, mert mindjárt jól lakatlak a porolópálcával, kiáltotta neki pirulva, s ott hagyta a két gonosz jószágot. Beterítette az ebédlőasztalt a szép csikos abrosszal, bevitte a párolgó kávét, s dobogó szívvel leste, mit szól majd anyuka, apuka az ő szakácskodásához. Istenként, hát mit szóltak volna? Úgy össze-vissza csókolták szorgalmas kislányukat, hogy csupa csuda. Igaz, hogy apuka, amikor belekóstolt a kávéjába, elfintorította egy kicsit a száját, és azt akarta mondani, ejnye, de keserű ez a kávé, hanem ehelyett azt mondta, na, ilyen jó kávét még nem ittam életemben. Jaj, hát még az enyém milyen édes, a csöppentett méz ehhez képest csupa savanyúság, bizonyította anyuka. Ami nem is tuda, mert Mariska az apuka kávéjába való cukrot is az anyukáiba hintette bele. A két gonosz állat volt az oka. Annyit csúfolódtak össze-vissza, hogy egészen belezavarodott a kis gazdaasszony. De meg is lakoltak ám a csíntevésért. Nem kaptak a maradékból, mert nem maradt maradék a csészék fenekén. Se egy cseppecske kávé, se egy morzsácska cukor.
0: A Mire anyuka fölébred című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Gondoltam egy klassz helyre. A játszótéren is van, és a kertedben vagy az óvoda udvarában is lehet. Óriási várakat szoktunk benne építeni. Áshatunk a vár köré árkot is, amit megtöltünk vízzel. Fogadjunk, hogy már tudod is. Ez a homokozó. Minél magasabb a homokvár, annál izgalmasabb az építés. Nagyon jó érzés kézzel odatapasztani a már meglévő buckához az újabb adag homokot. A kislapáttal könnyű ásni, a vödörrel pedig áthordhatjuk az összes homokot a homokozó közepére. A munkagépek is fontos segítők. A dömper, vagyis a billenő platós teherautó elszállítja a homokot. A homokrakodó pedig felkanalazza és odaviszi, ahol éppen szükség van rá. Amit még nagyon szeretek, az a homoksüti formázás és a homokfagyi készítés. Bármilyen ízű fagyit kérhetsz, könnyen elkészítem. Az ízeket pedig a képzeletedre bízom. Az epres fagyiban óriási gyümölcs darabok lesznek, a citromoson pedig egy falevél, akarom mondani mentalevél. Más finomságok is készülnek a homokozóban. Süti, perec, torta, a kedvencem pedig a túrógombóc. Az állatformákkal teknős, halacska, de még dinoszaurusz is előbújhat a homokból. A járműves formákból pedig autók vagy hajók készülhetnek. Nagyon izgalmas mezítláb beledugni a lábfejünket a puha homokba, majd betemetni, mintha egy titokzatos homokszobor részei lennénk. Labirintust vagy hosszú utakat is építhetünk, amelyeken a kis autók egész nap közlekedhetnek. Egy biztos, mire hazaérünk, a cipőnk, a kezünk és még a zsebünk is homokszemekkel lesz tele. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Miért gondolsz, hol van az, ami végleg elveszett?

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak. Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögöt, ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. És most lassabban mondom, ismételjétek együtt velem. Láttam szűrös hörcsögöt, most mondjátok velem. Láttam szűrös hörcsögöt, mehetünk tovább. Éppen szörpöt szörcsögött. Most mondjuk együtt. Éppen szörpöt szörcsögött. Menjünk tovább. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, most mondjátok velem. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, menjünk a végére. Rátörnek a hörcsög görcsök. Most együtt. Rátörnek a hörcsög görcsök. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem menne kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, és különben is talán köszönne. Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta, csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek, egy sárgának, morgott fitymállóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket. A legszebb virágok kékek. Az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen egy sárga szemű embert, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólalni mellettem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire, mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek, látott már maga kankalint, meg őszi erdőt. Maga túl mohó, beszínezi az egész eget, meg a tenger, csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, hogy már egészen belém mászik, árnyalatokban rejtőzöm, kisfoltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker, erre vág fel, az is egy család. Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülünk senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Ah, kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehulladtak, meglátta őket, és így szólt, nicsak, milyen szép zöld pötty.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most én fogok nektek egy mesét olvasni. Könyves Sára, a Kelekótya lisztes molnár. Egyszer régen, nagyon régen, egy alföldi kerekréten, vagyis annak közelében, egy iciri-piciri falu szélén élt egy Kelekótya lisztes molnár, akit Misi Molnárnak hívtak. A molnár igyekezett mindenre odafigyelni, ám ahogy valami megzavarta, már el is kalandozott a gondolata. Ha éppen a malom vitorláit igazgatta, megfeledkezett arról, hogy lisztet citál. Ha a lisztet zsákolta, közben már azon járt az esze, vajon kapott enni Bajusz, a kandúr. Előfordult, hogy a kalapját a lisztes ládára tette, aztán fél napig kereste a fején. Máskor a seprűt a vállára kapta, és úgy indult a faluba, a seprűvel hadonászva, mintha az sétapálca volna. Egyszer még a reggeliét is a magtárban hagyta, a búzás zsákokat pedig majdnem az asztalhoz ültette ebédelni. Annyira elterelte a figyelmét egy arra szálló tarka lepke. Misi nem volt rest vagy hanyag, csak olyan hóbortos álmodozó, akinek a fejében egyszerre zakatolt a malomkő, fütyült a szél, és énekelt a pacsirta. A falubeliek jól ismerték már a furcsaságait. Tudták, hogy néha szétszórt, néha figyelmetlen, de a szíve a helyén van, és ha valamit elront, azt mindig igyekszik jóvá tenni. Ezért aztán senki sem haragudott rá sokáig, csak mosolyogva mondogatták. Ugyan, hiszen a Misi Molnár már csak ilyen bolondos teremtés. A Molnár házatáján, azaz a szélmalom körül mindig nagy volt a sürgésforgás. Főleg a vasárnapi vásár előtt, amikor a falu lakói kivonultak és finomabbnál finomabb portékákat vittek a vásárba, hogy elkápráztassák az ide látogatókat. A pék, a cukrász, a méhész, a sajtkészítő, de még a lekvárfőző Borbála néni és a gazda is a legszebb, legjobb árujával készült. Misit mindenki ismerte, hét falura innen sem dolgozott más molnár rajta kívül, így hát akármennyire széllel bélelt volt, mindenki tőle vette a lisztet. Szombaton pontban hajnali 5 órakor először halk, majd egyre hangosabb kopogás ébresztette.
2: Ki lehet az ilyen korán?
1: Dörmögte szemeit dörzsölve. Kinyitotta a malom ajtaját, és álmosan köszöntötte az első vásárlót.
3: Jó reggelt, Misi Molnár! Köszönt vissza jókedvű Kovász Lajos a pék. Ma 10 zsák búzalisztre lesz szükségem. Készülök a holnapi vásárra.
2: Persze, hogy ne, semmi gond,
1: mondta Misi, és nekilátott a munkának. Előhúzta a búzás zsákokat, és a búzaszemeket gondosan átvizsgálta. Kiválogatta közülük a kavicsokat, a szalmaszálakat és mindenféle odatévet piszkot.
3: Tiszta búzából lesz a legfinomabb liszt,
1: tűnyögte elégedetten. Ezután Misi felcipelte a zsákokat a szélmalom felső szintjére, ide kellett beleönteni a gabonát, hogy a szemek lassan a két hatalmas malomkő közé hulljanak. A búzás zsákok mellett sorakozott a rozs és az árpa is, szépen egymás mellé rakva. Jó termés volt abban az évben, a magtár szinte roskadozott a sok gabonától. Misi, nehogy valamit összekeverjen, hangosan mormolni kezdett magának.
3: Ez itt a búza, ez meg a rozs, amaz meg az árpa, búza, rozs, árpa, búza, rozs, árpa.
1: Amekkor Bajusz, a kandúr, hirtelen hegyezni kezdte a fülét. Dörombolt a halkam. A következő pillanatban meglátott egy pimasz kisegeret a zsákok mögött elszaladni. Bajusz egyetlen hatalmas ugrással a búzás zsák tetején termett. Hopp! Az egér besúrant a rozsos zsák mögé. Bajusz azonnal utána vetette magát. Puff! Onnan egyenesen az árpás zsákra ugrott. Aztán vissza a búzára. Puff, puff! A zsákok meginoktak, Misi pedig csak kapkodta a fejét. Búza, vagyis rozs? Nem, az árpa.
3: Jaj, várjunk csak. Búza, árpa, rozs, vagy rozs, búza, árpa?
1: Motyogta egyre zavartabban. Bajusz közben diadalmas nyávogással kergette körbe az egeret a zsákok között. Misi annyira figyelte a macska mutatványait, hogy végül teljesen összekavarodott.
3: Ennye, Bajusz!
1: Csóválta meg a fejét.
3: Az egérnek ugyan vége lesz, de nekem még a végén a fejemben is összekeveredik a búza a rozzsal meg az árpával.
1: Bajusz azonban csak büszkén felborzolta a bundáját, és hosszasan nyávogott egyet, mintha azt mondaná.
3: Az egerekre vigyázok én, Misi. A zsákokat már számolt te.
1: Kint fújt a szél, a malom vitorlái vidáman forogtak, a fogaskerekek kattogtak, és a felső malomkő őrölni kezdett. A frissen őrölt liszt csak hult, hult,
3: egyenesen a lisztes ládába, ahol Misi egy nagy citával átcitálta, hogy a korpát külön válassza. Amikor a finom lisztet a zsákokba töltötte, észrevette, hogy valami nincs rendben. A tiszta búzából készült liszt fehér színű szokott lenni, ám ez egy kicsit sötétebb volt. Kisvártatva megérkezett Almási Ciprián, a gazda is. Nekem 2 zsák árpaliszt kellene, mondta. Már is készül, felelte Misi, de olyan sietős volt, hogy elfelejtette kisöpörni a garatot és megtisztítani a malomköveket az előző őrlés után. Így aztán a búza után árpa, az árpa után zab került a garatba. A malomkövek serényen összezúzták a szemeket. A liszt lekerült a lisztes ládába, Misi átcitálta, zsákokba töltötte, de a végén már maga sem tudta, melyik zsákban mi lapul.
4: De ez a liszt nem ilyen szokott lenni,
3: vakarta meg a fejét, amikor kijött az első adag.
4: Biztosan jó lesz így is, mindent szabályosan csináltam. Az árpa friss, a szél fúj, ilyenkor a malom mindig remek lisztet őről.
3: Ahogy sorra érkeztek a vásárlók, Misi egyre többféle gabonát kevert össze. A gazda, aki árpa lisztet akart, búzát kapott. A pék pedig olyan lisztet vitt haza, amit valószínűleg zab is színesített. A végén már Misi maga sem tudta, melyik zsákban mi van. Az új termésből jó a liszt, mondogatta magában. Úgyis mindenből kenyeret sütnek, nem igaz? Másnap a vásárban aztán érdekes dolgok történtek. Kovász Lajos, a pék illatos, ropogós héjú kenyereket, foszlós kalácsokat, mákos és diós beigliket, valamint aranybarnára sült kifliket készített. Habos Hedvig, a cukrász mézes süteményekkel, lekváros buktákkal, fahéjas csigákkal és porcukorral meghintett fánkokkal várta a vásárlókat. A sajtkészítő Juliska néni friss tehén sajtot, gomolyát és fűszeres túrót hozott, míg Almási Ciprián a gazdag kosár számra rakta fel a frissen szedett almát, körtét, hagymát és sárgarépát a szekerére. Döngi Csélő Dénes, a méhész aranyló akácmézet, hársmézet, napraforgómézet, repcemézet és vegyes virágmézet kínált. Mellette a lekvárfőző Borbála néni szilva, sárga barack és csipkebogyó lekvárral megrakott üvegeket sorakoztatott fel. A főtéren egymást érték a színes sátrak és ponyvák. Az egyik helyről sült kolbász és hagymás pecsenye illata szállt, a másikról frissen főtt szilva lekváros dereje gőze kanyargott a levegőbe. A gyerekek mézes kalács szíveket, pörgettyűket és színes szalagokat csodáltak, a zenészek pedig vidám muzsikával csalogatták a nézelődőket, akik kóstolgattak, válogattak.
4: Miért ropog ez a kenyér?
3: Kérdezte egy vásárló a pék standjánál.
4: Valószínűleg egy kis árpa került bele,
3: mentegetőzött a pék,
4: de van benne búza is. És ez a süti? Miért olyan lapos?
3: Csodálkozott a cukrás tandja előtt álló kisfiú.
4: Talán zab is került a lisztbe,
3: sóhajtott a cukrász. A gazda egy asztalnál palacsintát sütött, azt árulta, de a tészta úgy pattogott, mint a gumilabda. Mindenki nevetve találgatta, vajon mit keverhetett Misi Molnár a lisztjükbe. Amikor Misi meghallotta, hogy az egész vásár rajta nevet, a fejéhez kapott.
4: Te jó ég! Kiáltotta. Valamit nagyon elrontottam. Hát persze! Nem csak a zsákokat kevertem össze, hanem a garatot sem tisztítottam ki, a malomköveket sem sepertem le rendesen, és a lisztet sem válogattam szét, mielőtt bezsákoltam volna. És a macska, az a rusnya macska, ő is csak összezavart.
3: Gyorsan odasietett az árusokhoz, és így szólt.
4: Drága falubeliek, bevallom, kelekkótya voltam, és mindent összekevertem. De ha megbocsátotok, ígérem, kiavítom a hibát.
3: Innentől kezdve Soma táblákat tett minden zsákra. Búza, árpa, zab. Bajuszt, a malom macskáját kinevezte zsákőrnek, és megtanította vele, hogy többé ne borítsa fel a gabonát. Bár a falubeliek a vásár forgatagában csak nevettek a különleges meglepetés lisztjein, azért örültek, hogy mostantól tudják, miből sütik nekik a kenyeret. És hogy Misi Molnár se szomorkodjon, a falusiak vicces neveket adtak a különleges liszteknek. Kelekótya kenyérliszt, galibás palacsintaliszt, roppanós sütiliszt. Így aztán mindenki jó ízűen nevetett és falatozott. És ezentúl Misi nem keverte össze a búzát az árpával, vagy legalábbis nem minden nap.
5: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok gyerekek, Herman Lilla vagyok, és ma egy őszi verset hoztam nektek. Vörös Sándor, Őszi erdő. Kopaszok a fák, a bokrok, erdő, erdő, hol a lombod? Kopasz erdő, kopasz fája, szomorúan feler rája. Nem sokára itt a tél, lombomat viszi a szél.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Gondoltad volna, hogy a baglyok a fejüket majdnem körbe tudják forgatni? Ez azért van, mert a szemük nem mozog, így a fejüket kell forgatniuk, hogy körül tudjanak nézni.

0: Csukás Mese Rádió. Pulóverek világa. Itt az ősz. Egyre hidegebbek a reggelek és az esték. Még a kabátomat nem szeretném felvenni, de már el kell rajtom egy jó pulóver. Apropó, tudjátok, hogy honnan ered ez a szó? Pulóver? Angol nyelven a pull over azt jelenti áthúzni. No de mit is kell áthúzni? Hát a fejünket a ruhadarabon. A magyar nyelvben a pulóver szó még becézett formát is kapott. Ő lett a pulcsi. Neked milyen színű a kedvenc pulcsid? Fehér? Zöld? Kék? Szürke? Piros? Na és van rajtuk valami minta? Mondjuk elől? Autó? Virág? Vagy talán egy szarvú? Én a pulóverek közül a norvég mintásakat szeretem. Azok jó színesek. Aztán vannak olyan pulóvereim is, amiket a nagymamám kötött nekem. Ezeknek is nagyon szép a színük, és természetes anyagból, gyapjú fonalból készültek, úgyhogy tényleg nagyon melegek is. Ettől a témától megjött a kedvem teázni egy jót. Aztán ne feledjétek, öltözzetek fel mindig évszaknak megfelelően. Csukás Mese Rádió.
1: Farkas Tünde Zsuzsanna, Jankó és Piroska. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Egyszer régen volt egy erdő, az erdőben pedig egy varázscsóka Jankó. Jankónak az volt a képessége, hogy mindenkinek megmutatta a szerelmét. Aki csukott szemmel elé állt, azt Jankó megcsókolta, és amikor kinyitotta a szemét, akkor a szerelmét látta. De Jankó nem szerette a munkáját. Ő ember akart lenni. Egyszer összetalálkozott egy szegény koldussal, aki tűzifát szedett a szamarával. Jankónak támadt egy remek ötlete. Te szegény ember, mit szólnál, ha neked adnám a varázserőmet? Jankó, miért adnád azt nekem? Hogy ember lehessek végre, te pedig varázslatos csóka lehetnél. Ezen a szegény ember elgondolkozott. Végre elmehetne ebből az erdőből, és meggazdagodhatna a varázslásból. Igazi gazdag csóka lehetne belőle. Beleegyezett. Jankó átadta neki a varázserejét, és testet cseréltek. Ekkor Jankó a szegény ember kabátjában valami furcsa izgés mozgást érzett. Kivette a kabátjából a zavaró dolgot, és a szerelmét látta, Piroskát. Ő volt az a csókalány, akivel réges-régen együtt jártak az állatiskolába. Jankó meggondolta magát. Változtass engem vissza csókává, te meg újra ember lehetsz, gazdag ember. Ha már egyszer ember akartál lenni, legyél ember. Azzal hús elröppent. Mit volt mit tenni, Jankó a szegény ember házába ment a szamárral. Elbúcsúzott Piroskától. Mikor kitavaszodott, egy fecske Jankó házához sietett. Jankó, Piroska bajban van, nagyon-nagyon rosszul van, kiáltotta a fecske. Jankó gyorsan oda sietett a bükkfához, ami régen az ő háza volt. Mikor odaért, ott találta Piroskát. Jankó tudta, hogy már nincs varázsereje, de akkor is lecsukta Piroska szemét és megcsókolta. Mikor Piroska kinyitotta a szemét, a szerelmét látta, Jankót. De azt is látta, hogy már nem ember, hanem csóka. Újra megcsókolták egymást, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
1: A Jankó és Piroska.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Sziasztok, Peszteric Dóri vagyok, 17 éves, és most én fogok nektek olvasni. Hallgassátok sok szeretettel! Gani Zsuzsa, Eszti és Lili a lepke. Gondolkoztál már azon, hogyan lesz a hernyóból lepke? Ebből a meséből megtudhatod. Egy szép koratavaszi napon a nőstény lepke egy növénylevélre rakta le a petéjét. Ha hiszitek, ha nem, Eszti pont azt keresgélte kíváncsian a levelek fonákján és a növények szárán. Egyszer csak örömében felkiáltott. Megtaláltam! Attól kezdve, amilyen gyakran csak tudott, oda ment hozzá és figyelte a változást. Egyik alkalommal észrevette, hogy Lili elragadó hernyó lett. Gyorsan beszaladt a szobájába a nagyítójáért, és pillanatokon belül visszatért vele. Jó alaposan megszemlélte a szép, színes hernyót. Természetesen egy újjal se ért hozzá, nagyon vigyázott rá. Megfigyelte, hogy a fején van a szája, egy pár, azaz két rövid csápja, két oldalt hat pár icipici pontszeme, sőt még azt is, hogy mennyi pici lába van. Milyen szép vagy, Lili! Mosolyodott el Eszti, de az nem felelt. A káprázatosan szép hernyó hihetetlen gyorsasággal nőtt. Eszti minden nap, reggel, délben és este megfigyelte a nagyítójával. Egyszer csak valami megváltozott. Lili megkereste a számára legideálisabb helyet a bebábozódáshoz. Gondolt egyet, levedlette a bőrét és átalakult. Hiába jött ki Eszti naponta többször is megnézni a változást, Lili édesen szunyókált a gubójában. Több hétig is ebben a kemény állapotban bebábozódva maradt. Eszti ez idő alatt szeretettel gondozta aprócska kis kertjét. Már majdnem el is feledkezett Liliről, amikor egy erősebb fuvallat az eszébe juttatta. Jaj, majdnem elfeledtem a kis barátomat. Vajon mi van vele? Történt azóta valami változás? Már futok is hozzá. Épp jókor ért oda, mert megrepett a burok, és egy ékes, álomszép lepke kezdett előbújni belőle. Mi ragyogó a

0: Várjatok egy kicsit. Felveszem a kesztyűmet. A nemrégesett záporeső nagyon kedvezett a gazoknak is. Gyorsan megnőttek. Ilyenkor könnyen kijön gyökerestül a gyom. Ígyni, kész is lett. Ó, de jól megtisztítottam a konyhakertemet. Milyen más lett? No, de a mélegelőmhöz ahhoz nem nyúlok. Ugyanis a meg nem művelt kertrészemben az elszaporodó vadvirágok, a pitypang, a kökörcsin, a kankalin és még sorolhatnám, nagyon fontosak a gyűjtögető méhek számára. Jé, milyen szép hálót szőtt a pók! Ez egy igazi mestermű, és milyen erős! Állapította meg jókedvűen. Egyszer csak meglátta Lilit, aki épp erre szállt. Vigyázz, nehogy berepülj a pók hálójába! Kiáltotta még időben. A kislepke valószínűleg meghallotta, mert tovább röppent és leszállt egy másik virágra a közelben. Még sokszor látta őt a kertben, jól érezhette magát, ő pedig óvta őt, vigyázott rá, ahogy minden másra is. Nem is csoda, hisz lenyűgöző volt a kert. Eszti haját simogatta a szellő, az arcát melegítette a nap, lepkék és katicák röpködtek a színpompás virágok között, méhek gyűjtögettek szorgosan, és boldogan zsongott a kert az aprócska rovaroktól. Ha nem hiszitek, járjatok utána.
1: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szerény véleményem szerint ez egy kréta kori.
3: Ez egy péka, drágám.
2: Ja,
3: hát az lehet.
4: A

0: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.
1: Tyúkom, mondják, kocs, kocs, kocs, gazdaszonykám, gondoskodj, azt is

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az aranyeke. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából. Azt se tudta már, mit kezdjen ezzel a tenger sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki. Egyszer csak a fejére koppintott. Megvan! Faekém is van, vasekém is van, de még nincs aranyekém. Nosza hívatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyrudat, megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét. A király meg kitette a palota tornácára, hadd csodálják az emberek. Hű volt is csodálója az arany ekének. Csak egy öreg parasztember hümmögött. Rászólt a király. Hé, megállj te! Mit hümmögtél? Nem hümmögtem én egyebet, felséges királyom, csak azt, hogy oktalanság aranyekét csináltatni, mikor jobban nála vaseke. Hé, szörnyű haragra lobbant a király. Na te paraszt, ezt a mondásodat megkeserüled. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér ez az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember nagy búval, bánattal. Nem találta helyét, folyton sóhajtozott. Olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a lánya, mi nagy bánatja esett kigyelmednek, apám uram. Mondja, mondja az öreg ember, és ahogy mondja, nagyot kacag a lánya. No, hát ezen ugyan kár busulni. Menjen vissza a királyhoz, mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Ment az öreg ember egyszeribe, mondta a királynak. Felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, ami a szívemen, csak az a számon. Hát én bizony csak azt mondom, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mi? Micsoda? Egy májusi eső, kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés, márpedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szájad, szólt a király elgondolkodva. De nem hiszem ám, hogy ezt te találtad volna ki. Azt én nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom, azt találta ki. Úgy? No, hát adok én neked egy marék lent. Vidd haza a leányodnak, és mondd meg neki, hogy fonja meg, és szőjön belőle annyi vásznat, hogy az alatt minden katonán férjen el, mert különben karóba kerül a feje. Csak még most búsult igazán az öreg ember. Hát hogy lehessen egy marék lemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Hiszen annyi katonája van a királynak, hogy égen csillag, földön fűszál, nincs annyi. Hazamegy nagy búval, bánattal, mondja a lányának az üzenetet. Az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett belé az udvar, mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földről egy darabka fát, és mondta. Vigye ezt a darabka fát a királyhoz, és mondja meg néki, csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öreg ember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet, az meg csak csóválta a fejét, hümgetett. Hé, de okos leány a te leányod. Eredj, hozd ide, hadd látom. 1 perc, 2 sem telt belé, már ott állott a leány a király színe előtt. No, te leány, mondta a király, látom, hogy nem csak okos, de szemre való is vagy. Te az enyém, én a tied, ásó kap a nagy harang válasszon el minket. Egyszeriben nagy lakodalmat laktak, s tám még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Az Aranyeke című mesét hallottátok.
2: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egy

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a polipoknak 8 karjuk van? Ezekkel a karokkal képesek nagyon ügyesen megfogni dolgokat és mozgatni is azokat. De ha hiszitek, ha nem, bizony a polipoknak is lehet rossz napjuk.
1: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A Béka királylány, népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük, ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le, a középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt, a legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
2: Búslakodásra nincs okod! Leszek én hites asszonyod!
1: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát. Miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele, de Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette. Azt kívánom, hogy mindegyikőtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
2: Aludj csak, és álmodj szépen! Minden egyebet intézek!
1: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből, az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
3: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
1: Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
2: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
1: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estély ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bárcsak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajította. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még három napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életembe raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig hús, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
3: Kímélt meg az életemet! Egy napon a segítségedre leszek!
1: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanez történt később a sárkánnyal, és egy nyúllal is, aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét. Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogott a mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává 3 évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét. Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsa hasában lévő tojásban találsz.
3: A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát, de túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról. Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt. A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva Kosely lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként érhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: bizbocsorra.
1: Évszakok.
2: Január elől jár, a nyomán február, március szántóvető, április nevettető, május szépen zöldellő, június nevelő, július érlelő, augusztus csépelő, szeptember gyümölcshozó, október borozó, november télelő, december pihenő.
3: Azt mondják a cinegék, itt a tavasz nyitni kék, kék iboly a hóvirág, csupa öröm a világ.
4: Fúj a szél, meleg szél, jön a tavasz, fut a tél. Gyere tavasz, várva várlak, hozz zöld ruhát fűnek, fának.
1: Eső, eső, esél, buborékot vessél, hogy a búza nőjön, a gyermek örüljön. Lesz kenyér, lesz kalács, fánkból is nagy rakás.

0: Kánikula, meleg fús, itt van a jó hideg tus. Ha dörög a menny, fa alá ne menj.
1: Esik eső, csepereg, sárga levél lepereg, hulladér, jön a tél, daru, gólya, útra kél.
0: Esik eső, jaj, mindjárt itt a zivatar. Tüzes villám cikázik, aki nem fut, megázik.
2: Esik az eső, süt a nap, Paprika Jancsi mosogat. Hát az öreg mit csinál? Hasra fekszik, úgy pipál. Eltörött a pipája, János bácsi csinálja. Esik eső bugyborékon, szól a kakas kukorékon. Esőcsepp, szomjas a föld, itasd meg. Kelep, gólyamadár, itt van az ősz, elmúlt a nyár. Kár, hogy elmúlt a nyár. Gólya fecske hamar elment, várhatod a hideg telet.
3: Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van. Ősszel esik az eső, soha nincsen jó idő.
4: Varjú, károg, fú a szél, esik a hó, itt a tél. Jaj, de nagyon hideg van, ropog a hó alattam. Vígan csúszik a kis szál, most örülünk igazán.
0: Hullahó, hógolyózni, jaj, de jó. Hullahó, jön karácsony, jaj, de jó. Hullahó, lesz belőle hógolyó. Erdő mező megágya, lesz majd derék bundája.
5: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Elmeséli Fodor Imre. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. Noha nem őriztette a szőlőjét, akárcsak a szeme fényét, sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és strázsáltak éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozzék, elébe ugrik egy béka, s kéri a legényt. Rekeke, adj egy falás kenyeret, te legény, mert két hete, hogy egy falatot sem ettem. Majd holnap után vaskedden, mondta a legény, s elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludt, s amikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmelva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette, még jól meg is dobta kővel. Azután lefeküdt, elaludt, s mire felkelt, a fele nem volt meg a szőlőnek. Helyzsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek, elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, s arra sem tudnak vigyázni. Mondta a legkisebb legény, ne búsuljon édesapám, ami marad, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle is. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél szegény béka, nesze. No te fiú, mondta a béka, jó tétel helyébe jót várj. Nesze adok neked egy részvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd éjjel eljön három paripa, egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű, hogy összerugdossák a szőlődet. De te csak suhincs rájuk külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszeribe megszelídülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életbe. Úgy lett, ahogy a béka mondta. Eljött éjjel a három paripa, berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, s hát abba a pillanatba úgy megszelídültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondták a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhincs a vesszőkkel, és nálad leszünk. Azzal a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem szólt sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tenger szöllő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszületelni. No, telt múlt az idő, egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állított a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, s kihirdette az egész országban, hogy annak adja leányát, aki lovával oly magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még a feléig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény, részszőrű paripán, fején résisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájába ment haza, s mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csodát látni, ott heverészett a kuckóba. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény. Jobban láttam én azt, mint ti? Ugyan, honnét láttad volna jobban? Kérdezték a bátyai. Hát fölállottam a kerítésre, és onnét láttam. A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, és hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést lebontották. A következő vasárnap még magasabb fenyőszára aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem amikor a nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüstszőrű paripán egy vitéz, akinek ezüstsisak volt a fején. Ez egy ugrással lekapta az aranyalmát, és úgy eltűnt, mintha fölnyelte volna el. Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak, bezzeg olyat a kuckóból nem lehet látni. Ó, én jobban láttam, mint ti, mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Felmásztam az oll tetejére, s onnét láttam. A legények nagy mérgükben szétszették az oll tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét. Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tüzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is szegény legény kapta le. De most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, aranysisak fette arcát. Beszélik otthon a legények, nagy dicsekedve, hogy mit csodát láttak. Jobban láttam azt én, mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Honnét? A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a ház fedelét is. Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országába. Az ökösen volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhába, kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, lovakantárjába az aranysejemkendő, s az egyik kezébe tartotta az aranyalmát. Na csak, hogy megjött, örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, s a király a legénynek adta az egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
5: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Lusta Jankó. Élt hetet hét országon túl egy igen-igen lusta fiú. Míg az édesapja meg az édesanyja nevelte, volt neki mit enni, inni, de mikor teljesen árva maradt, bizony sokat koplart. Dolgozni meg sehogy sem akaródzott neki, csak a kapufélfát támasztotta. A szomszédjában lakott egy özvegyasszony, az nem hagyta békén. Hallod-e, Jankó, ez így nem lesz jó? Fogjál csak munkához! Nem fogok én, majd áld az Isten. Áld az Isten, hiszen amit áld, el is veszi, elmegy az özvegy. Jankó meg támasztja tovább a kapufélfát. Egyszer csak hús! Egy csapat vadliba beszállott az udvarába. Nagyon megörült Jankó, szaladt a szomszédasszonyához. Jöjjön csak, adott az Isten! Mit te, Jankó? Jöjjön, nem tudom én mit! Megy az özvegyasszony csodálkozásában, összecsapja a kezét. Jankó, hiszen ezek vadlibák. A vadlibák a csattanásra megijedtek, hús! Egyszerre elrepültek. Na látod-e, Jankó, hogy amit adott az Isten, könnyen el is vette. Lásd csak munkához. Nem dolgozom én. Nem? Akkor mit csinálsz? Majd lopok. Lopsz? Lopok. De hiszen elcsípnek, tömlődsz bevetnek. Csak nem talán. De Jankó, majd a lopott jószág rád kiabálja, hogy te loptad. Nem bánom, nem dolgozom, lopok. Nem lehetett vele zöldágra vergődni. Elment az özvegy. János még aznap este lopott egy csirkét. Hazavitte a hóna alatt, bedugta az olba. Másnap lopott egy libát. Hozta a hóna alatt a sötétben. A liba meglapult, egy hangot ki nem adott. No, egy sem kiabálja rám, hogy loptam. Nem is igaz az özvegyasszony beszéde. Asszony beszéd, pipa füst. Na, ezentúl minden nap lopok valamit. Egy gazdag bíró lakott a falujukban, annak a hambitjára ki volt téve egy takaros falióra. János azon settenkedett, hogy csenhesse el. Mikor aztán leoltották a petróleum lámpát, odahúzódott, leakasztotta. Uzsgyi át a kerten keresztül elmenekült vele. Vitte haza nagy örömmel. No, ez sem kiabálja rám, hogy loptam. Ha így van, nagyobb értéket lopok legközelebb. Vannak a bírónak jó húsos disznai. Azokból hozok. Másnap este fogott egy zsákot, meg a szomszédasszony talicskáját. Tolta a talicskát a kertek alján végig. Oda settenkedett az ólakhoz, jó süldők voltak ott, ahogy nézegette őket. No, ez jó lesz! Gyorsan tolta hazafelé a talicskát, a kerék meg száraz volt. Régen lehetett kembe, nyikorgott erősen. János meg folyton azon gondolkozott, hogy rákiabálja a lopott holmi a bűnét. Hát úgy vette ki a nyikorgásból, mint ha ezt mondaná, úgyis csak elcsípnek, úgyis csak elcsípnek. Nagyon megijedt. Félredobta a talicskát, a zsákot meg a süldővel a vállára dobta. A süldő felélett a zsákban, elkezdett visítani. Éjre vilisz, éjre vilisz! Hű, ezt nem lehet tovább vinni. Eldobta a süldőt, szaladt haza eszeveszetten. Bújt a szekrény hátához, ahová az órát tette. Ott lapult a csendben a nagy óra. Ahogy hozzáért, elkezdett ketyegni. Loptak, loptak. Gyerünk innen, mert ez is rám kiabálja a lopást. Fel a tyúkorra, de a tyúk is. Kotkodács, te loptál, kotkodács, te loptál. Hű, ez is rám kiáltotta. Bebújt a liba holba. A liba megijedt, csatarászott, gágogott. Gigágát loptál, gigágát loptál. Még jobban megijedt, hogy minden rá kiabálta a bűnét. Jobb lesz János, lusta János, ha világgám így, gondolta. Futott az erdőnek, ahogy a lába bírta. A tetőn megállott, hát még a melle is azt pihegte, hogy fustolvaj, fustolvaj. János már bánta, hogy a dolgos munkás élet helyett a lopást választotta, mert még most is fut, ha bírja.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack. Élt egyszer egy király, aki három szépséges leányát jobban szerette minden másnál a világon. Egy nap a városba indult, s megkérdezte leányait.
1: Drága gyermekeim, mit hozhatok nektek, amiben örömötöket lelitek?
0: Hozzon nekem olyan ruhát, ami színaranyból készült, mégis könnyed, mint a szellő, mondta a legidősebbik. Nekem ezüst ruhát hozzon, ami drága kövekkel van kirakva, kérte a középső.
1: Hát te gyermekem, mit szeretnél?
0: Kérdezte a király a legkisebbiket. Nekem hozzon szólószőlőt, mosolygóalmát, csengő barackot, felelte.
1: Na, ilyet se hallott még a király. De ha a király kisasszony erre vágyik, ő bizony megszerzi neki.
0: Felült hát a hintóba, és a városba hajtatott. Az aranyruhát, ezüstruhát hamar megtalálta, de hiába járta a várost egész álló nap, sehol sem adtak szólószőlőt, nem hallott még senki mosolygós almáról, és csengő baracknak sem volt híre. Kénytelen kelletlen hazaindult hát a király. Ám a palota fele vezető úton a ló megbicsaklott. Nagyot rándult, és egy tapottat sem mozdult. Nézte a kocsis, mit tehetne, de a kocsi csak nem indult meg. Elküldött a király a faluba pár erős legényért. De még ha 10 tolták is a hintót egyszerre, az sem segített. Ökrökkel, lovakkal próbálták kiemelni a gödörből, de semminek nem lett eredménye. Ám ekkor egy disznó jelent meg az úton.
2: Felséges királyom, ha nekem adott legkisebb leányod kezét, menten kihúzlak a bajból.
0: Itt a kezem, nem disznóláb, egyezett bele nevetve a király. A disznó az orrát a hintó tengelye alá dugta, lódított rajta egy kicsit, és a kocsi már is kint volt a sárból. Nagyot nézett mindenki, de leginkább a király. Könnyelmű ígéretével nagy bajt okozott. Hazaérve a király nem tudta, mit mondjon a legkisebb leányának. Előbb átadta inkább a király kisasszonyoknak a ruhákat, és már éppen belefogott volna a mondandójába, mikor megjelent a kapuban a malac.
2: Kedves királyom, itt az ideje, hogy teljesítsd, amit ígértél. Küldd hát le a legkisebbik leányodat nekem. Hadd vigyem haza az ólacskámba!
0: Kiabálta a malac az udvaron. De a király nem akarta adni a leányát. Királylánynak öltöztették az egyik szolgát, és őt küldték le a malachoz. De a malac rögtön látta, hogy ez nem lehet királyi származék.
2: De ez itt bizony nem a te lányod! Küld csak le az igazit!
0: Kiáltotta a malac. Édes lányom, bocsáss meg nékem. Köt az ígéretem. Menj hát, drága gyermek, majd kiötlünk valamit, hogy hazatérhess. Szólt a király a zokogó lányhoz. Ám a királynak még egy ötlete támadt. A leányát rongyos, piszkos ruhákba öltöztette. Hát, ha így nem kell a malacnak. De a disznó, mikor meglátta, tudta, hogy ez a legkisebbik királylány.
2: Gyere, ülj csak ide, majd én tolom a talicskát,
0: mondta a disznó. A királylány pedig zokogott, hiszen reggel még a palotában járt kelt, most meg csupa mocskos ruhában ült a disznó talicskájában. Ahogy az erdő szélére értek, megállt a malac egy ól mellett.
2: Itt volnánk, király kisasszony. Meglásd, olyan boldogságban fogunk élni, amiről tám még csak nem is álmodtál. Feküdj le, pihent ki magad, és reggel más színben látod majd a világot.
0: Másnap, mikor a királylánya szemét kinyitotta, az ól helyett egy csuda palotában ébredt. Egy
1: hatalmas ágyon feküdt, és szolgálók serege szaladt a parancsát lesve. Szebbnél szebb ruhákba öltöztették, majd így szólt az egyik szolgáló.
3: Király kisasszony, felségedet már várja a király? Jöjjön csak utánam.
1: Egy nagy terembe vezette a király kisasszonyt, ahol az asztalnál egy daliás ifjú ült. Kedvesem, nem kell félned. Itt tiéd minden, amit csak látsz, és én is a tiéd vagyok. Majd kézen fogta a meglepett lányt, és a kertbe vezette. Egy szőlőfürt a király kisasszonyhoz hajolt. Szakíts le, kedves király kisasszony, szakíts le engem. Ez bizony a szóló szőlő, kedvesem, magyarázta a király, és mentek tovább. Ahogy sétáltak, a király kisasszony felé fordultak az almafák, és az almák mosolyogva köszöntek a király kisasszonynak. Ezek itt a mosolygó almák, mondta a királyfi, és mentek tovább. Egyszerre csengettyű szó ütötte meg a fülüket. A barackok voltak azok a fáról. És a királylány tudta már, hogy nem akármilyen gyümölcsös kert ez, hiszen mindaz megtalálható volt benne, amit az apjától kért, mikor a király a városba indult. Most már áruld el, ki vagy te? Nézett kérdőn az ifjúra. Én vagyok a legszerencsésebb férfiú a világon. Egy boszorkány változtatott disznóvá, és az átkot csak azt törhette meg, ha olyan feleséget találok, aki nem vágyik másra, mint szólószőlőre, mosolygó almára és csengő balackra. Nyakába borult az ifjú királynak a király kisasszony, és nyomban megüzenték a lányapjának, hogy egész udvarával jöjjön a lakodalomba, mert olyan esküvő lesz, amilyet még nem látott a világ. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Lementem a pincébe vajat csipegetni, utánam jött édes anyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nádi sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídádú, te vagy az a nagy szájú.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, én Fülöp Lórán vagyok, a 4SC zenekar gitárosa. Nem igazán szoktam én meséket olvasni, de ma meg fogom tenni ezt. Ez egy nagy kihívás számomra, és egy olyan mesét fogok felolvasni, ami nem messze történt attól a helytől, ahol én születtem. Népmese, mondja Kend értelmesebben. Történt régen, Mátyás király idejében, mikor még a pereskedők így mondták egymásnak: nem hagyok én békét neked ebben az ügyben, ha a király elé megyek is. Történt, hogy két székely szomszéd összeveszett afelett, hogy az egyik új vesző kerítésére a szomszédja a trágyát ráhányta, és így a kerítés elrohadt, de ráadásul még ennek a kutyája a rothadt kerítésen átbújt disznónak beleharapott a combjába. Hosszú ideig veszekedett ezen a két székely szomszéd, de sehogyan nem tudtak igazságot tenni. A két ízben is károsodott székely elhatározta, hogy panaszával Mátyás király elé megy. Elmondja az esetet, de Mátyás király azt mondja: mondja Kent kisébb világosabban, értelmesebben, mert nem értettem meg jól az egészet. Elkezdi hát újból magyarázni is, mutatni is a székely eképpen. Felséges királyom, mondjuk, hogy itt van a szomszédom. Én itt építettem egy kerítés vesszőből, de a szomszédom a trágyáját rádobta, a kerítés elrothadt. Most mondjuk, hogy én vagyok a disznó, és felséged a kutya. Én átbújok a rossz kerítésen, felséged meg beleharap a combomba. Érti már így a helyzetet, király uram?
0: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szép nátszál, kisasszony. Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegyeken is túl, élt Meseország királya, két szép dali fiával. De a király legnagyobb bánatára, a kisebbik addig nem volt hajlandó megnősülni, amíg a világ legszebb leányát meg nem találja. Megmondom én, hol találod azt a leányt, de ember még élve nem jutott el oda, ahol őrzik, mesélte neki a dajka. A fekete tengernek éppen a 77. szigetén, a sűrű sötétségben van három nátszál. A középsőbe van elrejtve a király kisasszony. Több se kellett a királyfinak, felült legjobb lovára, és csak vágtázott 77 országon keresztül, hogy megtalálja a világ szép nátszál kisasszonyt. Egyszer csak beért egy rengeteg erdőbe. Ott talált egy kis házikót, benne egy vénséges vén öregasszonyt.
1: Mit keresel itt, fiam, hol a madár se jár?
0: Kérdezte az anyóka, mire a királyfi előadta, hova igyekszik.
1: Sosem érsz el oda, fiam. Ha nincs olyan paripád, ami sárkány tejet szopott, parazsat evett, lángot ivott. Tenni csak, itt látok három aranyhajszálat.
0: Azzal le is nyeste a királyfi három hajszálát.
1: Adok neked egy madzagot, s ha ezzel a három aranyhajszálra csapsz, olyan paripa lesz belőle, ami a világ végére is elvisz, ha szépen kéred.
0: Elköszöntek egymástól, és a királyfi a legmagasabb hegy tetején megcsapta a hajszálakat a madzaggal, és csodák csodájára ott termett egy táltos paripa. Kedves kis gazdám, addig nem jutunk a fekete tengerre, míg a napnak pitvarából egy napsugarat el nem hozol. A paripa a gondolatnál is sebesebben szelte a felhőket, míg nem elértek a földnek kapujához. Csak hogy azt két ordas farkas őrizte.
2: Ha itt át akarsz jutni, lovat húsából vagy két fontot, amíg nem kanyarítasz nekünk, addig bizony át nem engedünk.
0: A királyfinak helyén volt a szíve. Sajnálta volna bántani derék lovát, hát inkább saját combjából kanyarított a farkasoknak. Azok meg elfogadták a fizetséget, és ahogy a kapu kitárult előtte, a királyfi alig hitt a szemének. A kapun belül terült el a napnak csodálatos pitvara. Volt ott egy aranykád, benne tűzfürdő. Abban a királyfi már is megfürdött. Majd gyémánt szemtörülközővel megtörülközött, aranyfésűvel megfésülködött, és az ezüst tükörben nézte magát, mikor jött a napszolgája. Dühösen ráfújt a királyfira, mire hatalmas szélvihar kerekedett. A fekete felhők közt lefújta a királyfit a lovával, és azok földet sem értek, míg vagy 77 000 mérföldet nem estek. A királyfi négy kézláb igyekezett kitapogatni, hova is kerülhettek. Talált egy hatalmas vaskaput. Csak hogy azt egy hétfejű sárkány őrizte. Közben a keze ügyébe került egy furuja. Leült a sötétben a királyfi, és szomorú dallamot kezdett játszani. Erre a sárkány, mintha kisgyermek volna, leereszkedett, és álomba szentergett. Békésen alszik talán még ma is, hanem a királyfi meg a paripa most már a kapun könnyedén átjutottak. Ahogy lépkedtek,

0: keresztül repültek, mire elérték a vége láthatatlanul széles fekete tengert, és annak 77. szigetét. Széjjel nézett a királyfi, és a sziget közepén meglátta a három nádszálat. Oda sietett, és egyetlen csapással mind a három nádszálat levágta. Paripám, igyekezzünk most haza apám házába, sehol meg ne álljunk! Szólt a királyfi, és a táltos ló nekirugaszkodott. A királyfi a nádszálakat nézegette. Vajon tényleg a három leány van bennük elrejtve? Gazdám, ki ne nyisd őket hazáig, mert ami bennük van, nem maradhat életben ilyen magasan az égben, szólt a paripa. Hiába! A királyfit furdalta a kíváncsiság, s az egyik nádszálat felhasította. Kiesett belőle egy gyönyörű szép leány, és gyönge hangon így szólt.
1: Vizet, mert menten szomjan halok.
0: Csak hogy nem volt vízük, és egy pillanat alatt meghalt szegény leány. Szégyelte magát a királyfi, és elhatározta, hogy hazáig nem ér a nádszálakhoz. Ám egy nap se telt el, és a második nádszálat is kinyitotta. Éppen úgy járt, mint előtte, s már csak egyetlen nádszál maradt a kezében. Végre a táltos egy patakot látott. Ott leszállt, a királyfi pedig a süvegébe vizet merített, és csak akkor hasította meg a harmadik nádszálat. Kiesett belőle a világ szép nádszál kisasszony, és bizony olyan gyönyörűséges volt, mint a hajnal és a csillagok. A királyfi megitatta, és már is egymásnak borultak. Te az enyém, én a tied, ásó kapa, nagy harang válasszon el minket, szólt a királyfi, majd hét határra szóló lakodalmat csaptak. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül! Tudor kukac köszönt benneteket, az én vagyok, a kukac, a padlásról.
2: A tigris kedvenc táplálékai, a szarvasok és más patás állatok nem látnak minden színt. Ők a tigris bundáját velünk ellentétben ezért nem narancssárgának, hanem zöldnek látják. Vagyis a nagymacska külseje számukra teljesen beleolvad az erdő zöldjébe. A zebrák fekete-fehér csíkjaikkal viszont nem elrejtőzni szeretnének, hanem összezavarni az éhes oroszlánokat. A ragadozóknak ugyanis káprázni kezd a szemük, amikor az egy kupacban áldogáló zebrákat látják. Egyetlen hatalmas állatnak hiszik a csordát, ezért nem merik őket megtámadni.
0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette.
3: Műsorajánló következik.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
5: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki, mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem cseké. Az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió.
0: Október 4-e van. Mai névnaposunk Ferenc, Aurora és Zora. Sok boldogságot! Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
7: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok! Réka vagyok, és rajongok a találós kérdésekért. Tréfásak, és jól megdolgoztatják az agyunkat. A mai furfangos kérdés így hangzik. Tóvizében lépeget, békák veszedelme. Békát fog, és messze néz, fél lábon merengbe. A horgász szokott hosszú szárú gumicsizmában lépegetni a tóba, nem? Nem jó irányban gondolkodom, azt mondjátok? Ti mire gondoltok? Igen, igen, nagyon okosak vagytok. Egy horgász nem békát fog. Jól mondtátok. Ez nem lehet más, csak a gólya. Örülök, hogy ma is együtt találgattatok velem.
4: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Baros úton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög, Sári néni vezeti, aki látja, neveti.
9: Boros

0: Örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
1: És hallottam, hogy beomták, hogy Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Csukás István pompom legújabb meséi közül a mágneskörmű szökkihúzó történetét szeretném nektek elmondani. Mágneskörmű szökkihúzó. Pompom ült az ágon, egy szép zöldellő ágon, s föl lehintázott, mivel egy szellő lebegtette az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, és persze középen is. Elmerengve nézte a kibújó pici leveleket, a kipattanó rügyeket, a tarka színekben virító virágokat, olyan gyönyörű volt, mint egy új ruha. Elmerengett ezen is, és boldogan suttogta. Új ruhába öltözött a természet. Megnézte fentről, megcsodálta lentről, és megbámult a középről, ahogy lassan hintázott az ágon. Annyira elbámészkodott, hogy alig vette észre Picúrt. Pedig Picúr lassan jött, illegetve lépkedett, kecsesen kiúzta magát, táncos lábbal perdült, fordult, mivel új ruha volt rajta, és azt akarta, hogy mindenki észrevegye. Pompom felriadt a mélázásból, és gyorsan köszöntötte. Szia, Picúr! Hová rohansz? Szia, Pompom! Az iskolába, de egyáltalán nem rohanok. Egészen más csinálok. Mit csinálsz? Kérdezte Pompom kicsit bambán. Picúr türelmetlenül toppantott. Hát, illegek meg billegek. Pompom még mindig nem értette. És miért illegsz, és miért billegsz? Picúr sértődötten nézett rá. Hát nem látod? Hát egyáltalán nem látod? Pompom tétován motyogott. Látom, látom. Mit nem látok? Hát az új ruhámat. Ma van rajtam először. Pompom végre magához tért. Megdörzsölte a szemét, hogy jobban lásson, és lelkendezve és békítően hadarta. Ó, én milyen vak vagyok, de már látom. Ó, begyönyörű, ó, beszép, és micsoda színek, és micsoda szabás. Olyan, mintha rádöntötték volna, és milyen jól áll, és nagyon illik rád, és te is olyan nagyon szép vagy benne. Picúr megbékélt, boldogan fogadta a bókokat, a dicséreteket, a lelkendezést, felmosolygott Pompomra. Na, örülök, hogy tetszik. Pompom is mosolygott, hogy sikerült kiköszörülni a csorbát, vagyis, hogy megint szent a béke. Veled mehetek? Kérdezte. Velem jöhetsz, mondta Picúr, és illegve, billegve, és táncos léptekkel elindult. Pompom vidáman dúdolt, ritmusra bólogatott. Milyen jó napom, pom, pom, jó napom, pom, pom. Hát, ahogy illegtek és billegtek, Picúr szoknyája beleakadt valamibe és elszakadt. Egy rozsdás szögbe akadt bele, amely kiállt a padból. Picúr ilyetten megtorpant és sírva nézte a szakadást. Jaj, elszakadt a szép ruhám, jaj! Ez a legkedvesebb és legszebb ruhám, és most elszakadt. Jaj, jaj, jaj! Pompom dühöngött meg morgott, szitta a szöget, fennhangon átkozódott. Az a nyavajás szög. A nyavaja álljon a nyavajás szögbe. A frász törje ki ezt a vacag, rozsdás szöget. A mennykő csapjon bele ebbe az alattomos szögbe, hogy alattomosan kiáll és elszaggat mindent. Amikor az első mérgét kiadta, lepislogott a szakadásra, vigasztaló szavakat motyogott tétován. Nem is olyan nagy. Akarom mondani, mi lenne, ha óvatosan odafognád? Picúr szomorúan suttogta. bánatosan rázta a fejét.
4: Hiába fogom oda, attól még nem forr össze.
3: Pompom is bánatosan ingatta a fejét, sóhajtozva mondta, hát ez az ajjaj, mágnes körmű szökkihúzó kellene ide. Ő majd kihúzgálná az összes kiálló nyavajás szöget, és akkor ilyen vacak nem szakítaná el a békés járókelők ruháját. Picúr felpillantott, abbahagyta a siránkozást, a kíváncsiság kezdte legyőzni a rossz kedvet. Mágnes körmű? És kihúzza a szögeket? Pompom szaporán bólintott, és gyorsan folytatta, hogy elterelje a szomorúságot és a bánatot. De ki ám, sics-suty! Oda tartja a körmét, és zuty! Kint is a szög, elmeséljem! Picúr hálásan bólintott, és Pompom belefogott a mesébe. És ne hidd, hogy csak a szögeket tudja kihúzni. Az csak úgy félkézzel csinálja, kedvtelésből, hogy pineljön a gyakorlatból. De azért persze egyetlen vacak szög sem kerüli el a figyelmét. Benne van a nevében, hogy szög kihúzó, és igen büszke a nevére. Nem bújhat el előle egy navajás szög sem. Egyszer is egy kutyaól előtt sétált, csak úgy szórakozottan végig simította. A deszkából kijött az összes szög. A kutyaól összedőlt, mint a kártyavár. A kutya mérgesen felébredt, s írtó dühösen csaholt ki a romok alól. Hé, te vakarcs! Te voltál? Mit csináltál? Hű, te mérges vagy! Csirizes csizmadia legyek, ha most rögtön nem szabom meg a nadrágodat. Tejfelnyalogató macska legyek, ha nem harapok a lábrikrádba. Csak mássza ki a deszkák alól. Mágnes körmű szög kihúzó futtában visszadobta a marék szöget. Nesze! Itt a vacak szöged, edd meg vacsorára! És aztán elkocogott. Kocogás közben ide-oda járt a szeme, kereste az újabb zsákmányt, mert nem csak szögeket húzgált, hanem minden odaragadt a körméhez, ami vasból volt. Lett is nagy felfordulás meg riadalom a városban, ami nem is csoda, hiszen már nem is lehetett egy fazekat a tűzhelyre rakni, mert sitty kihúzta a körmével. Nem lehetett egy kanalat az asztalra tenni, mert sitty azt is kihúzta. A szakácsok óbégattak, a pincérek dühöngtek, és teljesen megbénult a közlekedés. A síneket felgörbítette a villamosok előtt. Az autókat visszafele húzta. A villamosok rémülten csöngettek, az autók veszettül dudáltak, és nem csak a földön garázdálkodott, hanem a levegőben is. Felnyújtotta mágneses körmét, és lehúzott egy helikoptert. A helikopter egy kéményre pottyant, és dühösen kattogott. A pilóta meg a fogát csikorgatta. Mi ez? Hol vagyok? Mi vagyok én? Gólya? A pohár akkor telt be, ahogy mondani szokták, amikor Gombóc Artúr rollerét elrontotta. Gombóc Artúr ugyanis elhatározta, hogy megtanul rollerezni, mivel repülni már régen nem tudott, a gyaloglást meg már unta. Szép új rollere volt, most ki akarta próbálni. Ez olyan, mintha repülnék, és mégis a földön vagyok, mondta. De nem tudta kipróbálni, mert a rollert felkapták, és össze-vissza gyűrték. Gombóc Artúr rettentő mérges lett. Betelt a pohár, kiáltotta. Elég volt, te enyveskezű, mágnes körmű szökkihúzó! A kiabálásra oda rohant mindenki, és tanakodtak, hogy mit csináljanak mágnes körmű szökkihúzóval. Festék tüszentő habciben ő szólalt meg először. Befestem zöldre, vagy hupikékre. Gombóc Artúr legyinted. A festés nem elég. Nem ér kutya fülét se. Attól még mágneses marad a körme. Durbele Bum felfújt képpel javasolta. Jól beledurrantok hátulról a fülébe.
4: Gombóc Artúr a fejét ingott. Ez se jó. Lehet, hogy cseng a füle, de a körme, attól még a régi marad.
3: Lesből támadó, ruhaszárító kötél suhogva mondta. Bekerítem, köré csavarodok, csapdába ejtem, és elkapom. Sihi, suhi!
4: Gombóc Artúr elgondolkozott a javaslaton. Igen, igen. Ebben valami mozog, illetve nem mozog.
3: Ha elkapják. És ha már elkapták, mit csináljunk vele?
4: Hát ez a nagy kérdés. Egylábú esernyő madár szerényen köhintett, meg halkan krákogott.
3: Gombóc Artúr kíváncsian fordult felé.
4: Mondani akartál valamit, vagy csak megfáztál? Egylábú esernyő madár zavartan elpirult. Az igaz, hogy megfáztam, de mondani is akartam valamit. Azt akartam mondani, hogy miért nem visel az ilyen kesztyűt?
3: Gombóc Artúr azonnal felfogta, hogy ez nagy ötlet. Ez a zseniális ötlet. Ez az. Éljen az esernyő madár. Hát ő megmondta a legokosabbat. Elrohant a kesztyűboltba. A válla fölött visszakiáltott. Ti kapjátok el, én hozom a kesztyűket.
4: Lesből támadó ruhaszárító kötél felsuhant a levegőbe, kanyarodott, tekergett, lecsapott, és sihi-suhi elkapta mágnes körmű szökkihúzót.
3: Közben megérkezett Gombóc Artúr egy csomó kesztyűvel, és így szólt a gúzsba kötött mágnes körmű szökkihúzóhoz. Na ide figyelj, te utcaréme! Elegünk van belőled. Addig nem engedünk el, amíg meg nem ígéred, hogy kesztyűt húzol és állandóan viseled. Tessék, válasz! Van itt nyári, téli, bunda és lukacsos, kötött és horgolt egyújjas és tűzálló kesztyű. Na, melyiket akarod?
4: Mágnes körmű szökkihúzó durcásan kérdezte.
3: Ólombetétes nincs? Gombóc Artúr bólintott.
4: Szerencséd van.
3: Tessék, itt egy ólommal bélet, viseld egészséggel.
4: Mágnes körmű szökkihúzó felhúzta az ólombéléses kesztyűt, és megszűnt a mágnesesség.
3: Meg is szerette mindenki, mert egészen jámbor lett, csak ő sóhajtozott folyton.
4: Unatkozom, háj, rettenetesen unatkozom. Történt egyszer, hogy Gombóc Artúr bent ragadt a liftben, mert éppen áramszünet lett.
3: Se föl, se le. A lift meg megállt két emelet között. Gombóc Artúr nem esett kétségbe, mert eszébe jutott valaki, aki tudna segíteni. Hívjátok ide gyorsan mágnes körmű szökkihúzót!
4: Mágnes körmű szökkihúzó rögtön meg is érkezett. Lekiáltott az emeletről.
3: Itt vagyok! Te hol vagy? És miért hívtál? A liftben vagyok! Húzd le a kesztyűt, aztán mindent bele!
4: Mágnes körmű szökkihúzó levette a kesztyűt, és könnyedén fölrántotta a liftet. Gombóc Artúr hálálkodott, meg hümmögött.
3: Köszönöm!
4: Lehet, hogy tévedtünk a múltkor. Kár lenne véka alá elrejteni, illetve kesztyűbe dugni egy ilyen tehetséget. Elintézem, hogy te legyél a lift felhúzó félállásban, amikor áramszünet van.
3: Jaj, de jó, örvendezett mágnes körmű szökkihúzó, már majdnem meghaltam az unalomtól. Éljen az áramszünet!
4: Mindenki nagyon megörült, mindenki nagyon boldog volt, de a legboldogabb mágnes körmű szökkihúzó volt. Mert hát ilyen sűrűn volt áramszünet, és akkor lehúzhatta a kesztyűjét, és zamek bedobta a mágneses erejét. Pompom lenézett Picurra, és te? Ha? Hogy van a szakadásod? Picur nevetve legyintett. Á, semmiség, majd otthon megvarrom. Jaj, rohanjunk, elkések az iskolából. Lihegtek, rohantak. Az ajtóban Pompom lágyan megkérdezte. Picúr, megvárhatlak? Picúr mosolyogva intett vissza. Megvárhatsz.
5: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
6: Szárgusztok, gyerekek! Egy Lázár Ervin mesével készültem. Banner Géza vagyok. A címe Dömdödömdödömdödöm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, a Romo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és a vacska Mati. Te meg Maminti lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek.
7: Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka Makka. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.
6: A Romót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét.
7: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő,
6: kezdte a Romó.
7: És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval,
6: henceg.
7: Mik, hogy én hencegek?
6: Igenis. Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt.
7: Hadd mondja végig a Romó.
6: Az oroszlán elhallgatott.
7: Elhatároztuk hát, folytatta a Romó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.
6: Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint leúrogták. Jól van, mondta Mikka Makka. Ezen nem újjon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre Maminti mellé. Ki akar versenyezni? Kérdezte. Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.
7: A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alá szorult. Hú-hú, fiú, fügy, lengettek, fütyörésztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak,
6: dühöngött Bruckner Siegfried.
7: Hallod, Mikka Makka, azt mondja, nem vers?
6: Méltatlankodott Szörnyeteg Lajos.
8: Mikka Makka ráncolta a homlokát.
7: Hát, bizony,
8: mondta aztán. Kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
7: Miért?
6: Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers?
8: Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búját. Valami okosat akart kisütni, ki is sütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta.
7: Csak!
8: És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző,
7: maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett. Hőj, mi a kő, tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent.
8: Állj, mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad.
7: Hát kicsoda?
8: Háborgott Bruckner Siegfried.
7: Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt. Nem az én írásom ez.
8: Jó, jó,
6: vágott közbe Mikka Makka.
8: De ezt már régen megírta Petőfi Sándor.
6: Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
7: Úgy van,
6: helyeseltek a többiek.
7: Ki az a Petőfi Sándor?
6: Kiabált Bruckner Siegfried.
7: Soha se hallottam a nevét.
8: Elég szégyen, mondta Maminti. De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.
7: Na jó,
6: mondta Bruckner Siegfried.
7: Tudok én mást is. Ide süssetek.
6: Póz arc az ég felé. Neki kezdett.
7: Hely, kent, tyúkonyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában?
8: Ho-ho, adonászott a robó. Ugyanazt mondod, kitekerve, és ráadásul rím sincs benne.
7: Rímnek kell benne lenni? Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka Makkát.
6: Hát, nem át, mondta az, de ne az anyám tyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
7: Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried. Akkor nem az anyám tyúkját mondom. Elkezdte.
5: Apám tyúkja,
6: írta Bruckner Siegfried.
5: Egy tyúk a pau, mi a kő? Itt bent lakik a szobában, kend.
6: Elzavarni, kirúgni, dühöntek a többiek.
7: Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
6: Bizony nem, mondta Mikka Makka. Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt.
7: Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárt a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére.
5: Szavalt, csak úgy zengett.
7: Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a ma konda. Ha ráterelnék a ma kondát, széttiporná az anakondát.
9: Ugyan, miféle vers ez? Mondta szemrehányóan a romó.
6: Ilyen erővel azt is mondhattad volna. Legszebb állat az Anna ménes, de nem tudja ezt ama ménes. Ha ráterelnék ama ménest, széttiporná az Anna ménest.
7: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költő tudományen esett csorban, Bruckner Siegfried is megszólalt.
9: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az Anna csorda, de nem tudja ezt ama csorda. Ha ráterelnék ama csordát, széttiporná az Anna csordát.
7: Nagy zoárt, dobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az Anna csorda meg Anna ménes?
9: Ugyanazt, amit az anakonda,
7: kiabált közbe Bacska Mati.
5: Azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat,
7: bizonygatta Nagy zoárt.
6: Ki ismeri?
7: Tette föl a kérdést Mikka Makka.
9: Senki,
7: zúgták a többiek.
5: Nem ér,
7: hadonászott Nagy zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban. Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
9: Kinek van természettudományi kis lexikonja?
7: Kérdezte Mikka Makka.
6: Senkinek,
7: felelték kórusban.
6: Ezen nem újjon,
7: szólt akkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját.
6: Csiribi, legyen itt egy csiribá,
7: természettudományi pricc, kis lexikon pruccs. És már ott is volt a lába előtt.
6: Nosza neki estek, lapozták, csak úgy sistergett.
5: Hányadik betű az ABC-ben az A?
7: Kérdezte Vacska Mati.
9: Hátulról vagy előről számítva?
7: Érdeklődött a romó, de akkor már Nagy zoárt diadallal felkiáltott.
6: Itt van az 59. oldalon.
7: És olvasta.
6: Anakonda, Eunectes murinus. Állat, 10 métert is elérő, dél-amerikai óriás kígyó. Áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
9: Hát legyen neked ez a legszebb állat,
7: mormogta a romó, de mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy zoárt versét. Íme kiderült, van anakonda nevű állat.
9: Jöhet a következő,
7: intett Mikka Makka.
6: Ló Szerafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
9: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok.
5: Ha, hát az biztos, kiabálták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
9: Még hogy elpüsztülök,
7: pihagott Bruckner Siegfried.
9: Püsztülök a rühigéstől.
6: Csend legyen,
7: kiáltott Mikka Makka.
6: Ki következik?
7: Én, mondta Vacska Mati.
6: Egy egészen rövid verset írtam.
9: Halljuk!
7: Szerda ablakában csütörtökül, és Ordít csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
6: Miért csütörtökül Ordít?
7: Mert csütörtök, mondta Vacska Mati.
6: Ha péntek, péntekül ordítana.
7: Idegen nyelveket nem tud? Akadékoskodott Bruckner Siegfried.
6: Nem, mondta Vacska Mati, ez egy műveletlen csütörtök.
7: Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
6: Elég,
7: mondta. Halljuk Aromót. Aromó fölényes mosolyjal sétált a tisztás közepére, rázendített.
9: Bálomböki bagu u fan, bálomböki big a fun.
6: Nem ér,
7: ordította közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle.
6: Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni.
9: Eszed tokját, hottentotta,
7: háborgott Aromó.
6: Ez igenis magyarul van.
9: Akkor én megeszem a fülem,
7: mondta Bruckner Siegfried.
6: Már meg is sózhatod,
7: felelte Aromó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aromó újra belefogott.
6: Bálomböki bagufon, bálombökö big a fún, búlámbökö bög ifon, bálumbaká bög öfin.
5: Bilambúk a bág őfön, blömb a kú bog áfön, blömbik a búg a fán.
9: Ez semmi, mondta Lószerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers.
5: Igenis, vers, jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik, tetszett ez a bálomböki.
9: Ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be.
5: Írj egyet.
9: Nem is kell leírnom, mondta Lószerafin. Kapásból is elmondhatom.
5: És már, mondta is.
9: Aramó újra belefogott.
5: Kómirelű kőtyúal, homórile kütyőül.
9: Kőmirelű kőtyúal, kamórile kütyőül.
5: Kumaráli ketyűöl, kőmuraló kityeül. Kőmürula kátyie, kemürőlú kacsóil. Kimerülő kutyahol.
9: Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyahol?
5: Szólt Aramó. Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó.
9: Te egy kutyahol?
5: Esetleg elfárad,
9: vetette közbe Vacska Mati.
5: Miért ne fáradhatna el a kutyahol?
9: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről?
5: Kelt Bruckner Siegfried is Lószerafin védelmére.
9: Rendben, mondta Aramó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
5: Ez igaz?
9: Hagyták helyben a többiek.
5: Találmánynak nem rossz,
9: lepéskedett Nagy Zoárt, csak versnek.
5: Mikka Makka megint csengetett.
9: Halljuk az utolsó versenyzőt. Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
5: Így szavalt.
9: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
5: Nem ér,
9: rikoltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy prompapam, prompapam, prompa, prompa, prompapam.
5: No, mondta Mikka Makka. Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse.
9: Miért? Mit jelent?
5: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
9: Engem is?
5: Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
9: Persze,
5: téged név szerint is megemlített, mondta Mikka Makka.
9: Éljen Dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat. Adjuk!
5: Kiabálták a többiek. Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett Dömdödöm fejére. Te győztél, mondták neki.
9: Majd kölcsön adhatod krumpli főzelékembe,
5: veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset. Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
10: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió. Október 4. Az állatok világnapja. Ma az óperenciás tengeren is túl, az egész világon az állatokat ünnepeljük. Sok érdekességgel készültünk ennek apropóján. Tudtad például, hogy a hangyák elbírnak olyan dolgokat is, amik a testtömegüknél sokkal nehezebbek? Számukra ez olyan, mintha te egy elefántot cipelgetnél.

0: Tánya fecskéi. Az orosz mesét Makai Margit mondja el.
1: Tányáéknál a pajta padlását egy fecskepár fészkelt. Reggelente hangos csivitelése repültek ki a fészekből, körbecsapongtak a pajtában, és aztán elindultak a maguk dolgára. A fecskék kedvéért Tánya is kinn aludt a pajtában. A csivitelésükre ébredt, és ez nagyon kellemes volt. Egyik nap a fecskék néhány kört repültek a ház felett, aztán elszálltak, és nem is jöttek vissza többé. Gyerünk, Tányuska, mondta nagymama. Költözd be aludni a szobába, mert hamar vége lesz a szép napoknak. Elmentek a fecskék, jön az ősz.
2: Hová mentek a fecskéink? Érdeklődött Tánya. Messze-messze, tengereken, hegyeken túlra. Olyan országba, ahol soha sincsen tél. Nincs tél, álmodozott Tánya. Folyton csak nyár van, és mindig lehet fürödni a folyóban.
1: Úgy ám, bólogatott a nagymama.
2: Tánya elszomorodott. Nem jönnek vissza a fecskéink, ott jobb nekik.
1: De bizony visszajönnek, mondta a nagymama, majd meglátod.
0: Az őszi szél elsodorta a színes virágok szirmát, a málnák édes illatát, a madár csicsergést, megjött a tél jéggel, hóval, faggyal, zúgó viharos szelekkel. Tánya egész télen szánkózott, csúszkált, hógolyózott a barátaival, szinte észre sem vette, hogy kifelé lábolnak a télből. Egyik pillanatról a másikra fújdogálni kezdett a tavaszi szél, és megenyhült az idő. Tánya rohant a padlásra, kinyitotta az ablakot, hogy a fecskék be tudjanak repülni, ha megérkeznek.
2: A padlás csupa pókháló meg por, hogyan is tudnak itt élni a fecskék? Gyorsan fogott egy seprűt, összesöpört, rendet teremtett, aztán büszkén jelentette a nagymamának. Kitakarítottam a padlást, most már jöhettek haza a fecskénk.
1: Nagyon jó, bólogatott a nagymama. Akár ki is mehetsz a mezőre, és hívhatod őket.
2: Hogy hívjam?
1: Kiásd nekik, itt a tavasz, gyertek haza. Vigyelek is süteménymorzsát is, hogy legyen mivel megkínálnod őket, ha megérkeztek.
0: Tánya eliramodott, de Tamarát is hívta, mert ketten nagyobbat tudnak kiáltani. A levegőben rengeteg madár repült, egyesével, párosával és csoportokban, valamennyien csiviteltek, cserregtek.
2: Azok lesznek a mieink,
1: mutatott Tánya két kis fekete pötyre az égen. Nagyon messze, és már is kiabálni kezdett.
2: Gyertek haza, itt a tavasz, gyertek haza!
1: A pöttyök megnagyobbodtak, de bizony ügyet se vetettek Tányára, tovább repültek.
2: Tamara, kiabálj te is, mert nem hallják!
1: Tamara is szájához emelte a kezét, és ketten hívogatták a fecskéket. Hosszasan kiabáltak, de a madarak nem törődtek velük, irányváltoztatás nélkül tovaszálltak. Végre a kislányok elunták a hiába való várakozást, megették a finom sütemény morzsát, és hazaszaladtak.
2: Nagymama, nem jöttek meg a fecskéink, nem hallották a hívásunkat.
1: Lehet, hogy elkerültétek egymást, mondta a nagymama, szaladj csak oda a pajtához.
0: Tánya odaszaladt, és lám csak, a fészek körül ott cikázott két fekete frakkos, fehér mellényes kis fecske.
2: Jaj, de jó, örült Tánya. Megjöttek a fecskék, én is kint alhatok a pajtában.
1: No, még nem, felelte a nagymama. Még csak jön a tavasz, de még nincs itt nálunk.
3: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én mesélek nektek. Vlagyimir Szutyejev. Miau és más vidám mesék.
2: Miau?
1: A kutyus a pamlag előtt aludt a szőnyegen. Álmában egyszerre csak úgy hallotta, mintha valaki azt mondaná.
2: Miau?
1: Felkapta a fejét, körülnézett. Sehol senki. Biztosan álmodtam az egészet, gondolta, és kényelmesen visszafeküdt. De megint csak azt mondta valaki.
2: Miau?
1: Kinyávogott. A kutyus felugrott, körülfutotta a szobát, benézett az ágy alá, az asztal alá. Sehol senki. Felmászott az ablakpárkányra is, meglátta a kakast, amint az ablak előtt az udvaron sétálgatott. Biztosan ez ébresztett fel, gondolta a kiskutya, és kifutott az udvarra a kakashoz. Te nyávogtál? Kérdezte. Én nem nyávogok, én beszélek, csapkodott a kakas a szárnyával, és tüstént elkiáltotta magát. Kukurikú! Mást nem tudsz beszélni?
2: Nem,
1: csak azt, hogy kukurikú, válaszolta a kakas. A kutyus a hátsó lábával megvakarta a fülét, és visszament. Alig, hogy a lépcsőhöz ért, ismét megszólalt valaki.
2: Miau?
1: Na most megvagy, szólt magában a kiskutya, és mind a négy lábával kaparni kezdte a földet a lépcső alatt. Jókora lyukat ásott, s a lyukból egy szürke egérke ugrott elő. Te nyávogtál? Kérdezte tőle szigorúan a kiskutya.
2: Cin-cin-cin,
1: cintogta a kisegér. Én nem, de ugyan kinyávoghatott. Valaki azt mondta, hogy miau. Közel? Nyugtalankodott az egérke. Hát itt, egészen közel, felelte a kutyus. Júj, de félek! Cin-cin-cin! Cincogta az egérke, és besurrant a lépcső alá. A kutyus elgondolkozott. Most pedig a kutyaól mellől hallatszott, jó hangosan.
2: Miau!
1: A kiskutya háromszor is körülfutotta az ólat, de senkit sem talált. Odabent azonban valaki mozgolódott. Itt van hát, gondolta magában. Mindjárt megfogom! És közelebb lopódzott az ólhoz. Láncát csörgetve egy hatalmas, bozontos kutya ugrott eléje. Rrrr! Morogta. Én csak meg akartam tudni. Rrrr! Ön nyávogott talán? Suttogta a kiskutya, és behúzta a farkát. Én? Talán gúnyolódsz, ebatta? A kutyus ugyancsak szedte a lábát, elfutott a kertbe, és egy bokor alá bújt. És itt, éppen a feje fölött, valaki megint azt mondta.
2: Miau?
1: Kikukucskált a bokor alól. Az orra előtt egy virágon bolyhos méhecske ült. Itt van hát, aki nyávogott. És be akarta kapni a méhecskét. Zzz, zümmögött sértődötten a méhecske, és belecsípett a kutyusba. A kutyus feljajdult, neki iramodott, a méh utána. Züm-züm, megcsíplek! Futott a kutyus a tóhoz, és beleugrott a vízbe. Amikor újra kidugta a fejét, a méh már nem volt sehol. És ekkor hirtelen megint nyávogott valaki.
2: Miau?
1: Te nyávogtál? Kérdezte csuromvizesen a halat, amelyik mellette úszott el. A hal nem válaszolt semmit, csak a farkával csapkodott, és eltűnt a tó mélyén. Kvak, kvak, kvak, csacsi kutya! Nevetett a béka, aki egy vízilílium levelén ült. Hát te nem tudod, hogy a halak nem beszélnek? Talán bizony te nyávogtál? Kérdezte a kutyus a békát. Kvak, kvak, kvak! Hahotázott a béka. Milyen buta vagy! A békák csak brekegnek! És beugrott a vízbe. A kiskutya csuromvizesen feldagadt orral hazaballagott. Szomorkodva feküdt a pamlag elé a szőnyegre. Egyszerre csak újból hallotta.
2: Miau?
1: Felugrott, és íme az ablakpárkányon ott kucorgott a círmos.
2: Miau?
1: Nyávogta. Wow, wow, wow! Ugatott a kutyus, aztán eszébe jutott, hogyan morgott a bozontos nagy kutya, és ő is morogni kezdett. Rrr! A cica felhúzta a hátát, és fújt. Ssss! Aztán prüszkölt. és kiugrott az ablakon, a kiskutya pedig szépen visszament a szőnyegre, és lefeküdt aludni. Most már tudta, kinyávogott.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Hallgasd velünk a mesét, itt a Csukás Mese Rádióban.

a kis herceg kisasszony. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy makacs és önző herceg kisasszony, akit Violának hívtak. A kislány még beszélni sem tudott, de azt, hogy kell, már nagyon jól ismerte. S ha valamire szülei nemet mondtak, addig toporzékolt, míg megkapta az áhított dolgot. Aztán, ahogy idősebb lett, megtanult beszélni, és akaratosságával az őrületbe kergette a szüleit. S mivel imádták a kislányt, végül mindig a kedvére tettek. Így történt, hogy mire a lány 10 éves lett, már nem volt olyan könyv, játék, amit ne kapott volna meg. A kislány egy ideig még tudott örülni a legújabb babájának, de aztán unatkozni kezdett. S rájött, hogy az a baj, hogy már nincs mit kérnie. Akkor maga mellé ültette kedvenc rongybabáját, és erősen gondolkodni kezdett, mi legyen a következő kívánsága. Aztán eszébe jutott valami. Édesanyám, havat akarok. De hisz július közepe van, honnan vegyek most neked havat? Kiáltott fel a hercegnő. Az engem nem érdekel, csak legyen hó. Szánkózni akarok, és hóembert építeni. Makacsolta meg magát Viola, és hangosan sírni kezdett. Apja már is a szobába sietett. Mi ez a hangzavar? Mi bajod, virágszálam? Kérdezte gyájasan. Édesapa, havat akarok? Mondta hüppögve Viola, és az apja szíve mindjárt ellágyult. Amit csak akarsz, kedves Violám! Azzal a király már is hívatta az őrséget, és megparancsolta, hogy gyűjtsék be a birodalomból az összes sót. A katonák pedig egyesével bekopogtattak minden házba, és elvették az emberektől az összes sót, amit találtak. Másnapra Violának teljesült az álma. Apja porrá zúzatta a temérdek sót, és behintette vele a palota udvarát. Az egész vidék hófehéren csillogott a finom szemű sótól, s csak ugyan úgy nézett ki, mintha éjjel leesett volna a hó. Viola nagyon boldog volt, mikor meglátta az ablakból a fehér tájat. Mindjárt le is szaladt a pincébe, hogy elővegye az aranyos szánkóját. Egész nap a domboldalon csúszkált, és a szolgákat dobált a hógolyóval. Ám éjszaka óriási vihar dombolt. Az eső feloldotta a rengeteg sót, és mind beleömlött a folyóba. Viola nem sokat törődött a játéka elvesztésével, ám a birodalom népe annál csalódottabb volt. Ugyanis attól kezdve minden ételt sótlanul ettek. Közben Viola már egy újabb kívánságon törte a fejét. Édesapám, mondta a leghízelgőbb hangján, azt szeretném kérni, hogy készíts nekem bábukat. Bábukat? Mégis milyen bábukat? Ha akarod, megveszem neked a birodalom összes bábuját. Jó lesz? Nem. Én azt akarom, hogy te csináld meg nekem azokat a babákat. Vágott vissza az elkényeztetett kislány, és száját már is sírásra biggyeztette. Ne, kérlek, ne sírj! Ígérem, beletanulok a bábú készítésbe, fogadkozott az apja. S másnap el is ment a herceg a baba készítő műhelybe, hogy kitanulja a mesterséget. Egy hónapon át keményen dolgozott, mire elkészült az első babával. De Viola nem elégedett meg ennyivel. Neki még több kellett. Így hát az uralkodó éjt nappallá téve ott üldögélt a baba készítő műhelyben, és egymás után gyártotta a különféle bábukat. Éppen egy félkész baba felett görnyett, mikor egy ismerős mély hangot hallott a háta mögül. Hát mégis igaz a pletyka. A herceg hátra nézett, és ott állt mögötte apja, az öreg király. Mit keresel te itt? Herceg létedre hagyod, hogy egy kislány csúfot üzzön belőled?
ripakodott rá mindjárt. Elviszem magammal az unokámat, majd én leszoktatom erről az akaratosságról. Viola édesapja könyörgött, hogy ne vigye magával az egyszem lányát, ám az öreg király hajthatatlan volt. Még aznap magával vitte Violát az udvarába, hogy alaposan megnevelje. Attól fogva Violának egyedül kellett felöltöznie, bekötni a cipőfűzőjét, megcsinálni a leckét. A hangos toporzékolás sem segített, mert az öreg király hamar büntetésre ítélte. Ha nem a sarokban kellett 100-ig elszámolnia, akkor főzeléket kellett ennie, aminél nem is ismert rosszabbat a világon. Közben nem sokára beköszöntött a tél, és mikor leesett az első hó, Viola alig várta, hogy kimehessen játszani az udvarra. Éppen egy udvarhölggyel sétálgatott, mikor szembe jött az úton egy didergő öreg asszony. Honnan tetszik jönni? Szólította meg a kislány. Sziklavár országából, felelte kurtán a néni. Sziklavár, hiszen ott van az én hazám, kiáltott fel Viola, és eszébe jutott a családja. És mondja, hogy élnek az emberek most? Ó, amióta a herceg kisasszony elment, nagyon jó dolguk van, felelte a vénasszony. Hogy? Senki sem szerette a kisasszonyt? Kérdezett vissza szomorúan Viola. Dehogy szerették, amíg ott lakott, a nép csak szenvedett. Mindenünket elvették, azért, hogy a kívánságait teljesítsék. Viola nagyon elszégyelte magát a vénasszony szavai hallatán, és keserves zokogásban tört ki. Abban a percben tudta, hogy meg kell változnia, különben örök életére magányos marad. Gondolatait a vénasszony vacogása zavarta meg, a fagyos szél könnyen átfújt az öregasszony vékony kabátján. Úgy látom, hogy a néni nagyon fázik. Várjon, odaadom magának a nyakláncomat. Ha eladja, vehet magának egy vastag bundát.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ha-hó, Gócán Panni vagyok, bábjátékos műsorvezető és egy hatalmas meserajongó. Amikor kicsi voltam, egy csomót meséltek nekem, és ezekből a mesékből sokat is tanultam. Például kedvességet, bátorságot, vagy épp furfangosságot. Valami ilyesmiről szól a mai mesém is. Fogadjátok sok szeretettel! Grimm testvérek, az okos lány. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egyetlen lánya. Ennek a szegény embernek a házikóján kívül nem volt semmi az égvilágán. Még csak egy darab földecskéje sem. Azt mondja egyszer a leány. Édesapám, menjen el a királyhoz, s kérjen tőle egy darabocska földet. Hallottam, hogy jó szíve van a királynak. Ad az biztosan, miért ne adna? A szegény ember el is ment a királyhoz, előadta kérését, s a király adott is neki egy darabocska földet. De még pénzt is, hogy ökröt meg ekét vegyen. Mert mit ér a föld, ha nincs mivel megszántsa? Hát mikor volt ökör is, eke is, kimennek a földre, hogy megszántsák. De még kettőt sem fordulnak, az ekevas csak kifordít a földből egy aranymozsarat. Nézik erről, nézik arról, az bizony arany volt, akármerről nézték. Na, mondja a szegény ember, ezt a mozsarat elviszem a királynak. Ő földet adott nekünk? Illő, hogy mi ezt neki adjuk, mondja a leány. Jobb lesz, ha itthon marad kegyelmed, s hallgatunk a mozsárral.
2: Miért hallgassunk? Nem lopunk!
1: Hiszen nem lopunk, az igaz, de a mozsárnak nincs meg az ütője, s meglássa kegyelmed, hogy még emiatt bajba kerül.
0: De már ezt nem hitte a szegény ember, hiába beszélt a leánya, elvitte a mozsarat a királyhoz. Bezzeg, hogy a király mindjárt kérdezte.
2: Hát aztán egyebet semmit nem találtál?
3: Nem, felséges királyom, semmit.
2: Az lehetetlen,
0: mondta a király.
2: Amellett a mozsár mellett ütőnek is kellett lenni.
0: Hiába fogadkozott, esküdözött a szegény ember, a király nem hitte szavának. Tömlőt bezáratta, s azt mondta, hogy onnét ki sem eresztik, míg az ütő is elé nem kerül. Telt, múlt az idő, nap, nap után. A szegény ember csak kesergett, sóhajtozott a tömlőcben, s mindazt sóhajtozta.
1: Jaj, Istenem, Istenem, miért is nem hallgattam a leányom szavára?
0: Hallották ezt az inasok, akik kenyeret s vizet vittek a szegény embernek. Jelentik a királynak, hogy mit hallottak.
2: Mindjárt hozzátok elém,
0: parancsolta a király. Viszik a szegény embert a király elé, az megkérdi.
2: Miért sóhajtott folyton, hogy bárcsak leányodra hallgattál volna? Mit mondott a leányod?
1: Azt, felséges királyom, hogy ne hozzam el a mozsarat, mert akkor az ütőt is elő kell teremtenem.
2: No, ez okos egy leány lehet. Erre egy hazas küld ide, hadd beszélek vele.
0: Hazamegy a szegény ember, küldi a lányát, az megy is a király elé, köszön illendőképpen, s még meg is kérdi, hogy s mint szolgál, drága egészsége.
2: Szolgál, amint szolgál, mondotta a király. De most egyébről akarok veled beszélni. Hallottam, hogy nagyon okos leány vagy. Szeretném tudni, hogy igaz-e. Hát hallgass ide. Feladok neked valamit, ha azt végbe viszed, feleségül veszlek.
1: Csak mondja, felséges királyom, mit akar. Végbe viszem én, olyat nem tud mondani.
2: No jó, eredj, s aztán gyere hozzám, de úgy, hogy se fel ne légy öltözve, se mesztelen ne légy. Gyalog se jöjj, kocsin se jöjj. Semmiféle állatra fel ne ülj, s mégis jöjj. Úton se járj, de út mellett se. Ha ezt megteszed, itt a kezem, feleségül veszlek.
0: Elment a leány haza, levetette minden ruháját, tehát nem volt felöltözve. Akkor jól belégöngyölödött egy nagy hálóba, tehát nem volt mesztelen. Vett egy szamarat, a hálót a szamárnak a farkához kötötte, s az úgy vonszolta maga után. Tehát nem jött gyalog, nem jött kocsin, sem semmiféle állaton, s mégis jött. A szamarat belé állította egy kerékvágásba, csak abban lépett. Tehát nem járt az úton, s az út mellett sem. Így érkezett a királyhoz. Mondta a király.
2: Végbe vitted, amit vállaltál, én sem másolom meg a szavamat.
0: S még aznap megtartották a lakodalmat. Telt, múlt az idő, éltek vígan, boldogan. Egyszer a király kilovagol a

0: palota udvaráról, s látja, hogy a kapu előtt egy sereg parasztember áll. Ki lóval, ki ökörrel, fát hoztak a városba, azt árulták. Megáll egy percre, s hallja, hogy két paraszt ugyancsak veszekedik, osztozik, bikótálódik. Azon veszekedtek, hogy az egyik parasztnak a csikója lefeküdt a másik paraszt ökre mellé, s ez a paraszt magának akarta tartani a csikót. Na éppen jókor jött a király, mindjárt hozzáfordultak, hogy tegyen igazságot. Mit gondolt, mit nem a király? Olyan igazságot tett, hogy azé a csikó, kinek a marhája mellett fekszik. Azzal a király tovább ment, de a lovas paraszt nem hagyta annyiban a dolgot. Hallotta, hogy a királyné paraszt ember leánya volt, s jó szívvel van a szegény emberek iránt. Fölment hozzá, elkeseregte a baját. Mondta a királyné. Ha megfogadod, hogy el nem árulsz, adok neked egy jó tanácsot. Holnap, jókor reggel, mikor a király kilovagol a rétre a katonákhoz, ülj le az útra egy hálóval, te így úgy, mintha halásznál. Megmondta aztán azt is, hogy mit feleljen, ha a király megkérdezi. A paraszt ember úgy tette, hogy a királyné tanácsolta. Másnap reggel leült az út szélén, a hálót betartotta az út közepébe, emelgette, mintha igazán halásznék. Bezzeg, hogy megállott a király, mikor meglátta ezt a bolondot? Kérdi.
1: Hát te mit csinálsz, szegény ember?
2: Halászok, felséges királyom.
1: Nincs itt víz. Hogy fogsz itt halat?
2: Hát bizony, ahogy az ökörnek csikója lehet, úgy az úton is lehet halat fogni,
0: felelt a parasztember. Szeget ütött a királynak a fejébe az okos felelet, mindjárt sejtette, hogy erre az ő felesége tanította ki. Vallatni kezdte a parasztot, hogy kitanította erre az okosságra, de a paraszt folyton csak azt felelte, hogy maga eszitől találta ki.
1: Hiszen mindjárt megmondotta az igazat?
0: Kiáltotta a király szörnyű haraggal. Végtére is bevallotta, hogy a királyné tanította ki.
1: Megy vissza a király, szörnyen ráförmed a feleségére, hogy hát ez mi dolog? Az ő háta mögött hogy mer szövetkezni mással, hogy meri őt kicsúfolni? Na, mondotta, mehetsz haza, ahonnan jöttél, haza az apádhoz, itt nincs helyed többé.
0: Sírt Rita királyné, s mert sírás-rívás nem használt, arra kérte a királyt, hogy bár csak egyszer még együtt ebédeljenek, s aztán vihesse magával, ami neki legkedvesebb.
1: Na, ebbe beleegyezett a király.
0: A királynének sem kellett egyéb. Álomital töltött a király poharába, az egy húzásra ki is itta, el is aludt mindjárt. Akkor a királyné befogatott 6 lovat egy aranyos hintóba, a király kivitette a hintóba, ott lefektette, úgy vitte haza az apjához, ott meg puha ágyat vetett neki, befektette, s várta, mikor ébredt fel. Este felé felébred a király, körülnéz, ámul, bámul, csodálkozik, s kérdi.
1: Ugyan bizony, hol vagyok?
0: Te bizony itt, lelkem uram, az apám házában, mondotta a királyné.
1: Hogy mertél idehozni?
0: Förmett rá a király. Hát nem engedted meg, hogy magammal hozzam, ami nekem a legkedvesebb? Te vagy nekem a legkedvesebb, hát hoztalak téged. Tetszett a királynak ez a beszéd, hogy még a könnye is kicsordult belé. Azt mondta.
1: No, de most már ásó kapas a nagy harang választ csak el egymástól, lelkem, feleségem.
0: Egyszeriben elé állott a 6 lovas hintó. Beleültek, hazamentek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
3: Csukás Mese Rádió. Te tudtad, hogy a mosoly mennyire fontos dolog? Figyeld csak meg az emberek arcát a villamoson. Azoktól a néniktől vagy bácsiktól, akik mosolyognak, sokkal könnyebben kérdeznél meg bármit, mint azoktól, akik mosolytalanok. Ha a te szüleid vagy nagyszüleid mosolygósak, akkor kérlek, mondd meg nekik, hogy te ezt nagyon szereted bennük. Vegyük észre többször a körülöttünk felcsillanó mosolyokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Szerbusztok, gyerekek, én Trill Zsolt vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Mészöly Miklós, a torony meséje. Régen, réges-régen élt egyszer egy törpe. A fűszálnál nagyobb, a fáknál meg kisebb. Mindene megvolt ahhoz, hogy jó kedvel ébredjen, békével feküdjön. Mégsem volt soha boldog. olyan szigorú képpel járt a világban, mintha a fűszálak mind az ő kényére nevekednének, a fák pedig mind csak őt bosszantanák. Lám, milyen magasak vagyunk, felhő a subánk, kék ég a nyoszolyánk. Ebbe sehogy se tudott belenyugodni. Már az is keserűség volt neki, ha kiment sétálni a határba. Az út erre-arra kanyargott, a folyó is egyre messzebb iramlott. De ő hiába meregette a szemét, az útból is, a folyóból is mindig csak egy kicsi darabkát látott, sose többet. Bezzeg a fák, sóhajtozott sokszor. Azoknak nincs efféle gondjuk. S mérgében, hogy ilyen tehetetlen, tovább taposta a füvet, a fákat meg irigyelte. Egyszer a réten ballagott hazafelé, nagyon borús kedve volt, mert ha aludt, akkor álmodott is, s álmában olyan picivé zsugorodott minden, mint egy vakontúrás. Pedig még nem is látott igazi vakondot. Hát most íme, itt volt az alkalom. A rét tel is tele volt túrással. Válogathatott köztük. Mindjárt le is ült az egyik kupac mellé, és leste, hogy megmozdul-e. Csak hamar megmozdult. A porhanyos göröngyök közül kidugta tompa orrát a vakond. – Mit csinálsz? – kérdezte a törpe kíváncsian. – Házat! – morogta a vakond, és tovább túrta a földet. – Jóféle ház lesz az, hallod. Se ablaka, semmije. Ugyan mit látsz majd belőle? Én mindent látok, amit akarok, hangzott a válasz. De mit akarsz látni te? A törpe az erdőszél tölgyei felé mutatott. Mindent, de legalább annyit, mint a fák. Akkor jobb lesz, ha az én házamba bújsz, pislogott a vakond. Én minden nap találkozom velük. Egész erdő van belőlük odalent. Csupa göcs, bog mindegyik. De többet ők se látnak, mint én. S bölcs ábrázattal visszabújt a földbe. A törpe meg lehasolt, és bekukucskált utána a lyukba. Persze, hogy semmit se látott, csak a vastag sötétséget. Ostoba, hiszen ennél még egy nyomorult fűszál is többet lát. Morogta bosszusan, s hazament, lefeküdt. De most az egyszer nem vakontúrásról álmodott, hanem egy soha nem volt hatalmas toronyról, még a fáknál is magasabbról, és leginkább a torony ablakáról. Micsoda gyönyörűség volt ez! Feljebb, mindig feljebb menni, egyre magasabbra a kerengő lépcsőkön, fel az ablakig. S akkor egyszerében fölébredt. Az ablakon már nem tudott kinézni, hanem az ő ajtaján annál jobban kopogott valaki. Egy medve.
5: Mit akarsz? Mordult rá dühösen.
4: A medve szelíden dörmögött.
6: Te kicsi vagy? Hát biztos okosabb nálam, kérlek, adj tanácsot. A méhek elfelejtettek mézet gyűjteni. Nagyon koplalunk mindnyájan. Tudsz-e segíteni rajtunk?
4: A törpe először elképpett, aztán elmosolyodott ravaszul. Ő aztán tudta, hová tűnt a méz. Nem máshová, mint az ő kamrájába. És mindjárt egy merész gondolata támadt.
6: Lesz méz, amennyit csak kívántok, mondta. Ha megszolgáljátok az árát.
5: És mi lesz az ára?
6: Estig idehordtok annyi követ, hogy belepje a rétet. Aztán reggelig tornyot raktok a fáknál magasabbra.
4: A medve hümmögött, vakaródzott, mivel hogy nem tudta, mi az a torony. De szégyelte megkérdezni.
6: Utoljára is úgy döntött, hogy ha már ilyen bolondfajta a törpe, ám legyen. Egye meg a tornyot, ők majd megeszik a mézet. És ráállt a dologra.
4: Sietve elment, és összecsődítette a környék valamennyi medvéjét, fiatalt, öreget. És mind hordták, cipelték a követ, hordták és cipelték, meg se pihentek estig. S akkorra rakva lett a rét. A rét kővel, az ég meg csillagokkal. Olyan aranyló sárgán világított a sok égi lámpás, mint a méz. A medvéknek csorgott a nyáluk még a gondolatra is. De hiába, a munka java még hátra volt. És a törpe nem hagyta álmodozni őket, hol ide, hol oda futkosott. Végül kiválasztotta a három legöregebbet, és rendre elmagyarázta nekik, mit, hogyan csináljanak. A medvék most sem értették, hogy mindez mire jó, de azért hozzáfogtak. Rakták a követ egymásra, előbb a nagyját, aztán az apraját, s hogy nem, a falak megálltak, a törpe pedig egyre följebb hágott. Ahol nőtt egy kicsit a fal, mindjárt ott termett, és onnan nógatta a medvéket. Még! Azok meg mind csak azt hallották. Méz! Így aztán ment a munka, mint a parancsolat. Már jócskán elmúlt éjfél, mikor odáig jutottak, hogy kő semmi nem maradt a réten. A torony meg büszkén készen állt. Éppen csak ablaka nem volt. Várjatok, mondta a törpe titokzatosan. Nekem még dolgom van idefent. S a medvéket sorba kihajította a rétre. Mikor az utolsó is kint volt, és csak ő maradt egyedül a rengeteg épületben, nagy fohászkodással nekilátott, hogy ablakot vágjon a torony csúcsára. Mert hát ez volt az igazi munka, ez volt a tudomány, és vágta-vésta a követ rettentő buzgalommal. Éppen hajnal lett, mire elkészült. S akkor nagy izgatottan odahajolt a nyíláshoz, hogy kinézzen és lássa, amit még soha senki sem látott. De hiába meregette a szemét, hiába toporzékolt dühében. Az útból, a folyóból most is csak egy darabkát látott. A fákból, a hegyekből is egy kicsi darabkát. Olyan apróka ablakot vágott a rengeteg toronyra. Pontosan akkorát, mint ő maga.

0: beszél?
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mészöly Miklós, tréfás mese. Hiszitek, nem hiszitek, kimentem egyszer egy nagy-nagy erdőbe, amelyikben egyetlen fa se volt. Ennek a nagy-nagy kerek erdőnek a legkisebb sarkocskájában három szalmaszálból akkora tüzet raktam, hogy egyszeribe nappali világosság támadt. Igen ám, csak én aludni szerettem volna, s ki fia tud világosan aludni. Fogtam magam, elballagtam a kiszáradt patakhoz, a lyukas kalapomat csurig megmerítettem, és a hordónyi sok vizet a tűzre zuhintottam. Na, elaludt a tűz, s akkor én is lefeküdtem. De ki fia tudna párna nélkül aludni? Én bizony nem tudtam. Azt mondtam hát a fakó lovamnak, hogy cic-cic, ide gyere! S az oda is jött mentén, én meg a fejem alá raktam párnának. A fakót. A nyerget meg kipányváztam. És horkoltam, horkoltam reggelig, pedig le se hunytam a szemem. Hát amint reggel felébredek, utcu, fakó, hol a nyereg? Talán megették az egerek? Nem találom egyiket se. Belenézek a jobb zsebembe. Semmi. Belenézek a bal zsebembe. Semmi. Végre aztán belenéztem a lyukas kalapomba, s mit látok? Ott aludt a fakó nyergestül, mindenestül, még a patkója is ezüst volt. Örömömben akkorát rikkantottam, hogy még a saját hangomat se hallottam meg. De meghallotta egy kicsi madár, azt hiszem mókus volt, és ilyettében úgy elkezdett futni, hogy mindjárt feldöntötte a legelső csipkebokrot. Hely, ez voltám csak mulatság? Úgy hullott a csipkebokorról a dió, hogy majd agyonvert a mogyoró. Akkor odajött egy vén banya és rám kiabált. Mit csinálsz, te Isten adta pistája? Mit ásod ezt a répát, retket, csicsókát? Hiszen nem neked ültettem az ugorkát. És rettenetes mérgiben felkapott egy tököt, hozzám vágott egy dinnyét, majd eltörte a lábam, pedig a fejem találta. Ezt már aztán én is megsokaltam. Hátamra kaptam a fakót, felpattantam a nyeregre, és meg se álltam a tiszáig. Ott mindjárt találtam egy embert, aki nagy teli iszákból sorba eregette vissza a vízbe a halat. Kérdem tőle, mit csinál? Azt mondja, halászik, lakodalom készül náluk, nincsen mit egyenek, hát majd esznek halat. Ez éppen kapóra jött nekem, úgyis nagyon éhes voltam, meghívattam magam a lakodalomba. Mikor már egy hal se volt az iszákban, mondom az embernek, most már eleget halászott, főzhetjük a paprikást. Igen ám, mondja ő, de előbb át kell mennünk a Tiszán. Jaj, de hogyan, mikor együnk se tud úszni? Ezt is kiokoskodtam. Volt a zsebemben egy dió, azt két felé vettem. Egyik volt a hajó, a másik az evező. Úgy áteveztünk a Tiszán, hogy csupa por lett a lábunk. Még a fakólovam aranypatkója is sáros lett a térdigérő hótól. Aztán szerencsésen megérkeztünk. A Tisza partján volt egy ház, ott sütötték, főzték a hurkát, ott ülték a lakodalmat. A menyasszony Jancsinak hívták, a vőlegényt Juliskának. Három napig állt a bál, és olyan temérdek töltött káposztát ettünk, hogy még most is csikarja a hasamat a tökmag. Végezettül felszántottuk a Tiszát, vetettünk bele lútfüvet, nyúlfüvet, fenkövet, s mire megjött a tél, termett is az három kéve bidres-bodros, cikkes-cakkos, salamánkos pogácsát. Így volt, nem másképp. Aki a mesét egy hallásból ugyanígy elmondja, ügyesebb, mint én.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Az óvónéni minden nap elmondta a gyerekeknek, hogy ne menjenek a fák közé, csak a tisztáson játszhatnak. Azt beszélték ugyanis a faluban, hogy manók laknak az erdőben, és jobb óvakodni, tartózkodni tőlük. Persze a legtöbb ember csak nevetett ezen. Nem nagyon hittek a manók létezésében, aki meg hitt bennük, azt jól kinevették. A gyerekek egy őszi délelőtt az udvaron énekeltek, és azt én

0: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Most hallgassátok meg tőlem Max Lucado Értékes vagy című meséjét. A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli, fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza, tele aranycsillag matricával, és egy másik doboza, tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdesfából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas farudakat, vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak, vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltmanónak az egész testét csillagok borították. Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancinello is egy ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolta a testét, ilyenkor újabb pontokkal halmozták el. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. Sok szürke pontot érdemel, mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg nem jó foltmanú. Egy idő után már maga Pancinello is elhitte ezt. Nem vagyok jó foltmanú, gondolta. Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen fa manó volt. Luciának hívták. Nem mintha nem ragasztottak volna rá matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot, ám az is leesett. Én is ilyen akarok lenni, gondolta Pancinello. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. Ó, nem nagy ügy, válaszolt Lucia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit.
1: Élit?
0: Igen, Élit a fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében. De miért? Majd megtudod, menj el hozzá fel a hegyre. Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment. Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? Kiáltott utána Pancinello. De Lucia ezt már nem hallotta meg. Így aztán Pancinello hazament. Leült az ablak elé, és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincs rendjén, suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szemeszája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábújhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancinello nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. Ekkor meghallotta a nevét. Pancinello! Hallatszott egy mély, erős hang. Pancinello megállt. Pancinello, örülök, hogy látlak. Gyere közelebb, hadd nézlek meg. Pancinello lassan megfordult és ránézett a nagy darab szakállas mesterre. Te tudod a nevemet? Kérdezte a kis Manó. Persze, hogy tudom. Én alkottalak. Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra. Szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Nem akartam, Éli, tényleg, nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. Tényleg? Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancinello. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy. Pancinello felnevetett. Én értékes? Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked? Éli Pancinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes nekem. Pancinellóra még soha senki nem nézett így. Különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjam. Minden nap vártam, hogy eljössz, folytatta Éli. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák, mondta Pancinello. Tudom, mesélt rólad. Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? A fafaragó nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod. Micsoda? A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt, érted? Hát, még nem nagyon. Éli elmosolyodott. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta miközben a foltmanó elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak, és én sohasem hibázom. Pancinello nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan mondja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.
2: Csukás Mese Rádió. Késő ősszel, amikor az időjárás már hidegre fordul, gyakran találkozhattok a köd jelenségével. A köd igazából olyan, mint a felhő. Csak míg a felhő az égbolton van, addig a köd leér a földre. Például, ha ti egy hegy tetején álltok, akkor ti azt érzékelhetitek magatok körül, hogy jé, mekkora köd van körülöttetek. Viszont, aki egy hegy aljáról nézi a hegycsúcsot, azt mondja majd, a hegy teteje már felhőben van. Tehát attól függ, hogy honnan nézitek a dolgot. Észrevettétek, hogy a mesékben gyakran akkor szokott köd lenni, amikor mondjuk a sárkány várához közeledik a királyfi, vagy egy sötét erdőn kell átmenni a főszereplőnek. A köd sejtelmes, mert ha például ködben sétálunk, akkor nehezebben tájékozódunk, és bizonytalanabbak leszünk abban, hogy jó irányba megyünk vagy sem, mert nem látjuk a mellettünk és az előttünk lévő dolgokat. Viszont egy dolog biztos, nem kell félni a ködben, hiszen az őszi tájat pont ez a tejszerű köd teszi izgalmassá és festőivé. Csukás Mese Rádió.
3: Tanári karika, papíri pariparipa. Karika, tanári kara, paripa, papíri para. Tanári karika, papíri pariparipa. Tanári karika, papíri pariparipa.

0: paripa, carica da naricara. Paripa, papiripara. Ripa, ripa.
1: Ez a gyerekek rádiója.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Trepp kapitány vagyok, és most én olvasok nektek. Mester Györgyi, Sárkányka.
4: A sárkány család egy hatalmas, vadregényes erdőkkel körülvett, sziklás hasadékban élt emberemlékezet óta. Az egész rengeteget ők uralták, a helyet nem is említette másként a köznyelv, mint a sárkányok földjét. Az apa 4, az anya sárkány 3 fejű volt. 5 gyermekük között akadt 4, meg 3 fejű is, aszerint, hogy melyik szülőjükre hasonlítottak. Ugyanakkor a legkisebb sárkánylány csupán egyetlen, habár igen csinos fejecskével rendelkezett. Szegény szomorkodott is eleget, hogy a szokásostól eltérően neki csak egyetlen fej nőtt a nyakán. Ha rajta múlik, bizonyára növesz még mellé 3 vagy 4-et, hogy túltegyen a testvérein, csak hogy sajnos ehhez nem volt elég napokon át az esőben átsorogni, és a nyaka masszírozása se oldotta meg a problémát. Nem lehetett mit tenni, ilyennek született. Ezen a kis szépséghibán kívül egy másik nyomasztó gondja is akadt, mert bár szerte ágazó rokonsága, ha dühös volt, ha nem, folyton tüzet okádott, ő csak egy aprócska szikrácskát volt képes kibocsátani a torkából, azt is csak akkor, ha nagyon erősen koncentrált, vagy véletlenül csuklott egyet. Különös módon, ha hideget érzett, akkor jött rá a szapora csuklás. Filigrán alkata, szerény tűzsiholó képességei miatt sárkánykának csúfolták, míg testvérei olyan hangzatos nevekkel dicsekedhettek, mint a tűzokádó, égető ajkú, lángleheletű és forró fejű. A kicsi sárkány elkeseredettsége odáig fokozódott, hogy elhatározta, világgá megy. Addig akart vándorolni, amíg valaki meg nem tanítja tüzet fújni, vagy más módon szert nem tesz erre a képességre. Már hetek óta bolyongott, hol gyalogolt, hol megrepült, de még a lakóhelyüket körülvevő erdőségből se sikerült kijutnia. Aztán egyszer csak a fák sűrűjében gyengén pislákoló fényt vett észre. Ahogy közelebb ment, látta, kiért az erdő szélére, ahol egy roskatag házacska állt, abból szűrődött ki a világosság. Odahosont az ablakhoz, és óvatosan bekukucskált. Egy családot látott. Felnőtt embereket, meg apró gyerekeket, akiket addig csak repülés közben a magasból lesetett meg, ha apja, a 4 fejű sárkány tiltása ellenére túl közel merészkedett az erdő széléhez. A határhoz, amelyen túl, más világ, az emberek világa kezdődött. Mivel sárkányka nem volt hatalmas termetű, inkább ember nagyságú, tarajos gyíkhoz hasonlított, amellett kedvesen mosolygó nagy szemei voltak, a házlakói nem ijedtek meg, amikor rájuk nyitotta az ajtót. A kicsi sárkány az ajtóban szerényen megállt, várta, hogy betessékelik, vagy elkergetik, mint hivatlan látogatót. A házgazdája hallomásból tudta, hogy a sötét rengetegben sárkányok tanyáznak. Ezeket a történeteket a nagyszüleitől hallotta, amit aztán ő a gyermekeinek meseként adott tovább. Igazán maga se hitt ezekben az elbeszélésekben. Úgy gondolta, a sárkányok csupán a fantázia szüleményei. Csak a gyerekek ijeszgetésére találták ki, azért, hogy ne menjenek az erdőbe, ahol bajuk eshet. A gazda kitárta a ház ajtaját, hogy a vendég bemehessen. Hitetlenkedve nézte a mesék alapján jóval hatalmasabbnak képzelt gyíkszerű lényt, amelynek a szeme csupa mosoly volt és ragyogás, és egyáltalán nem tűnt veszélyesnek, sem vadnak. Sárkányka a gyerekekhez ment, akik rögtön odébb húzódtak a padon, hogy helyet adjanak neki maguk mellett. A kicsi sárkány lekucorodott a kemény fapadra. Éhes volt, és úgy látta, a háziak éppen étkezéshez készültek, amikor ő váratlanul betoppant közéjük. A szoba közepén, egy lapos lábakon álló fadarabon, nem tudta, hogy asztalnak hívják, nyers zöldségeket, krumplit, hagymát látott. A ház sarkában ugyanakkor egy megkopasztott vadkacsát és 2-3 pikkelytől megfosztott halat vett észre. Látta, hogy a gyerekek nagyon éhesek, de csak immel-ámmal rágcsálják a zöldségeket, a nyers krumplit valójában nem ízlik nekik. Az állati tetemekre mutatott, majd felkínálta azokat a gyerekeknek. Azok azonban csak a fejüket rázták és mutatták, hogy rosszat tenne a hasuknak a nyers hús. A sarokban üres, hideg kemence gubbasztott. Egy szem tűzifa sem volt a házban. Ami a ház körül volt, az rég elfogyott, a sárkányok lakta erdőből pedig a háziak, mese ide, mese oda, nem mertek fát szedni. A szegénység miatt se tűzifa, se gyújtószerszám nem volt otthon. A kicsi sárkány hamarosan maga is érezni kezdte, milyen dermesztően hideg a szoba. A gyerekek fázóan bújtak egymáshoz, cidriztek, összekoccant még a foguk is, mert nem csak az éhségtől, a hidegtől is szenvedtek. A hűvös levegő miatt sárkányka egyszer csak elkezdett csuklani. A csuklástól egyre másra ugráltak ki a tüzes szikrák a torkából. Minél nagyobbakat csuklott, annál nagyobb szikrák pattantak ki a szájából. Már az asztal lába is majdnem tüzet fogott, a kicsi sárkány akkor gondolt egyet, kirepült az ajtón, aztán be az erdőbe, ahonnan hamarosan tűzifával megrakodva tért vissza. A gazda gyorsan megrakta a kemencét. Sárkányka jó erősen arra gondolt, hogy ha most nem gyújt tüzet, megfagy ez a kedves vendégszerető család. Egyre szaporábban csuklott, és egyenest a fahasábokra. A fadarabok meggyulladtak, és láss csodát, ettől kezdve valamennyi szikra lángformájában tört elő a szájából. A forró kemence percek alatt átmelegítette a kis helyiséget a köré gyülekező apró nép nagy örömére. A sarokban heverő megpucolt szárnyas meg a halak a tüzön hamarosan megsültek, incsiklandó illat töltötte be a szobát. Mire az ízletes ételt elfogyasztották, mindenki át is melegedett és jókedvű lett. A kicsi sárkány hálából, mert hozzásegítették, hogy lángot fújjon, megajándékozta a szegény embert. Körberepült és fekete hamuval jelölte meg a határt, ameddig a szegény ember aztán a saját tulajdonának tekinthette az erdő egy részét, csak hogy többé ki ne fogjon a tüzelőjük. Egy befőttes üvegbe pedig szikrákat fújt, és mivel a sárkány szikra örökégő, ezzel biztosította a mindenkori gyújtószerszámot is a család számára. Azután nagy tiszteletkört éve a kunyhó fölött visszarepült saját birtokukra, a sárkányok földjére. Testvérei örömmel fogadták, és most már maguk közül valónak tekintették, hiszen a kicsi sárkány is képes volt lángot fújni ugyanúgy, mint ők.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Ma egész nap az állatokat ünnepeljük. Tudtad, hogy a jegesmedvék bőre fekete? A jegesmedvék vastag, fehér szőrzete alatt a bőrük valójában fekete, ami segít nekik a napfényének elnyelésében, hogy melegen tartsák magukat.
5: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Lompos, hamis, vörös bundás ellopta a gazda tyúkját. Sompolyogva ő továbbállt, legközelebb már pórú járt. Ki ő?
6: A róka.
2: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A répa. Egy emberöltővel ezelőtt élt két fiú testvér, akik annyira különböztek egymástól, mint a tűz és a víz. Az idősebbik kegyetlen, gőgös és kabzsi volt, míg a testvére éppen az ellentéte, jóságos, önzetlen és segítőkész. Mikor felnőttek, az idősebbik kabzsi testvérből gazdag ember lett. Ha talált valamit, mindig eladta, s lehetőleg kétszeres áron. Nem létezett számára más boldogság, csak ha dúskálhatott a pénzben. Hanem a kisebbik testvérnek csak egy darabka földje volt néhány állattal, de azok is mind gebék voltak. Így nappallá téve dolgozott, hogy legyen mit ennie a családjának, s habár alig jutott étel az asztalra, mindig szívesen megosztotta másokkal. Így történt, hogy egy nap, mikor az állatokat etette az udvaron, egy sánta öregember kiáltott oda neki az országútról.
1: Fiam, adnál egy kis vizet ennek a fáradt szegény embernek?
0: Hogy ne adnék, bátyám, de jöjjön inkább be a házamba, hadd hívjam meg vacsorára, válaszolta a jószívű fivér. Az öregember elfogadta a meghívást, s habár csak kenyérrel és egy szelet szalonnával tudták megkínálni, mégis igen hálás volt a gazda kedvességéért. Mikor elbúcsúztak, az öreg megkérdezte.
1: És mondja, a répát elvetette már?
0: Persze, ott van a föld végében, vágta rá a gazda. A bácsi pedig még motyogott valamit, aztán elment. Teltek múltak a hetek, s nem sokára elérkezett a betakarítás ideje. Mikor a gazda a répa föld felé tekintett, egy óriási zöld bokrot vett észre a távolban, ott, ahol korábban sosem nőtt semmi. Közelebb ment hát, hogy jobban szemügyre vegye, s akkor látja, hogy egy óriási répa az. De bizony olyan hatalmas volt, hogy mikor megpróbálta kihúzni, nem ment neki. Hívta a fiát, de még ketten sem bírtak az óriás répával. Jött is nem sokára a fiú mögötte a szomszédsággal, s azoknak még az álluk is leesett a répa láttán. Ásni kezdtek, és órák is elteltek, mire végre megpillantották az egész répát. Végül nagy nehezen kihúzták a földből a zöldséget, majd tanakodni kezdtek, hogy mit tegyenek vele. Aztán a gazda így szólt. Az nem járja, hogy egy ilyen különleges répát egyszerű szegény emberek egyenek meg. Vigyük inkább a királyhoz. Döntsön ő a sorsáról. És így is tettek. Másnap felrakták a répát egy szekérre, majd befogtak elé 8 ökröt, de még az is kevés volt. Az egész falu kellett hozzá, hogy elindulhasson a szekér. Így jutottak el a király udvarába. Bizony rá is csodálkoztak a városban a különös menetre. Az utca megtelt emberekkel, és mindenki ámuldozva nézte a hatalmas répát. Hamar híre ment a csodarépának, a királyi család pedig már izgatottan várta a palota kapujában.
2: Uram, királyom!
0: Néked hoztam ajándékba ezt a különleges óriás répát, szólt a gazda, mikor a kapuhoz értek.
2: Bizony tetszetős ajándék, fiam,
0: felelte a király. Megköszönte a répát, és végül annyi termést, ételt, italt adott jutalmul a gazdának, amennyit a szekér elbírt. Hanem a király idővel sem feledte a gazdát, utasította hát egyik emberét, hogy járjon utána, mégis kiféle, miféle ember ez a földműves. Miután a szolgáló visszatért és elmondta, milyen jóságos, derék ember a gazda, a király örömmel nevezte ki udvari répaszállítójának. S attól fogva a szegény fivérnek nem volt semmire gondja. A környéken mindenki tőle hozott zöldséget, meg tejet, és hamarosan szép vagyonra tett szert belőle. Közben a bátyja fülébe is eljutott a répa híre, és majdnem belesárgult az irítségbe. Még hogy egy répa, egy közönséges répa, és a király cserébe gazdaggá tette, mérgelődött magában, és egyre azon járt az esze, hogyan kerülhetne ő is a király kegyeibe. Ki is eszelt egy tervet. Felvette a legszebb ruháját, és elment a városba, hogy mindenét eladja. Majd a zsák pénzzel, amit kapott, átsétált az ékszerész üzletbe.
1: Mutassa, melyik a legnagyobb drága köve, mondta az ékszerésznek,
0: az pedig egy fényes rubintot vett elő. Akkora volt a kő, mint a kabzsi ember tenyere, és úgy csillogott, hogy a szeme is belekáprázott. Nagyon értékes ez a rubint, egyedül a király méltó rá, hogy viselje, mondta az ékszerész. Az ember megörült a kincsnek, gondolta, annál többet ad érte majd a király. Gondosan eltette a zsebébe a követ, és sietett a palotába, hogy látogatást kérjen. Hanem az őrök nem akarták beengedni, előbb kikérdezték, hogy kicsoda. Nem nagyon tudta, hogy mit feleljen, hát végül azt mondta, hogy ő a répás ember bátyja. Amint a király meghallotta ezt, nagyot nevetett magában. Hisz tudta ő már a szolgájától, hogy micsoda kabzsi, gonosz ember a gazda bátyja. Se baj, gondolta, most majd jól megleckészteti. Behívatta hát.
1: Mi áradban erre ember? Kérdezte a király.
0: Drága felség, ajándékot hoztam néked, egy szépséges rubint követ, mondta remegő hangon.
1: Köszönöm. Mondj csak, mit szeretnél az ajándékért cserébe? Kérdezte az uralkodó.
0: Engem, uraságot, bármilyen apró ajándék a boldogsággal tölt el, szerénykedett a báty. Gondolta, annál nagyobb jutalmat kap.
1: Hát akkor olyat kapsz, amit én nagy becsben tartok.
0: A kabzsi báty hazament, és le sem hunyt a szemét, olyan izgatottan várta, mit küld neki a király. Másnap meg is érkezett a menet, hátul egy óriási, jól megrakott szekérrel.
1: Az ember boldogan dörzsölgette a tenyerét, mikor elképzelte, mennyi kincs rejtőzhet a ponyva alatt. Végre közelebb ment, türelmetlenül felhajtotta a leplet, s tudjátok, mi volt alatta? Egy nagy tál, benne egy óriási szelet répával. Az ember pedig, mikor meglátta, szégyenében világgá szaladt.

figyelem, figyelem, közszíri tétedik, hogy Csoki országban a mai naptól mindenféle csokoládé kóstolható, fogyasztható, de legfőképpen majd szólható. Aki nem jön el, az otthon marad, aki pedig otthon marad, az hoppon marad.

Csukás Mese Rádió. A gesztenye püré. Ugye azt tudjátok, hogy a vad gesztenyefa termése nem ehető. De mi a helyzet az édes gesztenyefa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édes gesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenyemassza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édes gesztenyét. Az édes gesztenye világos barna és laposabb, mint a vad gesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük és megfőzzük az édes gesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édes gesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen, van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukás Mese Rádió.

A kutyus senkitől se fél, ha meg is jön cica kutya, se sokat ér, mert a kisegér az minden lóba belefér.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, a macska az egérre? Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
3: A disznó egyszer kapott valami kutyabőrös írást, szabadságlevelet. Őrizte, mint a szeme fényét, éjjel-nappal magával hordta. Egyszer azonban el kellett neki menni messzi útra, nem vihette el a szabadságlevelet. Gondolkozott rajta, mi csináljon vele. Utoljára is arra határozta, hogy odaadja legjobb komájának a kutyának, majd megőrzi az, míg ő oda jár. Őrizte is a kutya hűségesen jó ideig, de egyszer neki is dolga akadt, neki is el kellett menni. Az írással mit volt mit tenni, nem volt más ismerőse a macskánál, annak adta oda őrizni. Egy ideig őrizte is a macska, de bíz, ő hamar megunta, szeretett volna egy kicsit átmenni beszélgetni a szomszédba. Gondolkozott rajta, hova tegye az írást. Már nem volt senki, akire rábízhatta volna. Kapta magát, felvitte a padlásra. Eldugta a gerinc gerenda mellé, azzal, mint akinek rendben van a szénája, átment a szomszédba. Este felé hazament, kereste az írást, de bíz azt egészen összerágták az egeret. Mikor a kutya hazament, nem tudott vele beszámolni, se aztán a kutya a disznónak. Ettől az időtől sose tudott a disznó jó szemmel nézni a kutyára, se a kutya a macskára, se a macska az egérre.
2: A Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, a macska az egérre című mesét hallottátok.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Petra vagyok. Azt tudtátok, hogy Boribonnak is van kedvence? Bizonyám, méghozzá egy cicája. De a többit hamarosan megtudjátok. Marék Veronika, Boribon cicája. Hova indulsz, Anni Panni? Elszaladok a piacra cseresznyéért. Én is jövök veled! Futott utána Boribon. Ne, maradj csak itthon, sietek haza! De jaj, Boribon nem figyelt, és bum, zrr, csicsat, az autós polc felborult. A cica ilyettében kiugrott az ablakon. Boribon kiszaladt utána a kertbe. Körülnézett, de sehol nem látta. Se fenn, se len, sem elől, sem hátul. Boribon megijedt. Szerencsére megérkezett Anni Panni. Gyere gyorsan, segíts, eltűnt a cicánk. Ne aggódj, Boribon, mindjárt megkeressük. Átkutatták a kertet. Mindenhová bekukucskáltak. Mindent felforgattak, de hiába. Anni Panni egyszer csak elnevette magát. Haj, de buták vagyunk. Kiabálj és hívd ide. Boribon felállt a kis székre, és nagyot kiáltott. Cica! Cica, gyere ide hozzám! De a kiabálásra sok-sok ismeretlen cica jött elő. Miért hívtál minket? Én csak a mi cicánkat keresem. Akkor miért nem a nevén szólítod? Mert nincs is neve, válaszolt Boribon. A cicák elcsodálkoztak. Neve mindenkinek van. Nézd csak, én vagyok Bozont. Ő körmös, ő kormos, és ott fekszik Gombóc a gyerekeivel. Már nekik is van nevük. Pihe, Pici és Poci. A cicák szétszélettek. Boribon meg visszament Anni Pannival a házba. Itt a kék egér, a csíkos labda, a lila párna és a zöld tányér. Csak a cica nincs sehol, búslakodott Boribon. Hapci hallatszott hirtelen. Boribon és Anni Panni kiszaladt a kertbe. Ha! Ez a cica hangja? Hol lehet? Erre? Arra? Talán felmászott a nagy diófára? Fussunk! Kiáltott Boribon. Felmegyek érte! És Boribon már kapaszkodott is felfelé a fatörzsön. Fenn a lombok között megpillantotta a cicát. Egy vékony ág végén billegett. Gyere szépen ide, de vigyázz! A cica alatt hirtelen meghajlott az ág, és már le is pottyant. Szerencsére puhára esett. Jó, hogy megvagy, cica, örvendezett Anni Panni. Nagyon hiányoztál. Kéne neked egy név, hogy máskor könnyebben megtaláljunk, mondta Boribon. És mi lesz a nevem? Kérdezte a cica. Én már tudom, nevetett Boribon. Át is hívom a szomszéd cicákat. Bozont, Kormi, Körmi, Gombóc, Pihe, Pici és Poci, gyertek át hozzánk ünnepelni. Mindenki eljött. És akkor Boribon kimondta a cica nevét. Hapci! Tetszett a cicáknak az új név. Ízlett a finom tej. Jót mulattak a kertben. Másnap játék közben Boribon hatalmasat tüsszentett. Hapci! A cica abban a percben megjelent. Hívtál? Boribon nagyot nevetett. Nem, bocsánat. Csak tüsszentettem.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Gárdonyi Géza, Zsendice és a pipája. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
4: Volt egyszer egy ember, meg egy pipa. Az embernek Zsendice volt a neve. Zsendice nem szeretett semmit és senkit annyira a világon, mint a pipáját. Együtt jártak, együtt keltek, de legjobban szerettek együtt feküdni. De rég egészséges cserépipa volt, rézkalapot hordott a fején, és sejem bojtott a derekán. A Zsendice megtömte dohánnyal, és lángot tartott rá, a pipa beszívta a lángot, és olyan gyönyörű füstmacskákat, füstkígyókat, füstsárkányokat és egyéb füstállatokat eregetett, hogy öröm volt nézni. Zsendice nézte is. Egész nap heverészett a subáján, és eregette a füstmacskákat, füstkígyókat, füstsárkányokat a pipából. Szegény ember volt különben ez a Zsendice. Nem volt egyebe, mint egy kis szalmafödelű háza, egy körtefája és egy subája. Egyszer, amint a subáján pipázott, észrevette, hogy a subának szétszakadt egy helyen az öltése. Se baj, szólott, majd megvarrom. Hanem mindig halasztotta a varrást a füstállatok miatt. A lyuk pedig nőtt. Egyik öltés a másik után szakadt. Utoljára szétmállott az egész suba. Akkor Zsendice befeküdt a házába, a szalmaágyra, és ott pipázott. Egyszer, amint egy füstsárkányt látott szépen felszállani a padlás felé, észrevette, hogy az egyik gerenda le van ereszkedve. Se baj, szólt, majd megtámasztom. De annyira elmerült a füstállatok nézegetésében, hogy a gerenda támasztásra nem jutott idő. Leereszkedett az egész padlás, megrogyott az egész ház. Zsendice kiballagott a körtefája alá, és lehasalt a gyöpre. Ez jó fa, szólott. A lombjai olyanok, mint a sátor, a körte pedig lehull a számba. Ott eregette tovább a füstöt, és hol egyik oldalára fordult, hol a másikra. Egyszer észrevette, hogy hernyók sétálnak a körtefán. A hernyó gonosz állat, szólott átkukucskálva egy füstkígyón, amely karika módra szállt az ég felé. Na, de majd leszedem én azokat a hernyókat. Egyik napról a másikra halasztotta a hernyószedést. A hernyók megszaporodtak, és megették virágjában a körtét. Arra megy akkor a földes úr, azt mondja Zsendicének. Szegény Zsendice, de kipusztultál mindenből, gyere hozzám szántani, segíts magadon egy kis pénzzel. Zsendice fejet bólintott, erre bizony jó lesz, köszönte a szívességet. Hanem mielőtt munkába fogott volna, rágyújtott a pipára és nézte, nézegette az égbe szálló füstmadarakat, füstkígyókat, füstsárkányokat és egyéb füstállatokat. Ez alatt persze más ember ment a földes úrhoz. Elvégezte a szántást, el is tette a pénzt, Zsendice nem kapott semmit. Akkor arra gondolt, hogy meg kellene házasodni. Volt a faluban egy szép leány, akinek pénze is volt, háza is volt. Éppen jó lett volna feleségül Zsendicének. Leült a ház elé, és ott a pipáját meggyújtva gondolkodott, hogyan kérje meg a leányt. A pipa tömérdek füstállatot eregetett ki magából. Míg Zsendice ezeket nézte, más ember jött, és elvitte előle a leányt feleségül. Zsendice a régi szegénységben maradt. A földes úr újra megsajnálta Zsendicét, és így szólt hozzá. Gyere hozzám, kukoricacsősznek, nem lesz semmi dolgod, csak a kukorica körül kell sétálnod, hogy el ne hordják. Adok jó fizetést. Zsendice elment csősznek. Mindjárt az első reggelen, amint fölébredt, így szólt magában. Mielőtt elmennék körülnézni, elpipálok egy fél marok dohányt. Azzal megtömte a pipáját, és gyönyörködött a füstállatokban, mint azelőtt szokta. Persze ez alatt hordták a kukoricát. Az uraság észrevette, elcsapta Zsendicét a csőszhivatalból. Zsendice szegény ember maradt. Akkor nagy szomorúságba esett. Leült a háza előtt az árokpartra, megtömte a pipáját és nézte. Nézte, hogyan szállanak az ég felé a csodálatosabbnál csodálatosabb füstállatok. Addig-addig nézte, míg elaludt. Azt álmodta, hogy egy nagy füstmadár száll ki a pipából, és nem oszlik szét a levegőben, hanem megáll előtte, szétterjeszti a két nagy fehér szárnyát, és így szól hozzá. Ülj a hátamra, Zsendice, elviszlek olyan országba, ahol nyakig úszol a tejben, térdig jársz a mézes kalácsban, kolbász hajlik rád a fűzfáról, és farsangi fánkkal van kirakva az országút. Tetszett ez a beszéd Zsendicének. Felült a füstmadár hátára, és szállott. Szállott a hátán, mérhetetlen magasságba, mérhetetlen messziség. Zsendice örömmel látta, hogy a füstmadár után repül az egész állatkaraván. A macskák, kígyók, sárkányok mind mennek egymás után kavarogva, röpködve a hátuk mögött. Egyszer csak valami felhő tetejére értek. A füstmadár letette ott a hátáról. Köréje telepedett az egész állatkaraván. Nézz vissza a földre, szólt a füstmadár, mert sohasem látott többé. Zsendice visszanézett a földre, amely szédítő mélységben feküdt alatta. Megismerte a faluját, a falujában a saját házát, a körtefával együtt. Hanem alig tudott hova lenni a nagy csodálkozástól, mikor maga magát pillantotta meg a körtefa alatt. Ő volt valósággal, csak hogy éppen a pipa hiányzott a szájából. Szorgalmasan varta a bundáját, a bunda újra jó volt, épp volt, szép volt. Azután bement a házba, föltámasztotta a gerendát, megigazította a tetőt, bemeszelte a falat. A ház újra állott. Fehér lett a napon, mint a hó. Aztán kiment az ajtón, és figyelmesen nézte a körtefát. Nini, szólott. Hernyókoma, mit keresel a fámon? Talán bizony a körtémen akarsz meghízni. Sietve emelte le a ház oldaláról a létrát, és szorgalmas hernyózásba fogott. A fa gyönyörűen virított, olyan volt, mint egy nagy virágbokréta. Azután, mint egy pillanat alatt nyárrá változott volna a tavasz, körtékké változtak a virágok is. A faágak meghajoltak az édes teher alatt. Jött az uraság, megvette a körtét egy zacskó pénzért. Zsendice akkor ekét vitt ki a házból. Fölszántotta a földjét és belevetette a pénzt. A pénz egy pillanat alatt százszor annyit termett. A Zsendice háza megélénkült. Tarka tehén ivott az udvaron. A tarka tehenet egy fiatal, szép asszony megfejte. A fiatal, szép asszony bevitte a habos, fehér tejet a szobába. Ki az? Kérdezte Zsendice. A te feleséged, felelte a füstmadár. Aztán a füstállatoknak komoly fejbólogatása közben folytatta. Látod azt a szép gazdaságot? Azt mind elpipáztad. Se házad, se pénzed, se feleséged nincsen, csupán egy csomó füstállatod van, amely nézd, így hagy mindig magadra. És a füstállatok kacagva oszlottak szét. Zsendice ilyetten kapaszkodott a felhő csücskébe, azaz, hogy egy keserű lapu szárába, mert fölébredt. Megcsóválta a fejét, és nagyot gondolkozott. Én nem tudom, miket gondolt még, hanem azt láttam, hogy mikor fölkelt, a pipáját széttörte a csizmája sarkával.
3: A Zsendice és a pipája című mesét hallottátok.
5: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
7: Képzeld,
6: Na?
7: Kaptam egy kiskutyát. Annyira aranyos. Csak hát szétszínzálta a kedvenc mamuszomat. De attól még nagyon szeretem, csak a mamuszomat is szerettem nagyon.
6: Akkor most az egyik szeme sír, a másik nevet, mi?
7: Nem értem.
6: Az egyik szeme sír, a másik nevet szólás azt jelenti, hogy valaki egyszerre örül is, és szomorkodik is valami miatt.
5: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Varga Lilla vagyok, és jelentkeztem a legmesésebb mesélő pályázatra, amin külön díjas lettem a Szomorú Tejberis című mesével. A 365 napra 365 mese című könyvből való ez a mese, és ezt fogom most nektek elolvasni. Volt egyszer egy szép, tiszta kamra. A földje fehér kőkockákkal volt kirakva. A polcokon sok mindenféle finom ennivaló lakott, és egyik sarokban ott gubbaszkodott magányosan és bánatosan egy tányér tejberizs, amelyet Misi és Juci délben sehogy sem akartak megenni. Természetesen nem tudhatták, hogy ezzel mennyire megbántották szegény tejberizst.
2: Engem senki sem szeret,
1: kesergett lemondóan. A kis rút szalámi, amelyik a szögön lógott, leereszkedően mondta. Bezzeg, engem szeret mindenki, csak figyeld meg, hogy örülnek a gyerekek, amikor a gazdasszony elővesz. A sonka nem szólt egy szót sem. Nagyon gőgös volt, amióta nemrégiben vendégek voltak, és pompásan feldíszített ezüstálcára rakták mindenféle finom falat közé. Én vagyok a kedvenc, mondta a narancs, és büszkén felhúzta az orrát. A mézes üveg komolyan megharagudott. Láttad, hogy ragyog a gyerekek szeme, ha csak a nevemet hallják? Kérdezte a tortától. De a torta nem szólt egy szót sem. A szakácsné kicsit odaégette, a tésztája keményebbre is sikerült a kelleténél, és ezért ez egyszer nem mert hencegni. A szegény tejberizs is hallgatott. Tudta, hogy ő a legközönségesebb étel a világon, és a kisfiúk és kislányok elfintorítják az orrukat, amikor oda teszik elébük, és azt mondják, aj, már megint ez az utálatos tejberizs. Miféle vita ez már megint? Kérdezte a barack lekvár, és lekandikált a polc széléről. A barack lekvár kíváncsi természetű volt, és mindenbe beleütötte az orrát. Miért hallgatsz mindenre? Kérdezte a tejberist, aki pontosan a barack lekvár alatt lakott az alsó polcon.
2: Mit mondjak?
1: Kérdezte a tejberis bánatosan.
2: Engem senki sem szeret.
1: A barack lekvár most már komolyan méregbe jött. Rosszul teszed, ha így beszélsz, és eltűröd, hogy ez a gőgös szalámi, meg ez a buta méz itt össze-vissza hencegnek. Tudod, ha mi ketten összetartanánk, akkor biztosra veszem, hogy a gyerekek rajonganának értünk.
2: De te olyan magasan fenn vagy, én meg idelen vagyok,
1: mondta a tejberis bánatosan, és sírva fakadt. Kis szél fújt be az ablakon, és belekapott a lekváros üveg fehér papírbóbitájába. És akkor megtörtént a csoda. Hogyan? Senki sem tudná megmondani. A lekváros üveg leesett a polcról, nagy csörrenéssel összetört a kövön, és a barack lekvár egyszerre csak ott volt a szegény, bánatos tejberizs tetején. Jóformán ki sem látszott alóla. Amikor anyu jött, és szalámit meg tortát akart vinni a gyerekeknek vacsorára, ijetten kiáltott fel.
2: Mi történt itt?
1: De a gyerekek utána szaladtak, észrevették a polc sarkában a tejberist, és elragadtatva kiáltották.
3: Nini, lekváros rizs, jaj, de finom lehet!
1: Nem ennétek inkább narancsot? Kérdezte anyu, és a narancsok már izgatottan tolakodtak is a papírzacskóban, de a gyerekek inkább a lekváros tejberist választották, mert ilyet még nem ettek. És vacsora után azt mondták, hogy soha életükben nem ettek még ilyen finomat.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Csukás Mese Rádió.
5: Tudtad, hogy a sáskák hihetetlenül messzire tudnak ugrani? Egy sáska akár saját testhosszának 20-szorosára is képes ugrani, ami olyan, mintha egy ember egyetlen ugrással átugrana egy egész kosárlabda pályát. Róluk énekel most Bíró Eszter.
6: Aki sáska,

frišturuš, taško. A kis sáska az sose vacakol, a hivatása, hogy jót egyen valahol, akár egy dinnyit, vagy 50 darabot. Sajnálom, de sáska vagyok, mindent befalok. A kis sáska az soha se válogat, nincs kifogása, nem kerget álmokat.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csakarok, talán inkább kérek.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió. Tudtad, hogy vannak madarak, mint például a gólyák és a fecskék, amelyek évente nagyon hosszú utat tesznek meg? Több ezer kilométert repülnek a melegebb éghajlatok felé a hideg téli hónapokban. Ez a nap ma értük is van. Novodomszki Éva a fecske meséjét hozta el nektek. Hallgassátok csak!
2: Hárs László, a fecske meséje. Az öreg költő otthon ült, és az ablakon keresztül kinézett a csúszós, olmos esőbe. Mesét akart írni, de nem jutott semmi meseszerű az eszébe. Így hát inkább a fecskékre gondolt, akik mindig feketében, ünneplőben járnak, s ha nálunk hűvösre fordul az idő, egyszerűen Afrikába repülnek. Ő meg sosem jár ünneplőben, mint a fecskék, és még mesét se tud mondani. Amint így gondolkodott, meg borongott, egyszer csak hallotta, hogy kopog valaki az ablakán. Második emeleti utcai ablakon ritkán szoktak kopogtatni. Különös, gondolta, és odalépett az ablakhoz. Kinyitotta, és a hideg esővel együtt egy csapzott tollazatú kis fecske hullott a szobába. Próbálta melengetni, fuvogatni, de csak nem tudta életre kelteni. Ekkor előkotort egy ócska cipődobozt, hogy abban eltemesse. Amikor belefektette a fecskét, az váratlanul kinyitotta a szemét, és azt mondta: köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Az öreg költő ámulatában majd elejtette a cipős dobozt. A fecske pedig így szólt: miért csodálkozol? Azt hiszed, csak az emberek tudnak beszélni? Tévedés. Mindnyájan beszélünk, csak nem mindenki érti meg. De most megértelek, felelte az öreg költő, és hallgatlak, mert azt hiszem, valami fontosat akarsz nekem elbeszélni. Ó, semmi különöset, így a fecske. Csak azt akarom elmondani, hogyan kerültem hozzád. Akarod hallani? Hogy ne akarta volna az öreg költő, s a fecske már mondta is. Azt ne hidd, hogy én valami különös vagy táltos fecske vagyok. Engem is ugyanúgy fecsketojásból költött ki a mamám, mint a testvéreimet, akikkel együtt éltem a családi fecskefészekben. Éltünk, éldegéltünk, és amikor eljött az ősz, kénytelenek voltunk Afrikába utazni, mert nem volt pénzünk sem bundára, se a fészek központi fűtésének a bevezetésére. Amikor útra készülöttünk, odaugrált egy kövérre hízott veréb, és gúnyosan csiripelte: messze megy a büszke fecske, itt marad a verebecske, hogyha fúj a hűs szelecske, tollat borzol dideregve, nem öltözik bő bekecsbe, mint a bárány, mint a kecske, mert elfogyott a legyecske. Szemet keres reggel este, ízes magot másút leste, büszke, gőgös, frakkos fecske. A veréb még sokáig folytatta a gúnyolódását, mintha bizony valami előkelő és drága tengerjáróhajón indultunk volna kéjutazásra, nem pedig a tulajdon két szárnyunkon. S mennyit is szenvedtünk útközben. Utaztunk esőben, szélben, viharban, és csak néha pihenhettünk meg egy-egy szírt fokon, hajóárbócon. Végül megérkeztünk Afrikába. Ott keserves csalódásban volt részünk. Erdő otthonunk, amelyről anyánk annyit mesélt nekünk, nem volt sehol. Talán tűz pusztította el, talán kivágták. És amellett micsoda fogadtatásban volt részünk? Tarka madarak, amelyeknek még a nevét sem tudom, körénk sereglettek, nevettek, gúnyolódtak rajtunk. Megvallom, nekem egyáltalán nem tetszett semmi abban a messzi Afrikában, és elhatároztam, hogy hazaszököm a szülőföldemre. Egy éjszaka, mikor az egész család szárnyaládugott csőrrel szundikált, én nesztelenül a levegőbe emelkedtem, és hazaindultam. Mondhatom, az volt csak a keserves utazás egymagamban szemközt a széllel, esővel, tengeri viharral. Szerencsémre hajóra bukkantam, és annak az árbócán megpihentem. Az utasok összesereglettek, és nem győztek ámuldozni az egy szál fecskén, aki északnak utazik ahelyett, hogy délnek tartana. Kenyérmorzsát szórtak az árbóc tövébe, és jól lakhattam. Aztán megint csak repültem, közben arra gondoltam, hogy a legkeményebb sorsa mégis a fecskének van. A veréb, a széncinke, a fekete rigó sokat nélkülöz ugyan, de a fecskének egyre csak repülnie kell, hol innen oda, hol onnan ide, és mindig fekete ruhában jár, mintha csak a saját bal sorsát gyászolná. Aztán hazaértem, megleltem elhagyott fészkünket, és vissza akartam költözni. Csak hogy a fészket elfoglalta már egy veréb család, köztük az a kövér veréb, aki elinduláskor úgy csúfolt, gúnyolt, ahelyett, hogy befogadott volna. Ismét gúnyolódni kezdett rajtam, a többiek meg felzúdultak, mindazt csiripelték, miért keres itt ez az előkelő frakkos fickó? Magunknak is alig van betevő falatunk, most még neki is juttassunk, aki Afrikában élhetné világát? Elkapkodtak előlem minden kis szemet, minden kis kenyérmorzsát. Élelem után keresgélve nekem rontott a szél, az eső. Áztam, fáztam, éheztem. Úgy hittem, elérkezett utolsó órám. Már alig volt jártányi, azaz szárnyalásnyi erőm, amikor bekopogtattam hozzád. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Nincs semmi, amivel lerúhatnám a hálámat. Csak az élettörténetem. Azt elmondtam. Okulásul. És mi a tanulság? Kérdezte az öreg költő, de elkésett a kérdésével, mert a fecske felemelkedett a magasba. Egyenesen nekirepült a falon függő képnek, amelyen napsütötte tavaszi erdőt tündökölt. Belereppent a festett erdőbe, és eltűnt a festett lombok között. Az öreg költő hosszan nézett utána.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó. Katit haját meghúzom, Sikit szirénázik.
1: Na!
0: Taliga az autóm, szélvészként cikázik. Jaj! Tűz, tűz, fernyem rá!
2: Tűz, tűz, tűzoltó!
0: Én vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.

0: a legkisebb önkéntes tűzoltó.
1: Tűz, tűz, terjed lát, víz, víz, tűzoltó.
0: Én vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.
2: Otto!
3: Csukás Mese Rádió.
4: Madarak az őszi erdőben. Fontos tudnotok, hogy kétféle madár létezik. Aki elröpül ősszel déli, melegebb vidékekre, és aki itt marad velünk és áttelel. A madáretetők nagyon hasznosak. De csak akkor, ha gondot viselünk rájuk, és ősszel és télen végigrakunk bele friss magot az áttelelő madaraknak. Ugyanis az éhes madárkák onnantól kezdve, hogy egyszer ettek egy madáretetőből, már számítani fognak legközelebb is a kirakott téli eleségre. Ha kirándultok ősszel az erdőben, mindig álljatok meg egy kicsit és hallgassátok a madárhangokat. Kop-kop, kop-kop, kikopog. Biztosan hallottátok már a nagy fakopáncsot, vagy másik nevén, a tarkaharkályt kopogtatni. Most elárulok egy kedvességet erről a madárról. A hímet a nősténytől, a fejük színéről tudjátok megkülönböztetni. A hímeknek piros, a nőstényeknek pedig fekete a fejükön található pihepuhatoll. A fakopáncs igazi környezetvédő madár, hiszen ő azért kopácsolja a fák törzsét, hogy szabályozza a rovarok számát és gyógyítsa a fákat. Köszönjük a munkádat, drága fakopáncs, azaz harkály! Csukás Mese Rádió.

0: Élt egyszer egy népes család az afrikai szavannán, egy bővízű folyópartján. A folyónak hála, földjük mindig termésben gazdag volt, és a család minden tagja kivette a részét a munkából. A nagypapa felszántotta a földet, a nagymama elvetette a magokat, az asszony kigyomlálta, a fiai pedig nevelgették a növényeket. Munkájuknak hamarosan meg is lett a gyümölcse. Hamarosan kibújtak az első hajtások, és idővel megjelentek a növényeken az első gyümölcsök és zöldségek. Ám egy sem volt olyan ízletes, mint a rengeteg tökféleség, ami a földön termett. Volt ott sárga, narancssárga, zöld, gömbalakú és hosszúkás, apró és óriás. A termésben gazdag tökföldnek hamarosan híre ment, és egyre többen jöttek, először csak a környékről, majd egyre távolabbi vidékekről. A család pedig bőségesen ellátta őket mindennel. Hanem egy napon, mikor a legkisebbik fiú éppen a folyópartra ment vízért, a tökföld felé kanyarodott, és amikor odaért, a lélegzete is elállt a szörnyű látványtól. Gyorsan hazafutott, és riasztotta a családját. Gyertek, gyorsan, a tökföld! Hepegte. A család kirohant a földre, és döbbenten néztek körbe. Mintha egy óriási vihar söpört volna végig a szántóföldön. A kerítés le volt döntve, az egész tökföld pedig úgy nézett ki, mint egy csatatér. Mindenfelé tök darabok hevertek, a termések letépkedve, félig megdézsmálva, a tökök húsa pedig szanaszét dobálva. Mikor magukhoz tértek, szomorúan elkezdték feltakarítani a romokat, és közben azt találgatták, vajon kinek a műve lehet a pusztítás. Ilyen rombolást csak az égiek tudnak végezni, mondta a bölcs öregapó. De hisz tegnap még csak az eső sem esett, szólt komoran az öreg anyó. Talán valakinek nem tetszett, hogy ilyen sok a termésünk, vágta rá az egyik fiú. Ne aggódjatok, majd mi kiderítjük. Itt maradunk és egész éjjel őrködünk, meglessük a betolakodókat, mondta a legmerészebb. Végül ketten el is bújtak az egyik bokorban, és onnan próbálták meglesni a tolvajt. Lassan besötétedett, és a fiúk egyre izgatottabbak lettek. Csak vártak és vártak, mikor hirtelen dübörgésre lettek figyelmesek. A fiúk hunyorogtak, próbálták kivenni, hogy mi lehet az a távolban. Egy elefántcsorda közeledett óriási robaj közepette. Mindjárt tudták a fivérek, hogy az elefántok pusztítottak a földeken. De az állatok olyan óriási erővel rohanták le a termést, hogy a két fiú meg sem mert moccanni, nehogy észrevegyék őket. A bokorban lapulva nézték, amint az elefántok jó ízűen nekilátnak a vacsorának. Egymás után kapkodták szájukba az édes tököket, és amikor jól belakmároztak, ott hagyták a földet. A fiúk még vártak egy keveset, aztán hazamentek és elmesélték, mit láttak a földeken. Először a bölcs öregapó szólalt meg. Bizony nincs mit tenni. Ha egy elefántcsorda megjelenik az ember területén, akkor az embernek költöznie kell. Ám a lánya más véleményen volt. Nem mehetünk el innen. Nem hagyhatjuk itt ezt a jó termőföldet. Márpedig, ha itt maradunk, éhen halunk, mert az állatok előbb-utóbb elpusztítanak mindent, erősködött a nagyapó. A vitát végül a legidősebb fiú szakította félbe. Támadt egy ötletem. Keressük meg a legnagyobb tököt, és abban bújjon el az, aki a legkisebb közülünk. Aztán, mikor jönnek az elefántok, észrevétlenül törbe csaljuk őket. A család ragaszkodott az őseik földjéhez, nem akart új hazát keresni magának, így elfogadták a fiú ötletét. Mindannyian kimentek a tökföldre, és kutatni kezdtek a legnagyobb éppen maradt tök után. órákig keresgéltek, mire találtak egy hatalmas, sértetlen példányt a tökföld egyik elhagyatott részén. Az öregapó elővette éles kését, és lekanyarította a tök tetejét. Aztán egyszerre elkezdték kiválni a belsejét. A tök már igencsak érett volt, és annyi volt a húsa, hogy alig győzték kikotorni. Mikor a tök kiürült, és már csak a külső kemény héja maradt meg, a legkisebb fiú bemászott a lyukon. A tök éppen akkora darab volt, hogy a fiú kényelmesen elfért benne, s még a tök sipkáját is rá tudták illeszteni a tetejére.
1: Tökéletes!
0: Nézegette elégedetten az öregapó. Ha majd egy elefánt észreveszi ezt a cselt, megeszem a kalapom. Ezután fogták a tököt, és oda görgették a tökföld közepére. A fiú elbúcsúzott családjától, majd elbújt a tök belsejében. Közben testvérei egy közeli fán rejtőztek el, s feszülten várták, hogy megérkezzenek a behemót ormányosok. Aztán, mikor leszállt az éj, egyszer csak remegni kezdett a föld, és óriási dübörgés és hangzavar közepette megérkeztek az elefántok. Miközben egyre másra nyelték az ízletes húsos tököket, nem törődtek vele, hogy mennyit taposnak össze. Majd hirtelen a félhomályban az elefántok vezére megpillantotta az óriás tököt, amiben a fiú rejtőzködött. Egyenesen feléje futott, hogy megkaparintsa magának. Ormányát körbefonta a tök testén, majd kissé nehézkesen felemelte. Arra gondolt, milyen finom falat lehet, és betette a szájába. Éppen ráharapott volna, mikor a fiú előbújt a rejtek helyéről, és addig ütötte-vágta az elefántot, míg az kinyitotta a száját, és a fiú kiugrott belőle. Erre a

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül! Tudor kukac köszönt benneteket, az én vagyok a kukac a padlásról.
2: Az emlősök, mint például a maci, hozzátok hasonlóan a tüdejével nyeri ki a levegőből az oxigént. A vízben élő állatok között is vannak tüdővel lélegző emlősök, például a bálnák vagy a delfinek. A halaknak vagy a cápáknak viszont kopoltyújuk van. Ők annak segítségével szűrik ki a vízből az oxigént. A rovarok légcsőrendszerrel szereznek maguknak oxigént. A torr és a potro oldalán aprócska lyukak vannak, itt megy be a levegő. A lyukak vékony csövecskékben folytatódnak, melyek behálózzák az egész testüket.
0: Műsorajánló következik.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
4: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat!
0: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
5: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
6: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
7: Műsorajánlót hallottatok.
3: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban, vagy akár a szabadban. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
8: Csukás Mese Rádió!
9: Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kell.
1: Ha-hó, itt a Buli Manu, ez pedig itt a Zenevarázs. Itt csak olyan zenék szólnak, amelyekre nem lehet nem táncolni. Ha a szobádban nincs elég hely, tolj ki egy széket, és már is kész a táncparkett.
2: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Újratervezés.

fényév és utána fordulj balra, túl gyorsan mész, a göncöl szekérnél jobbra, túl gyorsan mész, most fordulj balra, mondom most, mondom balra.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: tudni.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez itt a Zenevarázs, a Csukás Mese Rádióban. Én pedig Buli Manó vagyok. Remélem senki sem ücsörög a kanapén, mert most jön egy dal, amitől tuti megmozdul a lábad. Készülj táncra fel! És ne feledd, a legjobb tánclépések mindig a nevetéssel kezdődnek. Csukás!

0: Csukás Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A potrohom gyönyörű szép. Fogadok, hogy észre sem vetted még, mert a füledbe berregen, és szép lassan az idegeidet vegyek.

0: igazán rezgeteges.
1: Mindenki eltaposna, bármel lennék poloska. Hé, a bugi-bugi-bugi-bugi, pillanatom nem tud tudni, nem tudni. Ha szól a bugi-bugi-bugi-bugi, és beindul a bugi-bugi-bugi, megpróbálok éppen változni. Az otthonod ellepem, nincsen bennem félelem, a kedvem kiváló, az nem hat rám a rovar riasztó.

0: Hapci, kökci.
1: Zsongavilág, Günther, Mékas, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, Kurióra, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, Kurióra.
0: Hapci, kökci, hapci.
3: Hűha, micsoda buli van itt nálunk. De figyelem, csak akkor szabad táncolni, ha a csoki a szádban már eltűnt. Jön a következő pörgős dal, szólj anyának meg apának is, hogy ők se maradjanak ki.
4: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a delfinek nevetnek? A delfinek különböző hangokon és kattogásokon keresztül kommunikálnak egymással, és ezek néha olyanok, mintha nevetnének.

0: Láttad már süsüt?
1: Egy anyával elmentünk ott a majálisan, és tudták nap a süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
0: Miért süsü a kedvenced?
1: Képzeld el, hogy a mamáiknál látom süsüt is olyan jó volt. Süsü csinált szívecskét.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

cselekedni. Vagy ha nem, hát nem kell, akkor vendégségbe menni. Mert ott bizony tudni kell, hogy mit szabad és mit nem. De az, aki ezt mind tudná, olyan gyerek

0: Ez a zene varázs, ahol minden dal mosolyttal az arcodra. Ha most épp a konyhában vagytok, akkor táncoljatok a fakanállal. Ha a kocsiban, akkor tapsoljatok a ritmusra.
1: Zene varázs a Csukás Mese Rádióban.

0: Mitski van Char. Majd nem elmondta.
1: Hát, én nem is tudom, mit kívánnék. Most olyan, mintha mindenem meg lenne.
2: Akkor kívánjuk ezt, hogy legyen még sokszor olyan, mint most.
3: Nem át.

aki szeretné a lemezt, lemezünk is van, az a címe, hogy nem, hogy tücsök lakodalom. És a zenekar tagjait bemutatnám, mégpedig tőlem balra, fényes szaxofonnal és furujával.

0: szép piros ruhában Juliska néni, akit egyébként úgy hívnak, hogy és énekelt velünk, táncolt velünk, tapsolt velünk. Csiba Juli! Nagy tapsot kérünk neki is!
1: És aki gitározott,

0: És ezzel már a véget ért a zenevarázs. Elköszön a buli, Manu. Vagyis én. Remélem, jól bulisztál velünk. Jövő vasárnap délután 3 órától újra jönnek a vidám dalok, tánc és nevetés. Addig is mosolyog sokat, és ne feledd, a zene veled van.
1: Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Szűcs Nelli vagyok. Ma én mesélek nektek. Móra Ferenc, a nyughatatlan méhecske. Azt a nyughatatlan méhecskét, amelyekről ezt a történetet írom, én már az ősszel is ismertem. Mégpedig nagyon akaratos és kötözködő méhecskének ismertem. Ő még akkor is kint gubbaszkodott a dérverte őszi rózsákon, mikor minden testvérkéje aludt már odabent a jó meleg kaptárban. Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint a többi, döngécselte a hullatag virágbokroknak. Egyik fülemüleszótól a másik fülemüleszóig úgyis nagyon hosszú az éjszaka. Bizony az őszi rózsák is elmentek már mind aludni, mikor a nyughatatlan méhecske még mindig kint bujócskázott a zörgő kórok közt. Utoljára is két öreg méhecskének kellett bekaroltatni a kaptárba. Belegyömöszölték egy viaszágyba, és a fejéhez tettek egy kis mézes fazekat. Ebből kortyanthatsz egyet-egyet, ha megszomjazol álmodban, mondták neki, azzal nyugodalmas jó éjszakát kívántak. Becsukták a kaptár ajtaját, és eltették magukat holnapra. Azt hitték szegények, föl se ébrednek tavaszig, de bíz a nyughatatlan méhecske nagyon hamar fölébresztette őket. Hányta vetette magát az ágyban, forgolódott jobbra-balra, utoljára fölkelt, és panaszos zümmögéssel csetlet-botlott a sötétben. Hát téged mi lelt? Riadtak föl álmukból az öreg méhek. Én már kialudtam magam, motoszkált a nyughatatlan méhecske az ajtó körül. Azt hiszem, régen reggel van már. Az öreg méhek kikukucskáltak az ajtóhasadékon, és azt mondták, még csak most van éjfél. Alig aludtak egy-két órát. Igazuk is volt, mert még csak karácsony felé járt az idő, s az jelenti az éjfelet a méhek éjszakájában. Mindegy az, én már nem vagyok álmos. Peregette össze szárnyait a nyughatatlan méhecske, és kereste a kilincset. Az öreg méhek megint csak visszabújtatták az ágyba, és álommézet kentek a szemére. Ettől majd mélyebben elalszik, mert ez leragasztja a szemét. Takargatták be a virágszirom paplannal, és maguk is álomnak adták a fejüket. Egy-két órát aludt is a nyughatatlan méhecske jóízűen. Liliomos kertben járt álmában, és aranyos napsugárban csillogtatta a szárnyait. Piros tulipán kelyhében is vendégeskedett, és úgy kell lenni, hogy ott dörzsölhette le az álommézet a szeméről, mert egyszerre megint fölneszelt az ágyban. Fülemüleszót hallottam, osont ki az ágyból, s nagy csendesen odalopakodott az ajtóhoz. Az ajtót bizony megrongálta egy kicsit a tél. Hó lepte, jeges eső vertes, akkora nyílás támadt rajta, hogy a nyughatatlan méhecske szépen kibír csisszanni. Én vagyok a legfrissebb, döngicsélte kevélyen, és repült egyenesen az ibolya csárdába. Az ibolya csárda azonban még csukva volt, és a nyughatatlan méhecskének elmúlt a dúdolhatnékja. Dideregve nézett körül, és szégyenkezve hallgatta a madárszót. Mert nem a fülemüle szólt, hanem a pipiske ugrált az országúton.
3: Kalács, kalács, kalács!
2: Kiabálta örvendezve, ha egy szem elhullott magot talált. Jobb benn, mint kün, szomorkodott el a nyughatatlan méhecske, és üres tarisznyával bandukolt vissza a kasba. Szundikált is egy kicsikét, de megint nyughatatlan volt az álma. Arra ébredt fel belőle, hogy a napsugár besüt a hasadékon. Zzz, de már ennek a fele sem álom! Készülődött fel a nyughatatlan méhecske, s megint kiment szerencsét próbálni. Nagy sietében rá is taposott a testvérkéire, de azok még csak meg sem rebbentek, olyan mélyen aludtak. A legkisebb, a legfrissebb zzz, dongott ki a nyíláson, s most már nem is szomorodott el, ahogy körülnézett. Enyhe szellő cirókálta a szárnyát, s röpítette egyenesen a cseresznyevirág csárdában. Ott pedig szívesen fogadták, mert ő volt az első vendég. Ezer csészikéből kínálkozott felé a finom virágméz, s ő bizony sorba kóstolta valamennyit. Kerekedett is olyan kedve, hogy alig bírt vele. Majd megmutatom én, ki a legény a csárdába! Száldosott egyik ágról a másikra. És bizonyosan meg is mutatta volna, ha a nagy dúskálódás közben egyszerre valami hideg csöp nem hull a homlokára. Nini! Ki haigálózik itten? Tekintett föl a méhecske, s nagyon elcsodálkozott, mikor látta, hogy mennyi cseresznye virágszírom hull az égből. Hazám! Csak hogy azok az égi virágszírmok hidegek voltak, és ráfagytak a gyönge szárnyára. Télapó visszafordult az ég pereméről, és haragosan rázta a szakálából a sűrű habat. Nem bírt vele a nyughatatlan méhecske, akárhogy rázta is a szárnyát, s utoljára megdermedve hullott le a földre. A legkisebb, a legoktalanabb, ez döngicsélte utoljára. Jó szerencse, hogy én éppen akkor mentem végig a kerten, és kiszabadítottam a hóból a nyughatatlan méhecskét. Fölszárítgattam a szárnyát, beletettem egy pohárba, s most itt élezgetem a napon. Ha föléled, visszaeresztem a testvérkéihez. De előbb megígértetem vele, hogy soha többet az életben nem nyugtalankodik éjszakának idején.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csugás Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek. Tudor kukac kideríti.
2: Halihó, gyerekek, kicsik, nagyok, jobbkezesek, balkezesek, a mikrofon mögött Tudor kukac. Sziasztok! Ti emberek, a kezetekkel tapintotok, a szemetekkel láttok, a fületekkel hallotok, az orrotokkal szagoltok, és a nyelvetekkel érzitek az ízeket. De bizonyos állatoknál ez teljesen máshogy van. A kígyók az állkapcsukkal hallanak, ugyanis így képesek a földről jövő rezgéseket érzékelni. A rovaroknál egyetlen helyen nem találunk fület, a fejük szélén, vagyis ott, ahol a ti fületek ül. A szöcskéké például a lábukon van, egyes lepkéknek pedig a szájukban. A legyek pedig a talpukkal ízlelik meg az ételeket. Ezért imádnak rászállni és mászkálni a kajánkon.
0: Csukás Mese Rádió. Október 4. Az állatok világnapja. Ma az óperenciás tengeren is túl, az egész világon az állatokat ünnepeljük. Sok érdekességgel készültünk ennek apropóján. Tudtad például, hogy a hangyák elbírnak olyan dolgokat is, amik a testtömegüknél sokkal nehezebbek? Számukra ez olyan, mintha te egy elefántot cipelgetnél.
3: Kedves gyerekek, sziasztok! Én Rókusfalvi Lili vagyok, műsorvezető a Duna TV-n. Most pedig egy nagyon kedves kis mesét mondok nektek, melynek címe a Bőségmadara. Göbölyös Attila meséje. Egyszer volt, hol nem volt, egy eldugott kis faluban, ahol a föld szegényes volt, és az emberek épp hogy megéltek, történt egy különös eset. Egy nap egy ragyogó aranytollú madár szállt le a falu főterére. A madár nem csak szép volt, hanem varázslatos is. Amikor megszólalt, csilingelő hangja, mintha reményt és boldogságot hintett volna szét. A falusiak először félve közeledtek hozzá, de a madár barátságosan trillázott, mintha azt mondaná, ne féljetek, segíteni jöttem. A falu legidősebb embere, Ilonka néni, úgy döntött, hogy a madár szavait értelmezve követik, amit mondani akar. A madár a csőrében egy kis magot hozott, és azt a földre ejtette. Amikor a maga talajba hullott, azonnal szárba szökkent, és gyönyörű búzakalász nőtt belőle, tele érett szemekkel. A madár minden nap új magokat hozott, és mindenütt, ahol a magokat elvetették, bőséges termés nőtt. A falu földje, amely korábban szegényes és kopár volt, hamarosan zöldelt és aranysárgán hullámzott a szélben. Az emberek hálásak voltak a madárnak, és vigyáztak rá, mintha a saját családjuk tagja lenne. Ahogy telt az idő, a falu nem csak gazdaggá, hanem boldoggá is vált. Az emberek megértették, hogy a bőség madara nem csak a termést, hanem a közösség erejét is elhozta nekik. Már nem csak a földjükről gondoskodtak, hanem egymásról is. Segítettek a rászorulóknak, megosztották a termésüket a szomszédos falvakkal, és minden évben ünnepséget rendeztek a madár tiszteletére. Egy nap a madár elrepült, de mielőtt eltűnt volna az égbolt kékjében, utoljára trillázott. A gazdagság nem csak a termésben rejlik, hanem a szeretetben és az összetartásban. Őrizzétek meg ezt a kincset! A falu ezután is virágzott, mert az emberek nem felejtették el a madár tanításait. És amikor valaki megkérdezte, hogy miért olyan boldogok, mindig azt válaszolták, mert megtanultuk, hogy az igazi bőség a szívünkben van.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma egy újabb izgalmas találós kérdéssel készültem nektek. Így hangzik. Van egy furcsa, csúszós élőlény, aki a víz alatt él, és ha jól megfigyelitek, különböző színekben pompázik. Lehet nagyon apró, de hatalmasra is megnőhet. Kopoltyúja van, és nagyon érdekesen tátog. Néha átlátszó, máskor színes, és némelyik nagyon gyorsan tud úszni. Ha a víz alatt napfény éri, csillog, mint egy kis gyémánt. Mi lehet ez? Gondolkodjatok, és ha megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Igen, ez az, ez a hal. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Remélem, tetszett a feladvány. Legközelebb is várlak benneteket. Sziasztok!
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kis Ernő Zsolt vagyok, és ma én mesélek nektek. Petrolai Margit, a gyémánt szőrű faparipa. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király meg egy királyné. Nem volt nekik csak egy szem inci-finci fiacskájuk. Akkorka, mint egy tökmag. Az Istennek sem akart nagyobbra nőni. De akármilyen inci-finci is volt, mégis ő parancsolt a birodalomban. Ha azt parancsolta, most legyen este! Hát este lett, akármilyen fényesen ragyogott is a nap az égen. Ha meg azt mondta, legyen már reggel! Kénytelen volt mindenki talpra ugrani, bár a kakas még egyet se kukorékolt. Mert ha nem... hát csapott olyan zenebonát, hogy a ajtó ablak kifordult a sarkából. Szegény király meg csak fogta a két tenyere közt a fejét, és legszívesebben kiszaladt volna a világból. Az alattvalók is zúgolódtak, hogy így úgy mégse járja, hogy ez a kis tökmag így egrecéroztassa őket. Se éjjelre nyugovásuk, se nappalra maradásuk. No de hát csak maradt minden a régiben, mert a királyné azt mondta, ez az egy szem gyermekem van, hadd legyen a kedve szerint. Azért királyfi, hogy parancsolgasson. De azért megesett, hogy már ő maga is sokallotta, amit a kis herceg művelt, és így szólt király ő felségéhez. Vidd el már sétálni ezt a gyereket, ne lábatlankodjék itt nekem. Legalább amíg elkészül az ebéd. Jól van, felelte a király, kézen fogta fiacskáját, és elmentek sétálni. Szép tavasz idő volt, sütött a napocska. Szépen mendegéltek a tavaszi napsütésben, a király meg a kis királyfi. Hát ahogy mennek, mendegélnek, egyszer csak egy játékbolthoz érnek. Hely, mi minden nem volt ott annak a boltnak a kirakatában. Babakocsi kisbabával, foxi kutya szájkosárral, fehér medve bocsostúl, hajasbaba ágyastúl, kis katona trombitával, négy kis nyuszi pántlikával, piros tollas papírcsákó, szívárványszín selyemzászló, ugrókötél, búgócsiga és egy kényes, szép, sörényes, gyémánt szőrű faparipa. Gyémánt volt a szőre, aranyos a nyerge, négy karcsú bokája, ezüst a kantárja. Rá is nyerített a tükörablak mögül a királyfiára. No, hát éppen ez volt a nagy baj okozója. Mert ahogy meglátta a kis királyfi a gyönyörű paripát, csak gyökeret vert ott a lába.
6: Nekem az a gyémánt szőrű paripa kell!
5: Jelentette ki, és várta, hogy szokás szerint azonnal teljesül a kívánsága. Szegény király először úgy tett, mintha nem hallotta volna. Gyerünk most már hazafelé, azóta kész van már a finom vasárnapi ebéd. De a királyfinak nem kellett se ebéd, se vacsora. Neki csak a gyémánt szőrű faparipa kellett. Hiába mondta a király, hogy ma vasárnap van zárva a bolt, pénze sincs rája elegendő, a királyfi nem tágított. Ha most rögtön meg nem kapja, égszakadás, földindulás. Sírt, ahogy a torkán kifért, toporzékolt, hogy már összecsődült a fél ország a nagy spektákulumra. Közben dél lett. 12 ágyúszó hirdette országnak, világnak, hogy asztalon a tyúkhúsleves. De hiába volt az asztalon, mert senki sem evett belőle. A királyfi egy percre sem hagyta abba a sírály zokogást, a király meg a királyné pedig egyre tették a szemrehányást egymásnak a nagy szerencsétlenségért. Mit volt mit tenni? A király másnap reggelre összehívta a minisztertanácsot és előadta, hogy pénzre van szüksége. 100 forint az ára a gyémánt szőrű paripának. A miniszterek ümmögtek, hümmögtek, hogy az bizony sok pénz, annyi talán nincs is az államkasszában. De a vége csak az lett, hogy a pénzügyminiszter földhöz csapta a cserépmalacot, szétgurult a sok 10 filléres, 20 filléres meg forintos, amit a nép adóba befizetett. A miniszterek meg szedegették fel a földről, ágy alól, asztal alól egy fényes cilinderkalapba. Délig tartott, amíg megolvasták a temérdek apró pénzt. Akkor aztán kiderült, hogy 1 forint híja a paripa árának. Újból neki láttak, kerestek, kutattak, kit érden ki hason, de csak nem sikerült többet előkeríteni. A királyfi meg az alatt ott ült a sarokban, sírt, rít, toporzékolt, hogy miért nem hozzák már azt a gyémántszőrű faparipát. Végül is a szolgálattevő inas nem tudta tovább hallgatni a nagy zenebonát, kivett egy forintot a saját zsebéből, és bedobta a cilinder kalapba. No, ez volt a szerencse, mert már közeledett akkorra az este, s a fő-fő lovászmesternek ugyancsak igyekeznie kellett, hogy még zárás előtt odaérjen. Éppen le akarták már húzni a redőnyt, mikor odaért. Letette a pénzt a pultra, és vitte volna haza lóhalálában a gyémántszőrű faparipát, de a boltos megcsóválta a fejét. Nem oda, Buda! 100 forint a paripa, 100 a nyereg rajta. Mit csináljon most szegény fő-fő lovászmester? Hogy menjen vissza paripa nélkül? Hogyan álljon meg a királyfi színe előtt? Hát azért mégiscsak visszaballagott a királyi palotába. Elmondta, hogy mit mondott a boltos. A kis királyfi még akkor is ott ült a sarokban, duzzogva rá se nézett a finom káposztás kockára, amit éppen akkor tett elébe a királyné asszony. De mikor meghallotta, hogy járt a fő-fő lovászmester, újból rágyújtott a jajkeservesre, hogy a falból kipotyogtak a téglák. Abba se hagyta csak, amikor a kakas elsőt kukorékolt, akkor nyomta el az álom. A király meg a királyné sem aludt, egész éjjel veszekedtek. Te vagy az oka, te kapattad el! Mondogatták egymásnak, amíg aztán úgy hajnaltájban mégis megegyeztek abban, hogy meg kell szerezni a paripát nyergestül. Másképp nem lesz békesség a birodalomban. Csak hogy pénz már nem volt több az államkasszában. Miből vegyék hát meg a gyémánt szőrű faparipát az aranynyereggel? Reggelig tanakodtak, honnan kéne pénzt szerezni, mert a király megmondta, hogy több adót már nem lehet kivetni a népre. Más nem maradt hátra. A pántos ládából elővették ő felsége féltve őrzött koronáját. A királyné jól megtörülgette, kifényesítette, becsomagolta szépen selyempapírba, és kisétált vele a piacra. Jöttek a népek csodájára a csodának, mert éppen heti piac volt aznap. De vevő az nehezen akadt rá. Kinek van annyi pénze? Egész állónap ott üldögélt a királyné, alkudozott a vevőkkel, kergette a bámészkodókat. Már estére hajlott az idő, amikor arra vetődött egy kiszolgált katona. Megtetszett neki, pénze is volt valamennyi, kifizette egyből. Most már csak egy országot kell keríteni hozzá, mondogatta vidáman, mert örült a jó vásárnak, és ment tovább fütyörészve. A királyné is sietett haza a pénzzel, szalajtotta tüstént a fő-fő lovászmestert. Már félig le volt húzva a redőny, amikor odaért. Csak 4 kézláb tudott bemászni a boltba. Leszámolta a pénzt a pultra, és vitte is volna már lóhalálában a gyémántszőrű faparipát az aranyos nyereggel, de a boltos megint csak megcsóválta a fejét. Nem oda, Buda! 100 forint a paripa, 100 a nyereg rajta. Megint 100 forint az ezüstös kantárja. Szegény fő-fő lovászmester most már a feleségét küldte a palotába. A királyfi éppen vacsoránál ült, könnyei belepotyogtak a krumpli levesbe. Ahogy meghallotta a hírt, félrelökte a tányért, kanalat, és szokása szerint ismét toporzékolni kezdett. Akkora bőgés csapott, hogy a szomszédos országokba is áthallatszott. Oda csődültek a népek a határra, úgy hallgatták az égtelen zenebonát. A király meg a királyné le se feküdt aznap. Hajnalig veszekedtek, s a drága szép arany ezüst tányérokat vagdosták egymáshoz. Te vagy az oka! Te kényeztetted el! Kiabálták dühösen egymásnak, de a vége mégis az lett, hogy meg kell szerezni a gyémántszőrű faparipát az aranynyereggel az ezüst kantárral, hogy végre nyugalom legyen az országban. Az ám. Csak hogy ahhoz nem érdek pénz kell, és pénz az nem volt az egész birodalomban. A királyi koronát elkotyavetyélték a heti vásárban, egyéb nem is akadt a ház körül, amit pénzé tehetnének. Mire rájuk víradt a reggel, mégis jutott valami az eszébe a királynak. Kiakasztott egy táblát a palota kapujára, s a táblára rápingálták nagybetűkkel: ez a ház eladó. Szép tornyos palota volt. Húsvétra meszelték, pünkösdre vakolták, karácsonyra építették. Sokan megálltak előtte, silabizálták, mi van kiírva. Nézegették, bámészkodtak, de hát kinek van annyi pénze? Szerencsére valamikor déltájban arra vetődött egy fekete kéményseprő. Az ilyennek még a bőre alatt is pénz van. No, hát meglátta, megtetszett neki. Ki is fizette az árát papírpénzzel, apró pénzzel, arannyal, ezüsttel, rézzel. Futhatott is vele a fő-fő lovászmester, hogy idejében odaírjen a játékboltba. De hát éppen az volt a baj, hogy a nagy sietségében megbotlott és hasra esett, alig tudott elsántikálni a játékboltig. Már le is húzták a redőnyt, mire odaírt, hason csúszva tudott csak bejutni a boltba. Letette a pultra a vételárat, s most már végre valahára vihette a királyfinak a gyémántszőrű faparipát aranyos nyereggel, ezüstös kantárral. Mire odaért vele, már a kéményseprő be is költözött a palotába. A királyi család meg ott üldögélt a kapu előtt a lépcsőkön, a holmiuk összekötve.
7: Ajaj, de most aztán hova, merre? Nem sokára itt az este. Lement a nap a hegymeget, jönnek haza a tehenek.
5: No, hát ez volt éppen a szerencse. A tehenek ott mentek el a királyi palota előtt, a tehenes meglátta a királyi családot a kapu előtt üldögélni, és megesett a szíve rajtuk.
7: Van egy kiadóház kint a város szélén, mondta a királynak. Épp a város szélén. Se oldala, se teteje, aludni jár a szél bele, de akinek nincsen egyéb, ott is megleli a helyét.
5: Mit tehettek egyebet? Felrakták a retyemotyát egy taligára, és beköltöztek a városszéli házba. A városszéli gyerekek mind oda csődültek bámészkodni. Nagy volt az örömük, mert sohasem láttak még királyfit, csak képen. Alig lehetett hazakergetni őket. Mikor aztán magukra maradtak, a királyném megvetette az ágyat, és szépen lefeküdtek. Lefeküdtek, de egy jó darabig nem tudtak még elaludni. Sokáig nézte a király feje fölött a szép csillagoseget. Végül így szólt.
7: Szerencse, hogy nem esik az eső.
8: Azzal nagyot ásított.
5: És el is aludt a sok izgalom után.
7: A szél se fúj, hál' Istennek, felelte erre a királyné, mert neki sem jött álom a szemére, de aztán megfordult a másik oldalára. Felsóhajtott, és szép csendesen elaludt ő is.
5: A város is elcsendesedett lassan. Lefeküdtek az adózó polgárok.
7: Fő, hogy megvan a gyémántszőrű faparipa,
5: örvendeztek.
7: Legalább egyszer már kialhatjuk magunkat békességben.
5: Azzal ők is elaludtak szépen. Mire elment az utolsó villamos, csendes éjt akarta be a várost. Az egész nép az igazak álmát aludta. A kis királyfi is elaludt szépecskén, mert a sírásra jól esik az álom. Elaludt, álmodott. Álmában a városszéli tarka réten lovacskázott.
7: Gyíte sárga, gyíte fakó, ostorpattok szaladaló, nem is egy ló, egész ménes, száz paripa kényes, fényes, szerte porzik a határban, szikrát szór a napsugárban, gyors futás a karcsulába, kócmadzakból a kantárja, sebesen fut, mint a szellő, gyémánt színű fűzfa vessző, cifra nyerek seker rája, ha nem hiszed, fuss utána!
0: Csukás Mese Rádió. A vadgesztenye fa terméséről. Ti is szoktatok össze gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen! Jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenye bábút készíteni. Ismeritek netán Kip Koppot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenye gyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kopp, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip-kop, kip-kop. Hazánkban csodálatos vadgesztenyefákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenyetermést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk ereit gyógyító krémet, sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá?
9: Csukás Mese Rádió.

A furfangos legény. Réges-régen élt egy öreg ember, akinek olyan gyönyörű leánya született, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Ahogy idősödött a lányka, úgy lett egyre szebb és bájosabb, és az apja tudta, nem lesz egyszerű dolga, amikor férjhez kell adnia. Így, amikor a lány felcseperedett, és a ház minden nap megtelt kérőkkel, az apa döntött. Annak adom a lányom kezét, akinek sikerül engem igazán feldühítenie, mondta az ember, aki olyan nyugodt volt mindig, hogy még csak a hangját sem emelte fel soha. Hanem élt a faluban egy legény, aki teljesen megbabonázott a lány szépsége, és attól fogva, hogy meglátta, nem is tudott másra gondolni, csak a házasságra. Egy gond volt csak, a fiú olyan szegény volt, mint a templom egere, s mint kérő, szóba sem jöhetett. Még szerencse, hogy olyan éles esze volt, mint a borotva penge. Addig-addig morfondírozott magában, még úgy döntött, próbát tesz a lány apjával. Már korán reggel kopogtatott az ajtajukon. Jó reggelt, uram! Azért jöttem, hogy a lányod feleségül kérjen. Amint az ember meghallotta a fiú szavait, rögvest mosolyra derült az arca. No, azt majd meglátjuk, mondta, és behívta a legényt. Na már most! Úri háznál illik megkínálni a vendéget étellel és itallal, csipkelődött a legény, mire az öreg ment, és egykedvűen körülnézett a kamrában. Sajnálom, nincs mivel szolgálnom, mondta, mikor visszatért. Na hát, hogy egy ilyen tehetős úrnál még egy falat étel se jusson az asztalra, gúnyolódott a legény, de az öreget még ezt sem tudta felmérgesíteni. Gyere, fiam! Inkább menjünk el vadászni, és akkor majd lesz végre mit ennünk, válaszolta neki az ember. Elmehetünk, felelte tétován a legény, csak egy baj van. A vadászathoz vadászkutya is kell, s neked egy sincs. Annyi baj legyen. Legfeljebb az egyikünk beáll vadászkutyának. Mondjuk te, mutatott a fiúra az ember. A legény már is négy kézlábra ereszkedett, és úgy követte az öreget az erdőbe, mint egy igazi, hűséges eb. Az ember ügyes és tapasztalt vadász volt, így csak hamar sikerült elejtenie néhány nyulat. A hűséges vadászkutya a szájában vitte haza a zsákmányt, éppen ahogy kell. Mikor hazaértek, az ember rászólt a legényre. Menj, gyújts tüzet, addig én előkészítem a vacsorát. Hisz én csak egy kutya vagyok, hogyan tudnék tüzet rakni, felelt a furfangos legény. Az öreg kénytelen kelletlen odament a kemencéhez és meggyújtotta a tüzet, míg a fiú fogta magát és leheveredett a sarokba. Mikor készen lett a vacsora, az ember oda kiáltott a szegény legénynek. Menj, szólj a többieknek, hogy elkészült az ízletes vacsora. Hiszen én beszélni sem tudok. Hívd ide őket, te magad, vetette oda a legény. Ej, igazad van, fiam, mondta az öreg, és kiment az udvarra, hogy behívja a családját. Igen ám, de mire visszatért, a legény az utolsó falat pecsenyét is felfalta. Hisz tudhatnád, kutyára ne bíz szalonnát, mondta elégedetten a legény. Ám az öreget még ez sem hozta ki a sodrából. No jól van, holnap újra nekiindulunk, de akkor majd én leszek a kutya, mondta vidáman, és elküldte a fiút. Másnap már kora hajnalban az erdőt járták.
Most a legény volt a vadász, és az ember volt hűséges vadászkutyája. A fiú rövidesen egy róka nyomát pillantotta meg, és már is utána küldte az öreg embert. Addig-addig hajtotta az öreget, míg az rátalálta róka lyukra. Hosszú viaskodás árán tudta csak nyakon csípni a kis rókát, s mire elfogta, az állat össze-vissza karmolta az embert. Ám a legény csak tovább hajtotta, és egészen hazáig vitette vele az elejtett vadat. Az öreg már éppen kezdett volna begurulni, ám akkor eszébe jutott az előző este. No, nem bánom, folytassuk a játékot, de most majd én eszem meg előle a vacsorát. S gondolta, most majd megleckészteti a fiút. Amikor hazaértek, a legény kérte az öreget, hogy segítsen neki a főzésben. Ám az így felelt. Hiszen tudod, én csak egy kutya vagyok, nem értek a főzéshez. Hát, ha nem segítesz, akkor vacsora sem lesz, vágta rá a legény, s közben arra gondolt, most végre feldühítheti az öreget. A legény nekiállt megfőzni a vacsorát, s nem sokára finomabbnál finomabb illatok töltötték be a konyhát. Az én csiklandó illatoktól az öregnek menten összefutott a nyála szájában. Micsoda fejedelmi lakomában lesz ma részem, gondolta magában, s már el is képzelte, hogyan fogja befalni az ételt, míg a fiú távol lesz. Igen ám, csak hogy arra nem számított, hogy az éleseszű legény egy erős kötéllel megkötözi, és még csak a közelébe sem engedi az ízletes vacsorának. Így az öreg csak bánatosan szemlélte a sarokból a roskadásig megrakott asztalt. A legény pedig most nem csak a családot, de még a szomszédságot is meghívta vacsorára. Ezért az ember csak abban reménykedhetett, hogy a vacsora végén pár falat marad neki is. Ám amikor enni kért, a fiú kitessékelte a házból. Majd a csontot megkaphatod. Egyébként is a kutyának az udvaron a helye. Sipírc ki, de gyorsan! Na, ez már az embernek is sok volt. Nem tudta tovább tűrtőztetni magát, és mérgesen rákiáltott az ifjúra. Mit képzelsz te magadról? Micsoda pimasság így bánni egy öreg emberrel? De a fiú csak nevetett. Úgy látszik, mégiscsak én győztem. Erre az öregből elszállt minden méreg, és jót nevetett az egészen. Látom, éles eszed van, fiam. S mivel sikerült felmérgesítened, feleségül adom hozzád a lányomat, mondta az öreg, s másnap hozzáadta szépséges lányát a furfangos legényhez.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Engem Nagy Claudia Viviennek hívnak, űrorvos vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Mester Györgyi, a szökevény űrhajócska. Az űrállomáson rendezett sorokban szépen egymás mellett áldogáltak a kísérleti célra szánt űrhajók. Kisebbek, nagyobbak, az szerint, hogy milyen célra tervezték, szerelték össze őket. A termetesebbeket a lehető leghamarabb, a magas levegőjékbe kívánták fellőni, azzal a szándékkal, hogy eddig még ismeretlen bolygókat fedezzenek fel velük. Mit lehet tudni, milyen csodákat tárhat fel a világűrben egy ilyen hatalmas, erős, nagy sebességgel száguldó űrhajó? Mindegyik rakéta, vagy nevezzük űrhajónak, abban reménykedett, hogy nem kell már sokáig várnia, hogy útra kelhessen. Egy kicsit szerelgetnek még rajtuk, de aztán irány a nagy világmindenség. A kíváncsiság ott élt mindannyiukban, hiszen ki ne vágyna arra, hogy első legyen, úttörő legyen egy különleges bolygó felfedezésében, aminek a híre aztán örökre fennmarad. És még az űrkutatás nagy történelem könyvében is megörökítik. A sorban az utolsó helyen álló legkisebb űrhajó azonban folyton szomorkodott. Már csak azért is, mert rajta szerelgettek a legkevesebbet, ezért úgy gondolta, nem lenne képes olyan nagy teljesítményre, mint a többi rakéta. Nem szállhatna olyan magasra, hogy a világűrben valami igazán különleges helyre eljuthasson, és ott felfedezzen valami eddig még nem ismert csodás dolgot. Azt nem tudta, hogy bár keveset dolgoztak rajta a szerelők, de a legfrissebb kutatási eredményeket mind beleépítették, és úgy gondolták, nem a nagy súly, meg a szerkezet hossza adja meg a komoly teljesítményre a lehetőséget, hanem épp ellenkezőleg a filigrán termet, a könnyű burkolat, a belül okos találmányokkal felszerelve többre lesz majd képes, mint a régi típusú otromba nagy szerkezetek. A kis űrhajónak ezekről a dolgokról nem volt tudomása, de bízott önmagában. Kísérletező szellem volt, fiatal és bátor. Folyton csak azon járt az esze, hogyan próbálhatná ki magát egy igazi légi kalandban, hogyan juthatna ki a világűrbe. Ha az emberek nem használnának fel engem, majd használom én a magam eszét és erejét, gondolta fiatalos hevülettel. Vasárnap volt, amikor az űrállomás minden alkalmazottja otthon pihente ki a munkával töltött hét fáradalmait. Nem volt a közelben egyetlen kutatómérnök, egyetlen gyakorló űrhajós, de még szerelőmunkás sem. Csak az épület őre, de ő meg bennült a kuckójában, mivel igencsak hűvös volt még a reggel azon a koratavaszi napon. A kis rakoncátlan űrhajócska addig izgett mozgott a helyén, míg nem sikerült kimozdítania magát az alaphelyzetből. Erősen arra gondolt, hogy repülni szeretne, ebből pedig annyi energiát gyűjtött össze, hogy beindultak a kis rakétái, működött minden berendezése, és egyszer csak kirepült a harsánykék levegőjékbe. Szállt, repült egyre gyorsabban és egyre magasabbra. Hamarosan elhagyta a föld légterét, a lendület kiröpítette a föld körüli pályáról. Boldognak és szabadnak érezte magát. Váratlanul egy hatalmas, vöröses színben pompázó kereklabda egy nagy bolygó került a látóterébe. Ezt nem szabad kihagynom, gondolta. Muszáj elérnem és leszállnom a felszínre. Ki tudja, milyen csodák várnak ott rám. Csak percek betelt, és már landolt is, leszállt a bolygón. Leállította a motorként működő hajtóművét, és beindította a videókamerát. Azzal fürkészte, figyelmesen nézegette a környezetét. A közelében valami megcsillant, mintha vízfelület lett volna. Egy kráterben, kis mélyedésben látta a fényeket. A kamerával rögzítette, megörökítette a távolban feltűnő, hegyekhez hasonló felszíni formákat is. Mivel mozgás sehol sem tapasztalt, összeszedte magát, nagy akarattal beindította az energiáit, mire a hajtómű újra beindult, és ő ismét felröppent a sötét lilán pompázó levegőjékbe. Az ég persze sűrűn tele volt pettyezve, meg volt szórva tündöklő kis égitestekkel, amelyek kis lámpásokként sziporkáztak, és szinte vezették őt, mutatták neki az utat, hogy csak tovább bátran haladjon előre, hiszen még annyi különleges dolog vár rá a világűrben. Most egy nagyon fényes, csillogó bolygó került az útjába. Ezt sem szabad kihagyni, gondolta. Muszáj körülnéznem rajta, hát ha ott is találok valami rendkívülit. Ahogy gondolta, úgy is tett. Leszállt a fényes bolygóra. Mihelyt szilárdan állt a bolygó felszínén, ismét elővette a kameráját, azzal szemlélte a közelebbi és a távolabbi környezetét. Váratlanul furcsa képződményeket pillantott meg. Először olyannak tűntek, mint a különleges alakú fák lettek volna, de mihelyt megmozdultak, rögtön tudta, növények nem lehetnek, mivel egyre közeledtek hozzá. Olyan emberszerűek voltak, hasonlóak az űrállomás kutatóihoz, na meg a kezeslábasba bújt szerelőkhöz, de valahogy mégis mások. Kézszerű nyúlványokból több is volt rajtuk, és a fejük is lapos volt. Egy nyílás tátogott ezeken a fejeken, és mintha hozzá beszéltek volna. A kis űrhajón volt olyan berendezés, amellyel értelmezni lehetett az idegen nyelveket, és ez a gép még a hangtalan űrnyelvet is megértette. A fordításból kiderült, az idegen lények üdvözölték őt, és azt kérdezték, honnan került ide hozzájuk. Az ő válaszát is lefordította a szuper tolmácsgép. Elmondta, hogy a nagy kék bolygóról jött, amit Földnek hívnak, és amelyet különböző élőlények, emberek, állatok, növények népesítenek be. Az ő szerkezetét szerelők rakták össze, építették fel, de a tudása a földi tudománynak és a kutatóknak köszönhető. Mivel több mondani valója nem volt, úgy gondolta, elbúcsúzik. Még készített néhány felvételt a kamerával, majd erőt gyűjtött, és újból felröppent a levegőbe. Ekkor eszébe jutott, hogy időközben bizonyára felfedezték a szökését, és majd keresni fogják. Legalábbis remélte, hogy keresik, mert hiányolják. Amikor földet érve ügyesen landolt, meglepődve észlelte, hogy semmi sem változott, és csupán egy napot volt távol. Az űrállomás őre épp nyitotta a kapukat, sorban érkeztek a dolgozók. Mivel sikerült beállnia a korábbi helyére, a szerelők a szokásos reggeli terepszemlén őt is ellenőrizték. Ekkor az egyik szerelő mosolyogva megjegyezte a társának. Ez az űrhajócska, mintha át lenne melegedve egy kicsit. Pedig hűvös volt a hétvégén az időjárás. Talán álmában utazott egy nagyot, hiszen örökké a magasba vágyik. Most a kis űrhajó mosolyodott el. Persze, ha képes lett volna rá. S közben ezt gondolta. El sem hinnétek, hogy merre jártam, majd egyszer valamikor előkerülnek a felvételek, amelyeket a vörös bolygón meg azon a nagyon fényesen készítettem, és az lesz a legnagyobb megfejtésre váró rejtély a számotokra. A lényeg az, hogy boldog vagyok, mert elszökhettem, kalandoztam egy kicsit a világűrben. Az én hétvégém tökéletes volt.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: hogy nem, de egyszer Kolozsvárra jövet. Elveszett az úton, el a török követ.
1: Pedig egyenest az isztambuli öreg szultántól jött volna, ha megjön a követ. Fényes kísérettel,
0: ahogyan csak jöhet Konstantinápolyból egy szultáni követ.
2: Fötte a lovát is, sejembrokát szövet, bíborban, bársonyban lovagolt a követ.

0: elé nem kerül a követ.
1: Halál, fia!
0: Aki parancsot nem követ, reggelre meglegyen az elveszett követ.
2: A gák, végek, vasák, ki csak számba jöhet, indulnak keresni, hol lehet a követ. Jöttek délrel, durral,
3: enyet táján jövet, kámforrá változtak, akár csak a követ.
4: Dübe jött a szultán,
0: biztosan egy követ, fújnak a piszkosak, s a hóhányó követ, együtt

0: a követ. Gördítsük le hát a titokról a követ.
1: Vénséges vénpince mélyén ült a követ.
2: Az történt ugyanis, enyedre bélyövet, szörnyen megszomjazott, s vizet kért a követ.
3: De vízzel enyeden, ó nagyságos követ, akkor sem kínáljuk, ha kerékbe töret.
0: Kortyolt egyet-kettőt, de minthogyha tüzet, lett a bortól egyre szomjasabb a követ.
2: Lement a pincébe,
0: elég is a szöveg.
1: Még most is ott iszik az elveszett követ. Agák, végek, vasárk, enyed táján jövet. Jutottak a nyomon, ahová a követ.
0: Ott van a szultán is, azt fújja az öreg. Tudtam én, hogy egyszer megkerül a követ.
4: Puh, puh, puh.

0: indul a Csukás Meseposta. Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
1: sziasztok!
0: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
2: Majd kipukadok már.
0: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
3: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
1: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem a Csukás Mesepostában. Hogy vagytok? Hogy telt a hetetek? Nálunk már reggel óta nagy a sürgésforgás. Vakkancs már reggel óta az ajtóban szimatol a leveleitek után. Csoda meseládika pedig azt állítja, hogy annyi mesét válogatott ki, hogy alig férnek el benne.
2: Nem alig, egyáltalán nem férnek el. Az egyik már a fedelem alól lóg ki. Majd kipukadok már, hihaj, jöhöj!
1: Ládikám, csak nehogy egyszer arra ébredjünk, hogy egy királyfi, három sárkány és 7 törpe kipotja belőled. Erről jut eszembe, hogy szerdán, szeptember 30-án ünnepeltük a Magyar Népmese napját, Benedek Elek bácsi születésnapján. Ő volt az a nagy mesemondó, aki rengeteg történetet összegyűjtött és tovább adott. A héten beszélgettünk Terkával és az unokámmal arról, hogy milyen nagy kincs a mese. Valaki elmondja nekünk, mi meg őrizzük egy darabig, aztán továbbadjuk másnak, aki szintén őrzi és tovább meséli.
2: Akkor a mese olyan, mint egy vándorbattyú.
1: Mondhatjuk így is, Ládikám. Csak hogy minél többen viszik, annál több minden kerül bele, és soha nem tud megtelni. Olyan ez, mint a mi postás ládánk. A ti leveleitekből sosem elég. Brrr! Vakkancs már alig várta, hogy kiejtsem a levélszót. Brrr! Na igen, erről beszéltem. Már ide is hozta a mai első borítékot. Köszönöm, kiskutyám. Nézzük csak, kitől érkezett. Kedves István bácsi, Róza vagyok, 10 éves. Nagyon szeretem hallgatni a Csukás Mese rádiót. Főleg Pompom meséit imádom. Mikor Törökországba megyek, az úton is hallgatom. Anya azt mondja, hogy jó dolgokat tanulok belőle. Nagyon szeretek rajzolni, könyvtárba járni és kimenni az erdőbe. Most küldök először postán levelet, remélem hamar odaér. Bizony ideért, Róza, köszönjük. Törökország miatt pedig irigyellek. Én is voltam, de már nagyon régen. Az első postai úton küldött levél az ám egy különleges érzés. Az ember bedobja egy ládába, vagy feladja a postán, aztán egyszer csak valaki egészen máshol a kezében tartja, mint például én. De mielőtt tovább bontogatnánk a leveleiteket, elmesélem, mi történt szerdán Kázmér barátommal a tónál. Emlékeztek a kulcsra, az öreg fára és a rejtélyes kosárra, amely most már 2 hete tart minket nyomozási lázban.
2: Hogy ne emlékeznénk? Kázmér bácsinál van a kulcs, a fa ott áll a helyén, de a kosár, az hol van?
1: Hát pont ezt kérdeztem én is a barátomtól, amikor megérkeztünk az odvasva tövébe. Kázmér a kulcsot gondosan egy zsebkendőbe csavarva hozta. Amikor elővette, már nem ezüstösen csillant meg rajta a fény, hanem meleg, aranyszínű fényesség derengett rajta. Vakkancs körbe szimatolta a fa gyökereit, és egyszer csak valami koppant a faodvában. Belenyúltam, és egy sima tapintású kerek követ húztam elő. Semmi nem volt rajta, se betű, se rajz.
2: Ezt nem is mesélted nekem, amikor hazaértél. Ez egy különös.
1: Várd ki a végét, Ládikám. A fa törzsén Közben lassan megjelent egy mondat, mintha valaki egy láthatatlan tintával írta volna fel, amely ezúttal felfedte magát. Amit kaptál, add tovább. Kázmér rám nézett, én Kázmérra.
2: Gondolom néztetek csak, mint Rozi a moziban.
1: Mit kaptunk, amit tovább lehet adni, és mégis nálunk marad? Szerintetek mi lehet az? Miközben gondolkodtok, hallgassuk meg az én drága szomszédom Petra meséjét, aki ezúttal is egy nagyon kedves történetet hozott el nektek. Talán sokan magatokra ismertek benne.
0: Ez a Csukás Meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
3: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
4: Gévai Csilla. Mese az alvókákról, akik nem akartak hazamenni az oviból. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Drága-drága barátaim ott a készülékek előtt. Napok óta nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy hány gyerek megy ilyenkor ősszel először oviba. Biztos említettem már, hogy nem messze lakom az óvodától és a bölcsődétől, így sok kis gyereket látok nap mint nap bemenni az anyukájával vagy az apukájával, esetleg a nagymamájával vagy a nagypapájával az óvodába. Tudjátok mi az, amire felfigyeltem? Hogy a legtöbb oviba igyekvő kisgyereknél van egy kis plüssálat vagy egy rongybaba. Nevezzük őket alvókának. Erről eszembe jutottak az óvodai emlékeim. Tudjátok, amikor ősszel először mentem óvodába, egyáltalán nem az érdekelt, hogy milyen lesz a csoportszoba, milyen játékok várnak rám, vagy hogy vajon finom lesz-e az ebéd. Egyetlen dolog miatt aggódtam, hogy mi lesz az én őzikémmel. Az én barna őzikém ugyanis nem egyszerű plüssállat volt. Ő volt az én alvókám. Gyönyörű, puha, világos barna őzike volt, fehér foltokkal a hátán, nagy fekete fényes szemekkel és két apró bársonyos füllel. Az egyik füle egy kicsit mindig lefelé konyult, mert éjszakánként rendszerint azt morzsolgattam. Persze természetes volt, hogy őzi, mert így becéztem az őzikémet, jön velem az óvodába is. Az első óvodai reggelen anyukám gondosan betette az őzikét a táskámba. Az őzike feje kibújt a cipzár mellett, és egész úton úgy nézett ki, mintha ő is kíváncsi lenne, milyen helyre készülünk. Amikor aztán beléptünk az óvodába, őszies udvar fogadott minket, az óvoda ablakain keresztül pedig meleg, sárgás fény szűrődött be. A csoportszobában még különlegesebb világ fogadott minket az anyukámmal. A falakon színes rajzok lógtak. Az egyik sarokban építőkockák sorakoztak, a másikban babakonyha állt apró edényekkel, fakanalakkal és egy olyan műanyag répával, amelyről senki nem tudta eldönteni, hogy miért akkora, mint egy kisebb lámpaoszlop. De ami számomra a legérdekesebb helynek tűnt, az a terem végében volt. Ugyanis volt ott egy polc, ahol a mesekönyvek sorakoztak. Oda is csuktam az anyukámnak, tudjátok, az első pár napban az anyukák bejöhetnek a gyerekekkel az óvodába, hogy üljünk le arra kis meseolvasó székre, és meséljen nekem valami jó mesét az egyik könyvből. Persze az anyukám boldogan teljesítette a kérésemet, leült arra az icipici székre, és mesélt nekem. Tudjátok, melyik könyvet adtam a kezébe? Hát persze. Az Öreg néne őzikéje címűt. És ha valaki azt gondolná közületek, hogy Őzi nem volt közben mindvégig velem, na, az rosszul gondolja. Ugyanis én csak úgy mentem bárhova, ha Őzi is elkísért. Aztán, amikor már az anyukám végzett a mesékkel, körbevezettem Őzit a csoportszobában. Nézd csak, Őzi! Súgtam neki halkan. Milyen szép két nagy zöld szobanövény van ott az ajtónál. Biztos éjszakánként titokban beszélgetnek egymással. Valahogy ezek a növények bátorítólag hatottak rám, mert volt merszem megnézni ezután a csoport babáit, a fabölcsőt, az építőkockákat, a játékkonyhákat, de még a játék teherautókhoz is oda mertem menni. Nem sokára megtelt a szoba kisfiúkkal és kislányokkal, no meg a földön térdelő anyukákkal és apukákkal. Akkor azt hittem, hogy az óvodákba a szülőkre is vigyáznak az óvónénik. Aztán egy nagyon kedves hangú néni, most már tudom, hogy az Éva néni, megkérte a gyerekeket, hogy mindenki üljön le a kis asztalhoz, mert itt a 10 órai ideje. Viszont előtte el kellett mennünk kezet mosni, és azért, hogy az alvókáink ne legyenek vizesek, le kellett tenni a plüssöket az alvóka tartókára. Igen, igen, jól hallottátok, a mi óvodánkban még ilyen is volt. Csak hogy engem nem olyan fából faragtak, mint aki csak úgy ott hagyja az alvókáját egy idegen helyen. Úgyhogy őzit a ruhácskám alá dugtam, és úgy mentem el kezet mosni. Csak hogy az óvodai fürdőszobában kiesett őzi a ruhámból, és én ezt csak akkor vettem észre, amikor már a kiflit szuszakoltam a számba, amit 10 óraira kaptam. A riadalom hihetetlen nagy volt. Hol hagyhattam el őzit? Hiszen ő azt sem tudja, hol vagyunk. Most biztosan nagyon fél valahol a sarokban. Alig vártam, hogy lenyeljem a kiflit. Mikor ez megtörtént, már pattantam is fel a helyemről, és kétségbe esetten néztem be a székek és az asztalok alá. Ekkor azonban ott termett mellettem Éva néni, és megsimogatta a fejemet. Ó, Petrácska, akkor biztosan te hagytad el az őzikédet a mosdóban. Nézd csak, oda tettem a többi plüsshöz az alvóka tartókára. Nyeltem egy nagyot, mert nem tudtam eldönteni, hogy sírjak-e, vagy sem. De aztán, amikor megláttam az őzikémet a polcon, abban a pillanatban megnyugodtam. Ugyanis az én alvókám egy gyönyörű szép sárga zsiráffal beszélgetett. Mellettük pedig egy kenguru ugrándozott. Ekkor megszólalt egy fiú. Zsombi vagyok, enyém a zsiráf. Tiéd az őzike? Igen, az enyém. Válaszoltam kissé bizalmatlanul Zsombinak, ugyanis nekem eddig nem voltak fiú barátaim. Jöttök utat építeni? Kérdezte tőlünk ekkor egy szőkehajú kisfiú. Mint kiderült, őt Károlykának hívták. Persze, megyünk, válaszolta Zsombor, és akkor már úgy viselkedett velem, mintha már 1000 éve barátok lennénk. Így lettünk mi hárman nagyon jóban már az első napon. Zsombi, Kareszka és én. De nem csak mi éreztük nagyon jól magunkat egymás társaságában, hanem bizony az alvókáink is nagyon összemelegedtek egymással. Annyira, hogy ők egyszerűen úgy döntöttek az első óvodai nap végén, hogy haza se jönnek velünk az oviból. Először Kareszért jöttek, így először ő próbálta levenni az alvóka tartókáról a kenguruját, de a kenguru ekkor egy kéréssel fordult gazdájához. Léci, még ne menjünk! Őzike és zsiráf nagyon jó fejek, még szeretnék velük maradni és játszani egy nagyot. Kareszka nem csinált nagy dolgot az egészből. Ő azt mondta, hogy megengedi a kengurujának az ottalvást. Aztán Zsomborért jöttek. Ő is ugyanúgy járt el a zsiráfjával. Megengedte neki, hogy az újdonsült barátaival maradjon éjjelre az óvodában. Majd értem is jöttek. Én már akkor egyáltalán nem voltam ennyire biztos a dolgomban. Oda mentem az alvóka tartókához, és nyúltam őzi után. Azonban zsiráf és kenguru nem értették, hogy miért akarom mégis hazavinni őzit. Petra, ha hazaviszed őt, akkor mi nagyon szomorúak leszünk, mondta halkan zsiráf. Őzi nélkül nem mókás bent maradni, állapította meg kenguru, és átölelte őzit. Hirtelen nem tudtam, hogy mit csináljak. Mert ha bent hagyom az őzikémet az óviban, én leszek szomorú. Ha viszont mégis elviszem magammal, akkor pedig őzi új plüss állatka barátai érzik becsapottnak magukat. Még szerencse, hogy anyukám félszemmel látta, hogy tehetetlenül ott toporgok a tartóka előtt. Levette a cipőjét, és bejött hozzám a csoportszobába. Letérdelt hozzám, és átölelt. Ettől az öleléstől nagyon megnyugodtam. Felajánlotta, hogy aznap kölcsön adja nekem a saját gyermekkori alvókáját. Egy igazi kisvakondot! Na erre persze felcsillant a szemem, mert anya kisvakondját csak ünnepnapokon kaphattam meg. Miközben mentünk hazafelé, Őziről beszélgettünk. Szerinted hogy érzi magát? Kérdeztem anyut. Biztosan remekül. Én úgy képzelem, hogy Őzi, zsiráf és kenguru már rég lemásztak a polcról, és most azt az utat építik tovább, amit ti kezdtetek építeni Zsombival és Karesszal. Akkor ez azt jelenti, hogy mi nem csak barátok, hanem plüss barátok is lettünk. Bizonyám, azt jelenti, helyeselt anya. Petra, én olyan boldog vagyok, hogy ilyen jó barátokra leltél itt az oviban, és igazából nagyon büszke vagyok Őzire is, aki olyan bátor volt, hogy még ott is aludt, már rögtön az első napon. Esetleg holnap te is kipróbálhatod, hogy milyen ott aludni az oviban ebéd után. Talán, ha megkérjük Őzit, ő biztos segít neked az elalvásban, mert ő holnapra már profi oviban alvó lesz. Nem igaz, Petrácskám?
1: Bízom benne, hogy ti is ilyen jó barátokra lehettek az oviban, mint Petra.
2: Én is lehetnék alvóka. Puha ugyan nem vagyok, de ha valaki magához ölel, nagyon szépen csörömpörök.
1: Tanúsítom, Ládikám. Az előttem lévő boríték ugyan nem csörömpöl olyan szépen, mint te, de annál szívhez szólóbb az üzenete. Letícia küldte Szikszóról. Azt írja, nagycsoportos óvodás, és azért rajzolt nekünk, mert nagyon szeret minket. A rajzon látható vakkancs, és én is szerepelek rajta.
2: És én hol vagyok? Remélem engem csak azért nem látni, mert belebújtam egy mesébe.
1: Vakkancs minden esetre rögtön magára ismert. Köszönjük szépen, Letícia. Tudjátok, egy rajz is tud mesélni. Nem kell hozzá egyetlen betű sem. Elég egy arc, egy fa, egy kutyus, és már is elkezdjük elképzelni, mi történt előtte, és mi történik utána. Kázmér is valami hasonlót mondott a tónál. Lehet, hogy amit tovább kell adnunk, az nem tárgy. A kerekkövet forgatta a tenyerében, és amikor kimondta, hogy talán egy történet, a kő közepén hajszál vékony repedés jelent meg. Halk hang szűrődött ki belőle.
2: Tessék, mnemá, megszólalt egy kő.
1: Nem egészen, csak ennyit lehetett érteni. Egyszer volt, hol nem volt. Aztán elhallgatott.
2: Brrr!
1: Pontosan, vakkancs. Mi is pontosan így néztünk. Kázmér azt mondta, ha a fa mesét szeretne, akkor olyat adjunk neki, amit mi is valakitől kaptunk. És ekkor eszembe jutott az a régi történet, amit még a keresztapám mesélt el nekem. Ebben a történetben a legkisebb királylány azt mondja az édesapjának, hogy úgy szereti őt, mint az emberek a sót.
2: Ezt azért még mindig furcsálom. Én inkább úgy szeretek valakit, mint a palacsintát, vagy az almás rétest, vagy Terka néni szilvás sütijét. Nyami, nyami.
1: Csak hogy só nélkül bizony sok minden ízetlen lenne. A király sem rögtön érti meg, milyen nagy szeretet van ebben az egyszerű mondatban. És éppen ezt szeretem a népmesékben. Sokszor emlékeztet minket arra, hogy a legkisebb hétköznapi tárgyakban vagy gondolatokban van a legnagyobb jótett és kincs. Csukimukik, gondolkodjatok el rajta ti is, kitől hallottátok az első meséteket? Anyutól, aputól, vagy a nagyszülőktől, az óvónénitől, vagy talán itt a rádióban? Ha van kedvetek, kérjétek meg őket, hogy mondják el újra, aztán próbáljátok meg ti is tovább mesélni. Sőt, vegyétek fel hangfelvételre, és küldjétek el nekünk, hogy ti lehessetek a legmesésebb mesemondók, és meghívást kaphassatok a stúdiónkba, illetve a Mikulás rendezvényünkre.
2: Hihi, az bizony csokisztikus lesz!
1: Visszatérve a nyomozásunkra, Kázmér közben leült az öreg fa gyökerei közé, én meg mellé, Vakkancs pedig természetesen közénk furakodott. A kerekkövet letettük magunk elé. Egy pillanatra, mintha melegebb lett volna. Próbáljuk csak meg, mondta Kázmér. Így hát elkezdtem azt a régi mesét a királylányról és a sóról, amelyet én is úgy hallottam gyerekkoromban. Ti pedig most velünk együtt figyeljetek arra, mikor érti meg a király, mit is jelentett valójában a kislánya válasza.
5: Sziasztok, csukimukik, legyen szép napotok!
6: Csukás meseposta, jókedv, borítékolva.
0: Csukás mese rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: A só. Magyar népmese. Volt egyszer egy öreg király, és annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak. Szerette volna mind a három leányát férhez adni. Hiszen ez nem is lett volna nehéz, mert három országa volt, mind a három leányára jutott, hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs három egyforma alma, azon kép a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát egyszer a király leányainak, hogy annak adja a legszebbik országát, amelyik őt a legjobban szereti. Sorba kérdezte a leányokat, kezdte a legidősebbiken. Helej nekem, édes leányom, hogy szeretsz? Mint a galamba tiszta búzát, mondta a leány. Hát te, édes leányom, kérdezte a középsőt. Én úgy érsz, apám, mint forró nyárban a szellőt. No, most téged kérdezlek, fordult a legkisebbikhez. Mondjad, hogy szeretsz? Úgy, édesapám, hogy az emberek a sót, felelte a kicsi király kisasszony. Mit beszélsz, te haszontalan lélek? Förmett rá a király. Kit akarodj az udvaromból, de még az országomból is? Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz. Hiába sírt, könyörgött a király kisasszony, hiába magyarázta, hogy az emberek így meg úgy szeretik a sót. Nem volt kegyelem. Világgá kellett, hogy menjen a kicsi király kisasszony. Elindult keserves sírás közt a kicsi király kisasszony, s betévedt egy rengeteg erdőbe. Onnan nem is tudott kivergődni. Szállást vert egy odvas fában, s kikiárt az erdőbe, szedett epret, málnát, szedret, mogyorót, s amit csak talált, úgy éltegélt egymagában. Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volt, arra vetődött a szomszéd királyfi, és ez megpillantotta a király kisasszonyt a málna bokrok között. De a király kisasszony is észrevette a királyfit, s nagy ilyetten beszaladt a fa odvába. Utána megy a királyfi, s beszól. Ki van itt? A király kisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint a nyárfa levél, és egy szó nem sok, annyit sem szólt. Újra kérdi a királyfi. Hé, ki van itt? Embere vagy ördög? Ha ember, jöjjön ki, ha ördög, menjen a pokol fenekére. A király kisasszony most sem mert szólni. Harmadszor is kérdi a királyfi. Hé, ki van itt? Szóljon, embere vagy ördög, mert mindjárt belövök. De már erre megijedt szörnyen a király kisasszony, s kibújt a fa odvából, nagy szipogva szepegve. Rongyos piszkos volt a ruhája. Szégyelte magát erősen, s keserves könyhullatás közt mondta el a királyfinak, hogy ki, s mi ő. Megtetszett a királyfinak a király kisasszony, mert akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, kellemetes volt az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott felöltöztette drága aranyos gyémántos ruhába, és két hetet sem várt, de még egyet sem. Azt gondolom, még egy napot sem, de talán még egy órát sem. Megesküdtek, s csaptak akkora lakodalmat, hogy no. Telt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint két galamb. Azt mondta egyszer a király. No, feleség, én akkor, amikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy miért kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot. Lelkem, uram, mondja a királyné, én másként most sem mondhatom.
8: Azt kérdezte az édesapám, hogyan szeretem őt, s én azt feleltem, mint az emberek a sót.
7: Jól van, mondta a király. Majd csinálok én valamit.
8: Tudom, visszafordul az édesapád szíve.
7: Hogy, mint fordítja vissza? Arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak befordult a másik szobába, levelet írt az öreg királynak, abban meghívta délebédre.
8: Hát el is ment a levél másnap, s harmadnap jött a király 6 lovas hintón. Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotájának legszebb szobájába, ottan már meg volt terítve az asztal 2 személyre.
7: Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok a finomabbnál finomabb ételeket, de hogy szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön főzzenek, süssenek, s abba sót ne tegyenek.
8: No, ez volt csak az ebéd. Megkóstolja az öreg király a levest, merít belőle 1 kanállal, 2-vel, de le is tette mindjárt a kanalat. Nem tudta megenni a levest, olyan sótalan volt. Gondolta magában az öreg király, ebből bizony kifelejtették a sót, de a sóba földben majd csak lesz.
7: Nem volt abban annyi sem, mint egy mák sem.
8: Hordták a pecsenyéket szép sorjában,
7: de vissza is vihették, mert a vén király csak megnyalintotta, s bele sem harapott. Olyan cudar, sótalan, ízetlen volt, mind a sok drága pecsenye. De ezt már nem állhatta szó nélkül az öreg király.
6: Hallod, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, hogy só nélkül sütfőz?
8: Sóval sütfőz, ez máskor mindig, felséges bátyám uram, de én azt hallottam, hogy bátyám uram nem szereti a sót. Megparancsoltam át, hogy a fejét vétetem, ha egy mágszem sót is tesz az ételekbe.
6: Öcsém, azt ugye rosszul tetted, mert én erősen szeretem a sót. Kitől hallottad, hogy nem szeretem?
8: Én bizony éppen kigyelmed leányától, felséges bátyám uram, mondta a fiatal király. Abban a szempillantásban megnyílik az ajtó, belépett a királyné, az öreg király legkisebb leánya.
7: Hé, Istenem, örült az öreg király, mert még akkor megbánta volt szívéből, hogy elkergette a leányát, s azóta országvilág kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebbik leányának adta a legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt kezére vette azt az országot is, és még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: No, csoda mese, Ládika, még mindig kevésnek érzed a sót?
2: Egyáltalán nem. Mostantól mindenkinek azt mondom, hogy úgy szeretem, mint a sót, de azért a palacsintámat nem sózom meg.
1: Ez bős döntés, Ládikám, de azért a tejfölös palacsint, amikor megsózza az ember, meg jó beborsozza, az sem akármi. No, amikor a mese végére értem, a kerekkő egy pillanatra felmelegedett. A fatörzsén és a kövön megjelent 2 apró fülecske, pont olyanok, mint amilyen nektek is van, csak az volt a különös, hogy egy pillanatra, mint a nagyobbra nőtt volna, majd újra apróvá vált. Úgy gondoltuk Kázmér barátommal, azt üzenheti, nem elég elmondani a történetet, meg is kell hallgatnunk egymást. És ha már ezen a szerdai napon a Magyar Népmese napját ünnepeltük, eszünkbe jutott Benedek Elek bácsi is, aki annyi történetet őrzött meg és adott tovább. Köszönöm, kiskutyám, igazad van. Ideje felbontanunk egy újabb levelet, amit az én drága csuki mukikáim írtak. Azt mondja, hogy kedves István bácsi, Lili vagyok és 8 éves. Szeretem azokat a meséket, ahol valaki úgy old meg egy nehéz feladatot, hogy előtte jól elgondolkodik. Szerinted attól okos valaki, hogy sok mindent tud, vagy attól, hogy jó ötlete támad? Én néha sokáig gondolkozom a matek feladaton, aztán egyszer csak beugrik a megoldás. Üdvözlöm Vakkancsot és a Meseládikát is!
2: Én tudom a választ, attól okos valaki, hogy van egy csoda Meseládikája!
1: Ez kétségtelenül kényelmes megoldás lenne, de Lili kérdése igazán jó. Szerintem az okosság nem csak azt jelenti, hogy sok mindent tudunk, azt is, hogy figyelünk, kérdezünk, észreveszünk azt, amit más talán nem. És ha elsőre nem sikerül valami, megpróbáljuk másképp. És addig-addig próbálkozunk, míg sikerül. Mi is éppen így voltunk Kázmérral, újra a kőre tettük a tenyerünket. A felületén először csak egy apró pont jelent meg, aztán egy torony, végül egy korona. Tanakodtunk, talán egy királyos történetet kér, egy titkos elzárt toronnyal.
2: Vagy egy nagyon okosat? Ha már rejtvényezik velünk ez a fa, mutassuk meg neki, hogy mi is tudunk gondolkodni.
1: És mintha csak meghallotta volna az eszmefuttatásunkat, a fa kérgén új mondat rajzolódott ki. Többet ésszel, mint erővel. A népmesékben az ész sokszor nem azt jelenti, hogy valaki mindent előre tud. Inkább azt, hogy nem veszíti el a fejét, és a bajban is képes észrevenni egy apró lehetőséget.
2: Akkor én is kis okoska vagyok, sőt, nagy okoska, sőt, óriás okoska, csoda mese, Ládika okoska.
1: Ládikám, az okosság egyik jele lehet az is, ha nem dicsekszünk vele túl sokat.
2: Akkor közepes okoska vagyok.
1: Maradjunk egyszerűen csoda mese Ládikánál. Na te térjünk vissza a meséhez. A kő ekkor, mintha valamihez hozzáérne, háromszor koppant. Mi elhallgattunk. A fa mélyéről ugyanaz a három koppanás felelt. Na hát, mi is olyan tanástalanok voltunk, mint a következő mesében kis okoska. Füleljetek, csukimukik!
0: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi, a mesepostás.
3: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
9: Benedek Elek, kis okoska. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
10: Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egyetlen fiacskája, aki olyan okos volt, hogy az egész falu kis okoskának hívta. Hej, édesanyám, mondja egy reggel kis okoska, de szép álmot láttam. Hallom, fiam, hallom. Bizony nem mondom el én azt, amíg be nem teljesedik, mondta kis okoska. Hiába biztatta, hiába fenyegette, az anyja nem mondta el az álmát. Mit gondolt, mit nem a szegény asszony? Fogta kis okoskát, vitte a zöld királyhoz, és elpanaszolta, hogy micsoda csökönyös fia van neki. Csak hagyd itt a fiadat, szegény asszony, mondta a király, majd kiveszem én belőle az álmát. De beszélhetett neki szépen, csúnyán. Kis okoska neki se mondta el az álmát. Hely, megharagudott a király szörnyen, kapta-fogta magát, egy nagy tornyot építetett, és abba befalasztatta kis okoskát. De a király kisasszonynak igen megtetszett kis okoska, apja tudta nélkül egy kis ablakocskát hagyatott a tornyon, s azon által ételt adogatott be kis okoskának. Na, telt múlt az idő, egyszer csak azt üzeni a veres király a zöld királynak, hogy ő másnap délben pontban 12 órakor asztalhoz ül, s ha az első falatot ki nem lövi a szájából a zöld király, kő kövön nem marad az országában. Búsult a király, nem tudta elgondolni, hogy mit évő legyen. Miért búsulsz, lelkem, édesapám? Kérdezte a király kisasszony. Mondja a király, hogy mit üzent neki a veres király. De bezzeg nagy bánatba borult a király kisasszony is, s aznap sírva vitt ebédet kis okoskának. Hát téged mi lelt, szép király kisasszony? Elkesergi a király kisasszony, hogy mit üzent a veres király. De kis okoska nagyot nevetett, s azt mondta, sose sírj emiatt, szép király kisasszony, eredj haza, feküdjél le, aludjál, s reggel mondjad édesapádnak, hogy azt láttad álmodban, hogy a király szétbontatta a tornyot, s hát élt kis okoska, aztán kis okoska kezébe kapott egy nyilat, azt ellőtte a Veres király országába, ott is annak palotájába, s kilőtte a Veres király szájából az első falatot. Úgy tett a király kisasszony, ahogy kis okoska tanácsolta. Reggel elmondta az álmát, amit nem látott. A király ámult, bámult, hitetlenkedett, de mégiscsak elbontatta a tornyot. S hát csak kilépett abból egy deli szép legény. Akkor átnőtt, s úgy megszépült kis okoska, hogy a király alig ismerte meg. Nosza mindjárt aranynyilat nyomtak kis okoska kezébe, röppent a nyilvessző, s meg sem állt, míg a Veres király palotájába nem talált, s úgy kilőtte szájából az első falatot, hogy ilyettében hanyat vágódott a Veres király. Egy-kettőre talpra szökött, s üzente nagy haraggal a zöld királynak, hogy azt a huncut betyárt, aki őt úgy megcsúfolta, egyszeribe hozzá küldje, mert bizony mondja, hogy kő kövön nem marad a zöld király országában. Mit tehetett szegény zöld király, útnak eresztette. De kis okoska nem indult egymaga. Kiválasztott 11 legényt, akik hozzá úgy hasonlítottak, mint egyik tojás a másikhoz. Aztán 200 katonát felöltöztetett patyolatfehér ruhába, ültette hófehér paripákra, 100 katonát pedig öltöztetett koromfekete ruhába, s ültette azokat fekete paripákra. Mikor aztán megérkeztek a Veres király városába, s ott is a palota kapujába, kis okoska megállította a katonákat, s mondta nekik: maradjatok a kapu előtt, s ha látjátok, hogy akasztófa alá állítatott a Veres király, nyargaljatok sebes szélnél sebesebben, elől a fehér huszárok, hátul a feketék. Sötét este volt, amikor megérkeztek, ott mindjárt elszállásolták kis okoskát 12-ed magával egy szobába. Jól megvacsoráztatták, aztán lefeküdtek. A Veres király azonban strázsát állított a szobába, és megparancsolta annak, hogy amelyik a 12 legény közül először szólal meg, annak a jobb füle mellől, amikor alszik, vágjon le egy tincs hajat, az lesz bizonyosan kis okoska. Ahogy lefeküdtek, csak ugyan megszólalt kis okoska: jó édes kenyere van a Veres királynak. Vajon mitől lehet olyan édes? Kérdezték a többiek. Attól, hogy asszonytej van benne. Hiszen csak azt várta az istrázsa, hogy elaludjanak. Kis okoska hajából levágott egy tincset a jobb füle mellől. De vághatta, mert reggel kis okoska a többi legény hajából is levágott egy tincset, s a Veres király, amikor maga elé rendelte őket, nem ismerte meg, hogy melyik kis okoska. Nagy haraggal visszaküldte őket a szobájukba, aztán hivatta a szakácsnét, s rárivalt: igaz-e, hogy asszonytej van a kenyérben? Irgalom szegény fejemnek, mondta a szakácsné, szoptatós asszony vagyok, s dagasztás közben egy csöpp tej a tésztába csöppent. A király elkergette a szakácsnét, aztán éjjelre megint istrázsát állított a 12 legény mellé, és megparancsolta, hogy vágjon le egy hajtincset a bal füle mellől annak, aki először megszólal. Bezzeg, hogy most is kis okoska szólalt meg először. Azt mondta: jó bora van a királynak, csak az a kár, hogy embervér van benne. Ahogy elaludtak, az istrázsa levágott egy tincset kis okoska bal füle mellől, de kis okoska eszén most sem járt túl. Mind a 11 legény hajából levágott egy tincset a bal füle mellől, úgy mentek a Veres király színe elé. Hely, szette vette, ordított a király, hát már sohasem tudom meg, hogy kilőtte ki szájamból az első falatot. Dehogy nem lépett előre kis okoska, én lőttem ki, felséges királyom. Hát azt honnét tudod, hogy az én boromban embervér van? Azt onnét, hogy amikor a szőlődet taposták, az egyik kádban a szőlő közé egy kés vegyült. Az az ember, aki a szőlőt taposta, belelépett a késbe, a vére kicsordult, attól véres a borod. Egyszeribe hivatta a király a taposó embert, s hát csak ugyanúgy történt, ahogy kis okoska mondta. No, de te, betyár, most a kezembe kerültél. Megkötözték kis okoskát, kivezették az udvarra, annak a közepén állt az akasztófa. Már a hurkot is a nyakába vetették, akkor azonban intett kis okoska a fehér meg a fekete huszároknak, s hogy azok vágtatni kezdtek, kiáltott kis okoska az összecsődült embereknek. Fusson, akinek az élete kedves, mert azok a fehérek angyalok értem jönnek, hogy a mennyországba vigyenek, a feketék pedig az ördögök, azok meg titeket a pokolba visznek. Hely, lett szörnyű ijedelem, futott ki merre látott, futott a veres király is, de kis okoska is utána kikapta a király kezéből nagy görbe kardját, levágta a fejét, a kard hegyére tűzte, s úgy ment haza a zöld király udvarába. Szaladt egyenesen a király szobájába, ott a veres király fejét úgy lecsapta az asztalra, hogy az asztal négy felé hasadt. Akkor mondta kis okoska, no, felséges királyom, ez volt hát az én álmom, most már tudja-e? Mondjam, ne mondjam, a király kis okoskának adta leányát, s fele királyságát, holta utánra ígérte az egészet. Aztán hat lovas hintót küldtek a kis okoska anyjáért. Még aznap megtartották a lakodalmat, s ma is élnek, ha meg nem haltak.
9: A kis okoska című mesét hallottátok.
1: Na, csukimukik, hát ilyen az, amikor valaki nem csak néz a szemeivel, hanem lát is, nem csak hall a füleivel, hanem figyel is. Kázmér is sokáig forgatta a kerekkövet, a torony és a korona lassan eltűnt róla, de a fül az ott maradt.
2: Akkor most már tudjuk, hogy a fa szereti az okos meséket, de a kosár még mindig sehol.
1: Jól sejted, ládikám, hogy mi is ezt gondoltuk a tónál, de ekkor vakkancs egy jó nagyot vakkantott, mert hogy az én drága kiskutyám nem csak itt hozzaviszi a leveleiteket, hanem bizony néha a legváratlanabb helyzetekben húz elő egyet az esőkabátjából. Majdnem elfújta a szél. Kicsit mérges is voltam, mert nagy becsben őrzöm a leveleiteket. Tudom, hogy nem szerettél volna rosszat. Elolvasom újra, hogy ezúttal ne csak Kázmér, hanem ti is halljátok. Kedves István bácsi, én Holesák Hanna Bianka vagyok, 6 éves, és most kezdem az iskolát. Szeretettel küldöm neked a rajzaimat. Útközben a Csukás Meserádiót hallgatom. Nagyon szeretem a meséket. Kérlek szépen, küldj nekem egy krokodilos mesét. Köszönöm, hogy ilyen kedves vagy, Bianka.
2: Krokodilosat, na végre! Én is tudok egyet! Egy olyan krokodilosat egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy krokodil, aki...
1: Ládikám, várj egy picit! Bianka még rajzot is küldött hozzá, és ha már ilyen szépen kérte, igazán megérdemli, hogy teljesüljön a kívánsága. Kázmér is megnézte a rajzot a tónál, és ahogy a kerek kő mellé tettük, különös dolog történt. A kő felszínén 2 fényes csepp jelent meg. Legördültek rajta, mintha könnyek lennének.
2: A mesekő sír? Mit mondtatok neki? Ugye nem bántottátok meg?
1: Nem hinném, ládikám. Semmi rosszat nem tettünk. Inkább, mintha megint jelezni próbált volna. A fakérgén ekkor hullámos vonalak rajzolódtak ki, alattuk pedig egyetlen szó. Füleljetek!
2: Te is mindig ezt mondod?
1: Bizony, de ezúttal mi is füleltünk, mint a kis angyalok. Először csak a nád halk zizegését hallottuk, aztán a víz csobogását, aztán valami furcsa, panaszos hangot egészen messziről. Vakkancs még a fejét is oldalra billentette, mintha valaki sírna Rína.
2: Hát persze, Bianka krokodilos mesét kért, a kő meg 2 könycseppet rajzolt.
1: Mi is ezt gondoltuk, de vajon sikerül megvigasztalni ezt a krokodilt? A meséből hamarosan kiderül.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
11: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok, és Csukás István Töf-töf elefánt című meséskönyvéből a Síró rívó krokodil című mesét mondom el nektek. A majom kenyérfa törzsén megnézték az új táblát. Egy krokodil volt rárajzolva. Elindultak, amerre a tábla mutatott. Ahogy mentek, battyogtak, Töf-töf felemelte a fülét, mozgatta, kagylózott, hallgatózott. Valahonnan sírást hozott a szél. Robi is fülelt, s meghallotta a sírást. De merről jön? Töf-töf radarozott a fülével, körbeforgatta, majd jobbra mutogatott. Arról jön a sírás. Robi merezgette a szemét, de nem látott senkit, csak nagy fatörzseket, mivel közben odaérkeztek a folyópartra. A fatörzsek össze-vissza hevertek a parton. Közelebb ment, sorban lehajolt, és sorban meghallgatta mindegyik fatörzset. Nem sír, motyogta. Esse, meg esse. Az utolsó fatörzshöz érkezett, s rögtön felzengett a sírás.
12: Hüp-hüp, szép-szép, brühühü.
11: Robi csodálkozva hallgatta. Egy síró fatörzs. Lehajolt, paskolgatta, ütögette, rázogatta. A fatörzs kinyitotta a szemét. Pislogott, recsegve kinyitotta a száját. Hatalmas szája volt, tele hegyes foggal. Félelmetesen tátogott. Robi megijedve hátraugrott, Töf-töfhöz bújt, hiszen ez egy krokodil. Borzongva nézték a tátott szájú krokodilt. A krokodil sírt, zokogott, hüppögött, csattogtatta a fogát, s potyogtak a könnyei.
12: Hüpp-hüpp, szép-szép, brühühü.
11: Rémes volt ez a sírás rívás. Befogták a fülüket, de úgy is hallották. Zengett tőle az egész környék. A krokodil kíváncsian pislogott rájuk. Két zokogás között nézte őket figyelmesen. Mit csináljanak ezzel a bőgő masinával? Robi a zsebében kotorászott, elővette a zsebkendőjét, s óvatosan a krokodilnak dobta. Töröld meg a szemed! A krokodil elkapta a szájával a zsebkendőt, s fogcsattogtatva megrágta, lenyelte, s bömbölt tovább szívszaggatóan.
12: Hüp-hüp, szép-szép, brühühü.
11: Töf-töf suttogott Robinak. Nevettessük meg! Robi bólintott. Kezd te! Töf-töf bohóckodott, pofákat vágott, vigyorgott, felfújta magát, az ormányával trombitált, becsavarta a fejét a fülébe, bukfencezett, az ormányán állva egyensúlyozott. Olé! A krokodil ámulva nézte Töf-töföt, a mutatvány végén tapsolt, de a sírást nem hagyta abba. Zokogott keservesen.
12: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
11: Töf-töf felegyenesedett, s fáradtan legyintett. Ez nem sikerült. Robi vetette be magát a nevettetésbe, vagyis most ő próbálta megnevettetni a síró rívó krokodilt. Kivett egy almát az elemózsiás kosárból, felmutatta. Látod? A krokodil sírva bólogatott. Látom, brühühü. Mindjárt nem látod, rikkantott Robi. Elfette a másik tenyerével az almát, belefogta a tenyerébe, s eltüntette. Felmutatta az üres kezét. Volt alma, nincs alma. Nem látod? Na látod! A krokodil zokogva álmélkodott, tapsolt, de a bőgést sem hagyta abba.
12: Hüp-hüp, szép-szép, brühühü.
11: Robi nem csüggett. Egy bokorról letört egy vesszőt, a kosárból kivett egy tányért, a vesszőre tette, pörgette, s lassan felemelte a levegőbe. Azután a vesszőt a pörgő tányérral a homlokára helyezte. Legugolt, felállt, mint egy világhírű cirkuszművész. Lekapta a tányért, s meghajolt. A krokodil szájtátva figyelt, tapsolt, de a sírást sem hagyta abba. Hult a könnye, mint a záporeső.
12: Hüp, hüp, szip, szip, brü.
11: Robi tanácstalanul rázta a fejét. Rémes, az agyukra megy ez a zokogás. De azért megint összeszedte magát. Fütykoncert, adta ki a jelszót. Fütyültek, mint két megkergült sárgarigó. Füty, füty, füty, tülülő, füty, füty, füty. A krokodil fülelt, lágyan ingatta a fejét, de nem hagyta abba a sírást. Zokogott szorgalmasan.
12: Hüp, hüp, szip, szip, brühühü.
11: Robi megbökte töftöföt. Hangutánzás. Brekegés. Brekegtek, mint két megveszett kecskebéka. Brekeke, kuaksz, kuaksz, brekeke. Töftöv befogta az ormányát, recsegett, mint egy rekett trombita. A krokodil borzongva, a fülét befogva hallgatta a brekegést, de a sírást sem hagyta abba.
12: Hüp, hüp, szip, szip, brühühühü.
11: Ez sem sikerült. Robi suttogott. Altassuk el, altatódal, egy, két, hár. S két szólamban énekelték az altatódalt. Gyermekem, ó, aludjál! A krokodilnak lekókadt a feje, elnehezedett a szempillája, lehúnyta a szemét. De a sírást sem hagyta abba, lehúnyt szemmel hüppögött, itatta az egereket.
12: Hüp, hüp, szip, szip, brühühü.
11: Ez sem jött be. Töv-töv suttogott Robi fülébe. Röhögjünk, hát ha kedvet kap. Röhögtek, nevettek, hahotáztak, hi-hi-hi, ha-ha-ha, bruha-ha-ha. A hasukat fogták, nyerítettek, cifrázták. Töv-töv a földön hempergett, az ég felé rugdosott, mint akit elkapott a kacagó görcs. A krokodilnak vigyorra húzódott a szája, úgy figyelte őket. De a sírást sem hagyta abba. Vigyorogva zokogott.
12: Hüp, hüp, szip, szip, brühühühü.
11: Abba hagyták a röhögést, legyintettek. Ez se jó. Robi a homlokára csapott. Megvan. Itt a megoldás. A saját fegyverével kell legyőzni. Töv-töv bólintott. Zseniális ötlet. Nagy levegőt vettek. Sírtak, zokogtak, hüppögtek és szipogtak. Csak úgy zengett a környék. Robi sírva dörzsölgette a szemét. Töv-töv trombitálva zokogott. Hüp-hüp, szip-szip, brühühühü. A krokodil megdöbbenve figyelte őket. És abba hagyta a sírást. Szánakozó pofával odamászott töv-tövhöz, finoman bökötte az orrával, ne sírj! Lágyan megnyalta töv-töv arcát, letörölte a könnyeket. Majd Robihoz kúszott, alányult a fejével, lágyan felemelte és ringatta, mint a bölcsőben a csecsemőt. Ne sírj! Robi vigyorogva ringott, s magában ámoldozott, hogy na hát, milyen érzékeny lelkű ez a krokodil. A krokodil vidáman harsogott, és elfelejtette a sírást. Csúszda! Hopp! Felemelkedett az első lábára. Robi lecsúszott a hátán. Most vissza! Hopp! Felemelte a farkát, Robi visszacsúszott. A krokodil intett töv-töfnek. Gyere te is! Elférsz! Töv-töf is felmászott a krokodil hátára, s nevetve, visongva csúszdáztak. Hi-hi-hi! A krokodil velük nevetett. Bruha-ha! Bruha-ha! Tele szájjal nevettek mind a hárman. Csak úgy visszhangzott a környék. Leszálltak a krokodil hátáról. Robi szelíden megkérdezte. Miért sírtál? A krokodilnak megint legörbült a szája, szipogva mondta, mert olyan csúnya vagyok. Ha belenézek a víz tükrébe, látom, hogy milyen csúnya vagyok, hogy milyen rettenetesen csúnya vagyok. Robi gyorsan válaszolt, mielőtt megint eltörne a mécses. Figyelj, csak akkor vagy csúnya, ha sírsz. Ha nevetsz, egyáltalán nem vagy csúnya. Majdnem szép vagy. Ha mosolyogsz, bátran belenézhetsz a tükörbe. Ha nevetsz, szépen kisimul az arcod. A krokodil félve kérdezte, mint aki nem hisz a fülének. Biztos, biztos, vágta rá Robi. Próbáld ki. A krokodil kipróbálta. Hatalmasat kacagott, borzasztóan röhögött, élesen visítva vihogott, és belenézett a vízbe. A víz fölé hajolva gyönyörködött a tükörképében. És a röhögést sem hagyta abba. Sietve otthagyták, mert ez a kacagás, röhögés és visítás is rémes volt, bár egy fokkal jobb, mint a sírás-rívás. Visszabattyogtak a majom kenyérfához. A távolból hallatszott a fülrepesztő kacagás, meg vihogás, meg röhögés. Robi áthúzta a krokodilos táblát. Láttuk a krokodilt is. Borzasztóan sírt. Azért a röhögés se piskóta, tette hozzá Töf-Töf, és ő is megborzongott. Braj!
1: Csoda meseládika azóta is azt gyakorolja, hogyan kell krokodilul sírni.
2: Így már jó?
1: Ládikám, szerintem inkább bontsunk ki egy újabb levelet. Mit szólsz? Gondoltam, hogy egyet értesz, kiskutyám.

0: Szeretünk titeket.
1: És mi történt a kővel a tónál, István bácsi, mindig elkalandozol?
0: Ezúttal igazad van, Ládikám. A tónál a két fényes csepp lassan eltűnt a kőről. A helyére, nem fogjátok elhinni, újra megjelent a kulcsuk.
1: Ez az, végre!
0: Egyidejűleg a fatörzsén is újra megjelent a kulcsuk. Kázmér nem is teketóriázott sokat, elővette az aranyosan derengő kulcsot, és óvatosan beleillesztette. Képzeljétek, pontosan beleillett. Elfordította egyszer, még egyszer. A fakérger lassan szétnyílt, akár egy ajtó.
1: Lementettek, ugye lementettek?
0: Oda bent keskeny lépcső vezetett lefelé a sötétbe. Már éppen ráléptünk volna az első fokra, amikor a tó fölött hirtelen feltámadt a szél. Az ég kivilágosodott, és megjelent a rejtélyes kosár. Lassan leereszkedett közénk, pontosan a fa ajtaja elé. A lakatja azonban megváltozott. Már nem egyetlen kulcsuk volt rajta, hanem három.
1: Három? Hiszen eddig egyet sem tudtunk kinyitni, még hogy hármat.
0: Az egyik fölött korona, a másik fölött madártól, a harmadik fölött híd. Kázmér a kulcsot mindháromban kipróbálta. A koronásba nem illett, a tollasba sem. A híd jelzésűbe nagy nehezen beletoltuk, de persze nem fordult el. A kosárból ekkor három halk koppanás hallatszott.
1: Akkor ez volt a ketyegés, vagyis rosszul hallottátok először?
0: Igen, ezúttal már tisztán hallottuk. És képzeljétek, a fa alatti lépcső mélyéről felelet érkezett.
1: Mesélj tovább, ne csukizd már!
0: A kosár fülén ekkor megjelent egy cédula. Három történet, három kulcs, egyetlen út. Aztán a fa ajtaja lassan becsukódott, a kosár pedig felemelkedett és eltűnt. A földön csak a kerekkő maradt, rajta három jellel, korona, madártól, híd. Kázmér megígérte, hogy utána néz egy régi mesekönyvben, látott-e már hasonló jeleket. Vakkancs pedig a bokrok közül egyetlen göndör, aranyszínű gyapjúszálat húzott elő.
1: Aranyszőr? Akkor valahol ott járatott egy aranyszőrű bárány.
0: Lehet, hogy csak egy újabb tévút, de ha már ránk talált, kövessük egy darabig. Ismeritek az Aranyszőrű Bárány című mesét? Ti szeretitek, ugye?
1: Egy szót se többet, mert már majd kipukkad belőlem ez a mese. Jaj, már jön is, füleljetek!
2: És most jöjjön egy csodás mese, egyenesen a Csoda Mese Ládából.
3: Kedves gyerekek, Sebestyé Márta vagyok, népdalénekes, és nagyon szeretem a meséket. Gyerekkoromban az én nagymamám minden este mesélt nekem. Ő egy kis faluban lakott, és mi gyerekek nagyon boldogok voltunk, ugyan sok állat volt a ház körül, és mindenféle érdekes dolgot megtapasztalhattunk, még azt is láthattam, hogy a jócska hogy táncol. Most az aranyszőrű bárányról fogok nektek mesélni. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. És a szegény embert vetette fel a bús, a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba, de egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb, ügyibe való legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, és addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyér pusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által,

0: s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenesen a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár. Éppen jókor jöttél, mondta a gazda, mert elcsaptam a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak. Hogyha esztendő ilyenkor a nyájból egy sem hibázik, ad egy aranyszőrű bárányt, s abból megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondta a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját. Jól feltarisznyáltatta, s a legény kihajtá a nyájat a rétre. Közményt legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő. De még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie, s ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta, s hát, uram teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszörű bárány el nem maradt tőle. Ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat. A kapu előtt elévette szépen szóló furujáját. Fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek bé az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, számolta a juhait, de csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázik a nyájból. No te legény, mondá, megöregettem, kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt, legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek, szépen lassan eregéltek, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta, Istené a szállás, kerüljön bejebb, öcsém uram. Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi leány nézte, csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, szépen a bárányhoz oroszkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, láss csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, üti a leány, szidja égtelenül. Neszen, nesze, te világbolondja! Nem szégyelled magadat leány létedre? Nesze, nesze! Hiszen nem sokáig szitta verte, mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagybegyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony, úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik, hogy az ünnepnapot így meggyalázzák. Oda szalad, s üti az asszonyt a pálcájával. De csak egyszer ütött rá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, és elkezdtek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk, emberek, asszonyok! Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák. De ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány, bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy korcsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány, báránnyal az egész falu. Kérdi a korcsmárost, miféle város légyen ez? Mondja a korcsmáros, ez a király városa. Szóból szó kerekedik, és a korcsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országában, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni. De még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondol a legény. Szerencsét próbálok. Hát, ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. B jelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt. Jó van, fiam, mondta a király, próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, karóba húzatom a fejedet. Egy életem, egy halálom, akárhogy lesz, megpróbálom, mondta a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, király pedig kiállott a leányával a tornácra, s úgy várták, hadlám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud. Csak elévevé szépen szóló furujáját. Fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya, a könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagásától. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát, lapát nyeréről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagástól. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszerűen vége volt a táncnak. Hallod-e te, juhász legény, mondta a király. A leányomat megnevettetted, hát neked is adom, s vele fele királyságomat. A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarba, s úrrett még a cigányból is. A juhász legényből lett király, egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből is mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Drága csuki mukikáim, meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Hétfőtől újabb részekkel vár rátok egy fekete pamacsos farkú kismókus, aki megúnya az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termőfát. Kalandjai során pedig bátorságról, barátságról tanul, majd tapasztaltabban tér haza. De ne felejtsük el a rejtélyt sem. A kerekkövön ott maradt a 3 jel, tudjátok, a korona, a madártól és a híd. Kázmér már kutatja is a régi mesekönyvet, hát ha megtalálja bennük a következő nyomot.
2: Én pedig itt maradok, és őrzöm a kulcsot, meg a követ, meg a leveleket, meg vakkancsot, meg mindent egyáltalán.
1: Csuki mukik, ti pedig írjatok és rajzoljatok nekünk továbbra is. Megírhatjátok, melyik mesét szeretitek, mi történt veletek az oviban vagy az iskolában, de ne feledjétek, a legmesésebb mesemondó pályázatra október 22-ig várjuk a hangfelvételeiteket, amelyeken a kedvenc vagy a saját meséiteket mondjátok el. A részleteket megtaláljátok a honlapunkon és a Csukás Meserádió applikációjában. Én pedig Kázmérrel együtt egész héten azon fogok gondolkodni, mit jelenthet a korona a madártól és a híd. Vajon három külön történetet keresünk? Vajon mindegyik egy-egy kulcshoz vezet? És ki vagy mi válaszolt a fa mélyéről a kosár három koppanására? Addig is hallgassatok sok mesét, mondjatok mesét egymásnak, és ha kaptatok egy jó történetet, adjátok tovább. Én István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom, nagyon várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
3: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Jövő szombaton pedig 10 órától újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk és küldd is el. Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
4: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
3: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva.
5: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
6: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette.
7: Műsorajánló következik.
8: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
9: A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutasd képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki. Mert velünk együtt hallgatja az összes csukimuki. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat.
10: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
11: Rádió egyfejűeknek.
12: Műsorajánlót hallottatok.
13: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok és mesés dallamok. Maradjatok velünk és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
14: Csukás Mese Rádió.
15: Október 4. Az állatok világnapja. Ma az Óperenciás tengeren is túl, az egész világon az állatokat ünnepeljük. Sok érdekességgel készültünk ennek apropóján. Tudtad például, hogy a hangyák elbírnak olyan dolgokat is, amik a testtömegüknél sokkal nehezebbek? Számukra ez olyan, mintha te egy elefántot cipelgetnél.
16: Tudor Kukac kideríti.
14: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül az egyetlen, az utánozhatatlan, a megismételhetetlen Tudorkukac. Amíg ti emberek a kezeteket használjátok evésre, addig az elefántok az ormányukat, a madarak pedig a csőrüket. De ahány csőr, annyi szokás. Ja, na. A magevő madaraknak, mint a veréb, a fogóhoz hasonló csőre van, hiszen ezzel tudja széttörni a magvakat. A kacsának hosszú és lapos csőre van, amellyel kiszűri az apró növényeket és állatokat a vízből, akár egy szűrő. A kukacevő madaraknak, például a vörösbegynek vékony, hegyes csőre van, mint egy csipesz. Ezzel rángatja ki a kukacot a helyéről. Jaj! A kolibrinek pedig olyan a csőre, mint egy szívószál. Ezzel tudja kiszippantani a virágok nektárját.
16: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.
17: Kedves gyerekek, Gőz László vagyok. Annak idején 7 évesen bekerültem egy olyan iskolába, ahol minden nap 2 énekóránk volt, és hetente 3 hegedű óra. 8 évig az egész életem a zene körül zajlódott, így aztán felnőtt koromban zenész lettem. Ma 70 évesen is azt vallom, hogy csuda dolgok vannak a világon, de a zene akkor is szól a fejemben, ha csend van. Hallgassátok szeretettel a következő meséket. Móra Ferenc, Cini, Cini, Zene, Zene. Kapun innen, küszöbön túl, éppen a pici kutya kastélya mellett virágszemű gyöngyöm Gyuszival találkoztam valamelyik reggel. Hová megy bácsim? Kérdezi tőlem. Kis hóba, nagy sárba megyek a vásárba, okosítom föl. Bizony, vesztemre tettem, mert gyöngyöm Gyuszi mindjárt belém csimpeszkedett, mint hajnalics kavirág a kútágasba. Bácsim, hozzál nekem valami szép ongorát abból a vásárból. Olyant hozzál, mint a Pannika babáé, amelyik akkor is nagyot szól, ha kicsit ütik. Jaj, pajtikám, cirókáltam meg a prémsapka aló kikukucskáló szőkehaját. Az ongora nem szegény embernek való muzsika. Hát mi való a szegény embernek, bácsim? Hegedű. A hegedű még nem szólt, de gyöngyöm Gyuszi már táncolt. Jaj, bácsim, az lesz csak az igazi szép muzsika. Annak még vonója is van, igaz-e? Hát akkor hegedűt hozzá nekem, bácsim. Hát a hegedűért nem messze kellett menni, csak a konyhára visszafordulni, az etelszobalányt megkérni, hogy adja elő a cirokseprűt, a kisbicskát elővenni, a cirokseprűnek 2 szálát levágni, és már készen is volt a vadonatúj hegedű. Mégpedig vonóstól. Melyik neki a vonója? Tudakolta gyanakodva kökény szemű kispajtásom. A vonója melyik? Zavarodtam meg egy kicsit. A vonója mindig az, amelyiket felülről húzod. Éppen azért különb hegedű ez, mint a többi, mert ennek mindegy, hogy a hegedűt húzod-e a vonón, vagy a vonót a hegedűn. Gyöngyöm Gyuszi, még most sem voltam benne bizonyos, hogy nevetni kell-e, most vagy sírva fakadni. Miért különb a hegedű ez a többinél, bácsim? Hát van másforma hegedű is? Hát ez micsoda hegedű, bácsim? Ez a valódi cirok hegedű. Ilyennel húzzák a tündérek, sehol sincs országban, neve nincs királynak a fülébe, és az senki hallja nótát. No, erre egészen megnyugodott Gyuszi, meg is békült, különösen, ahogy végighúzta egymáson a 2 cirokszálat, és meghallotta, hogy milyen szépen szól az. Olyan szépen szólt, hogy mind a 32 fogam táncra kerekedett tőle, el is hordtam az írhát sebesen, még a tájáról is a szépen szóló hegedűnek. Hát délben, ahogy hazaérek, már a kapuban hallom a gyönyörű muzsikát. Körülnézek, mert sehol sem látom a Gyuszi aranyaját villogni. Hát Ili baba ül a küszöbön, az mulatja magát a valódi cirok hegedűvel. Hely, Ili baba, csípem pirosra a gömbölyű képét, hol szerezted ezt a tündérhegedűt? Elcseréltem Gyuszikával, vallott a nagy ilyetten Ili baba, és ugyancsak kotródott befelé a bohóka. Attól félt szegényke, hogy most mindjárt visszaveszem az ajándékhegedűt. Ahogy felérek a lépcsőn, akkor meg a mici cica szalad elében, kegyetlen miákolással, tüzel a szeme, mint a parázs, égnek áll a szép fehér szőre. Hely, egér meg a farka, ki bántotta ezt a szegény párát? Nem bántotta azt senki, csak azért unta meg az életét, hogy Jussika reggel ott a süvöltözött azon a nádsipon, amiért Ilibabának nekiadta a cirokhegedűt. Süvöltöztem én is, de nem ért az semmit. Nem lehetett ott szót érteni a gyönyörű muzsikától. Még délutáni álmomban is, mint a éles náddal hasigatták volna a fülem. Legédesebb álmomban arra ébredtem fel, hogy az egyik küszöbön Gyuszi sivítatja a sípot, a másikon Ilibaba zengeti a hegedűt, a Mici meg a tetőn kiabálja, hogy jaj, de szép ez! El is kotrottam hazúról hamaros, s búcsúzóba meghúztam Gyuszi gallériát. Jaj, de megörülnék neki, ha nácsípot is elcserélnéd valakivel, mire hazajövök. Gyuszi pedig nem az a gyerek, aki ne igyekezne örömet szerezni a bácsikájának. A nácsípot nekiadta a Béluskának egy körte muzsikáért, és ahogy uzsonnára hazaértem, cincogott a hegedű, sikoltott a síp, rikoltott a körte muzsika, miákolt a Mici, vonyított a Pici, és egyszerre csak tűzoltó trombita is megharsant az ablakunk alatt. Azt hitték az arajárok, tűz van nálunk, azért van az a nagy zenevona, és mindjárt segítségünkre küldték a tűzoltókat. Így van az, mikor a szegény ember gyereke olyan nagyon szereti a szép muzsikát, aki még ezeknél is szebbet tud, annak a nyáron faragok tök szárdudát.

0: Neked melyik mese a kedvenced?
1: Süsű, nagyon jó. Nagyon tetszett.
2: Süsű, a sárkány.
0: Szereted Süsűt?
3: Szeretem.
4: Szeretem.
5: A Süsűt szeretem a legjobban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Gazdag Erzsi, Margarét. A verset Morvai Noémitől halljátok. Csupa csillag kinn a rét, kinyitotta Margarét. Szól a szellő, csillagom, miért maradnál parlagon? Járj velem egy kopogóst, mártogatóst, ropogóst. Margaréta így felel. Majd ha a fűri énekel. Ének nélkül kilátott táncot járó virágot. Ó, igazad van, szól a szél, s fűrjecskéhez így beszél. Kicsi fűrjem, zenészem, egy-két nótát húznékem.
7: Húznék én, de mi haszna? Pitty palatty, csak kacagna.
6: Tilinkóján e madár százszor szebben muzsikál. Szalad a szél sebesen, s kérő hangon énekel. Azt hallottam, pirinkó, tiéd ez a tilinkó. Táncot járna ma a rét és csillagszemű Margarét. Eljönnél-e zenésznek, tilinkózó művésznek? Nem is felel, pirinkó, már is szól a tilinkó. Ringre meg a tarkarét, táncol már a Margarét.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Sziasztok! Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Prézli.
2: Wow, wow! Valami kippent koppant a fejemen. Valaki jöjjön értem. Vigyen haza, segítsen rajtam, mert ázok, fázok.
1: A kuka mellett egy dobozban icike-picike zsemleszínű kiskutya nyűszített. Talán 8 hetes lehetett. Addig-addig izgett, mozgott jobbra-balra, míg nem megbillent a doboz, és kigurult belőle az icike-picike szőrmó gombolyag.
2: Wow, wow, hol vagyok?
1: Nézett körül csodálkozva. Jé, már nem csittek csattog az a valami ott fent. De mi ez a locspocs alattam? Se baj, ugrabugrálok benne egy kicsit. És így is tett. Amikor már csupa latyak meg sár volt, abba hagyta. Úgy nézett ki, mint egy kis malac. És aztán elszomorodott. Itt vagyok egyedül. Köröttem az a sok-sok égig érő, jószagú valami az orrom csiklandozza. A nagy tüsszentéstől gurulni kezdett az icike-picike szőrmó gombolyag az erdő szélén. Gurult, gurult, egyenes neki egy farönknek. Az megállította, feje fölött aprócska csillagok keringtek. Amikor magához tért, újra szomorkodni kezdett.
2: Wow, wow, mi történhetett? Hol vagyok? Hol van az anyukám? Hol vannak a testvéreim? Hol van a családom? Wow, wow!
1: Ekkor szinte a semmiből 2 aprócska gyermek jelent meg mellette.
2: De aranyos kutyus! Kiáltott fel a kisfiú.
1: Hogy kerülhetett ide? Csodálkozott a kislány. Szegény, biztosan fázik, jelentette ki a fiúcska. Lehet, hogy fél, közölte a leányka. Vigyük haza, itt nem maradhat, mondta a kisfiú. Vajon szabad? Megengedik a szüleink? Kérdezte a kislány. Igen, mert pont a minap említették, hogy jó lenne még egy kölyök kutya, felelte a fiú. Kertünk is nagy, van hely benne bőven, csacsogta a lány. A kisfiú ölbe kapta icike-picike zsemleszínű kiskutyát. Hazavisszük, jelentette ki.
2: Jó,
1: kiáltott fel a kislány mosolyogva. Mit szólnál hozzá, ha Prézli lenne a neve? Végül is olyan a színe, kacagott fel a fiú. Pillanatok alatt hazaértek az új jövevénnyel, érdeklődve szaladt feléjük 6 négylábú, s körbe szaglázták őket farkcsóválva.
2: Édesanyja, édesapa, fosztunk valamit,
1: kiabálták. Kíváncsian siettek elébük a szülők. Mi van nálatok? Kérdezte az édesanyjuk.
2: Ó, egy icike-picike zsemleszínű kiskutya,
1: kiáltott fel csodálkozva az édesapjuk. Az erdőszélén találtuk, egyedül volt. Félt, fázott és nagyon sírt. Ezért hazahoztuk. Ugye nem baj? Tette fel a kérdést a kisfiú.
2: Nem baj, dehogy baj. Ahol elfér 6 kutyus, ott elfér a 7. is, jelentette ki az édesapjuk vidáman.
1: De jó, köszönjük szépen. Róla is ugyanúgy fogunk gondoskodni, mint a többiről, fogadkozott a kislány. Bele is sokat fogunk játszani, foglalkozni, mondta a kisfiú. Rendszeresen adunk neki enni és inni, csicseregte a lányka. Vigyázni fogunk rá, és nagyon fogjuk szeretni. Ugyanúgy, mint a többit, mondta mindkét kicsi, és sorra simogatta meg az összes kutyát, akik lelkesen, szeretettel fogadták be az icike-picike zsemleszínű kiskutyát. Prézli ettől kezdve nagyon boldog volt. Olyan családba került, ahol vigyázták, szerették és megbecsülték.
3: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Gévai Csilla, Holtfény szüret. Előadja Szabó P. Szilveszter. Fodrászhatunk büszkesége. Őszi mese. Városunk egyik csillogó kerületének főutcája mögött egy árnyos, ám eldugott téren állt a fodrászat. Ne olyan puccos, rettentő, drága szalonokra gondoljatok, amelyek mostanában gombamódra szaporodnak nagy bevásárlóközpontok rideg folyosóin. Ebben a fodrászatban nem volt haj előmosó lány, meg műkörömépítő asszisztensnő, de itt még egy versenyfodrás sem kaphatta el a hajadat, hogy nagyon modernen nyírja. Helyettük viszont ott volt Wendell bácsi, a női férfi gyermekfodrász. Igen, ő az. Rögtön az ajtóban felette hatalmas olló cégér hirdeti az üzletet. Ja, hogy nincs haja? Na és? Tudod, a felnőttekkel megesik néha, hogy egy reggel arra ébrednek, hogy megőszültek, esetleg arra, hogy örökre eltűnt fejükről a haj. Hogy zavart el Wendell bácsit a hajtalansága? Azt hiszem, igen. Talán épp erről tűnődött most is ott az ajtóban, ahová csak akkor állt ki, mikor keze közül épp kifogytak a hölgyek. Mert főleg néni vendégei voltak az üzletnek, Bénecske, egykor nagy népszerűségnek örvendő táncdalénekesnők vagy gépírónők, akik már úgy megszokták a sütővasak illatát, hogy nem tudtak élni nélküle. Ezek a hölgyek ragaszkodtak ahhoz, hogy Wendell úr kezei között épüljön újjá amúgy egyre gyérebb virágzó hajkoronájuk. Ez a szerelem olyan régóta tartott a vendégkör és a mester között, hogy a kezdetekre szinte már senki sem emlékszik. Ők annyira jól érezték magukat együtt, hogy nem vették észre, mikor az 50. tavasz is elsuhant az üzlet előtti parkfái között. Hogy ennyi év után akkor miért nem ment már Wendell bácsi nyugdíjba? Mert neki a munkája volt a szenvedélye. A szenvedély pedig egy olyan érzés, ami elől nem bújhatunk el. Nincs az a nyugdíj, ami megvédene minket tőle. Bizony, ha ez a valami, amit szenvedélynek hívunk, egyszer belét költözik, benned is marad, amíg élsz. Nincs mit tenni vele, csak munkával csillapíthatod. De ne féljetek, ennek a kedves vénülő fodrásznak akad segítsége is idős napjaira is, mégpedig egy nagy és egy kicsi. A nagy Magdika volt, Wendell bácsi lánya. A kicsi meg Blanka, az unokája. Tudom, hogy nem szép dolog kibeszélni valakit a háta mögött, de az igazság az, hogy amióta a kis Blanka apukája egy nem túl szép napon elillant Magdika életéből egy persze csak festett, de azért szemrevaló vöröshajú nővel, azóta Blanka anyukáját nem lehetett nevetésen kapni. Bánatában rengetegszer égette el sütővassal a hölgyek haját, amit aztán Wendell bácsi alig győzött kiigazítani. Pedig Magdika régen csinos és meleghangú fodrásznő volt, de aztán egyre több bánat sütit vett magának, amire bánat kávét ivott, bár Magdika nem igazán kedvelte magát, kislányára, Blankára rettentő büszke volt. Különösen a hajára. Ugyanis Blanka haja igazi vörös volt, nem is vörös, inkább aranyló napsárga, attól függően, hogy beállt-e vele a kirakatból beömlő fényárba, vagy sem. Blanka picikorától kezdve gyakori látogatója volt a családi fodrászatuknak, hiszen mamájának legtöbbször estig kellett ondolálnia, festenie, mosnia a vendégek haját. A kislány még a fésülködő asztalt sem érte fel rendesen, mikor a vendégek már így ugratták. Szervusz, Blanka, akkor ma tenyírod meg a hajam? Esetleg. Életem, akkor ugye most te rakod be a frizurámat? Eleinte Blanka komolyan vette ezeket a felkéréseket. Ilyetten nézett nagyapjára, hogy most aztán mit csináljon, hogyan tuszkolja be ennek a nagyon kövér néninek a vörös fejét a hajszárító búra alá, miután bele kellett csavarni a színes csavarókat a hajába. Mert ha hiszitek, ha nem, Blanka már 4 évesen tisztában volt a fodrászat csinyával és binnyával, bár egy kicsit máshogy jött rá a szakma fortéjaira, mint a ragyok. Eleinte Blanka úgy gondolta, hogy a különböző hajú néniknek más és más köszönés jár. Aztán meg volt róla győződve, hogy azok a nénik, akik bedugták a fejüket a búrába, nem csak a hajukat szárítatják meg, hanem kicseréltetik a fejükben lévő gondolataikat is. Mikor anyukája elmesélte egy kedves vendégnek, hogy régebben nagyon kacérkodott a manikűrös, pedikűrös szakmával, mert abban van az igazi biznisz, ettől jött csak igazán izgalom a Blanka. Ugyanis ő a manikűrt egy óriási fúvós hangszernek képzelte, melyben biznisz egy valódi óriás madár él. Miközben várta a mamáját, a lehulló hajdarabkák felhasználásával még képet is készített róla. Biznisz kitárja szárnyait címmel. Aztán ezzel a hajragasztós technikával elkészítette még a Biznisz nincs többé egyedül, mert én vele vagyok, majd a Biznisz kiszabadul manikűr csillogó tölcséréből című képeket is. Ez a gyönyörű tarkamadár lett Blanka kedvenc rajz témája, a sokszínű hajból készült szárnyaival. De Blankát talán a legjobban az izgatta, hogy hogyan tudja az anyukája egyes lányok haját rózsaszínűre színezni. Blanka azóta vágyott rá, hogy megnyalhasson egy rózsaszín hajat, amióta egy füllentésre hajlamos unatkozó vendégnéni a következőket súgta a fülébe. Te tudtad, hogy a rózsaszín hajnak puncs íze van? Később aztán rájött, hogy nincs összefüggés a hajszíne és az íze között. Majd, ahogy teltek az évek, a bizniszről is kiderült, hogy azt jelenti üzlet. Az is kitudódott, hogy a Dajer csak annyit tesz, hogy tartósan begöndöríti az emberek haját, a búra pedig nem gondolat átvivő készülék, hanem egy gömb alakú hajszárító. Bár ezek a felismerések kicsit elszomorították Blankát, Wendel bácsi azzal kárpótolta az unokáját, hogy megtanította őt igaziból ondolálni, berakni, festeni, sőt, még parókát készíteni is. Jó mulatságnak hangzik, ugye? A történetben most vissza kell térnem erre a bizonyos bizniszre. Bár Wendel bácsi fodrászatában megállni látszott az idő, az igazság mégiscsak az volt, hogy ebben a kerületben is sorra nyitottak meg az új, ennél a fodrászatnál sokkal előkelőbb, puccosabb üzletek. Hogy ez miért aggasztotta Wendel bácsit? Hát csak azért, mert ez bizony azt jelentette, hogy ha nem talál ki sürgősen valami újítást, akciót, produkciót, végleg le kell húzni azt az 50 éve remekül szolgáló redőnyt. Be kell csuknia. Ki kell akasztania ajtajára az örökre bezárt táblát. Tudod, hiába szerették Wendel bácsit és a fodrászatát annyira a vendégek, hiába volt a kisujjában az egész szakma, a forgalom már nem volt akkora, hogy el tudja tartani ezt a régi vágású fodrászüzletet. Nagyapa, valami baj van? Kérdezte egy reggelen Blanka, mert feltűnt neki, hogy Wendel bácsi már napok óta csak a homlokát ráncolja, és a hajjal kapcsolatos szakmai kérdésekre is alig, vagy csak egy sóhajjal felel. Nagypapája megpróbált őszintén válaszolni. Hol is kezdjem? Tudod, nem sokára be kell zárnom a fodrászatot. Nem vagyok elég korszerű. Tudom, hogy a hölgyeim szeretnek, de ők egyre kevesebben vannak. De Blankám, ez nem a te dolgod, ne ijedj meg, majd kitalálok valamit. Úgy próbált spórolni, hogy a fűtés sem nagyon tekerte fel az üzletben, így Magdika sálban és sapkában festette a hajakat, a nénik meg kesztyűben és kabátban vártak a sorukra. Remek kis nénik voltak ők, lehetett rájuk számítani a bajban is. Sem a hűvösről, sem a közelgő bezárás híréről nem vettek tudomást. Rendíthetetlenül szépültek a kis helyiség hideg forgószékein ücsörögve. Egy biztos, mindenki egyetértett abban, hogy nincs jobb gyógyír a vérkeringés serkentésére, mint a csípős, késő őszi idő. Egyik nap Blanka szokása szerint rögtön az üzletbe sietett iskola után. Szomorú volt a nagypapája miatt. Nem tudta, mi történik pontosan, de érezte, hogy nem jó fele mennek a dolgok. Egy picit még egyedül akart lenni, hogy erőt gyűjthessen nagyapja felvidítására. Leült a téren kedvenc padjára, és nézte az őszi faágakat, melyeket finoman megrebbentett az őszi szél, mintha a fák tarka levelei egy nagy madár szárnyai lettek volna. És ekkor Blanka rácsapott a homlokára, hát persze, biznisz visszatért! Aztán délután Blankára rá sem lehetett ismerni. Nem szólt senkihez, magára zárta az üzlet hátsó helyiségének ajtaját. Ez a raktár volt az ő igazi birodalma. A kis fiókokból előkerültek eddig rejtegetett kincsei. Törött fésük, kinyúlt hajgumik, összekócolt vendéghajak és rég levágott tincsek fodrász üzletből, melyeket ki kellett volna dobnia, de Blanka eltette őket, hát ha jó lesz majd valamelyik képére. Végül rengeteg szőke, barna, vörös, fekete, rózsaszín és ősz hajacska feküdt előtte egy rakáson. Blanka munkához látott. Egy öreg, rég elfeledett búra lett a madár teste. Betekerte az egész tárgyat fáslival, majd ezt a felületet tetőtől talpig bekente ragasztóval. Ezután már csak a tincseket kellett szépen egymás után felragasztani a biznisz testére. Késő estére egy hatalmas madár állt a raktár közepén. Szemei hajgumidíszből készültek, szemöldöke csatból, csőre, régi sütővasból. Nyakát, testét és szárnyait tollak helyett hajak védték. Nem volt kérdés többé. Biznisz tényleg visszatért. Reggel Wendell bácsi nem hitt a szemének. Üzlete előtt egy nagy tarkamadár és egy rózsaszín parókát viselő kislány osztogatott kis lapocskákat az arra járóknak. Megújultunk. Szépítse meg régi kedvenceit. Wendell és unokája. Új szolgáltatásai? Apró paróka készítés öreg babáknak. Vénecske kutyáknak, megkopott macskáknak. Ismét divat a múlt. Aznap sokan jártak ugyanúgy, mint Wendell bácsi, nem hitték el, amit láttak. Ugyanis Biznisz, a hatalmas hajmadár messziről tényleg valódinak hatott. Volt egy férfi, aki felhívta az állatkert szakembereit is, hogy jöjjenek ide azonnal, mert hát, ha veszélyes lehet ez az egzotikus truc papagáj a járókelőkre. Amint ez az úr közelebb ért Biznishez, rögtön rájött, hogy ez a madár aztán senkit sem fog megtámadni, és nagy elnézéseket kérve lefújta a riasztást. Pár perc múlva már ő szórakozott a legjobban a saját tévedésén. Mikor kinevette magát, hozzátette: na, ha már itt vagyok, mutassák csak meg a hajamon a tudományukat! Közben karneváli hangulat volt kialakulóban a téren. Biznisz látványa mindenkit ide csalogatott, aki csak erre járt. Voltak, akiket az apró rózsaszín paróka színe vonzott, mások a madár látványától voltak teljesen lenyűgözve. Blanka kölcsön parókákat osztogatott, így egy napra mindenki kipróbálhatta, hogy hogyan néz neki szőke, barna, vörös, fekete vagy éppen fehér hajjal. A rózsaszínt kihagytam? No meg persze, rózsaszín hajjal. A fodrászat törzs közönsége is hamar ott termett a téren, egy-két néni kuncogva felfedezni vélte rég levágott haját a madár testén. Jöttek kíváncsiskodó fiatalok is az üzlet elé. Közülük sokan azt állították, hogy nem is tudták, hogy ezen a téren működik fodrászüzlet, mert a nagy olló cégért eltakarta egy vadgesztenyefa. De kijelentették, hogy ezután csak ide fognak járni, mert ez olyan jó hangulatú helynek látszik, és különben is végre kipróbálhatták, hogy hogyan nézni neki vörösen vagy feketén. Ezt a puccos helyeken nem engedik ám meg. Aztán egyre többen érkeztek kihullott hajú, kifésülhetetlenül kócos öreg babákkal. Blanka komoly arccal vette fel a baba paróka rendeléseket, és megbeszélte a babák gazdáival, hogy milyen színűek legyenek, és mikorra jöhetnek értük. Az igazság kedvéért, de csak nektek árulom el, vénecske kutyák és megkopott macskák azóta sem érkeztek az üzletbe, hogy kutyaparókát és macska vendéghajat kapjanak, pedig akár ez a biznisz is beindulhatott volna. Mindenki látni akarta vagy bizniszt, a hajmadarat, vagy Blankát, a legfiatalabb fodrászt, vagy azokat az apró parókákat, melyeket Blanka készített hajatlan babáknak. Ja, és az igazi csodát a végére hagytam. Magdika, aki már úgy hitte, hogy életében már csak a kislányára lehet büszke, rettenetesen nagyot tévedett. Ugyanis a hajmadár tincsein könnyedén mutathatták meg a vendégek, hogy milyen színű hajra vágynak. Így Magdika rádöbbent, hogy ő egymaga is milyen remek hajszíneket tud kikeverni. Ő is tehetséges valamiben. Sőt, el is neveztek róla a lelkes ifjú férfi vendégek egy utánozhatatlan hajszínt. Ez lett a Magdika féle fiatalító ősz. De ez az ősz nem csak Magdikát és a színeit, hanem az egész családot ünnepelte. Biznisz nem tágított többé mellőlük.
4: Csukás Mese Rádió. A szelíd gesztenyéről. Amikor a vadgesztenye és a szelíd gesztenye fáról beszéltek nekem kiskoromban, akkor mindig azt képzeltem, hogy a vadgesztenye a vadóc fiúfa, a szelíd gesztenye pedig a lányfa. Ahol én laktam, a városban sokkal több vadgesztenyefával találkoztam, mint szelíd gesztenyefával. Most már tudom is az okát, hogy ez miért volt így. Ugyanis a szelíd gesztenyének különleges termőföld és időjárás kell ahhoz, hogy jó termést hozzon. Hazánkban a hűvösebb helyeken található sok szelíd gesztenyefa, például az Őrségben. Azt remélem tudtátok, hogy a gesztenyepürét és a sült gesztenyét a szelíd gesztenyefa terméséből csinálják. Így, drága hallgatóim, nehogy nekiálljatok vadgesztenyéből gesztenyepürét főzni. Csukás Mese Rádió.

a béka és a holló. Egy béka fürdőzött a tó partján, a tavaszi napsugarakban. Csak nemrég érkezett meg a tavaszi napsütéses idő a hegyek közé, a béka pedig ki akarta élvezni minden egyes percét. Ahogy a béka, úgy más állatok is felkeltek téli álmukból, előbújtak odójaikból, és most mind együtt játszadoztak a tópartján. Már a költöző madarak is megérkeztek a telelésből, és most vígan csipkedték egymást a tóvizében. Miközben a béka a sziklán napozott, olyan jól érezte magát, észre sem vette, hogy elbóbiskolt. Ám annál szemfülesebb volt a közeli fán trónoló holló. Egy óvatlan pillanatban alászállt, s felkapta csőrével a békát. A béka nagyon megrémült, mikor felébredt, s látta, hogy foglyul ejtették, de akkor már magasan repültek, nem volt merre menekülnie. Végül a holló egy ház tetejét választotta ebédje elfogyasztásához. Pár perc múlva le is szálltak a náttetőre. A holló már éppen nekilátott volna az étkezésnek, ám akkor a béka gondolt egyet, s hangosan felnevetett. Mégis mi olyan vicces, béka úr? Kérdezte a holló. Á, csak az édesapám pont ennek a háztetőnek a nátszálai között vészelte át a telet. Ha meglát minket, mérgében biztos ellátja a bajod. A holló nem akart újat húzni egy mérges békával, gondolta, inkább máshol fogyasztja el a finom békahúst. Fogta hát, s átröppent a túloldalra. Ott egy eres csatorna szélén pihent meg.

Ezzel a csőrrel akarsz te engem megkóstolni? Mégis, mi a baja az én csőrömnek? Hisz nincsen semmi éle. Ha már a gyomrodban kell végeznem, legalább gyorsan egyél meg, de ilyen életlen csőrrel ez nem fog menni. Nézd csak azt a követ! Mutatott a távolban egy kőre a béka. Azzal kiválóan megélesítheted. A holló mindjárt oda is repült a kőhöz, s elkezdte élesíteni vele a csőrét. Ám ahogy elfordult a kúttól, a béka fogta magát, s beleugrott a kút vizébe. Nagyot placcsant, de a holló nem vette észre, éppen a saját hiúságával volt elfoglalva. Mikor aztán befejezte a holló a tollászkodást, visszarepült a kúthoz. De hiába nézett körbe, a békát nem látta sehol. Gondolta, hogy a kút mélyén lehet, hát lekiáltott neki. Kedves béka úr, feljönne a kút mélyéről, hogy befalhassam? Most már igazán éles a csőröm. Bár csak ki tudnék mászni, kedves holló asszonyság, gúnyolódott a béka, majd folytatta. De sajnos túl magas a kút fala. Gyere le, te értem! Majd nevetve elmerült a vízbe. A holló pedig rájött, hogy csúnyán átverte a béka, s bosszankodva elrepült, új falat után kutat.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
1: Sziasztok, gyerekek! Kovácsovics Fruzsi vagyok, és most Illés Adrien, Gizi és Guzi meg a vers című meséjét olvasom nektek, amelyben Ocsenás Gábor versét hallhatjátok. Hannát, az óvodás kislányt benevezték az óvónénik a versmondó versenyre. A versenyen pedig csak állatokról lehetett verset szavalni. Csak hogy melyik állatról szóljon a vers? Két napon át keresték otthon a megfelelő versikét, de hiába. Nem tetszik egyik sem, kesergett óvodába indulás előtt Gizinek, a vörös hajú rongybabának a szöszke kislány. Honnan lesz nekem versem? Mikor aztán Hanna mögött becsukódott a gyerekszoba ajtaja, Gizi feltette a játékoknak a nagy kérdést. Honnan lesz Hannának verse? Honnan, honnan? Zsörtölődött Guzi a plüssbarna medve. Hát könyvből! De ott nem talált megfelelőt, pörgött elő a búgócsiga. Akkor keressen tovább, csattogott a műanyag Katica. Vagy írjunk neki mi? Ugrott egy nagyot Gizi. Ha más egyedül tud verset írni, akkor mi írunk közösen. Az ötlet mindenkinek tetszett, már csak azt kellett kitalálni, hogy melyik állatról szóljon.
2: Medve!
1: Dörmögött a barna maci.
3: Nyia!
2: Ló!
1: Nyihogott a faló. Lepke! Suhant a színes lepke. De mindegyik ötletet elvetették. Ekkor kigurultak a dobozukból a fakockák, s így szóltak.
3: Legyen a szú! A szúról biztosan nem írtak még verset,
1: kopogtak a fakockák.
3: Ha beköltözik a fába, akkor annak vége.
1: Legyen akkor a szú, helyeselt Guzi, s beleegyezően bólintottak a többiek is.
2: A vers címe a szú,
1: csapott bele a versírásba a barna medve.
3: De hogyan kezdjük, tanakodtak a plüssegerek.
1: Kezdjük úgy, szólt a vörös hajú rongybaba, hogy volt egyszer egy szú.
3: Ki sosem szomorú,
1: folytatták vihorászva a majmok.
3: Remek!
1: Tapsolt a színes lepke, s folytatta úgy. Mindent vidáman megrágott.
3: Asztalt!
1: Kopogott az egyik fakocka.
3: Széket!
1: Kopogott a másik.
3: Lapátot!
1: És a harmadik.
3: A szekrényt nagyon szerette,
1: horkantott a faló.
3: Alig várta, hogy leszálljon az este,
1: kacagott Gizi.
3: Teli hassal nekiesve,
1: brummogott Guzi.
4: Őt desszertként tette,
1: summázta a sípoló papagáj. Az utolsó versszakot a bagoly, a kisautó és a delfin fejezte be, méghozzá így. A nagy mohóság megbosszulta magát,
3: jól elrontotta őkelme a hasát.
1: Ágynak esett szegény, mit lehet tenni? Hozzáfogott az ágyat megenni. Mekkora kacagás meg hahota kísérte, amíg papírra vetették közös versüket, s feltették az óvodás kislány asztalára. Hanna anyukája megtalálta a verset, Hannának pedig annyira tetszett, hogy még aznap meg is tanulta. A szavaló verseny után kicsapódott a gyerekszoba ajtaja, s boldog arccal beszaladt a szőke kislány.
3: Megnyertem! Megnyertem!
1: Majd a szoba közepére állt, s elszavalta a büszkeségtől és örömtől mosolygó játékainak a díjnyertes verset.
3: Nagyszerű dolog ez a versírás!
1: Súgott a szavalás közben a ronybaba fülébe Guzi.
3: Az bizony,
1: rázta meg vidáman vörös fürtjeit Gizi.
0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, ifjam Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek nekik mesét olvasni, úgyhogy fogadjátok most sok szeretettel a Fiú Mesék című meséskönyvből a Borzas kirándulni megy című mesét. Borzas, Borzas, hova bújtál, gyere elő! Szólongatja Alex és kishúga Liza a játékos kedvű, szófogadatlan kis szőrpamacsot, aki imád rosszalkodni és bújócskázni. Ma például az asztal alá bújt el a kis haszontalan, mert a lelógó terítő eltakarja. Ő meg vidáman kukucskál a rojtok közül, és elégedetten figyeli, amint kis gazdái tűvé teszik érte az egész lakást, és kétségbeesve szólongatják. Hova bújhatott? Töpreng a 11 éves Alex, aki most már elég mérges. 8 éves kishúga széttárja a kezét. Nem tudom, már mindenhol kerestük. Várj csak, eszembe jutott valami. Nézted az ebédlőasztal alatt? Nem, igazad van. Az az egyetlen hely, ahol eszembe sem jutott keresni. Na megállj, Borzas, most aztán elkaplak! A gyerekek óvatosan közelítik meg az evélőasztalt, nehogy a kiskutya kiszimatolja, mi készül. Legnagyobb meglepetésükre azonban, ahogy lehajolnak, hogy előkanalazzák a terítő mögül, a mókás kedvű Eb előugrik, a gyerekeket ledönti a lábukról, és csak úgy záporoznak a kutyapuszik. Borzas előkerült hát, kisgazdái legnagyobb örömére. Nagyon szeretik ezt a szőrpamacsot, aki Liza születésnapja óta él velük, és azóta is rengeteget mókáznak együtt. Alex rengeteg dologra megtanította. Vezénszóra leülni, megállni, az elhajított botot visszahozni, labdát gurítani. De Borzas mindennél jobban szeret sétálni, ezért aztán, amikor látja, hogy a gyerekek kirándulni készülnek, lelkesen csóválja a farkát, és alig várja, hogy végre nekiinduljanak az erdőnek, ahol rengeteg kaland vár rá. Pakolás közben egyszer csak kiáltás üti meg a fülüket. Úgy tűnik, anya nagyon mérges. Ki volt az? Ki ette meg a fokrémet? Ráncolja a szemöldökét, miközben vádlón néz két csemetéjére, no meg a nyakát behúzó Borzasra. A gyerekek váltig állítják, hogy nem ők a bűnösök, és eszükbe is jut, hogy előző este Borzas, mintha a fürdőszobából került volna elő. Ejnye, Borzas, már megint mit műveltél? Szidja Liza és Alex a földön lapuló kiskutyát. A máskor oly élénk és vidám kutyus most restelkedve behúzza fülét, farkát, még a szemét is eltakarja a tappancsaival, mintha bizony így jóvá tehetné, hogy anyát ennyire felbosszantotta. Tudja ő nagyon jól, hogy rosszalkodott, de túl izgalmas volt az a tubus. Anya még morgolódik egy darabig, de aztán hamar megbékél, mert ő sem tud sok helyig haragudni erre a kedves jószágra. Kipréseli a maradék fokrémet a tubusból, fogadmos, és sürgetni kezdi a családot, hogy induljanak hamar, mert lassan öreg este lesz. Mindannyian szeretnek autózni, de legjobban Borzas, aki mindig kidugja fejét a lehúzott ablakon, és élvezi, hogy a fülei lobognak a szélben. Végre megérkeznek, és a gyerekek kiszállnak a kocsiból. Szaladni kezdenek, és hívják a kutyust, tartson velük. Gyerünk, Borzas, megkeressük a boszorkány barlangot. Ki ír oda hamarabb? Futás! Amikor Borzas meghallja a boszorkány szót, feláll a szőr a hátán. Csak nem azt akarják, hogy elvarázsoljon az az átkozott vasorrúbába, gondolja rémülten. Dehogy megyek én oda. Ismerem én a boszorkányokat. Tudom milyenek, szoktam figyelni, amikor Lizának és Alexnek esti mesét olvasnak. Inkább keresek valami finom ennivalót. Ez vajon ehető? Szimatolja az illatos erdei gombát, mert ilyesmivel bizony még nem találkozott a tálkájában. Így hát mi alatt a család a barlangban nézelődik, Borzas nagypátran beleharap a gombába, de azonnal ki is köpi. Fúj, mi ez a borzalom? Ennek szörnyű íze van. Ki képes ezt megenni? Azzal megrázza magát, és felfedező útra indul, abban reménykedve, hogy sok-sok izgalmas kaland vár rá, lehetőleg gomba nélkül. Mindenek előtt inni kellene egy kis vizet, de sehol egy forrás. Alex és Liza nagyon vidámak, jól sikerült a barlangtúra, csak nagyon megéheztek. Sietnek is vissza az autóhoz, és már előre örülnek a sok finomságnak, amit anya csomagolt az elemúzsiás kosárba. De hol csavarog már megint az a haszontalan Borzas? Folyton megszökik tőlünk. Bosszankodik Alex, de Liza nem aggódik. Biztos egy nyuszival fogócskázik, és nagyot nevet, ahogy elképzeli Borzast lobogó füllel, amint a nyuszit kergeti, de mint hiába, mert a tapsi füles gyorsabb. De amikor éhesen szomjasan visszaérnek a kocsihoz, finom elemúzsia helyett csak pusztítást találnak, és a romok közepén a száját elégeretten nyalogató Borzast. És még a farkát is olyan boldogan csóválja, mintha valami hőstettet hajtott volna végre. A gyerekek persze nem is sejtik, hogy szegény Borzas csak a gomba pocsék ízét akarta elűzni, ezért harapott bele válogatás nélkül mindenbe, amit anya a kosárba pakolt. Ráadásul a szalámi zsömlét minden kutyus imádja. Liza és Alex sírással küszködnek. Ebből a sok összerágcsált maradékból nemigen fog kitelni az elhított uzsonna. Hamarosan apáik is itt lesznek, el kell mondani nekik, mit művelt már megint a kutyájuk. Anyu, ne haragudj! Tudod, Borzas nagyon éhes volt, és nem tudta, hogy meg kell várnia bennünket. Megígérem, hogy többé nem fordul elő, fogadkozik Liza, és Alex is bólogat. Sose búsuljatok, gyerekek. Tudok a közelben egy vendéglőt, meghívlak benneteket. Gyertek, induljunk. Jaj, de jó, köszönjük, papa! Tapsolnak a gyerekek örömükben, és nyomban fel is kerekednek, hiszen már mindannyiuknak korog a gyomra az éhségtől. Lassan haladnak, mert a táj olyan gyönyörű, hogy minduntalan meg kell állniuk, hogy gyönyörködjenek a kilátásban. Alex távcsövet is hozott, így jól meg tudja figyelni, milyen állatok élnek a környéken. Borzas bűntudatosan meglapul. Most nem csavarog el, hiszen tudja, hogy sok van a rovásán. Ma már nem rosszalkodhat többet.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Elárulok egy titkot. Nem tudok titkot tartani. Most egy olyan mesét mondok nektek, ami pontosan erről szól, hogyha bárkinek elárultok egy titkot, eskedtessétek meg, hogy nem árulja el senkinek. Mikola Péter, titokcsere. Van egy hely az óvoda udvarán, amit csak mi ismerünk Petrával, illetve lehet, hogy más is ismeri, de mi találtuk meg. Ide szoktunk elbújni, ha szeretnénk külön lenni a többiektől. A kerítés és a bokrok között az udvar távolabbi részén fedeztük fel. Az óvi felől nem lát be senki, csak az utcáról, ha véletlenül arra téved valaki. Szerintem az óvónénik sem ismerik. Itt más nem hallhatja, hogy mit beszélünk, nem láthatja, hogy mit játszunk. Ez a mi búvóhelyünk. Barátnősdit szoktunk játszani. Ez olyan játék, ahol legjobb barátai vagyunk egymásnak. Na jó, így van ez a valóságban is, de játszásiból még érdekesebb, mert mindenfélét kitalálunk és eljátszunk, amit a valóságban még nem tudunk megtenni, mert kicsik vagyunk hozzá. Például, hogy most jöttünk ki az iskolából, és megbeszéljük, mi a lecke, vagy olyat, hogy mit főzünk este. Éppen iskolás barátnőset játszottunk, amikor így szólt hozzám Petra. Zorka, cseréljünk titkokat. Mit szólsz? És kérdőn nézett rám. Meglepett Petra ezzel az ötletével. Nem jutott eszembe semmi olyan, ami igazi titkom lehetne, amit elcserélhetnék vele. Neked sok titkod van? Kérdeztem vissza, mert jobb nem jutott eszembe, hogy ki ne derüljön, nálam most nincs kéznél Zorka titok. Igen, én gyűjtöm a titkokat, válaszolta. Anyukám már vett is egy füzetet. Abba írja azokat, amiket elmondok neki. Gondoltam, milyen furcsa. Én szép szalvétákat, matricákat gyűjtök, Petra pedig titkokat. Nekem valahogy egy se jut eszembe, pedig biztos van, csak még nem tudok róla. Petra, majd később cseréljünk, jó? Ki kell válogatnom a titkaim közül azokat, amelyiket a tieidért adhatok cserébe. Jó, Zorka, addig én is kiválasztom a legjobbakat. Aludni se tudtam ebéd után, csak csukott szemmel színleltem az alvást. Azon gondolkodtam, milyen titkaim is lehetnének. Nagyon szuszogtak a gyerekek, volt, aki még horkolt is, ami néha kizökkentett a gondolkodásból. Hiába törtem a fejem, nem jutott eszembe semmi, amit titoknak lehetne nevezni. Kitaláltam, hogy másnapra kitalálok valamit, bármi is legyen. Az mégse járja, hogy Petra gyűjti a titkokat, még füzete is van hozzá, nekem meg egy sincs. Alig vártam, hogy jöjjön értem anya az óvodába. Öltözés alatt és egész hazafelé úton arra a pillanatra készültem, amikor megkérdezhetem anyát és apát az ő titkaikról. Anya észre is vette, hogy valami nagyon, hogy is hívják, készülődik bennem. Baj van, Zorka? Nagyon szótlan vagy. Történt valami az óvodában? Igen, majd otthon beszéljünk róla, jó anya? Jól van. Remélem nem súlyos, és találunk megoldást a problémádra. Én is remélem, válaszoltam, és alig vártam, hogy hazaérjünk. Éppen, hogy átléptük a küszöböt, cipőt váltottunk, már húztam is be anyát a szobámba. Leültettem az ágy szélére, egészen közel magamhoz, és így szóltam nagy elszánással. Anya, szeretnék beszélni veled, nézz a szemembe! Anya kikerekedett szemmel nézett vissza rám. Ú, de komoly vagy, Zorka! Hallgatlak! Keresztbe tette a kezét a lábán, és mélyen a szemembe nézett. Mondd el nekem a titkaidat! Szólalt meg a hangom nagyon határozottan, majd hozzátettem. Kérlek. Tessék? Mit is mondtál? Kérdezte anya csodálkozva. Úgy érted, meséljem el neked a titkaimat? Engedd meg, hogy magamhoz térjek a meglepetéstől. Hogy jutott ez eszedbe, Csibe? Kérdezte. Szépen sorban elmeséltem, hogy Petrával megbeszéltük, hogy titkokat cserélünk, hogy rájöttem, nekem nincsenek olyan igazi titkaim, hogy egész délután aludni se tudtam az óvodában, annyira igyekeztem valami saját titkot találni. Tudod, kislányom, mi apáddal nem titkolózunk egymás előtt. Persze apró, jelentéktelen titkaink nekünk is vannak. A titkokat az ember jól elrejti magában, csak ritkán és csak nagyon bizalmas barátjának vagy társának mondja el. Annak a társnak pedig kötelessége megőrizni azt. Igen, anya? Néztem rá kérdőn. Akkor elmondod nekem néhány titkodat? Nem olyan egyszerű, amit kértél. Várj csak, hadd gondolkozzam. Titok volt az, amikor megvettük Bercinek a holdjáró autót, és nem volt szabad elmondani neki, hogy nagyobb legyen az öröme. De ez mégsem olyan igazi titok, hiszen csak Berci előtt titkolóztunk a meglepetés érdekében. Vagy nem mondtam el nektek, hogy gyerekkoromban én se szerettem a tökfőzeléket, és évek teltek el, mire megbarátkoztam az ízével, és bekanalaztam az első tányérral belőle. Ma már szeretem. De az is az én titkom, el nem mond apának, se Bercinek, hogy egyik éjjel annyira megkívántam a fagyit, amit nektek vettem, hogy nem tudtam ellenállni, bizony, megettem őket. Másnap első dolgom volt, hogy gyorsan pótoljam, és visszacsempésztem a hűtőbe. Tényleg, anya, torkoskodtál? Nem is gondoltam volna rólad, mondtam. Remélem azért még nem tagadsz ki, Zorka, mondta nevetve. Ne feledd, megosztottam veled a titkaimat, nem szabad elmondanod senkinek. Kérlek. Jó, anya, bízhatsz bennem. Megérkezett Berci apával a fociról. Apa kiment anyához a konyhába, Berci pedig bejött a szobámba, hogy elmesélje, milyen volt az edzés, hogy két gólt rugott, és hogy azt mondta neki az edzőbácsi, ha így folytatja, még gólkirály is lehet. Amikor befejezte, kihasználtam az alkalmat, hogy a titkairól faggassam. Öcsi, ha szépen megkérlek, megosztanád velem néhány titkodat? Nem kell elmondanod mindegyiket, csak néhányat, ha akarod. Kíváncsi vagyok, milyen különleges titkokat őriz az öcsém. Jó, Zorka! Elmondom. Itt hosszan hallgatott, majd így folytatta. Elmondom, csak mondd meg, mi az a titok? A titok egy olyan valami, amit csak te tudsz, és nem mondasz, vagy nem mutatsz meg senkinek. A titkod csak a tiéd. Persze egy idő után elmondhatod a testvérednek, a szüleidnek, vagy a legjobb barátodnak, mert különben túlságosan egyedül maradsz a titkoddal, és az nem jó. Például titok lehet, ha valami olyan csintalanságot követtél el, ami nem rosszaság, de mégsem mered elmondani. Itt Berci félbeszakított. Zorka, szólt hozzám bizonytalan hangon. Elmondom egy titkomat, ha megígéred, hogy nem fogsz rám haragudni. Megígéred? Megígérem, válaszoltam csodálkozva. Ki gondolta, hogy az öcsém ilyen hamar talál saját titkot? Zorka, emlékszel, amikor egy fél túró rudit hagytál az asztalon, de csak a papírját találtad ott. Rám gyanakodtál, de én azt mondtam, hogy nem is láttam a csokidat. Bevallom, én ettem meg a rudit. Itt lesütötte a szemét Berci, rám sem mert nézni, majd folytatta. Megszólított engem az a rudi, hogy úgy sem mersz bekapni. Én pedig sajna bekaptam. Meg tudsz bocsátani nekem, Zorka? Fú, direkt későbbre tartogattam a legfinomabb falatot. És még engem szittak meg apáék, hogy téged gyanúsítalak. Fú, de dühös vagyok rád. Megígérted, hogy nem haragszol. Legközelebb nem csinálok ilyet, de nem is mondok el neked semmit. Megszegted az ígéretedet. Apa nyitott be az ajtón. Úgy látom, titkos megbeszélés zajlik. Nem is zavarnék nagyon, csak annyira, hogy 2 percetek van. Azután marsz fogat mosni, fürdeni. Holnap majd folytathatjátok a beszélgetést. Mondta, és magunkra hagyott minket. Megígértem, hát nem haragszom, de ha még egyszer ilyet teszel, olyan mérges leszek, amilyennek még anyáikat se láttad. Szerencsét, hogy titoknak mondtad el, ezért nem mondom el nekik. Köszi, Zorka. Legközelebb, ha túró rudit kapunk, neked adom az egészet. Válaszolta meg könnyebbülten az öcsém. Elvonultunk fogat mosni, megfürödtünk. Este apa mondta a mesét egy olyan kislányról, aki mindenhol, még az ágy alatt is a titkait kereste. Reggel arra ébredtem, hogy több titok is rám talált az éjleple alatt. Az oviban vártam a percet nagyon, mikor megyünk az udvarra, hogy elvonulhassunk Petrával a búvóhelyünkre. Elhoztad a titkaidat? Kérdezte Petra. Cserélhetünk? Vágtam rá büszkén. Ki kezdje? Kezdem én, mondta a barátnőm, és rögtön bele is fogott. Képzeld el, Zorka, a Tomi szerelmes belém. Adott is egy puszit az arcomra a mosdóban, amikor elfordultak az óvónénik. De én a Petit szeretem. Most te jössz. Tényleg? Képzeld el, Petra, a Domi hozott otthonról nekem egy gyűrűt ajándékba, és azt mondta, hogy szép a szemem. Nem húztam fel, hanem a cserecipőmbe rejtettem, hogy észre ne vegyék, és ma is, holnap után is meg tudjam nézni. Azta! A Domi biztosan szeret. Azt sem mondtam még el senkinek, hogy amíg anyukám kiment a postáshoz, addig én megkóstoltam a kis testvérem bébi papiját. Nem is volt olyan rossz. Több kanállal is ettem. Amikor sírni kezdett a tesóm, elkezdtem etetni, de olyan jól nem sikerült, csupa maszat lett, mire visszajött az anyukám. Ezen nagyot nevettünk mindketten, és azon is, amikor elmeséltem, hogy az egyik ebédnél rágós volt a hús. Amikor nem figyeltek a szüleim, kiköptem, és a maradékkal együtt a zsebembe tettem. Úgy izgultam, hogy észre ne vegyék. Még meg is dicsértek, hogy milyen szépen megettem mindent. Amikor végeztünk az ebéddel, kimentem Borcsa kutyához, és mindent, amit a zsebemben találtam, nekiadtam. Még örült is neki. Így cseréltünk titkokat Petrával azon a titkos helyen. Délután apa jött értem az óvodába, és meglepett egy csili-vili füzettel, amit titkos naplónak neveztünk el. Még lakat is volt rajta. Azt mondta apa azért, hogy ki ne szökjenek belőle a titkok. Amennyi titkot cseréltünk ma Petrával, azt hiszem, hamar be fog telni ez a füzet.
0: Csukásmese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: haszon.
1: Egy tetűért, egy bolháért, a nagyapád foltos, rongyos szakálláért.
0: Drága!
1: Nem azért tartottam, tejfellel duggattam, hogy magának ingyér odaadjam. Mit ad érte?
0: Három futást, hat parolást.
1: A magának

Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

Sokszor kérdezték gyermekkoromban, mi leszek majd, ha felcseperedek? És én tudtam már nagy-nagy titokban, hogy bohóc, bohóc leszek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most én olvasok nektek. Mesék és mondák Mátyás királyról. Hendók mester és Pusadeák. Hendók mester, Mátyás király legkedvesebb író deákja volt. Pusadeák pedig a Hendók mester leghaszontalanabb szolgája. Hendók mesternek négyszögletes kisfeje volt, összeszorult benne a sok tudomány. Pusadeáknak nagy buksi feje, abba meg szétszaladt az a kis ész, ami kerülközött benne. Akkor még más világ volt, mert még akkor nem volt ABC-s könyv. Azért nem volt pedig ABC-s könyv, mert még nem tudtak könyvet nyomtatni. Hanem ha valami okos ember írt valami szép könyvet, azt a tudós emberek szépen lekörmölgették ízről ízre, betűről betűre. Mivel pedig ilyen tudós emberek abban az időben kevesen voltak, igen nagy volt az ő becsületük. Különösen nagy volt pedig Hendók mesteré, aki a bőrből készült papírosra olyan szép kerekbetűket pingált luttollal, hogy majd legurultak onnan. De még tán le is gurultak volna, ha Hendók mester olyan szép tulitarka rózsákat, tulipánokat, szarvasokat, madarakat nem pingált volna a papír szélére, amilyeneket erdőn, mezőn soha se látni. És éppen azért nem kívánkoztak sehova se a gyönyörű betűk, mert ilyen szép társaságot úgy se találtak volna máshol, mint a Hendók mester könyveiben. Mivel ez a Hendók mester ilyen nagy tudós férfi volt, Mátyás király nagyon szerette a keze munkáját, s arannyal váltotta be a királyi könyvtárba. Megengedte neki, hogy mind a két füle mellett hordhasson egy-egy kihegyezett lúttollat, mely engedelemre büszke is volt Hendók mester.
2: No, az nem nagy sor, pittyeztette el a száját Pusadeák. Nekem két lúttoll helyett egész kócsak szárnyom van. Csak hogy nem a fülem mellett hordom, hanem a süvegemen.
1: Aj, bizony, Pusadeák, látszik, hogy nem jártál ott, ahol a tudományt osztogatták, pirongatta Hendók mester. Pusadeák erre nagyot rántott erős, izmos vállán.
2: De bizony nem is kívánkozok én arra a tájékra. Úgy vélem, nagy, zörgős marad annak a csontja, aki tudományt abrakol.
1: Szó, ami szó, nagyon cingár kis ember volt Hendók mester, s csak ugyan zörögtek a csontjai, mikor rá kiáltott a deákra.
2: Azért adott pedig a király a kezem alá, hogy írástudót neveljek belőled. Vagy jobban szeretnél csetlőbotló katona lenni?
1: Pusadeáknak az apja Mátyás király katonája volt, Szabács ostrománál harcolt a török ellen, és ott fogadta meg a király, hogy embert neveltet hű katonája árvájából. A király állta is a fogadást, hanem az csak nem akart ember lenni. Vidám fiúvá serdült, de mindig csak a játékon járt az esze. Nagy, barna szeme csak olyankor homályosodott el, ha az apját emlegették. Hendók mester nagyon kapott az ilyen ritka perceken. Oda szólt a papírosai közül a deáknak. Add erréb a piros festékes békateknőt. Pusadeák erre oda nyújtotta azt a békateknőt, amelyikben a kék festék állt. Nem volt őnek is se esze, se kedve ez a pepecseléshez. És bizony, ilyenkor megesett, hogy Hendók mester haragjában nem a papíros festette ki az ecsettel Tili tarkára, hanem Pusadeák képét.
2: Sose lesz belőled két lúttollas tudós, te deák!
1: Bizony, kevés reménység volt ahhoz, sehogy se tudott Pusadeák a lúttollal bánni. Igaz, hogy nem is igen törte magát érte. Ha csak szerit ejthette, kifeküdt a ház végébe a nagy eperfák alá, és azzal mulatta magát, hogy mindenféle dirib darab fából éppen olyan virágokat, madarakat, szarvasokat faragott, mint amilyeneket odabent Hendók mester pingált. Össze is faragcsált mindent, ami keze ügyébe esett.
2: Jobb is, ha inkább farigcsálsz, kedves öcsém, mondogatta Hendók mester. Adok neked 100 aranyat, ha az ecsetnek is olyan mestere leszel, mint a bicskának.
1: Nagyot nézett Pusadeák, s addig-addig nézte a mester 8 lábú szarvasait, hogy utoljára
2: ő is a kezébe kapta az ecsetet. Nem is tette le addig, míg tele nem pingálta a mester szép fehér palástját mindenféle tarka-barka ákombákomokkal. Úgy beletemetkezett a bőrökbe, hogy se látott, se hallott szegény feje. Csak arra riadt föl, mikor Busadeák meglebegtette rajta a palást két szárnyát.
3: Adjon Isten, Hendók mester! Na ide nézzen!
2: Nincs az a piros festék, amelyiknél Hendók mestert pirosabbra ne festette volna a harag. S lett volna drága dolga a bőrsimító sonfabotnak, ha ebben a percben egy nagy orrnak az árnyéka nem vetődik a fehér ablakfüggönyre.
4: Jaj, a király!
2: Sertült ki az ajtón Hendók mester. Busadeák pedig a kezébe kaparította a sonfabotot, elővette a bicskáját, és becsusszant az asztal alá.
3: De csusszahatott volna ő a föld alá is. Még tán oda is lehallatszott volna Mátyás jó ízű nevetése, hogy Hendók mestert meglátta a tuli tarkapalástban. Nini mester, tán be akarsz állni Mihóknak, hogy ilyen cifra gúnyába öltöztél a tiszteletemre.
2: Mivel pedig Mihók nem egyéb volt, mint a Mátyás király, udvari bolondja, Hendók nagyon zavarodottan kapkodta össze magán a csúffá tett palástot.
4: Nem ismerette Busadeákot, uram király? Olyat pingálna a te királyi palástodra is, ha a keze ügyébe kerülne?
2: Az ám, mosolygott a király. Régen nem hallottam a hírét Busadeáknak. Lesz-e belőle ember, Hendók mester?
4: Soha bizabból, uram király. Úgy áll a kezében a lúttól, mint a beszelőnyél. Le nem tud vele írni egy i betűt se.
3: De fából kifaragom még a gácsérfarkú betűt is.
2: Futott elő az asztal alól a deák, s oda tartotta a király elé a botot. Olyan R betű volt annak a végére faragva, hogy Hendók mester se rajzolt különbet.
3: Hát, miért gácsérfarkú ez, öccse? Kérdezte a király.
2: Hát azért, mert a gácsérnak is éppen így áll a farka, magyarázta a deák.
3: Van még nekem ilyen cifraságom több is.
2: Azzal odaszaladt a vakablakhoz, és elejbe szórt a királynak egy marék fából faragott betűt. Megvolt ott az egész ABC, csak hogy Busadeák egynek se tudta a becsületes nevét.
3: Ez a kerekképű, ez a háromlábú, ez a kis egyenes, ez a nagyhasú, ez a félnyakú, ez meg a Hendók mester formájú.
2: A kerekképű volt az O betű, az M a háromlábú, az I a kis egyenes, a B a nagyhasú, az F a félnyakú, az X meg a Hendók mester formájú.
3: Különösen ez az utolsó esett zokon Hendók mesternek.
2: Táncolt is mérgében a két lúttól les fel a füle mellett, mintha csak az udvari hegedűs húzta volna neki. Csak akkor pihentek meg, mikor Mátyás odafordult Hendókhoz.
3: Mondsza csak, mester! Sebes munka-e az az írás?
4: Ojjé!
2: Mosolygott boldogan a mester. Ha jó kedvemben vagyok, 10 betűt is lepingálok 1 óra alatt.
3: Azt mondja erre a király.
2: Akkor a Busadeák tudománya többet ér, mint a tiéd.
3: Mert azzal 100-szor sebesebben megy az írás.
2: Azzal fogta a sonfabotot, belemártotta a gácsérfarkút a fekete festékbe, és egy szempillantás alatt 10 R betűt lenyomott vele a papírosra. Aztán hol az egyik, hol a másik fabetűt mázolta be saját királyi kezével, és azt nyomogatta oda velük egy aranyszérű kutyabőrre.
3: Busadeák, udvari, könyvnyomtató mester.
4: Hogy lehessen ez?
2: Csóválta Hendók a fejét.
4: Hiszen olvasni se tudom, Málé.
3: Majd megtanul.
2: Nézett rá a király a Busadeákra.
3: De úgy ám, hogy a deák lesütötte a fejét, mert nem bírta ki azt a parancsoló tekintetét.
2: És nem telt bele egy hét, úgy olvasott a deák, mint a parancsolat. Ő lett az első könyvnyomdász Magyarországon.
3: Nem sokat ér az a sebes mesterség, vélte Hendók mester, aki most már csak a maga gyönyörűségére pingálta az ecsettel a szép gömbölyű betűket, hanem azért halála napjáig azt vallotta, hogy igazából ő találta ki a könyvnyomtatást. Mert ha ő nem festegetett volna, Busadeák sohasem faragott volna fából betűt.
2: Mátyás király nem szólt semmit,
3: hanem azért én mégiscsak azt hiszem, hogy az ő esze találta ki igazán
1: a könyvnyomtatást.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Cillancs felfedezi a világot. Elmondja Korda György. Cillancs unatkozott. A kertben élt a két testvérével meg a mamájával. Nyár volt, meleg volt, a kert gyönyörű volt, és Cillancs mégis unatkozott. Ő volt a legkisebb, és vele senki nem akart játszani. A nagyobbik testvére a lepkéket kergette elmerülten, a lepkék vérámon billegtették szárnyaikat, a középső testvére meg állandóan aludt. Lustán fújta a kását, a horkolása betöltötte a kertet, úgy zümmögött, mint valami apró fűrész. A mamája a kedvenc helyén feküdt, ő se játszott vele. Olyasmiket mondott neki, hogy 3 hónapos cica vagy, tanulj meg egyedül játszani, elég nagy vagy, ismerkedj meg a világgal. Cillancs megfogadta a tanácsot, ismerkedett a világgal. A kert volt a világ, a nagy, gyönyörű nyári kert. Először a fűvel találkozott, abból volt a legtöbb. A fű bársonyosan puha volt, ahogy óvatosan lépkedett benne a talpacskáival. A fűvel nem csak lépegetni lehet, de hemperegni, meg bogarászni is. Cillancs hemperget és bogarászott. Mikor már jól megismerkedett a bársonyos fűvel, találkozott egy bokorral. A bokor tetején gyönyörű, tűzpiros virágok nyíltak. Cillancs először lentről bámulta a tűzpiros virágokat, majd elhatározta, hogy közelebbről is megnézi őket. Nekirugaszkodott, kapaszkodott, majd keservesen nyávogva lepottyant a földre. Megszúrt, megszúrt, szaladt a mamájához panaszkodva. Hát persze, mosolygott a mamája, a rózsának tövise van, mász fel olyan fára, aminek nincs tövise. Cillancs kereshet olyan fát, aminek nincs tövise, felmászott rá. Aztán egy másikra, aztán egy harmadikra, mikor minden fára felmászott, bússal leült a fűbe, és megint unatkozott. Ahogy ott ül a fűben, kíváncsian nézte a házat. A ház a kert végében állt, és oda tilos volt bemenni. Cillancs lopva körbe pillantott, a mamája szunyókált, a középső testvére horkolászva aludt, a nagyobbik testvére elfutott egy pillangó után, gondolt egy merészet, nekiíramodott, és besurrant a házba. Dobogó szívvel megállt a szoba közepén, óvatosan nézdegélt. Milyen más volt itt minden, mint a kertben? Először is nem volt fű. A fű helyett szép, sárga padló volt, a padlón tarka szőnyegek. Azután nem volt fa, hanem asztal, és az asztal mellett székek. Azután nem volt ég, hanem szép fehér mennyezet. Nem volt nap, de volt egy szép nagy lámpa. A falakon ablakok voltak, de nem lehetett kilátni rajtuk, mert hatalmas színes függönyök takarták. Aztán nem volt szúros rózsabokor, de volt egy nagy váza tele virággal, aztán volt még valami, ami teljesen elbűvölte Cillancsot. A földön egy vonott kosár, és a kosárban színes pamut gomolyagok. Ez ám a játék, gondolta Cillancs boldogan. Nem havazott egy percig, se odaugrott a kosárhoz, ügyesen felborította. A színes gombolyogok kigurultak pont a mancsához, elősen óvatosan pofozgatta, majd merészen nagyot csapott rájuk. A sárga gomolyag elgurult puhán, egészen a szoba sarkáig. Ahogy gurult, egyre kisebb lett. Cillancs ámulva nézte. Na hát, ez ám a fura labda, gurulás közben elfogy. Aztán a piros gombolyaggal gurigázott, aztán a kékkel, egyre bátrabb, egyre vidámabb lett. Hogy is ne? Hiszen olyan régen nem játszott már, és micsoda pompás játék ez a három gombolyag. Egyedül is lehet velük játszani, és micsoda pompás hely ez a szoba. Bár nincs benne fű, nincs benne fa, és nincs benne több macska se, mégis jókat lehet benne gurigázni. Az udalmat, mintha elfújták volna. Cillancs gurigázás közben elégedetten gondolt rá, már nem unatkozom. Aztán egy másik gondolat is motoszkált a fejébe. Igaz, egyedül vagyok, igaz, hogy a két testvérem kimaradt a kertben, de az is igaz, hogy az egyik mindig alszik, a másik meg mindig lepkére vadászik. Elvetette a motoszkáló gondolatokat, és a sárga gombolyag után iramodott fürgén. Amikor utolérte, rácsapott a mancsával. A sárga gombolyag puhán gurult. Amikor utolérte, megint rácsapott. Egyszer csak egy nyitott ajtóhoz ért. Cillancs habozás nélkül belépett az ajtón. Fürkészve körülnézett. A másik szobában is tarka szőnyeg volt a padlón, székek, asztalok álltak rajta. Gombolyagok nem voltak, de volt valami, ami nagyon érdekesnek látszott. Az asztalon egy nagy, vízzel telt üvegedény állt. Két szépséges tarka-barka hal úszkált a vízben. Cillancs kíváncsian figyelte. De gyönyörű, sóhajtotta, ilyen nincs a kertben. A két hal is észrevette a bámészkodó kis cicát. Először ilyetten fel alá cikkáztak az akváriumban, majd lassan megnyugodtak, mivel látták, hogy a kis cica bámészkodik, nem bántja őket. Abba hagyták az ilyet cikkázást, és megint szép lassan úszkáltak. Cillancs mozdulatlanul gyönyörködött a tarka-barka halakba, és esze ágába sem volt, hogy bántsa őket. Majd óvatosan felágaskodott, és az üvegre tette mancsát. Így nyávogott halkan. Szép tarka-barka úszkálók, aranyos pikkelyesek, úgy szeretnélek megsimogatni benneteket. A halak, mintha értették volna, odaúztak a mancsa alá, egyszer csak a magasból éles rikácsolás hallatszott. Keringette, rabló, rabló! Cillancs riadtan nézett fel a magasba. Egy ketrecben két papagáj ült, hintázott és rikácsolt vidáman. Csak a hangjuk volt félelmetes, amúgy barátságosan nézegették a riadozó kis cicát. Cillancs is összeszedte magát, és kíváncsian figyelte a rikongató papagájokat. Már ő is mosolygott, nem vagyok rabló, gondolta, csak kíváncsi, és ezek a papagájok úgy látszik nem tudnak mást. Majd megsajnálta őket, be vannak zárva, lehet, hogy azért rikácsolnak, de én nem tudlak kiengedni benneteket. Több szoba nem volt, Cillancs kiosott a hátsó ajtón, és meglátott egy lépcsőt. A lépcső lefelé vezetett a ház alá. Na, fent mindent láttam már, megnézem, mi van lent. Leszaladt a lépcsőn, és egy nagy, homályos pincébe ért. A sötétség nem zavarta, hiszen macskák a sötétben is kiválóan látnak. Bámészkodott hát, merezgette a szemét. Látott egy üvegbe tűzött gyertyacsonkot, meglátott egy egeret. Mind a ketten megtorpantak, majd az egér kapott hamarabb észbe, iszkiri elszaladt. Cillancs kiáltott, ne féltek is buta, nem bántalak. De az egér már nem volt sehol. Cillancs forgolódott, idelépett, odalépett, kereste, hová bújhatott az egér. S ahogy forgolódott, belegabajodott valami puhába. Dühösen kapálozott, de ez a puha valami egyre jobban rátekeredett. Hát ez meg mi a csuda lehet? Valami háló tűnődött? Még sose látott ilyet. Majd megunt a gabajodás, nagyot csapott a mancsával, a pókháló elszakadt, csillancs végre kiszabadult. Megtisztogatta bundáját. Na, majd legközelebb óvatosabb leszek, mormogta. Jó is, hogy megfogadta, mert majdnem belelépett egy egérfogóba. Na, elég volt a pincéből dünnyögött, s felfutott a lépcsőn. A hátsó udvarra ért. Kerek szemmel bámészkodott, sohasem járt még itt. Hát, ahogy körülnézett, meglátott egy nagy tálat, a tálban víz volt. Aztán meglátott egy hosszú, bozontos kutyafarkat. Mikor már jó megbámulta a kutyafarkat, elhatározta, hogy megnézi a kutyát is. Óvatosan előre araszolt, a farok egy szép nagy kutyájé volt. Cillancs a lélegzetét is visszatartotta, úgy nézte. A kutya lustán heverészett, lassan kinyitotta a fél szemét, és megnézte a kíváncsi kis cicát. Hát ez a vakarcs honnan pottyant ide? Gondolta álmosan, még sose láttam. Biztosan a másik udvar volt évet ide. Ott mászkálnak ezek a nyávogó szőr gombolyagot. Cillancs kicsit remegve nézett a nyitott fél szemébe. Eszébe jutott, hogy miket mesélt a mamája a félelmetes kutyákról, hogy a kutya a macska ősi ellensége, meg hogy a macska azonnal fusson, ha kutyát lát. Cillancs meg is feszítette mind a négy lábát futásra készen, de a kutya nem volt se félelmetes, se ellenséges. Elfutni ráérek, előbb jól megnézem, gondolta Cillancs. Aztán hogy történt, hogy nem? Nyilván csak ásított egyet a kutya, kinyitotta a hatalmas száját, csak úgy recsegett a szálkapcsa, s megmutatta óriási fogait. Cillancs felugrott, és elfutott. Cillancs futott át az udvaron, nem nézett se jobbra, se balra, mikor már alig bírta a ideje, és alig mozgott a lába, szaporán szedve a levegőt megállt. Lassan megnyugodott, megszűnt a lábában remegés, és megnézte, hová is került a nagy futásban. Két tüskés bokrot látott, egy nagy tüskés bokrot és egy kicsi. Hát, ahogy nézegette őket, egyszer csak hihetlen hátraugrott, mert a tüskés bokrok megmozdultak. Először a kicsi, utána a nagy. Kigömbből jöttek, és orruk lett, meg szemük, meg szájuk, és vidáman rámosolyogott a Cillancsra. Cillancs visszamosolygott, és udvariasan bemutatkozott. Én Cillancs vagyok, és ti kik vagytok? A kisebbik tüskés bokor pergőnyelven válaszolt. Mi vagyunk a Südök, ő a mamám, én pedig a fia vagyok. A sümmama bólogatott, de nem szólt egy szót sem. Lehet, hogy azért nem, mert nem így jutott szóhoz. A kisebbik sűn fecsegett tovább, látszott, hogy szeret beszélni. És mi, sűnök, híres egérvadászok vagyunk bizony. Cillancs ágra nyit szemmel bámulta a fecsegő sűn. Mit bámulsz? Kérdezte a sűn fiú. Azt bámulom, hogy te alig vagy nagyobb egy egérnél. Tudom, mert az előbb láttam egy egeret a pincében, válaszolt Cillancs mosolyogva. És hogyan tudod te megfogni az egeret, amikor alig vagy nagyobb nála? Nem számít, legyintett a sűn. Majd megnövök, és akkor leszek, mint a mamám, és könnyen elbánok egy vacak egérrel. De Cillancs ott furdálta a kíváncsiság, és addig is mit teszel, amíg megnősz? A sűn fiú egy pillanatig tétovázott, és már hadarta is. Addig tejet, 10 liter, meg kukacot, de 1 méter eset, vagy 2 méter eset. Cillancs ámuldozott, majd magába ezt gondolta. Nagy hencegő vagy te, kisün. De nem mondta ki, mert nem akarta megbántani. Cillancs elbúcsúzott a sünöktől, s mosolyogva trappolt a fűben. Trappolás közben tűnődött, hogy merre menjek. Haza még nem megyek, még korán van, és úgy érzem, hogy még nem láttam mindent. Nagyot kanyarodott, és kifutott a mezőszélére. A mezőszélén egy kerítés volt, a kerítés mellett egy ló legelészett, mellette egy kis csikó felemelt fejjel. Cillancs félrehajtott fejjel bámulta őket. De szépek, és milyen nagyok, és milyen hosszú a sörényük. Egyszer csak valaki fölemelte, lágyan megsimogatta, és így szólt hozzá nevetős hangon. Hát, te kis cica, mit keresel itt? Cillancs először megijedt, de hamar megnyugodott, hiszen simogatják, és nevetős hangon szólnak hozzá. Megnézte, ki az. Egy mosolygos képű kis fiút látott piros sapkában. A fiú tovább simogatta és beszélt hozzá. Milyen szép puha bundád, és milyen okos pofikád van, hogy hívnak? Cillancs csak nyávogott egyet, majd a szemét lehúnyva dorombolt, a fiú bólogatott. Aha, értem, kíváncsi kis cica vagy, és most körülnézel a világban. Letette a kerítésre Cillancsot. Bámészkodj nyugodtan, én enni adok a lovaknak. Cillancs elúta a nézelődést, leugrott a kerítésről, és visszafutott a mezőről a szomszéd kertbe. Épp azon tűnődött, hogy mit csináljon, mikor nyávogást hallott a magasból. Miau, miau! Fölnézett, és látja, egy koromfekete kis cica van a háztetőn, sétált a mamájával. Cillancs visszanyávogott, mire a koromfekete kis cica integetett neki. Hogy hívnak? Kérdezte, és honnan jössz, és hová mész? Cillancs visszaintegetett, majd megkérdezte, felmehetek? Fenn majd mindent elmesélek. A koromfekete kis cica a mamájára nézett, a mama beleegyőzően bólintott, Cillancs fölrugaszkodott, slipszlap fönn volt a háztetőn. Cillancsnak hívnak, mondta kicsit lievve,

0: hőre égtelenül csivitolt. A korom fekete cica mellé kuporgott és magyarázott. Négyen vannak. Láttam, amikor kikeltek. Naponta látom, hogy növekednek. Rajtuk tartom a szemem. Vigyázok rájuk. Cillancs kérdően nézett a korom fekete cicára. Miért kell vigyázni rájuk? Hiszen itt a mamájuk meg a papájuk. De nincsenek mindig itt. Szúnyogokra vadásznak, meg a bogarakra. Ezért kell vigyázni, nehogy valaki bántsa a fiókákat. Cillancs elismerően nézett új barátjára, majd a fecskefészket bámulta. S ahogy bámulta, valami bizseregni kezdett a szívében. Az bizserget, hogy de rég látta már a mamáját. Cillancs nem habozott, gyorsan lekúszott a tetőről, visszaintegetett a korom fekete cicának, és futott hazafelé. Futás közben halkan fel-fel nyávogott, és egyszerre csak meghallotta a mama hangját. Cillancs, Cillancs, hol vagy, merre vagy? Cillancs boldogan kiabált. Itt vagyok, megyek már, mama! Átbújt a kerítésen, és már ott is volt a fa alatt a mamája mellett. Hozzábújt gyorsan, hízelkedve és boldogan szaporán pislogott az örömtől. A mamája kedves-kedve szörnyűködött. Hol voltál, én csavargó kis cicám, és milyen piszkos a bundád? Hát gyere, megmozdatlak! Szelíden tisztogatni kezdte a kószos, piszkos bundácskát. Cillancs lehúnyta a szemét, halkan dorombolt, büszkén végig gondolta, hogy merre járt. Világot láttam, suttogta. Szép a világ, jó a világ, de legjobb itthon.
1: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.

0: Móra Ferenc, a próbagazda, aki elmeséli nektek Mesenyei Ferenc.
1: Mikor engem föladtak az iskolába, sehogy se akartam beleszokni a tudományba. Majd ríva fakadtam, amikor először nyomták a kezembe a tollat, pedig szép szerszám volt nagyon, piros szárú, réznyakú. De az édesapámnak nagyobb örömet telt benne, mint nekem. Öröm nézni, milyen szép portéke ez forgatta a kezében. Szebb annál a kapa meg a szőlőmetszőkés, morogtam kedvetlenül. Könnyű portéka, könnyebb a cseresznye szedőszék. Tudós ember, aki bánni tud vele. De erre kibudjant belőlem a keserűség. Föltözt csattantottam az új tollat, hogy mindjárt lekéreckedett a réznyaka. De én nem akarok tudós ember lenni. Én gazda ember akarok lenni, mint édesapám. Na, fiam! Nyugtatta édesapám kezét a vállamra. De úgy ám, hogy egyszerre fölkaptam a tollat. Jaj, mondom, inkább tudós leszek. Más mondok én neked, te legény, emelte föl édesapám az államat. Először mégiscsak írni-olvasni tanulj meg, jövő nyáron aztán beállhatsz gazdainasnak, ha kedved lesz hozzá. Erre az ígéretre aztán csak ugyan nekiadtam magam a tanulásnak. Kaptam is a vizsgán akkora jutalomkönyvet, hogy nem fért a táskámba. Odaálltam vele az édesapám elé. Tudós vagyok, itt a könyv. Gazda lennék, hol a föld? Világ életében mindig szavatartó ember volt az apám. Kézen fogott, kiballagott velem a szőlőbe, odaállított a dinnyeföld sarkára. Látod ezt a vakontúrást? Látom. Hát azt a másikat, azt is. Na hát, ami a két vakontúrás közé esik, az a te földed. Annak te vagy az ura gazdája. Teszel, veszel rajta, amit jól esik. Én bele nem szólok semmit, én csak a szomszédod leszek. Kicsi volt a föld, egy jó macskaugrás az egész, de azért volt azon minden. Egy bokor sárga dinnye, két bokor kukorica, három bokor saláta, négy bokor sárgarépa, öt bokor mák. Bukfencet akartam vetni örömömben, de idejekorán eszembe jutott, hogy a gazdemberek nem szoktak bukfencet hányni. Ahelyett fölkaptam a kapát, nekiestem a két bokor kukoricának, és olyan szerencsésen megkapáltam őket, hogy mind a kettőnek keresztül vágtam a tövit. Se baj, szomszéd, vigasztalta az édesapám. Legalább ezzel se kell többet bajoskodni. Másnap még a kakas se kívánt jó reggelt, mikor engem már kergettek ki a földemre. De a nap is jó éjszakát mondott, már mire hazakerültem. Gyomláltam, locsoltam, egész állónap, túrtam, fúrtam, mint a vakondok. Tessék, gazduram, megszolgált kelmed érte, toltálém édesapám a derejés tálat. Csak úgy kopogott a szemem az éhségtől, mégse kívántam az ételt. A kezem hólyagosra törte a kapanyél, jajgattam a nyakamra, nyögtem a derekamra, ólomnak éreztem a lábom. A tetejébe pedig édesapám azzal vigasztalt, hogy no, Ferenc gazda, majd lesz ez még rosszabbul is. Hát lett is. Se látszatja, se foganatja nem volt az igyekezetemnek. A mákjaimat mind kirázta a szél, a sárgarépámnak csak a levele maradt. A répáját megette a cserebogár hernyója. A salátának meg még csak a levelese maradt, lezabálta a csiga. Nem maradt a gazdaságomból egyéb, csak a dinnyebokor. No, de azzal volt is ám annyi bajom, hogy majd beleőszültem. Ha keveset locsoltam, sárgult. Ha sokat locsoltam, sárgult. Ha a nap sütött, fonnyat. Ha a nap nem sütött, bágyat. Mikor virágzott, megszaggatta a jégeső. Mikor megkötött, a kis dinnyéket megverte a ragya. Dinnye érése nem maradt több rajta két dinnyénél, hanem azok olyanok voltak ám, hogy nem lehetett párjukat találni az egész határban. Alig is vártam, hogy megérjenek. Ott ültem mellettük reggeltől estig, és még a darazsakat is elkergettem róluk, hanem az édesapámat hiába kértem, nem nézte meg a dinnyéimet. Majd, ha megérnek, szomszédkám. Valahára megértek. Jelentettem is kevélyen édesapámnak. Másnap reggel kiballagtunk a földemre dinnyét szedni. Mégpedig korán reggel, harmadhulláskor, hogy jókor odaérjünk. Nagyon jókor odaértünk. Már a dűlőúton elsikoltottam magam. Ja, Istenem, az egyik dinnyét elvitte valaki az éjszaka. Elbizaszt, bizonygatta édesapám. De se baj, azért viszik, akinek van. No, legalább az egyiket meghagyta az a jó ember. Megám, de arra meg az édesapám tette rá a kezét. Ezt meg én viszem el adóba, hékás, azt mondja. adóba. Az ám gazda uram, ha én rajtam megveszik az adót, a földemért, én is megveszem te rajtad. Ilyen a gazda sorsa, lelkem, gyermekem. Magának dolgozik, más veszi hasznát. A te dinnyéd is én adom el a piacon. Olyan szomorúan nézhettem én erre, mint a jégverte búza, mert édesapám mindjárt megszánt. Na ne búsulj, azért neked adom a dinnyéd árát. Legalább vehetsz rajta vetőmagot jövő esztendőre. Könyvet vegyünk rajta, édesapám, könyörögtem szemlesütve. Azt is vettünk, s azóta nem álltam be többet gazdának. Azt hiszem, nem is állok ezután se.
0: A Próbagazda című mesét hallottátok.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Az égigérő passzúj. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy özvegyasszony, kinek nem volt egyebe, csak egy bátor kisfia, meg egy soványka tehene. Így éldegéltek hárman szegénységben, de annál nagyobb boldogságban. Hanem egy nap elfogyott az ételük az asztalról, s akárhogy is bánkódott az asszony, a tehenet el kellett adniuk a piacon. El is küldte a fiát, csináljon neki egy jó vásárt. A fiú épp hogy kiállt árulni hajnalban, s már el is adta a tehenet. Csak épp nem pénzzel váltották meg, hanem egy szem passzújjal. Örült az ifjú a frissen szerzett portékának, hiszen azt mondták, varázs ereje van. Mutatta otthon az anyjának a babszemet, de az keservesen sírni kezdett a dicséret helyett. Mi lesz velünk, fiam? Éhen fogunk halni! Édesanyám, ennek varázs ereje van, próbálta vigasztalni a fiú. De az anyja nem hitt neki. Legény gondolta, próbát tesz. Még aznap este elültette a babszemet. Alig tudott aludni, annyira várta, hogy kihajta a passzúj másnap. Lássatok csodát! Reggelre az apró magból kinőtt egy égigérő passzúj. Közelebb ment, megvizsgálta, de akárhogy nézte, a tetejét nem látta. Na, édesanyám, szólt a fiú, útnak indulok, megmászom ezt a passzút. Az anyja könyörgött, hogy maradjon, de a fiú nem tágított, fogta magát és felmászott. Reggel indult neki, de csak mászott, mászott, és már a nap is lement, mire elérte az eget. Volt ott egy nyílás, amin kiszűrődött egy kis világosság. A fiú követte, bemászott a lyukon át, és a túloldalon igazi földön túli birodalom várt rá. Úgy csillogott minden, hogy a fiú nem hitt a szemének. Aztán észrevett a távolban, a felhők tetején egy takaros kis házat. Közelebb ment, és gondolta, szállt.

0: Lásd kér éjszakára. Bekopogott, és egy vénséges vénasszony nyitott ajtót.
1: Tudod, tehez kinek az otthona? Nekem bizony a hétfejű sárkány az uram. Nem sokára hazatér a vadászatból. Ha itt talál, köret leszel a vacsorához.
0: Megijedt most a legény. Kérlelte a banyát. Bújtassa el, mire megérkezik a sárkány. És mivel az asszonynak jó szíve volt, kigondolt valamit, hogy elrejtse a fiút. Hozott egy nagy teknőt, és a fiút a földre fektette, majd rá a teknőt, hogy teljesen belepje. Aztán fogta az egészet, és betolta az ágy alá. Csendre intette, ne mocorogjon, ha jön a sárkány. Nem kellett soká várni. Amint éjfélt ütött az óra, betoppant a hétfejű sárkány. Hóna alatt egy tyúkkal. Letette az asztalra, majd ráfölmet. Tudj egyet, vagy megfőzlek. Hiszitek vagy sem, a tyúk úgy megijedt, hogy egy aranytojás bújt ki belőle. Sárkány pedig addig szólongatta, míg a vacsorához elég tojás nem jutott. Miután jól lakott, egyszer csak megcsapta az orrát az idegen szag. Mi ez a szag? Kit rejtegetsz előlem?
1: Rejtegetni? Én ugyan senkit. Már megint nem tudsz a szagok között különbséget tenni, hát ez csak a tyúk.
0: A sárkány megnyugodott, és lecsukódott a szeme. De az asszony se bírta tovább az ébrenlétet. Úgy, ahogy volt, elaludt ülve a széken. A legény közben türelmesen várt a teknő alatt, és mikor látta, hogy mindketten alszanak, előbújt, hóna alá kapta az aranytojás tojó madarat, aztán futott, amilyen gyorsan csak bírt. Odaért a lyukhoz, hátra pillantott, látta, hogy a sárkány a nyomában lóg. Elkapta a legény a paszúj szárát, és olyan gyorsan csúszott lefelé, hogy a tyúk majdnem kiesett a kezéből a nagy lendületben. Amikor megérkeztek a földre, fiú fogott egy fejszét, és hamar kivágta a növényt. A sárkány pedig, aki már éppen mászott lefelé, akkor átesett, hogy többet fel sem kelt. A nagy robajra felkelt a fiú édesanyja, s hogy örült, mikor egyszem gyerekét meglátta. Meglásd, édesanyám, ezentúl lesz mindig mit enni. Ez a tyúk eleget fog tolni.
1: Ugyan, hiszen alig van rajta hús, ezért a piacon nem kapsz egy fél paszújt,
0: kételkedett az anyja, de akkor a fiú odaszólt egyet a tyúknak. Tolj egyet, kedves madaram! Abban a pillanatban tojt egy aranytojást a fiúnak. Hogy csodálkozott az édesanyja, még a szája is tátva maradt. Addig szólongatták a madarat, amíg a sok aranytojásból össze nem jött annyi pénz, hogy vegyenek egy szép házat, meg egy pajtát. Nem volt többé gondjuk semmire, csak élték tovább boldogan az életüket.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, mese Julinak. És akkor bejött az ablakon egy cserkesz. A gombja gesztenye, Juli eloltotta a villanyt, hogy jobban lássa. Mi csirkász cserkesz? Kérdezte. Cserkeszek, mondta a cserkesz. Mit cserkeszel? Lázrózsákat. Itt vannak az arcomon, nevetett Juli. Rózsamező, rózsatő, úgy elviszlek, mint a kő, szavalta a cserkesz. Jaj, ez jó pofa, örült Juli, csak éppen semmi értelme sincs. De rímel bímel, mondta a cserkesz, és közelebb jött. Nicsak az orra is gesztenye. Az orrod gesztenye, mondta Juli. Az orrom gesztenye, a szemem mandula, énekelte a cserkesz. Talán mandulát akartál mondani. No jó, egyezett bele a cserkesz.

0: Az orrom gesztenye, egyik szemem mandola, másik szemem mandula, a derekam mandulin. Mandolin, te buta! Nevetett Juli. Akkor tehát, mondta újra a cserkesz, az orrom geszt... El nem mond újra, kiáltotta Juli. Tán az oldalat fúrja? Háborgott a cserkesz. Újra fúrja, mondta Juli. Ezt mond gyorsan, emelte fel az ujját a cserkesz, az ujja bikmak. Az ujjad bikmak, mondta Juli, de a cserkesz nem tágított. Mond gyorsan, ismételte. Micsodát, hogy újra fúrja? Juli megpróbálta, nem ment, minduntalan az jött ki, úrja fújra. Mindig ilyeneket találsz ki, mérgelődött. Bocsánat, szégyenkezett a cserkesz, s hogy másra terelje a szót, megkérdezte, hogy van az egyeded-begyeded? Az egyedem-begyedem tengertáncol. Ki fújja neki? A rezes bandik a rezes bandája. Ki rombitál? A rokodil? Ámulok, bámulok, majd el nem kábulok, tekergette a nyakát a cserkesz. A nyaka nyárs. A nyakad nyárs, mondta Juli. Nyáron nyárs, ősszel csősz, télen fél tavasszal tapasszal. Így a cserkesz. Mondd el még egyszer, kérte Juli. A cserkesz egy darabig gondolkozott, aztán bevallotta. Elfelejtettem, fegyemre ejtettem. Talán dinnyéd rejtettem, javította Juli. Az már igaz, a cserkesz feje dinnye volt. Ám bátor, ennek ellenére, hűsködött a cserkesz, az a fontos, hogy ide találtam. Hogyan találtál ide? Hang után. Az orrodon kukorékolt egy szeplő. Nincs is az orromon szeplő, mérgelődött Juli. Hát akkor ki kukorékolt? Ez igaz, gondolkozott Juli. Ha nincs az orromon szeplő, akkor ki kukorékolt? No várj, megnézem, mondta, megtapogatta az orrát, s boldogan fölkiáltott. Nicsak, van itt egy, itt kukorás, kukorékol. S a többi 1002, rossz májúskodott a cserkesz. Azok ámuldoznak, mert ilyen szemtelen cserkeszt még nem láttak. Mondtam már, kántálta a cserkesz, a szemem mandola. Mi a csucsor? Micsor? Csicsor? Nem csicsor, csucsor. Ezt nem értem, mondta a cserkesz. Én se, nézett rá Juli. Ennek mind a ketten nagyon megörültek. Mit csináltál mostanában? Kérdezte Juli. Uborkát egyeltem, őrséget kettőztem, dinnyét harmadoltam, főzsiványt négyeltem, ötöltem, hatoltam, erdőben heteltem, miattad nyolcultam, nem kilencedeztem, gonoszt tizedeltem. Hűha, mondta Juli. Azt nem hoztam, csóválta a fejét a cserkesz. Hát mit hoztál? Apádnak almavesszőt, Györgynek gyömbérgyökért, anyádnak fűzfaágat, hadd teremjen tercinákat.
1: Micinákat?
0: Ter. És nekem mit hoztál? Mesét. Hol van? Már odaadtam. Juli keresgélni kezdte maga körül a mesét, a cserkesz teli szájjal nevetett, aztán Juli is elnevette magát, hiszen ez volt a mese. Hát azért ennek nem sok értelme volt, kritizált Juli. Az igaz, mondta a cserkesz, de látszik belőle, hogy cserkeszlek. Én is cserkeszlek téged, cserkesz, mondta komolyan Juli. A cserkesz mosolygott, fénylettek a gesztenyéi, kiment az ablakon, vitte a lázrózsákat.
2: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, Mirmur a kandúr. Hogyan került Mirmur a kandúr slukködön kabát zsebébe? Erősen tűzött a nap, és slukködön az öregedő házaló úgy érezte, hogy pont az ő tarkójára. Hiába sietett vagy lassított, a nap utólérte, bevárta, és megkettőzött erővel sütötte kopaszodó koponyáját. Slukködön sóhajtva föladta a harcot, megigazította kifakult hátizsákját, és lemondóan fürkészte a poros akácfákat, fokhíjas léckerítéseket, a konyhaajtókra szögelt lepedőket, az udvaron elnyúló lihegő kutyákat, és egy másodpercre világosan érezte, hogy kár volt lejönni falura. Ebben a hőségben úgysem tud semmit vásárolni, eladni, s egy pillanatra fölrémlett előtte, mint egy látomás, lefüggönyzött hűvös szobája, és egy pohár, jéghideg fehér habos sör. A kis csacsi, Mirmur és Morzsa a léckerítés aljából bámulták a tétován áldogáló koponyáját óriási kockás zsebkendővel törölgető slukködönt. A kis csacsi szólalt meg először.
2: Eltévedt, mondta. Egészen biztos, hogy eltévedt, azért van úgy kétségbe esve.
1: Mirmur nem szólt semmit, csak morgott. Morzsa kidugta az orrát a léc között, és úgy szimatolt. Ismerős szagokat, egyszer már felfogott illatokat hozott feléje a szél. Orrát mozgatva gondolkozott, aztán azt mondta.
2: Ez egy öreg házaló. Két évvel ezelőtt már volt itt, ócska ruhákat vett, húsdarálót, borotva pengét meg ilyesmiket adott el. Nem tévedt el, csak melege van.
1: Mirmur rábólintott olyan pofával, mint aki pontosan ezt akarta mondani, a kis csacsi pedig leplezetlen tisztelettel nézett Morzsára. Slukködön végre elindult, egyet-kettőt kiáltott, hogy használt ruhát veszek, aztán befordult az egyik kapun. A kis csacsiék megunták az ácsorgást, és visszamentek a többiekhez. Csinnadratta, Bóbice és Paprika Jancsi az üres nyúlketrec árnyékában ültek, és bámulták az eperfe alatt totyogó kacsákat. Mit játszunk? Kiáltott föl Paprika Jancsi, mikor meglátta a közeledő kis csacsiékat. Vékony hangon Bóbice is utána mondta, mit játszunk? Mirmur komoly pofát vágott, és fokhegyről odavetette. Házalósdit. Az mi? Kérdezte Paprika Jancsi.
2: Hát azt kell kiabálni, hogy használt ruhát veszek, meg izzadni kell, és egy nagy zsebkendővel a tarkunkat törölgetni. És még mit kell csinálni? Kérdezte Paprika Jancsi.
1: Mirmur a fejét vakarta.
2: A többi nem jut eszembe, mondta.
1: Csinnadratta az ólomkatona hajolt előre az árnyékból.
2: Ezt a játékot még dolgozd ki jobban. Addig is játszunk bujócskát, azt legalább tudjuk.
1: S rögtön el is kezdte a kiolvasót.
2: Egy begy, liba begy, öreg baka arra megy, világjáró tengerész, a fa alatt heverész, sikárkefe csupa hab, ül a pléteknő alatt.
1: Paprika Jancsira jött ki a kiolvasó, ő lett a hunyó. Arccal a nyúlketrec falának fordult, és elkezdett hadarva számolni. 10, 20, 30, 80, 90. A többiek elosontak búvó helyet keresni. Mirmur szaglászva lopakodott, lehasalva kúszott egész a konyháig. Hova bújjon? Az igazat megvalva, már minden valamire való búvó helyet ismert mindenki. Annyit játszottak bujócskát. Egyszer csak Mirmur szeme felcsillant az örömtől. Ez igen, itt biztos nem találják meg. A szögön egy kabát lógott. Mirmur egy pillantás alatt felmászott az ajtófélfán, és belebújt a kabát zsebébe.
2: 190, 200,
1: Paprika Jancsi befejezte a számolást. Aki bújt, bújt, aki nem bújt, nem bújt. Megyek! Mirmur hallotta még messziről Paprika Jancsi halkhangját. Kuncogott egy kicsit, engem ugyan keresettek, gondolta, és kényelmesen elhelyezkedett a zsebben. A kabátot sütötte a nap, s bent a zsebben kezdett egyre melegebb lenni. Mirmur bizony lassan elaludt. Sluk ödön az öregedő házoló nyomakodott be a kapun, köszönt, majd nézegetni kezdte a kabátot. Mi tetszik? Szólt ki a konyhából Jánoska mamája.
2: Használt ruhát veszek, válaszolt röviden Slukködön, és nem vette le a szemét a kabátról. Nincs eladó semmi, jött ki Jánoska mamája.
1: Slukködön ravaszul összehúzta a szemét, és édesen mosolyogni kezdett, hogy a ráncok össze-vissza futottak az arcán. Nem olyan ember ő, aki csak úgy az első szóra elmegy. A kabát különben is megtetszett neki. Igaz, hogy kicsit poros volt, de hát, ha kikeféli, kivasalja, olyan lesz, mint az új. Hunyorgott még egy kicsit a szemével, és lassan, ravaszul, mint a vadászó róka kerülgette a kiszemelt vacsorának valót, nem beszélt a kabátról, hanem kezdte kirakni a kincseit a fakult hátizsákból.
2: Metszőulló, vadonatúj, mondta, majd gyorsan folytatta. Habverő, valódi svéd acél, torta szeletelő, rozsdamentes laskaszedő, nikkelezett diótörő, sárga rész, dereje szagató, tessék csak megfogni bátran. Sluk bácsi még rosszat nem adott el.
1: Mi tagadás? Az öreg házaló értette a módját, hogyan kell elkápráztatni, elkábítani a vevőt. Jánoska mamája tétovázott a csillogó-villogó, szép sorba kirakott kincsek előtt. Sluk ödön, mint egy öreg, ravaszszemű, ráncos arcú varázsló figyelte.
2: Talán ezt, nyúlt a sárga rész dereje szaggató után Jánoska mamája, az enyém úgyis elromlott, szép a többi is. Az egészet magának adom, szólt ravaszul Sluk ödön, és nem is kérek érte pénzt.
1: Jánoska mamája értetlenül nézett rá.
2: Mondta Slukködön, elég poros, elég kopott, de ha más nincs, ez is jó. Ezért az ócska kabátért odaadom.
1: S már fogta is a kabátot, s dugta bele a kifakult hatalmas hátizsákba.
2: Hát jó, sóhajtott Jánoska mamája. Szegény uramé volt.
1: Slukködön elköszönt, lábával behajtotta a kiskaput, s vidáman poroszkált a poros akácfák alatt a vasútállomás felé.
2: Nincs elveszett nap, gondolta magában. Slukködön még tud üzletet csinálni. Slukködön még nem olyan öreg.
1: Megváltotta a jegyet, mert meleg volt, és az üzletre is inni kellett. Beült a restibe, a piros terítős asztalok közé, és kért egy korsó, fehér habos, jéghideg sört.
2: Míg a sört hozták, a kabátot a szék támlájára tette, és kortyolgatás közben nézegette. A vonat késett, meleg volt, és a kabát is egyre jobban tetszett neki. Egy szóval Slukködön az öregedő házaló egyre több korsó sört eresztett le a torkán. Kicsit imbolygott is, mikor bejött a vonat. A pincér meg úgy adta rá a kabátot a hátizsákra. A kabát bő volt, s a hátizsák kinyomta, mint valami púp. A fülke üres volt, az öreg házaló leült az ablak mellé, és szunyókálni kezdett. Arra ébredt fel, hogy a kalauz szólítgatja, és a jegyet kéri.
1: Igenis, azonnal, motyogta slukködön, belenyúlt a kabát zsebbe, s az álmosan pislogó mirmurt nyújtotta a kalauz felé. Szép kis macska, mondta a nagybajuszú kalauz, és megsimogatta a rémült mirmur fejét. Barátságos pofikája van. Slukködön úgy fogta mirmurt olyan kétségbe esett ábrázattal, mint aki rosszat álmodik, és nem tud felébredni. Másik kezével a nadrág zsebébe nyúlt, és odaadta a jegyet. A kalauz kezelte, szalutált, és elment. Mirmur fészkelődött slukködön kezében. Az öreg házaló maga felé fordította a kandult, és úgy nézték egymást kíváncsian, töprengve, mint régi ismerősök, akik hosszú-hosszú idő után találkoztak. Szólalt meg végre slukködön. Mirmur nem szólt semmit. Igyekezett barátságos képet vágni. Hát jó, fejezte be slukködön a hümmögést. Úgyis olyan egyedül vagyok, te meg kis helyen is elférsz, igaz? S fáradt, kék öreg szemmel nézett Mirmurra, s letette az ablak elé a felhajtható asztalkára. Mirmur az üveghez nyomta az orrát, úgy bámulta az elsuhanó villanypóznákat, a dróton ülő, meg-megrebbenő vadgalambokat, a lassan forduló tájat. Magához tért az ijegységből, és slukködön is barátságosan viselkedett. Dobogó szívvel érezte, hogy új, izgalmas kalandok várnak rá. Visszanézett az öreg házalóra, de az már félre billent fejjel aludt.
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
4: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
0: Műsorajánlót hallottatok. Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a teknős béka és a tűzgyújtás tudománya. Az indián faluban nagy volt aznap a sürgésforgás, mindenki a tavasz ünnepére készülődött. A férfiak már hajnalban vadászni mentek, a nők pedig gyümölcsöket gyűjtögettek a közeli erdőben, majd feldíszítették a sátrakat. A törzsfőnök leküldte a lányát a patak partjára, hogy hozzon egy kis vizet a szomjuk enyhítésére. A lány pedig szívesen ment, boldogan ugrándozva ért le a partra. Ám ott valami furcsaságot vett észre. A teknős a patak partján valami pirosan villogó fény fölött állt, és száraz gallyakat pakolt rá. A lány szemei elkerekedtek, még sosem látott tüzet. Nem sokára az ágak lángra kaptak, forró lett a levegő, s szúró szak közepette sűrű füst szállt fel a tűzből. Majd mikor kissé lecsillapodott, a teknős az ágakra dobott két szelet húst, és közben magában mormolt. Jég csak tovább, kedves tüzem, süsd meg az én ebédemet! És ebben a pillanatban olyan finom illatok csapták meg a lány orrát, amilyet még sosem érzett. Úgy megbabonázta, amit látott, hogy víz nélkül futott vissza a falujába. Képzeljétek, kiabálta lihegve, a teknős ismeri a tüzet! A többiek meg csodálkozva néztek rá, hiszen egyik sem tudta, mi az a tűz. És akkor a lány gyorsan elhadart, amit látott, hogy a tűz piros és meleg, és a teknős húst süt rajta. A törzsfőnök és a varázsló összehívták a tanácsot, és megvitatták a tűz dolgát. Végül arra jutottak, hogy lemennek a patakhoz, hogy saját szemükkel is megvizsgálhassák a tüzet. Ám mire odaértek, a tűz kialudt. A teknős pedig már egy bokor hűs árnyékában szunyókált. Oda mentek hozzá, és fölébresztették. Ébredj, teknős! Hol az a tűz, amivel az előbb játszottál?
1: Tűz? Miféle tűz?
0: Kérdezett vissza ártatlan arccal a teknős béka.
1: Ne viccelődj velünk, akkor ez mi?
0: Kérdezték az indiánok, a még meleg hamura mutatva.
1: Ugyan, az csak por,
0: legyintett a teknős béka, majd lehúnyta a szemét és elaludt. Az indiánok látták, hogy nem tudnak semmit kihúzni a teknősből, és inkább visszaindultak a falujukba. Másnap a teknős már kora reggel vadászni indult az erdőbe. Miközben a nyomokat figyelte a földön, észre sem vette, hogy az indiánok a bokrok mögül követik minden lépését. Nem sokára el is ejtett egy egeret, majd levitte a patakpartra, hogy ott megsüsse magának az ebédet. Halomba gyűjtötte az ágakat, majd két követ összeütött, és tüzet csiholt magának. Amikor kipattant a szikra, egy szempillantás alatt lángra kaptak az ágak, és tűz keletkezett. Az indiánoknak az álluk is leesett a tűz láttán, majd mikor felocsúttak a meglepetésből, rárontottak a teknősre.
1: Még hogy nem ismered a tüzet!
0: Kiabált rá mérgesen a törzsfőnök, de a teknős béka úgy tett, mintha nem értené, mi történik.
1: Na! Add csak ide azt a tüzet!
0: Mordult rá az indián főnök. Nem adom! Akadékoskodott a teknős.
1: Már pedig, ha nem adod ide magadtól, akkor elveszem!
0: Mondta mérgesen a főnök, és már nyúlt is a páncélos felé, hogy elkapja. A teknős látta, hogy nincs menekvés, az indiánok körülvették, ezért úgy döntött, inkább megmutatja a tűzgyújtás tudományát az indiánoknak. Fogott két követ, összeütötte őket, és tűz keletkezett. Az indiánok pedig csak ámultak a forró lángok láttán, kezüket a tűzbe téve játszadoztak vele. tessék, megtanítottam nektek a tűzgyújtást. Ezzel a két kővel bármikor tüzet csiholhattok, de jól vigyázzatok, mert amilyen hasznos, éppen olyan veszélyes is. Intette óvatosságra őket a teknős béka. Az indiánok pedig megköszönték a tüzet, és visszaindultak a faluba, immár a tűzgyújtás tudományával a birtokukban. Még aznap este meg is tanulták, hogy a tűz nem játék, mikor az ünneplés közepette, az egyik sátor lángra kapott, s bizony az egész falu kellett a tűz eloltásához. Így ismerték meg, majd tanulták meg tisztelni az indiánok a tüzet.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csritek, Moha és Páfrány. Hogyan ültették el a virágmagot? Moha és Páfrány elgondolkozva áldogáltak fatönk házikójuk előtt a kiskertben. A napocska egy ideig nézte őket égi erkélyéről, aztán aranyujjával megérintette Moha vállát. Miben töritek a fejeteket? Szeretnénk a kertünkbe virágot ültetni, de nincs magunk. A napocska aranyujjával rámutatott egy helyre. Épp ott heveredj. Valóban ott feküdt egy kis mag, olyan volt, mint egy alvó gyermek. Kérdezd meg tőle, Moha, mi ő? Nehogy

0: a halmocska megnyílt, kibújt belőle egy giliszta és rájuk ripakodott.
1: Csípjen fel benneteket a fekete ringó a magotokkal együtt! Egyfolytában a fejem fölött topogtok, és elárasztottátok vízzel a lakásomat.
0: Páfrány fejéhez vágta a magot, és visszabújt föld alatti hajlékába. Moha és Páfrány csak ültek tanácstalanul. Végül Moha azt mondta.
1: Most fordítva csináljuk. Én vájok lukat, és te ülteted el a magot.
0: Sarkával gödröt vájt, Páfrány beleültette a magot, és letakarta a csúcsos sipkájával. S megint locsolgatták, és énekeltek neki.
2: Kelj ki, magocska, trallala, lesz belőled ibolya.
0: De semmire sem mentek vele. A maga föld alatt meg sem moccant.
1: Lusta fickó, mondta Moha.
3: Hétalvó,
0: ásított Páfrány, is abban a pillanatban elaludt. Moha rászólt.
1: Ébredj fel! De ő is ásított, és elaludt.
0: Hát ti aztán jó kertészek vagytok, nevette el magát a napocska az égen, és megdörzsölte arany kezét. Majd erős naphangján elénekelte.
2: Kelj ki, magocska, trallala, lesz belőled ibolya.
0: Abban a pillanatban a csúcsos sipka megrázkódott, és zöld levélkék bújtak ki alóla. A napocska feléjük nyújtotta arany kezét.
1: No, gyertek csak, gyertek! Segítek én nektek!
0: S ahogy segített, egyre nagyobbra nőtt a virág. A napocska szemügyre vette a gyökerektől a bimbókig, és megijedt.
1: Egek, hiszen te nem is ibolya vagy.
3: Dehogy vagyok, mondta a virág.
1: Én ökörfarkkóró vagyok, csak a két komának latinul mondtam.
0: És akkorát kacagott, hogy egészen kivirult tőle.
1: A szakramentumát!
0: Káromkodta el magát a napocska is, kis híján latinul.
1: Ezt aztán jól megcsináltam.
0: És inkább gyorsan egy felhő mögé bújt, mert abban a pillanatban Moha felriadt álmából is felkiáltott.
1: De hiszen ez nem ibolya!
0: A kiáltásra felébredt Páfrány is, és lassan körüljárta a virágot. Az ökörfarkkóró már az egész tisztást birtokába vette. Szép volt, és mézillat lengedezett körülötte.
1: No és, mondta Páfrány, ibolyának nem ibolya, verbaszkomnak meg nem fogom hívni, mert elzsibbadt tőle a nyelve.
0: De Moha kijelentette, hogy minden nyíló virágnak kell, hogy legyen neve.
1: Ha kell, hát kell, legyintett Páfrány. Akkor mondjuk hívjuk ökörfarkkórónak.
0: Ebben a pillanatban a felhő mögül kikukkantott a napocska, és vidáman rájuk kiáltott.
1: De megnyugodtam, úgy megnyugodtam.
4: Csukás meserádió.
5: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: A bölcs pásztorfiú, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
3: Volt egyszer egy pásztorfiú, az minden kérdésre olyan okosan meg tudott felelni, hogy messze földön híre járt a bölcsességének. Fülébe jutott a dolog a királynak is, de az egy szót sem hitt az egészből. Ostoba, mendemonda, semmi más jelentette ki, valahányszor a pásztorfiú bölcsességét emlegették előtte, hanem az udvarbeliek addig unszolták, míg a végén engedett a kérésüknek, és maga elé hivatta a fiút. 3 kérdést adok fel neked, mondta, ha mind a 3-ra megfelelsz, fiammá fogadlak, s itt fogsz lakni nálam a palotában. De ha csak egyszer is elvéted a feleletet, mehetsz vissza a birkáidhoz. Uram, királyom, állom a próbát, felelte a fiú. Nagy csend lett a trónteremben, meg lehetett hallani még a légy szárnyának a zizegését is. Akkor a király föltette az első kérdést. Mondd meg nekem, hány csepp víz van a tengerben? Uram, királyom, felelte a fiú, csak arra kérlek, állítsd meg a világ valamennyi folyóját, ne hordjanak több vizet a tengerbe, amíg meg nem számolom, hány csepp van benne. Rendben van, mondta a király, erre jól megfeleltél. Lássuk, megfelelsz-e a második kérdésemre is. Meg tudod-e mondani, hány csillag van az égen? Uram, királyom, megmondom, csak előbb adass egy ív papírost. Hozták a király tolnokai már is a papírost. Kuncogva nyújtották át a fiúnak, azt hitték, azon akarja kiszámolni, hány csillag van az égen. A fiú azonban semmit sem számolt, hanem fogta a papírost és telerajzolta parányi fekete pontokkal. Annyi pontot pötyögtetett rá, hogy aki látta, nyomban káprázni kezdett tőle a szeme. Mikor elkészült a rajzolással, átnyújtotta a papírlapot a királynak. Annyi csillag van az égen, ahány pont a papíron, csak össze kell számolni. Most aztán megnyúlt ám a tolnokok képe is, megijedtek, hogy a király még utóbb velük számoltatja meg a pontocskákat. A királynak pedig egyre jobban megtetszett a talpra esett pásztorfiú. Már egészen kedvtelve nézegette, mikor föladta a 3. kérdést. Még csak azt mondd meg, fiam, hány percből áll az örökké valóság? A fiú egy kicsit gondolkodott, aztán így felelt. Messze Pomerániában emelkedik a híres Gyémánthegy. Akkora, hogy belefárad az ember, mire körül járja. Arra hegyre minden 100. esztendőben leszáll egy parányi madárka, és hozzáfeni a csőrét. Mikorra az egész hegy elkopik ettől, akkorra tellik le az első másodperc az örökké valóságból. Jól van, mondta a király, megálltad a próbát, egy bölcs sem felelhetett volna különbül. Mától fogva, itt lesz a lakásod a palotámban, és ezennel országvilág előtt fiammá fogadlak. Itt a vége, fuss el véle!
2: A Bölcs Pásztorfiú című mesét hallottátok.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Bálint Ágnes, Gidóci Körtét Csen, aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Kedves gyerekek! Ideje már ellátogatnunk a szitakötők szigetére. Mikor legutóbb ott jártunk, mindenütt zöldelt a fű, de legeslegszebben Kecske anyó háza tetején zöldelt. Azóta a füvet már lekaszálták, illatos széna lett belőle, a szénabogják körül most szöcskék ugrándoznak, hátul a kertben pedig, ahol a körte érik, vidáman zsonganak, bonganak a darazsak. Kecske anyó kertjében két körtefa áll. Az egyiken apró körte terem, olyan, aminek az egyik fele piros, a másik fele sárga. A másik fán lévő jókora nagy körték csak télen sárgulnak meg. Kecske anyó ezeket késő ősszel szokta csak leszedni, és szalma között érleli, hogy egész télen át legyen friss, édes körte. Ezt illetően Kecske anyónak sok vitája volt a fiacskájával, Giducival. Giduci ugyanis mindig fintorgatta az orrát, valahányszor Kecske anyó azzal a kis nyári körtével kínálta. Az ilyen kis apró kört a fél fogamra sem elég. Azért teszek eléd egy teli kosárral, hogy kedvedre lakmározhass, magyarázta neki Kecske mama. Giduci azonban csak turkált az illatos érett körtében, s egyre a másik fát nézegette, amelyen azok a nagy körték csüngtek. Hiába mondta neki a mamája százszor, hogy a nagy körte ilyenkor még éretlen, az majd csak télen édesedik meg. Ha egy pillanatra nem figyelt oda, bizony Giduci már nyújtózkodott, sőt, még ugrált is a körték után, csak hát persze nem érte el. No, hanem egy délután Kecske mama sétálni vitte Giducit. Amerre csak mentek, mindenütt elébük tárult az ősz szépsége. A tűzpiros vadszőlő indák apró szemű sötétkék fürtjeikkel, az aranysárga lombruhába öltözött nyárfaliget, a szanaszét heverő fényes vadgesztenyék, a finom fehér ökörnyálak, amelyek lebegve úsztak a levegőben. Giduci végig unatkozta az egész sétát. Ő ugrándozni szeretett, nem pedig illedelmesen baktatni és köszöngetni a szembe jövő ismerősöknek. Nem is nézett se jobbra, se balra, mutathatott neki a mamája akármilyen szép piros lombot, hanvas szedret. Ő csak lépkedett durcásképpel, mint aki se lát, se hal. Egyszer azonban fölfigyelt. Amikor egy tölgyfához értek, amerről csak úgy potyogott a sok fényes barna makk. A tölgyfához ugyanis egy szarvas dörgölte az agancsát olyan erővel, hogy az egész fa ingadozott. Eszeget ütött Giduci fejecskéjében. Kecske mama nagy csokor, rózsaszín bogyós, kecskerágó gajat vitt haza a sétáról, Giduci pedig egy ötletet. Amint hazaértek, mindjárt futott hátra a kertbe a téli körtefához, és nekiállt a szarvát dörgölni a fatörzsön, úgy, ahogyan azt a szarvastól látta, közben bum, bum, nagyokat öklelt a fán. Kecske mamának feltűnt a dolog. Giduci fiam, mit csinálsz ott a téli körtefánál? Szólt ki a konyha ajtón. Dörgölgetem a szarvamat, mama, jelentette Giduci. Tudod, úgy, mint az a szarvas ott az erdőben. No, de miért éppen a körtefánál akadékoskodott Kecske mama? Ott a kert végében az öreg fűzfa. Ahhoz dörgölgesd inkább a szarvadat. Annak túlságosan rücskös a kérge, mama, mondta Giduci. Ennek a fának a törzse sima, de mégis rovátkás. Ez a legjobb a szarv fényesítéshez. Na, jól van, mondta Kecske mama, és folytatta a főzést. Giduci pedig folytatta a szarvacskája fényesítését, ami azzal járt, hogy a nagy rászkódástól egyszer csak potyogni kezdtek a zöld körték a téli körtefáról. Puff, pottyant le az első körte, puff, pottyant le a második, puff, pottyant le a harmadik is Giduci elé, aki mindjárt meg is akarta enni a nagy éretlen körtéket. A puffanásokra azonban figyelmes lett Kecske mama is. Alig, hogy meghallotta az első puffanást, mindjárt tudta, miért alkalmasabb a téli körtefa a szarvak fényesítésére, mint a vén fűzfa. Fogta hát a főzőkanalat, és sietett ki a kertbe. De Giduci nem várta meg. Nagy ugrásokkal szaladt a rücskös kérgű fűzfához, és csísz-csossz szorgalmasan fényesíteni kezdte rajta a szarvát. Még kiabált is. Mama, nézd, itt fényesítem a szarvamat, nem a téli körtefánál. Ajánlom is, mondta neki kecske mama. Azt nyugodtan rázhatod, arról nem potyog le más, mint száraz levél. Hiszen éppen ez az, gondolta magában Giduci bánatosan. Egy darabig még dörgölgette szarvacskáját a rücskös kéreghez, de higgyétek el, gyerekek, nem volt ebben a világon semmi élvezet. És amikor egy kis hernyó pottyant a nyakába, abba is hagyta ezt az egész szarv fényesítgetést.
0: A Giduci Körtétcsen című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gárdonyi Géza. Cicafuttatás. Mióta áll a világ, a cica meg a kutya nem szeretik egymást. A kutya azt mondja: én őrzöm a házat. A cica azt mondja: fontosabb az én hivatalom. Próbálja meg a kutya, fogjon egeret, hadd lássam, van-e olyan tudománya, mint nekem. Hamis a zuzád, mondja a kutya. Fogszál meg ered, de magadnak, mert szereted az egérpecsenyét. Te pedig, kutyus, nem a házat őrzöd ám, feleli a cica, hanem őrzöd a konyha ajtót, mindig azt lesed, mikor vetnek ki egy csontot. Azért ugatsz, hogy a csonttól mindig elkerges. Én hű vagyok, mondja a kutya. Én szép vagyok, feleli a cica. Én okos vagyok, büszkélkedik a kutya. És én meg ügyes, kevékedik a macska. Én nem harapom meg a gazdámat. Nem, te csak megkarmolod. Persze, hogy megkarmolom, ha a farkamat húzza, de aztán kedveskedek neki, hozzá dörgölöm a bajuszomat. Engem jobban szeretnek, mondja a kutya. Már miért szeretnének jobban? Feleli a cica. Hát nem engem vesznek ölbe, és nem engem simogat-e mindenki? Ha én olyan piciny volnék, mint te, engem is ölbe vennének. Még inkább, mint téged, mondja a kutya. Van egy piciny fajtájú rokonom, Pincsinek hívják, az jóformán gyalog is alig jár, mindig ölben viszik. Na, azt szeretném látni, mondja a cica, hiszen ti még a muzsikához sem értetek. Hát te talán értesz? Értek hát, tudok dorombolni, eldorombolok én mindenféle nótát.
2: Macska nótát.
1: Nem is kutya nótát, mert azt még nem találták ki eddig.
2: Nem félsz, hogy elhúzom a nótádat?
1: Már hogy félnék egy ilyen kuvasz kutyától?
2: Mit mondtál? Én kuvasz vagyok? No, ezért meglakolsz.
1: A következő pillanatban már neki is ugrott a kutya a macskának. De a cica abban a pillanatban eliramlott, felszaladt az udvar kerítésére, onnan a fára. A nagy mérges ugatásra a szomszédból is átfutott két kutya, s azok is segítettek Bodrinak az ugatásban. Kergették a cicát, de bíz a cica a faágról csak gúnyosan mosolygott rájuk lefele. Dühösködött a három kutya a falombozata felé. Minél bosszusabban ugattak, a cica annál jobban nevetett rajtuk. Csak mérgelődjetek kedvetekre, nyávogta feléjük, és gyertek föl utánam, ha tudtok. Hopp, ugrik egy nagyot is Bodri, de bizony nem jut el az ugrásával, még a fa derekáig se. Hopp, próbálkozik a másik is, a sajó. De a sajó még addig se viszi. Hopp, a zordal is ugrik egyet, de megcsúszik a fatövénél, s olyat bukfencezik. Csak úgy nyekken belé. Milyen jó is, hogy a kutyák nem bírnak fára mászni. Bezzeg szorulna akkor a cica. De milyen furcsa is volna, ha tudnának. Gondoljátok csak el. A kutyák a fákon ugrálnának, és onnan ugrálnának az emberek nyaka közé. No, nem kérek belőle, hogy egy nagy, lompos juhászkutya ugorjon az én nyakamba, ha mindjárt szeretetből is vagy jó barátságból. Elég, ha a cica megcselekszi. Utána az is mindig oda dörgölődik a bundájával az arcunkhoz, és ezzel kéri, hogy ne haragudjunk érte.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, gyerekek! Szabó P. Szilveszter vagyok, színész, énekes, rendező, szobrász. Nagyon fontosnak tartottam gyermekkoromban is, természetesen mióta két kislányom felcseperedett, nekik is fontosnak tartottam, hogy olyan hős történeteket osszak meg állatokról, vagy növényekről, akiknek igenis van személyiségük. Hogy miből lett a csoda, hogy emberek aztán milyen mondákat kerítettek ezekről, vagy a kígyónak miért nincs hangja. Vagy például az áfonya miért kék, és az áfonya valójában egy elvarázsolt királykisasszony lenne? Egy szépség, akit a gonosz fagy megátkozott? Erdők, mezők, népmeséi, Bajzát Mária válogatása. A kék áfonya. Nyenyec mese. A napfénynek meg nyíló ibolyának született egy szépséges kislánya. Esti sugárnak nevezték. Serdült, nőtt a kislány, és hamarosan híre ment ügyességének. Egyetlen nap alatt meg tudott varni egy hétszínű fonállal hímzett szarvasbőrcsizmát, vagy egy paszományos bőrbekecset, vagy egy fehér kámzsás kabátot. Telt múlt az idő, felnövekedett esti sugár, eladósorba került. Sokan kérték az apjától.
1: Férhez adod-e a lányodat, napfény?
0: Napfény azonban mindegyiknek így válaszolt.
1: Nem adom én senkinek, nem adom senkinek.
0: Esti sugár híre eljutott legyőzhetetlen fagyhoz is. Befogott a szánnyába hét jeges medvét, és elvágtatott napfény kunyhójához. Odaért, leszállt a szánról, rátámaszkodott jégcsapbottyára, és megkérdezte.
2: Hozzám adod-e a lányodat, napfény?
1: Nem adom senkinek, felelte Amaz.
0: Legyőzhetetlen fagy azonban nem tágított. Három nap és három éjjel hajtogatta.
2: Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény!
0: Meleg délben gyöngült a legyőzhetetlen fagy, de éjjel, amikor hideg van, félelmetes a szava. Napfény éjjel csak úgy reszketett félelmében.
1: Bezzeg nappal bátran mondogatta. Soha, de soha nem adom egyetlen lányomat legyőzhetetlen fagyhoz.
0: Esti sugár csak sírt, sírt keservesen. Sírt az anyja is, és így esdekelt.
3: Eredj innen, legyőzhetetlen fagy! Nem lehet a feleséged a mi lányunk, hiszen megfagy a te jégkunyhódban.
0: Legyőzhetetlen fagy azonban kérlelhetetlen volt, és a negyedik napon fenyegető hangon kiáltotta.
1: Hallod-e, napfény? Ha nem adod a lányodat szép szerével, akkor erőszakkal ragadom el.
0: Ez süvöltötte legyőzhetetlen fagy, azután jéghideg szeleket fújt magából úgy, hogy megdermett minden a kunyhó körül. Megijedt napfény, sírva fakadt.
3: Mit tehetek? Te vagy az erősebb. Hozzád kell adnom a lányomat.
0: Legyőzhetetlen fagy ekkor felültette a szánnyára esti sugarat, és a hét jeges medve éjszak felé röpítette őket, szembe a hóförgetegekkel, jéghegyek között repült a szán. Didergett esti sugár, kékre fagyott, és olyan keményre, mint a jég, csak úgy kopogott a teste a szán ülésén. Egyszer csak legurult a szánról, és abban a szempillantásban kék áfonya bokorrá változott. Amikor legyőzhetetlen fagy hazaért, kereste a mátkáját, de csak hűlt helyét találta. Megdühödött, sötét lett az arca, mint az éjszaka.
1: Bárhol is légy, megfagyasztal a gőgös teremtés!
0: Süvöltötte, és közben fújt egy nagyot. Fehér lett a föld, megdermett körös körül minden, és vastag hó lepte be a kék áfonyabokrot. Amikor eljött a tavasz, napfény felolvasztotta a havat, és a bokor életre kelt. Az emberek azóta is, amikor bárhol a világon szedik az édes áfonyát, még ma is emlegetik a szépséges leányt, aki kék áfonya bokorrá változott. Az áfonya. Alacsony növésű, gazdagon elágazó félcserje. Ágai legyökeresednek, levelei tojás alakúak, virágai rózsaszínes zöldesek, áprilistól júniusig nyílnak. Az érett áfonyabogyó, ízletes, gömb alakú, sötétkék, már-már feketés.
4: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

Sugárzásra. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap,

párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap, teli hold fénye csókokat ad. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap,

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!